keretében ítéltek oda, közölte a kormányzati kommunikáció a távirat irodával. Közleményükben felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány, a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Azt írták, hogy az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A sikeres próbaüzem után július 15-től ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a kórházban. A kórházban a hónap elején hibásodott meg az MR-készülék hűtési rendszere. A fekvő és járó betegek a hiba elhárításának idején sem maradtak ellátatlanul. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő záporzivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Gondolta volna, hogy a jó bor titka ma már a műholdakban és a digitális térképekben rejlik? A klímaváltozás a szőlőültetvényeket sem kíméli, a megoldás pedig a precíziós talajgazdálkodás. Erről tartott izgalmas előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Székházában professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora. A szakember szerint a geoinformatika és a csúcstechnológia nem csak a borászok dolgát könnyíti meg, de a legfontosabb kincsünket, a termőföldet is megmentheti. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
2: Ahogy így végignéztem a bevonulást, úgy eszembe jutott 2002 a Tájföldi Világ Talajtani Konferencia, ezt 4 évente szokták megrendezni, és akkor a fővédnök a táj király volt. És amikor úgy bevonultak a teljes udvartartás, a tájkirály nem jött el, csak a királylány, az csak idézőjelben, de azért kitették oda azt az aranytrónust, és akkor jöttek a társalkodó hölgyek, a mindenki más, a katonaság, az első 8 sor, az szabadon volt tartva, mi meg ott ültünk 2 órával kezdés előtt, hogy biztos, ami biztos, ne zavarjunk bele a protokollba. Na, egy picit hasonló volt, ilyen monumentális, vagy ilyen nem tudom, hogy megkapó, úgyhogy ez egy élmény volt, nekem még ilyen nem volt. Nem vagyok borlovag, viszont többszörös pince tulajdonos vagyok, itt az Avason is, van 2, és hát persze van még egy alacskán, és ennek majd egy kis kötése is lesz ehhez a naphoz, hogy miért is beszélek erről. Ugye Matthias János hallottuk meg, mondom őszintén, én agrárosként végeztem, és bár nagyon-nagyon érdekel a helytörténet, és különösen ugye az agráriumhoz, vagy a szőlészethez, borászathoz kötődő bármi, de én még nem hallottam az ő nevét. Viszont, amikor tudtam, hogy egy ilyen helyre jövök, akkor nagyon felkészültem, nagyon, hát ugye amit találtam a neten, azt megpróbáltam elolvasni, és én, akinek van egy alacskai pincém, akit ugye amikor először kimentem alacskára, feleségem édesapja volt ott polgármester, és úgy gyönyörű bükkaljai, vagyis hát nem bükkalja, az már bőleg tarnonai dombság része, de olyan igazi, nem földrajzi névként említett bükkaljai pincesora van. Ma is élénk, aktív, borélete van, nyitott pincék napja is, a többi. És hát amikor persze a helytörténetet néztem, hogy hova kerültem, hát ugye földrajzintézetként nyilván az ember megnézi, hogy milyenek a táji adottságok, fel is térképeztük Alacskát tetőtől talpig, megcsináltuk a talajtérképét még a hallgatókkal annak idején, és hát hogy jó, hát volt ott egy kastély, a kastély ugye a mostani iskola, hát ki ez a Miklósvári Miklósödön? Nem tudom, kinek ismerős a neve. Bíztam benne, hogy azért legalább 1-2 ember lesz. Azért jutott eszembe ő, mert ugye ő Finkén született, és ha valaki még kimegy most Finke, már nem önálló település, de temetője megvan. És ott van egy gyönyörű emlékoszlop, ugye? A kis obeliszkje rá van írva, hogy Miklós Gyula, a szőlő és bor apostola. És ami nagyon érdekes benne, utána megvette a Lacskát a család, és átvonult, ott volt a család központja, és a hasonlóságok így jönnek. Matthias János, ugye az ott robbant be, javítson ki kérem, hogyha az internet nem pontos, ott robbant be a szőlészeti tudatba, amikor a bécsi világkiállításon elvitte a fajta gyűjteményét. És hát az emberek így szájtátva nézték, hogy úristen, ennyi féle fajta? És hát ebből aztán elkezdett szépen építkezni. Hát a Miklósok pedig az alacskai furminttal nyerték az aranyérmet a világkiállításon, azzal az alacskai furminttal, amivel néha itt letelefonáltak, hogy Pistikém, még mindig megvan az a gyönyörű uradalmi pince, ott az alacskai pince soron, abból a 4. hordóból hozzá már 20 litert fel Budapestre. És ugye ez egy érdekes dolog, de ugye végig mehetnénk így az egész történetén a filoxéra, ő volt az, és még egyszer mondom, elnézést kérek, nem akarom Matthias Jánostól elvinni a dicsfényt, mert megérdemli, és ő érte van ez a mai nap. De hát szőlészeti kormánybiztossá nevezték ki ezt az embert, pontosan azért, hogy a filoxéra okozta problémákat, és a szőlészetet karöltve küzdjenek. Sajnos nem volt időm utána nézni, hogy ők ketten mikor és hol találkoztak, de biztos vagyok benne, hogy együtt tolták a szekeret. És hát ő lett ugye a magyar kormány szőlészeti kormánybiztosa, aki nagyon-nagyon sok mindent tett azért, hogy a szőlészet felemelkedjen, megindította a középfokú szőlészeti oktatást, és ami megint csak egy nagyon hasonló font, és ez aztán már tényleg rátette az íre a pontot, Kecskemét. Ugye Matthias János indult Felvidékről, Eperjes mellől, utána Kassára került, és utána Szőlősként volt birtoka, ez egy nagyon híres birtok, ugye ott maradtak meg azok az oltmányok, azok az egyedek, amiket nem vitt el a filoxéra, és Kecskeméten. Miklós Gyula alapította meg a Miklós telepet a filoxéra víz idején, pontosan azért, mert a filoxéra alias gyökértetű, ugye, nagyon nem szereti a homokot, mert nem tud fúrni a gyökerek mellett, és állandóan a nyakába omlik az egész, és ugye azokat a fajtákat próbálta megmenteni az Alföldön és a homokon, átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, és akkor két életút megy párhuzamosan, és ugyanazok a pontok jönnek. És ugye ez az ember itt volt Miskolcon, ide járt középiskolába, vagy itt kezdte ugye tanulmányait, és hát méltatlanul nem sokat tudunk róla, sőt, ugye a családi sírbolt egy-két ember látta, vagyis egy gyönyörű fehér márvány faragvány eldugva megtalálhatatlanul ott van az Alacskai erdőben. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan házi feladata a Borlovagrendnek is, meg ugye a miskolci lokálpatriótáknak, amit valahogy ki kell emelnünk. De nem ez volt a feladatom, de elnézést kérek, ha már pódiumot kaptam, akkor kihasználom, és akkor jön a provokatív Dobos Endre. Próbálták már talajon? Ez egy visszatérő kérdés. Ugye én talajtannal foglalkozom, talajvédelem, talajpusztulás tudatosítása a társadalomban. Nagyon nehéz feladat, higgyék el, mert az egész világ úgy van összerakva, hogy nem ezt a folyamatot támogatja. És hát a szőlészek a legkeményebb világ. Tehát ott aztán körülbelül ugyanaz, mint a paraszti világ, agyak beállva, konzervatív, így csináltuk, már nagyapám is így csinálta, a sorközöket fentről lefelé irányítjuk, a sorközöket műveljük, nehogy a fű, bármi, ami ott közten ő, az elvegye a tápanyagot, vagy a vizet, ennek hatására az összes talaj lehordódik úgy, ahogy van, és ezért szoktam mondani, visszatérve Alacskára, Vályi András, aki megírta az első magyar nyelvű monográfiáját az országnak 1796-ban, ő is ide járt Miskolcra, ugye? És azt írta Alacskáról, hogy szőlőtermő település, de hát talajainak jelentős része már a szőlőtermesztés miatt elment. Ezt írja 1796-ban. És hát persze, ez a kép bárhol készülhetett volna. Ez a szőlő, ez nem talaj. Ezek annon szarmata üledékek, amelyeket már régen nem tudják, hogy volt rajtuk talaj. Pedig a régi gazda még a kis puttonyban nyáron boldozgatta a hátán visszafelé azt a talajt, amit ugye fentről levitt a víz. Csak ez nagyon nehéz így csinálni. És ez egy olyan paradoxon, amikor a szőlőtermesztés talajművelésről beszél, próbálja etetni, itatni a növényeket, és nem ásott egy szelvényt. Azt se tudja, hol vannak a gyökerek. Már úgy értem a szőlő gyökerei. Mert a gyökereknek lehet ugye kutatni, hogy merre megyünk, hova megyünk. És az eredmény pedig sajnos nem csak itt, nem csak ott. Nem tudom, ki hallott erről. Soil Deal for Europe. Az Európai Uniónak 5 darab missziója van. Ez az 5 misszió az, amit legfontosabb problémának tart, és euró milliárdokat költ rá. Sajnos eljutottunk odaig, hogy a klímaváltozás, a víz, a rák elleni küzdelem, a carbon footprint and smart cities mellett az 5. a talaj. Európának a talajtani adottságainak a jelentős része durván leromlott. Nem kicsit, de nagyon, és ez az egyik kedvenc képen, ugye minden évben hívnak engem Bábolnára szalaj szelvényt leírni ugye a gazdáknak, elmagyarázni a folyamatokat. Ezen az a szép, hogy ezt nyáron csinálták, ugye fogták és szépen learadták a kukoricát, hogy a gépen mutatónak menjen, és utána csináltak egy talrohántást, aminek az eredményeképpen lehet látni, hogy milyen szép halomány színű a talaj, és a mellé megnézik, hogy milyen a kukorica.
3: akkor sárga picés halott. Mellette ugye mindaz, ahova lement, az él. És köszöni szépen. És ugye elindult 3 éve a EU Soil Observatory, az Európai Talajmonitoring Rendszer. Így néz ki Európa, hogy minél narancságább, annál több talajdegradációs folyamat hat egyszerre. Hát Magyarország nem zöld ország. Elnézést kérek ezeket a mondatokat, vagy diákat most dobtam be még délelőtt, mert így úgy döntöttem, hogy egy picit megfordítom a világot feje tetejére, hogy miért is kell ez a precíziós gazdálkodás, miért kell végre a talajadottságokon alapuló gazdálkodást folytatni. És a legfájdalmasabb, legprovokatívabb kérdésem az mindig ez, talajtan, természeti adottságok. Hát itt van a szőlészet, a bor. A bor, aminek a terroárja, ugye, büszkén mesélünk róla sokszor, tehát a legszebb nekem a somló, amikor felmegy az ember a somló tetejére, és ekkora kvackavicsokat és halovány homokot talál rajta, de a címkén rajta van, hogy a bazalt vulkanikus eredetű bazalt ásványain képződött. Hát az Duna hordalék. Ugye, amikor a Duna belépett a Kárpát-medencébe, akkor északról délfelé folyt a Szlavontó felé, ami most a Dráva vidéke, hát felpakolt jó pár 10-100 méter kavicsot, és azon van a szőlő, könyörgöm, nézzék meg, a szoknyán ott fekszik fent.

De nem is ez a lényeg, ez nekem fontos, mint természetföldrajzosnak, meg talajtanosnak, mert ha nem értem a világot, ahol vagyok, akkor hogy tudok rá válaszolni? És tudják mit? Senkit nem érdekel a válasz. Nem érdekel a talajról senki, egy gazdálkodót sem, vagy legalábbis nagyon keveset, a szőlés sem. Gyönyörűen beszél róla, eljátsza, mert piaci marketing értéke van, de egyébként azt se tudja, hol van. Azt se tudja, hol van. És amikor azt mondom, hogy talajtan, akkor visszakérdez, az mi? Az földtanos? Vagy geodéta? Miközben a legősibb magyar tudományok egyike. Zsigmond Eletünk írta meg azt a talajtan könyvet a 30-as években, amit lefordítottak angolra, és a világon mindenütt azt tanították. És amikor Amerikába kimentem, és mondtam, hogy magyar vagyok, akkor hát Zsigmond Elek, én megnéztem, mint ugye ki az a Zsigmond Elek. És akkor sorolhatnám azokat a híres nagy embereket, amiket gyakorlatilag a magyar talajtan adott a világnak, és mindenütt ismerik, mindenütt tudják. Most pedig miért nem értünk a talajtanhoz? Mert bár a szőlészek tanulnak talajtant. Az agrárosok tanulnak erős talajtant. Környészek tanulnak erős. Igen, de mikor kimegy, mit csinál? Vas, gázolaj, lóerő, kemikáliák. Ezzel a technológiával gyakorlatilag ledarált betonon is tudok hidropóniában művelni, és ez történik. A legrosszabb talajadottságok mellett is 2-300 kiló hatóanyaggal olyan terméseket hoznak le, hogy csak na. És tudják, hogy hány százaléka ég el abban az 1 péti nitrogén művekben a teljes magyar földgáz felhasználásnak? 5. És ebben benne van az ipari, és benne van a lakossági. És akkor csodálkozunk, hogy így ugrik felfelé a műtrágya ár, és annyira kitett a növénytermesztés. És ez még a kisebbik baj. A probléma az, hogy amikor ez folyik, akkor az ellentéteként a talajok olyan mértékben degradálódnak, hogy mire észrevesszük, hogy mit alkottunk, meg mit csináltunk, addigra már nincs talaj. És ha felszállnak Ferihegyen, a mezőföldön, ami az ország éléskamrája, már nem látnak feketét. Fehéret látnak, világosat, az összes lejtőválon elment, az összes csernozium, ami létezett, a platók kivilágosodnak, 30 centi mélyen forgatjuk egyre mélyebben bele a messzes pannon üledékbe a talajokat. Hát, itt állunk. És akkor kell valakinek talajtan? Nem! Mert hát kiszórom azt, ami ott van, és akkor megvan oldva. Egyébként, ha kap egy talajtérképet, mint sok problémája van vele, most csináljak vele. És közben pedig már egyre inkább ugye azon vagyunk, hogy alap a talaj. Hú, hát a terroár adottságok a szőlőben, a borban ott van a talaj minden egyes molekulája, ugye? És a végén ott van, a műtrágya van benne. Hát, igen. Viszont valami változik. Valami változik, és ez, ami változik, ez az utolsó rész. Változtak a célfüggvények. Ugye a szőlészet még jobban tudja, mint az agrárium, mert ott évről évre aratnak. A szőlészetnél meg ugye 5 évenként telepítenek, aztán kivágnak, aztán telepítenek, aztán kivágnak, attól függ, hogy éppen mire kap támogatást ugye a szakma. Szörnyű. De most valami nagyon megváltozott, és ami változik, az az talajmissziónak a párhuzamában megvalósuló támogatási kényszerváltozás. Nem megy senkinek, könnyen emlékeznek a francia-német tüntetésekre, a gazdák kivonultak, de hát gyakorlatilag meg kell, hogy értsék, hogy most már nem alanyi alapon kapnak támogatást a földterületért, hanem azért, mert valamit elkezdenek csinálni, amikor a talajnak ökológiai társadalmi funkciói vannak, azt fogjuk visszaállítani. És az nem csak neki fontos, hanem a társadalom egészének, a klímaváltozásnak. Ha ismerik a Pocsolya térképet, milyen szép, nem tudom, kinek ismerős, ugye. Magyarország árvíz járta és állandóan vízborította területeinek térképe a víz, a folyó és szabályozás és a lecsapolási munkák előtt. Nézzék meg, menjenek haza, ez a új neve, hogy Pocsolya térkép. Az Alföld felén víz volt. És hát persze ég a napmelegtől a kopászik sarja, már a Toldiban, amikor mi nem égettünk annyi fosziliset, hát egy könyörgön párolgott a felszín. Olyan turbulens zivatarok voltak, mint ugye szintén, akkor most már nem idézem, de azért jöttek azok a viharok ott a Toldiban is később. Hát igen, és ezek hozták a vizet, pörgették, hűtötték, alakították, pufferolták azt a világot, amit olyan szélsőségesen sikerült elrontanunk, hogy az már egyszerűen csoda. De az a baj, hogy beleragadok a saját gondolatvilágomban, gondolatmenetemben, de egy biztos, hogy a mai
termelés jelentős része nem tudja, hogy mit csinál, hanem tünetet kezel, de úgy, hogy nem tudja, hogy mi az ok. Szoktam mondani, hogy valakinek fáj a feje, akkor lehet azért, mert nagyon alacsony a vérnyomása, vagy lehet azért, mert nagyon magas a vérnyomása. Egy döntése van, de nincs vérnyomás mérője. Hát most dönts, 50% vagy igen, vagy nem. Vagy meghalsz, vagy jobb lesz. Ugye? És ebben élünk. Ha valami rosszabbul terem, akkor kétszer annyit adunk neki műtrágyából. Megnézzük, megy a Sentinel műhold, az megnézi ugye vörös tartományban, közeli infrában, kiszámolja a vegetációs index, látszik a táblán, hogy itt világosabb vagy sötétebb. A világosabb nem nő olyan jól, hát adjunk neki még. Miért adjunk neki még, amikor eddig is fel annyi hasznosult? Csak egy apró gondolat kéne, hogy álljunk meg egy pillanatot, és nézzük már meg ezt a talajtan. Mi lenne, ha valaki levenné azt a talajtan könyvet arról a polcról? És nem a szélszeseknek a cuccai néle. Nap, mint nap. És én azt gondolom, hogy itt van valami nagyon-nagyon elásva és megfordítva. Nem akarok talajtan előadást tartani, azért emeltem ki, ez a saját kis definícióm rá, az összes többi nem az enyém. Mi az élet? Mi a talaj? A talaj élet mellékterméke. Az élet tudományok közé van besorolva. Az összes működésünk azzal kezdődik, hogy totális baktérium, totális gombaölő, totális herbicid, és a többi, és a többi. Mindenkit megölünk, csak a főnövény maradjon, ugye? Igen ám, de hogyha a talaj élet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarognak lent a talajban, és hozzányűlnek a kukoricának a gyökeréhez, és meg százszorozzák azt a hajszálgyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük. És az eredmény az, hogy az összes szerves szén a levegőben van. És a mezőgazdasági táblákban, meg a szőlőültetvényeken annyi van, amennyi. Semmi. Mert hogy mindent meg kell ölni, el kell pusztítani, a venyigét el kell szállítani, mert ugye az összes kártevő megmarad rajta, vagy égessük el, vagy valami, mert majd újra feltőz. Igen ám, ez igaz, ez mindig az, de azelőtt is volt valami könyörgöm, még mielőtt ez a világ elindult, és akkor is éltek emberek. Még lehet, hogy jobban bizonyos szempontból. Mi jellemez egy egészséges talajt? Ezeket most átugranám. Vagyis, hogy beszélek egy picit alattal, még így vannak. Isten igazából a talajnak az a legfontosabb szerepe, hogy mindazokat a tű időpontokban ható tényezőket, például egy eső, az időben széthúzza. A meleg az szépen megfogja, magába szedi és lehűti. Átalakítja, széthúzza térben és időben, és a növények számára ezeket a tű időpontban adott inputokat szépen folyamatosan biztosítja, ami képes rá. Igen ám, de a talaj meg nem homogén, és így csúszunk el. A talaj az egy olyan hihetetlenül változatos rendszer, hogy amikor a gyerekeknek csinálunk táborokat, másfél hektáros táblán három fő típus van. A székes, a réti, meg a csernozom. És ugyanazt az agrotechnikát kapja. Miért? Hát azért, mert tök mindegy, mert úgyis mindenből tízszer annyit adunk, mint ami kell neki, és nem a talajadottságokra építünk, hanem kiszámoljuk, hogy hány tonnát akarunk, nem is használunk már talajadatokat, hanem 18 tonna kukoricához ennyi kell. Azt hagyd menjen. Ugye? És akkor hozzá már csak a többit kell oda tenni. Persze ez nagyon sok talajfizikai, talajkémiai, talajbiológiai paraméter függvénye, ezt aztán tényleg nem hagyom, hogy végigolvassák. Viszont, hogy érezzék egy picit ezt a világot, ez nagyon nehéz szőlészetet hozni, mert a szőlőben minden egyes két sor másfajta, máshogy van művelve, más a tulajdonosa. De csak, hogy egy picit lássák ezt Kunszentmárton, az egyik kedvenc területen, gyönyörű a régi maros hordalékúpján, övzátonyrendszer, itt is lehet látni, nagyon furcsa csíkocskák vannak rajta. Ha az ember fölé tesz egy talajtérképet, megástuk ezer helyen, csináltunk egy talajtérképet, és ezt érdemes megnézni. Ez a térkép az úgynevezett hozam térkép. Ez a hozam térkép ez úgy készül, hogy van egy kombájn, amin van egy centi pontosan navigáló GPS antenna, és ahogy megy végig a táblán, folyamatosan méri, hogy adott ponton mennyi kukorica vagy mennyi búza megy át a vágóasztalon. És utána kirajzolja gyönyörűen azt, hogy mennyi terem. És hogyha egy picit úgy visszanézünk, akkor azt gondolom, hogy ez nem kérdőjel, hogy szinte ugyanaz.
pedig megpróbáljuk felülírni nagyon keményen. És egy mai világ az így néz ki. Amikor így lenézzük a mezőgazdaságot, gyakorlatilag olyan hihetetlen informatika van, így néz ki lassacskán távérzi, így néz ki egy traktor a vezetőfülkéje. Hihetetlen! Hihetetlen! És hát persze itt van ugye a valami. Mi erre a válasz, és végre van valami, ami tényleg előre visz? És ez a precíziós gazdálkodás. Ugye a precíziós az pontosan ezen a pontos navigáción alapszik, meg ugye az időbeliségen, hogy mindig ott, ahol van, akkor, amikor van, azt csinálja, annyit ad ki, és úgy csinálja, ahogy annak lenni kellene. Ugye? Megy, van egy informatikai rendszer, van egy adagoló mögötte, és ha itt megyek, akkor itt 40 kilót, itt meg 60-at adok ki, vagy éppen itt 80 ezeres főszámot vetek, itt meg 67.917-et. Mert a talajdani adottságok nem engedik meg, hogy ugyanazt csinálja, ugye? És ha ezt csinálom, ezzel mit érek el? A legfontosabb. Ugye most mi van? Most van egy ilyen, bármilyen tematikus felszínen, és így fölé húzok egy vonalat. Ez az inputok, amit kijuttatok. Itt ennyivel szennyezek, itt meg ennyivel szennyezek, mert ennyi hasznosul. Ugye? Csak kicsit fölé kell menni a minimumnak, és utána már pénzem van, meg nem akarok rizikót, úgy emelem azt, hogy mit adok ki hozzá. És ez egy csoda egyébként, egészen onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy mihez állítjuk be. Na és itt jön végre vissza az a világ, amiről a szőlészet borászat már elkezdett beszélni, a terroir.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a precíziós talajgazdálkodásról volt szó, amelyről professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talaj

0: az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A most következő néhány percben a jeles fákról lesz szó, és hogy mitől válik egy fa jelessé, kiemelkedő jelentőségűvé, azt Barázs Csaba mondja el, a riporter Tikovics Ernő.
2: A honlapodon a litoszféra.hu az egyik legújabban megjelent írásodnak azt a címet adtad, hogy jeles fák, és számos fát mutatsz be ebben az írásban. Mitől jeles egy fa?
3: Kétféle értelemben lehet valami jeles. Az egyik ugye, hogy különös, egyedi, tehát a nagy átlagtól, a nagy többségtől eltérő, kiemelkedő, tehát szembeötlő. A másik értelmenek a kifejezésnek, hogy jellel ellátott. Kövekre is mondjuk ezt, jeles kövek, jeles fák, jeles emlékek, amelyeket az ember valami úton módon szakralizált, tehát hozzájuk valami fajta hagyomány fűződik, megnevezi ezeket a jelenségeket, köveket, sziklákat, fákat, és hát így is elkülönülnek a társaiktól.
2: Van egy szakifejezés arra az emberre, aki ilyen fákkal szeret foglalkozni, főleg ha méretüket is tekintjük, ez a dendrománia. Hogy lettél dendromán?
3: Egyáltalán nem lettem az, ugyanis én úgy igazán belebotlottam ebbe a jelenségbe, tehát se biológus, se erdőmérnök nem vagyok. Nyilván természetjáró is, mint földrajztanár. A vidék, tehát elsősorban szűkebb Pátriám, itt a Eger környéki tájak, Bükkvidék, Bükkalja, de úgy általában a Kárpát-medence, illetve a világban a Kárpát azonos tájakat, hát hogy mondjam, csak járogatom, kutatgatom, és itt is ugye a hagyományos tájművelési módokkal foglalkozom, és gyakorlatilag ezen vizsgálódásaim kapcsán futottam bele, idézőjelbe, ezekbe a jeles fákba, ezekbe a falmatus állemekbe, hagyásfákba, böhöncökbe, sokféleképpen nevezzük őket. Leginkább ugye ez a hagyásfa kifejezés érdekes, hiszen ezek a jeles fák, ezek abban is elkülönülnek társaiktól, hogy jóval nagyobbak fizikálisan.
2: Volt idejük megnőni.
3: Volt idejük megnőni, idősek, tehát idősebbek, mint mondjuk fajtársai, vagy a környezetükben lévő hasonló fafajok, és hát ez is kiemeli őket a környezetükből. És hát pontosan ugye ez a hagyásfa kifejezés is érdekes, hiszen erdők, régi erdőknek a tanúi, meg nagy idők tanúi ezek a fák, és hát a régiségben ugye az erdő sem az volt, mint a napjaiban, tehát nem a vágásfordulóra alapozott fanyagtermesztés révén létrehozott felszínborítási típus, hogy tudományos kifejezéssel is éljek, hanem bizony a régiségben az erdők élelemszerzés célját szolgálták elsősorban. Bennük legeltettek, tehát legelő erdők voltak, ezt a néprajztudomány nagyon szépen kimutatta, gondolok itt Andrásfalvi Bertalanra és másokra. Tehát a régi erdőkép egészen másmilyen volt, mint napjainkban, és hát még azért vannak ilyen fás legelő, hagyásfás legelő foltok, illetve legelő erdő reliktumok itt kicsiny hazánkban is, akár itt az Eger környéki tájakon, és hát ezek őrzik azt a habitust, ami régen jellemző volt az erdőkre. Na most hát ezek ugye, ahogy kiszorult a legelő állat az erdőből, ezek a legelő erdők megszűntek, a fás legelők is gyakorlatilag megfogyatkoztak, viszont azok az idős fák, faegyedek, amelyek itt éltek, ezek közül jó néhány megmaradt, tehát a mai fiatalabb erdőkben is megtalálhatók, és hirdetik egy régi idő dicsőségét.
2: Azt mondtad, hogy nem vagy dendromániás, dendromán, mégis azért elszabadult a fantáziád, amikor a zselici héttörzsű tölgyet meghatározásokkal illetted, makkoltató kondások, téridőgráfia, dendroasztronómia, sarjasztatott Woodhenge.
3: Így van. Hát ez azt is mutatja, hogy a fáknak régiségben sokkal nagyobb tisztelete volt, mint ma. Még egyszer mondom, a régenben nem faanyagot látott benne, nem matériát. Egy fa sokkal több volt annál, mint aminek ma hisszük és gondoljuk. A régi fa az kapcsolatot jelentett az univerzum és az ember között, a mikrokozmosz és a makrokozmosz között. A régi fa tövében az embernek különös gondolatai támadtak. Gondoljunk csak Newtonra, akinek ugye a fejére pottyant az alma, rögtön komoly fizikai törvényszerűségeket vont le. Na, egy pásztor azért egy kicsit messzebb jutott ennél, és ugye a fának dőlve a fa árnyékában nem csak a nyájat figyelte, hanem bizony előkapta a fából készült furujáját is,

0: és bizony nagyon szép dalokat konstruált, figyelte az égi testek mozgását, és hát, hogy úgy mondjam, modellezte a világot, finoman fogalmazva, kapcsolatot talált a teremtett világ embere a teremtői minőséggel. A fáknak is ugyanúgy aurája van, mint az embernek, ugyanúgy kisugárzása van, ezt úgy mondjuk, ugye hát nem véletlen, hogy nem sok a költőket nyugözi le egy-egy gyönyörű, szép lombkoronájú idős fa, hanem bárkit, embereket, tehát hatnak, különféleképpen természetesen, és ugyanakkor bizony különböző jelentést is fűztek hozzájuk, illetve hát a tájban jelentőségük volt, nem csak azért hagyták meg a fákat, mert mondjuk határfa volt, és mondjuk a birtok elkülönülés, hanem tájékozódást is szolgálta, ugye előbb mondtam már, hogy ehhez képest, meg a fákhoz képest, mint régen a Stonehenge-ol állították a köveket, ugye gyakorlatilag mérték a fölkelő napnak a helyét, vagy a lenyugvó napnak a helyét a különböző jeles időpontokban, a napfordulók vagy a napi egyenlőségek idején, de egyébként meg közte is, tehát naptárrendszernek is a részeit képezték, honnan nézve mondhatjuk, ezt a régi ember tudta, hogy honnan kell figyelni, mikor, merre kell nézni a tájban, ma már nem tudjuk, mert a régi ember még benne élt a tájban, mi meg már csak a tájon élünk, sőt, hozzá kell tennem, hogy élősködünk, hát ezáltal romlik a világ körülöttünk, de a régi pásztortársadalom tagjai elsősorban, hogy a pásztorok azok azért tudták, hogy mozog körülöttük az univerzum, és mi a létezésnek a lényege.
1: Mondhat, hogy az embert lenyűgözik a fák, a zselici héttörzsű tölgy miért?
0: Egy nagyon szép idős sarjfa, és hát ugye a hetes szám is egy izgalmas kérdés. Mitikus szám, történelemben is van jelentősége a hetességnek, tehát egy elég különös idős sarjfáról van szó, ami mindenképpen más, egy nagyon idős fáról van szó, és hát ott a Dunántúlon találjuk egyébként a hazánk legidősebb famatuzsálemeit is. Ugye a zsenyei 1000 éves tölgy az már gyakorlatilag romjaiban hever, a törzsát mérője mellmagasságnál szokták mérni több mint 10 méter. Még megmaradt a fa törzse roncsa, de már a koronája összeomlott.
1: Hány ember fogja azt körbe?
0: Sok ember fogja körbe, hát nyújtózkodni kell, tudom én 7-8-10 ember is biztos, én még egyedül nem próbáltam, és ugye ezek a fák, ott van mellette a hédervári Árpád tölgy, jelenleg hazánk legidősebb fája, 800 évesnek gondolják, annak például több mint 7 méter a törzskerülete.
1: A nevét honnan kapta?
0: Úgy tartják, ugye, hogy Árpád vezér a lovát hozzá kötötte, és még ez a bemélyedés még a törzsén mai napig látható, tehát nyilván ettől is jeles van, hogy egy ilyen szakralizáló hagyomány fűződik hozzá, tehát Árpád fejedelem, amikor a lovát ugye úgymond kötőféken hagyta, a pozsonyi hadjárat során itt pihent meg ennél a fánál, a fa árnyékában, és ennek a nyomát még mai napig láthatjuk, így mutatják a helyiek. Kicsit nagyobb törzskerületű, és már csak azért, hogy házfáról volt szó, a szőkedencsi öreg házfa, az is olyan kb. 7-800 éves lehet, több mint 1100 cm a törzskerülete.
1: Hogy állapítható meg a kora? Átfúrják?
0: Hát az a legegzaktabb az évgyűrűk alapján, de ez nagyon megsínyli a fát, különböző módszerek vannak a számításokra. Leginkább becslésen alapul. Ha már itt tartunk, nagyon érdekes, ugye a világ legöregebb fája, amit most annak tartanak, és bizonyíthatóan is 9500 éves, tehát közel 10000 éves, él. Él. Ez az öreg tyikkó, úgy nevezik, ugye Svédországban található, lucfenyő. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga a fa az, ami élő fa, az tulajdonképpen nem annyira idős, de most olyan 4 méter magas fenyő, aminek egy színizotópos kor meghatározása történt, tehát hogy ez a jégkorszakban hajtott ki, ez gyakorlatilag önmagának a klónja, mert ugye itt egy gyökérrendszerről beszélünk, ami újra és újra sarjad. Tehát maga az a fenyő, ami ott van, az csak pár száz éves, mert olyan 600 évente újra hajt ez a gyökértele. Maga a fa, a felszín fölött lévő fa az nem annyira idős, de maga az, amiből sarjad, az bizony közel 10000 éves. Tehát ugye vannak ilyen jellegű kutatások is.
1: A jeles fákhoz fűződnek legendák, történetek, jeles személyek. Talán legtöbb fája idézőjelbe Rákóczinak van.
0: vidékünkön, mondjuk így, hogy Észak-Magyarországon, tehát ugye a Rákóczi birtokok környékén, illetve hát a Rákóczi szabadságharc idején is azért ugye ezen a területen, itt a Mátraerdő vidékén, Felföldön, mai Kárpátaljának mondjuk ugye Észak-Kelet-Magyarországon mozgott Rákóczi, tehát természetes, hogy itt az ő nevéhez fűződnek még ilyen jeles fák, akár mint a parádfürdői rákócifa is. Egyébként is ugye parádcsosvár, tehát itt Debrő Rákóczi birtoka volt uradalom, tehát történetileg is tudjuk, hogy megfordult ezen a tájon Rákóczi, és hát itt is van egy hagyomány, hogy ehhez a tölgyfához kötötte szintén lovát Rákóczi. Ez tavaly kidőlt ez a fa, ennek már csak a törzse található, meg sajnos, de valóban egy olyan 300 éves körülinek adódik, tehát megvan annak az esélye, hogy Rákóczi láthatta ezt a fát.
1: Ahogy olvastam a litoszférát, megörültem annak, hogy foglalkozol az Ilona völgyi Mária fával is, ez egy képes fa, különösen is jeles fa.
0: Így van, nagyon sok képes fánk van a Mátrában, ezt te nagyon jól tudod, hiszen te magad is megkutattad, és a Mátra monográfiában írtál is egy tanulmányt erről, illetve ezzel kapcsolatban is. A képes fák még különösek, valóban erőteljesen szakralizálják a tájat, és hát ilyen az Ilona völgyben található öreg tölgyfa is.
1: Melyik a kedvenc fád? Nyilván nem vettük sorra mintet, és nyilván könyveket töltenek meg a magyarországi jelesfák. A kedvenced közülük melyik?
0: Ez nagyon nehéz. Én ugye itt a Bükkalján a Tiboldaróczi 400 évesnek tartott, szerintem így a Bükknek is a legidősebb fája az, ami egy csertöldről van szó. Gyönyörű szép sudár törzsű tölgyfa ott az erdőben, lenyűgöző a hatása, tényleg nagyon szép, illetve hát én inkább úgy mondanám, hogy a facsoportok, tehát ugye említettem, hogy ezek a jelesfák zöme, hagyásfa, tehát a hajdani fáslegelők, legelőerdők maradványai, hát vannak még nagyon szép fáslegelő foltjaink, például Cserépfalu fölött a Mészhegy mögött, ugye a Hidegkút laposa nevezetű hagyásfásra legelő, ahol gyönyörű szép tölgyek találhatók, kocsánytalan és csertölgyek, 200-300 éveseket találunk köztük, van olyan, amelynek a törzskerülete meghaladja a 6 métert. Maga a fáslegelő látvány is gyönyörű, különösen amikor szürke marha gulya tartózkodik ott és ott legel, és hát bizony az a cserépfalui fáslegelő ez ilyen, de hasonló a kisgyőri, úgynevezett községi legelő, ahol vannak nagyon szép fáslegelő részletek, és ott is bár már beerdősült erdő részletben található egy nagyon öreg idős kocsánytalan tölgy. Tehát vannak szép és izgalmas fák. Igazán kedvencem, hogy mondjam azt, hogy az meg nem is itt van. A Kárpát-medencében én elmentem Európa, és hát azért a világ egyik legidősebb fájához. Szardínián található a Sozastrum nevezetű olajfa. Ez bizony 4000 éves. 4000 éves.
1: Ott ez nagyon... is klón.
0: Nem. Ez egy élő, ez maga a fa, élő olajfa. Az élő fák közül a legidősebbek általában, amiket így mérnek, ezek olyan 4000 év körüliek a világban, és hát itt a Mediterráneumban nagyon sok ilyen idős olajfát ismerünk, gyönyörű szép. Szardínia szigetén, ezt tavaly nyáron néztem meg, hát van ennek hatása.
1: Mutogatják?
0: Mutogatják, igen, körbe van kerítve. Én azt mondom, hogy ugye hát gondoljunk bele, hogy Krisztus előtt 2000 évvel ezelőtt már, ez akkor már kicsi fa, de azért ott növekedett és azóta ott volt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hát ez a fa, ennek a gyökerei nem is az életben, hanem a létben gyökereznek, és hát ez a mediterrán történelem tanúja, tehát akár a mitikus Minosz király is ültethette, ha belegondolunk, ugye, és túlélte Hammurapinak a Babilonját, úgymond, a tébai székhelyű középbirodalmat, tehát a karnaki templomtól, amit ugye, hát Mentuhotep fáraó építetett, tehát annál is idősebb. Már élt, amikor Tutankhamont meggyilkolták, csak így a mediterránumból, a történelmből néhány példa, tehát ott ennek az árnyékába megállni, az fantasztikus élmény.
1: Ezeket a fákat ránk hagyták, elődeink ültették, vagy a természet maga gondoskodott arról, hogy kikeljenek, felnőjenek. Mi fogunk-e hagyni utódainkra jeles fákat?
0: Egyre nehezebb lesz. ezek a fák szép lassan elérik tényleg az emberi vagy a növényi lét határait, és egyszer csak elhalnak. Mi már ilyet nagyon nem. Egyrészt ugye az erdőgazdálkodás is a világon olyan, amilyen. Tehát régen, amikor a fákat meghagyták, ugye a magoncok, a legegészségesebb, a leggyönyörűbb fát hagyták meg, mert hogy az erős genetikai állomány, nem így mondták, de hát egy egészséges fa az hirdeti a dicsőségét, ugye a magoncok ontják a magot, tehát tényleg fontosak voltak. Ma már igazán a ilyen végvágások és tarvágások során, hogyha fákat kell visszahagyni, igazán azt lehet mondani, hogy szinte gyenge egyedeket hagyják meg, aminek a fája értéktelen, mert nincs gazdasági haszna. Tehát más a szemlélet. Teljesen más a szemlélet, úgyhogy a válaszom az, hogy nagy valószínűséggel nem. Míg őrizzük ezeket a régről itt maradt fákat, igyekszünk őket megóvni, természetesen óriási a tiszteletük, de hát, hogy mi hagyunk-e ilyen fákat az utókorra, ültetünk, persze vannak ilyen törekvések, ugye, emlékfákat, aztán, hogy gondozzuk-e őket, az már más kérdés.
2: Az elhangzott beszélgetésben Barázs Csabát hallották.

0: Most irodalmi sorozatunk második része szól Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

0: Másnap reggel kutyabaja se volt az öregnek. Kicsit még húzta a lábát, de már olyan vehemensen ugrott be a lestrapált Warburgjába, hogy az ülésben ketté tört valami rugó, és, mint a rajzfilmekben, átütve a silány kárpitot, beleállt Laci bácsi fenekébe. Na, nem volt ez nagy érvágás, azon kívül, hogy fulladoztam a nevetéstől, viszont maximálisan helyre tette a kedélyállapotomat. Laci bácsi, van magának aranyere? Kérdeztem szendén. Mert ha nincs, akkor ezek után tuti, hogy nem is lesz. Ez a rugó biztosan helyre rakta odabent a dolgokat. A fene a pofád, dohogott az öreg, miközben savanyú ábrázattal tapogatta a nadrágját, és ujjaival vájkált a rugó ütötte lyukban. Nem szokott csúnyán beszélni, de ennyi most belefért. Láttam a szemén, hogy tulajdonképpen őt is mulattatja a dolog. Hozzál valami kemény papírt, mert így nem ülök rá. Arra gondoltam, hogy akár nyugodtan rá is ülhetne. A rugó már úgyis megtalálta odabent a helyét. Csak ne fészkelődjön sokat. De inkább csendben maradtam. Hátul a televíziós dobozból letéptem egy darabot, duplán behajtottam, és komfortossá tettem vele a vezetőülést. A csúzligumitól kezdve a szöges drótig minden volt nálunk a csomagtartóban. Csak a pultkereket szoktuk néha otthon felejteni, a kemény papír pedig egyenesen szerves része volt az életünknek. Ha az öreg meglátott egyet valahol kidobva, azonnal lecsapott rá, és már gyömöszölte is a kocsiba. És persze megint neki lett igaza. Jó lett valamire. A kemény papírral megreparált Warburg nagyon jól szuperált. Vagy 40-nel repesztettünk Felső Zsolca felé, a Sajópartra, ahol az áradás után visszahúzódó folyó szerte széthagyta értékes kincseit. Gödrökben, lapályos részeken mindig visszamaradt néhány hal, ponty, kárász, egy-egy termetesebb keszeg, de leginkább a szúnyoglárva vonzott minket. Az akváriumi halak számára nincs is ennél kívánatosabb csemege. Átlényegült tekintettel reggeltől estig képesek vadászgatni ezekre a szögletes mozgású vízi akrobatákra. A szúnyoglárvának egyetlen rossz tulajdonsága van. Ki szokott kelni. Az ember hazaviszi a zsákmányt, gyanútlanul kirakja a szúnyoglárvás vödröt az erkélyre, és azonnal meg is feledkezik róla. Egy hét múlva persze eszébe jut, és rohan ki megnézni, hogy mi van vele. Letépi a vödörfedelét, aztán, mint mikor a benzin belobban, áll az emberfia egy hatalmas szúnyogcsóva közepén, ami csak árad, árad a vödörből, és nem akar véget érni. Később úgy tűnik, mintha a felső szomszéd hangját hallanád, amint a férjével ordítozik, valahogy így. Géza! Szúnyog! Azonnal csukjál be minden ablakot! Fúj! Hát ez valami borzalom! És ekkor eltűnődsz az élet célján és értelmén, előveszed a planktonhálódat, és szép lassan elindulsz szúnyog lárvát szedni. Hát igen, az élet nem habos torta. Gumicsizma nélkül én például nem indultam el soha. Alapvető szabály szerintem, hogy legyen rendes lábbelid, amikor az ártéren bukdácsolsz a mocsárban a milliónyi vérszívó között. Nyáron 35 fokban egy kicsit kényelmetlen viselet, ráadásul a családom egy része még fintorgott is, amikor esténként levettem, de lassan-lassan ők is megértették, hogy szúnyoglárva szedésnél kizárólag a gumicsizma a megengedett. A fejemet néha bucira csípték a dögök, annyian voltak, s anyám olyankor gyanúsan méregetett az ajtóban, hogy ki az, akit beengedett. De aztán ránézett a csizmámra, és megnyugodott. Július végén ez csak is én lehetek. Laci bácsi lábméretét olyan 48-as körülire satszoltam. Ha elképzeljük mindezt combtőig érő halászcsizmaként, az már egy monstrum, egy erődítmény, egy birodalmi lépegető. Akkor fogalmat kaphatunk arról, milyen is lehetett, mikor mi megjelentünk valahol. A város területén még csak-csak disztingvált az öreg, de vidéken már simán beugrott 7 mérföldes csizmájában a közértbe 2 zsömléért meg 1 kefírért. Én meg utána. Az eladók természetesen a pokolba kívántak minket, mert bűzlő, iszlapos csíkot húztunk magunk után, mint valami elfuserált 2 lábon járó csiga. És akkor a látványról még nem is beszéltem, amit a 2 mocskos testű, égnek álló hajú, hanyistók-szerű lény jelentett. Mentségünkre szolgáljon, hogy tanultunk a kirívó esetekből, és ha valahol túl nagy rumlit csináltunk, oda vittünk ajándékba néhány frissen kifogott pontyot, kárászt, nagy darab sütnivaló keszeget, mikor legközelebb arra jártunk, de ilyenkor természetesen már nem léptünk be az eladótérbe. Elnézést kértünk az okozott felfordulásért, az öreg eleresztett néhány brilliáns poént, és rendszerint mosolygos arcoktól búcsúztunk, amikor visszaültünk a kocsiba a szúnyoglárvás vödreink mellé hazafelé menet. A későbbiekben aztán még fejlesztettünk is ezen a stratégián, mert inkább a plankton szedést megelőző napon vásároltunk meg mindent, amire szükségünk lehetett, tiszta ruhában, csizma nélkül. Szóval szent volt a béke, néha olyannyira, hogyha esetleg mégis megszorultunk volna üdítő ital dolgában, csak beszóltunk a pénztárosnak, ő pedig kedvesen kiküldött valakit pár üveg jéghideg kólával. Van egy mondás, ami valahogy így hangzik. Mikor megszülettél, sírtál, és körülötted mindenki mosolygott. Élj úgy, hogy amikor meghalsz, te mosolyogj, és körülötted mindenki sírjon. Ez életcélnak sem kevés. Ehhez tartotta magát az öreg, és azt hiszem, sikerült neki. Most rajtam a sor. Én is megpróbálom. Csak az a baj, hogy ebben már nem segíthet. Egyébként meggyőződésem, hogy olvassa valahol ezt az irományt, és teli szájjal nevet a felhők fölött.
1: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 2. részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Tompos Péter és Karkus István technikusok, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: 3 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirati irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Hermányi Zsolt lett a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. A posztot július 15-től tölti be a belgyógyász szakorvos. Az intézmény közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés. Nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg, áll a közleményben. Csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda, közölte a kormányzati kommunikáció a távirati irodával. Közleményükben felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány, a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Ismét elérhetőek az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Azt írták, hogy az MR készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A sikeres próbaüzem után július 15-től ismét elérhetőek az MR diagnosztikai vizsgálatok a kórházban. A kórházban a hónap elején hibásodott meg az MR készülék hűtési rendszere. A fekvő és járó betegek a hiba elhárításának idején sem maradtak ellátatlanul. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR vizsgálatok elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő záporzivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. július 17-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd ezt követően arról szólunk, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy születésnap mindig nagyszerű egy ember életében, hát pláne egy szervezet életében, mert azért, hogyha már eljut egy szervezet, illetve hát egy, most jelen esetben egy kávézó, ami egy speciális kávézó, most olyan sok mindent elárulok itt rögtön az elején, vagy legalábbis sejtelmesen, ami egy olyan szép indítatással kezdődött még bent a Cracker udvarban, ugye ott a HBH hátsó részén, ugye ez a Manóka kávézó név szerint, amikor még tényleg ilyen babomamás kis kávézóként indult ez az egész pici, de annyira jól sikerült a vállalkozás, hogy 8 év alatt kinőtte magát oda a Bajcsy Zsilinszky utcára. Úgyhogy 8 évesek vagytok, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ugye mi Tótné dr. Varga Dorottyát, az egyik tulajdonos, már mi nagyon régóta ismerjük egymást. Most találkozom először Gregorovics Szvitlanával, a másik tulajdonossal, akivel, ahogy említettem, azért külön öröm találkozni, mert a te kezeid közül kerülnek ki az isteni finom manókás sütik, úgyhogy most gratulálok hozzá, bár ne ennék ennyit belőle, mert ugye ezeknek tényleg nagyon könnyen elcsábul az ember. De szóval ugye, ahogy mondtam az elején, ugye még Szveti, ő a kezdetekkor nem volt vele. Tehát, hogy Doris, ez teljesen a te szüleményed volt. Tehát egyáltalán az, hogy egy ilyen babás mamás legyen, ez rögtön neked ilyen gyes után munkába visszatérős történet volt.
1: Igen, igen. Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról. Azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező, a lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát. És Szvetivel mi 2 éve vagyunk üzlettársak, és 2 éve visszük együtt a kávézót. Ebből az elmúlt 1 év az már élesbe, tényleg kint ott a Bajcsy Zsilinszky utcába ment, az előző 1 év pedig az összecsiszolódás, a közös munkának az elkezdésével telt. És igen, tulajdonképpen az a szerencsés együttállás van, hogy mind a kettőnk azonos értékrenddel rendelkezik, ezért is tudtunk társulni, és azt gondolom, hogy ezért is működik jól a mi párosunk, mert bár személyiségben különbözünk, de az értékrendünk azonos, és azonos célok mentén haladunk az üzletben.
0: Hogyan találkoztatok meg azt, hogy ugye, ahogy említettem, a sütemény felelős az te vagy, de hát nyilván azért egy tulajdonosnak ettől azért komplexebb a feladata, tehát hogyan találtatok ti egymást, és akkor így hogy osztottátok szét a feladatokat?
2: Ez amúgy nagyon érdekes történet szerintem, mert mind a ketten pálya elhagyók vagyunk, én szociológus vagyok, a Dorottya pedig jogász, és úgy volt az egész, hogy nekem 3 gyerekem van, és akkor
0: neki
2: amikor
0: is, már
2: neki
0: is,
2: igen. Úgy távolról ismertünk egymást, de úgy nem voltunk annyira közel ismerősök. És amikor nekem a legkisebb gyerekem ment az iskolába, akkor elkezdtem nézelődni, hogy visszamenjek a szakmába, mit csináljak az életemmel. És szembe jött egy cukrász iskola, és azt gondoltam, hogy ez tök jó. Ez befejezem, aztán lesz, ami lesz. Elkezdtem otthon sütögetni, kísérletezni, nagyon kikapcsol. Ez abszolút az én világom. És annyira kinőtte magát már otthon, már úgy látom, hogy átlépte azt a baráti kört a megrendelőim, hogy gondoltam, hogy akkor elkezdtem valami műhelyet. És akárhogy számoltam, osztottam, szoroztam, nem jött ki a matek, hogy nekem ebből lesz legalább fizetésem. Mindig mondta a férjem, hogy kávé kell ahhoz, hogy menjen a süti. Párosítani kell ezt a két dolgot.
0: Milyen jó marketinges a férjed, ugye?
2: Ő nagyon, igen. És akkor pont akkor a Doris kitette egy álláshirdetést, hogy ő keresi egy felszolgáló a kávézóba. Én jelentkeztem. És akkor mivel ő rendelt már tőlem tortát, úgy csodálkozott, hogy egy Szveti, te. Mondom, figyelj, nekem kell valamit kezdeni magammal, és én abszolút otthon érzem magamat a vendéglátásban. Nagyon mindig is akartam kis kávézót, kis sütikkel, és akkor nekem kell belülről megnézni, hogy ez hogy működik. És akkor úgy nagyon hosszasan elbeszélgettünk, emlékszem, hogy ilyen több mint 2 óráig, és akkor tök egyformán láttunk a víziót, a missziót, hogy hogyan látjunk, hogyan akarunk, és pont mondta, hogy figyelj csak, itt a Bajcsy Zsilinszky van egy nagy üzlet kiadó, csapjunk bele, és akkor bővel a süteményeket is beviszünk, mert addig nem volt sütemény, és akkor kooperáljunk egyet, azt csináljuk meg. És akkor úgy kezdődött.
0: És belevágtatok.
2: Igen.
0: Milyen jó ez, hogy mertetek. Mondjuk Doris, te neked már voltak egyéb próbálkozásaid is, tehát hogy te olyan bátor vagy, olyan kockázat vállalóval.
1: Igen, mondom, nem vagyunk egyformák, tehát amit Szveti mondott, hogy ő előre számolt, kalkulált, hogy ez hogy fogja megérni, na ezen belőlem abszolút hiányzik. Szóval ezért is mondtam, hogy tök jól kiegészítjük egymást, és igen, én azt mondtam neki, hogy nekem egy üzlettársra van szükségem. Egyébként ez annyira visszaköszön abba, hogy abszolút ilyen közösségbe gondolkodom én is, meg Szveti is, tehát nekem, én eddig egyedül csináltam, próbáltam ugye együttműködni több mindenkivel, szolgáltatókkal is, de nekem hiányzott az, hogy ezt valakivel közösen csinálni, úgyhogy ez a titka számomra, igen.
0: Akkor a csillagok szerencsés együttállása összehozott titeket, és hogy azért milyen jó már, hogy gyakorlatilag akkor mondhatom így, hogy 2 éve, most, hogyha 1 éve is élesben, de együtt dolgoztok, és na most ez milyen érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire ugye minden egy irányba mutat, ugye Doris, te ugye ügyvédként is praktizálta, hogyha mondhatom, hogy nem tudom, hogy ez múlt idő, vagy jelen idő, de azért úgy a jogi dolgok úgy nyilván megvannak. A szociológia az azért a társadalmi szerep vállalása. Nyilván ugye a társadalmi szerepeket, ez mennyire érdekes, és ugye a Manóka, te ugye később csöppentél abba bele, amit a Manóka ugye már tulajdonképpen kezdete óta képvisel, és hogy egyáltalán tényleg ez a fajta misszió, és ez a küldetés, hogy azon kívül, hogy Doriszt ugye mi ismerjük az EGRI közösségi alapítványból, és mi adománygyűjtő nagykövetek vagyunk, tényleg majd a következőben szerintem beszéltek rá Szvetit is, hogy segítsen, de hogy tényleg az, hogy egyáltalán, hogy ugye kismamákon segíteni, és akkor majd most mi mindjárt el fogjuk elmondani, hogy mi mindenkivel vagytok ti kapcsolatban, és hogy nem csak segítetek, hanem hogy azért olyan eredmények értek el például ezzel a jót tett kekszel is, hogy azért, szóval elképesztő az, hogy tényleg valaki nyilván működik, mert hát azért valljuk be, pénz nélkül nem tudunk megélni, de ugyanakkor, hogy az ember visszaad és segít másokon, szóval, hogy itt van ennek az egésznek a varázsa, én nem tudom, hogy a Manókának amúgy mi adhatja a titkát, de valahol biztos, hogy ez is benne van, ez az együtt gondolkodás, hogy közösségben, hogy tényleg megnézni, hogy mit kíván az odajáró közönség is arra építeni, és hát valamit biztos, hogy nagyon jól csináltok, mert én, ahogy itt a riport előtt mondtam nektek, én akárhányszor voltam nálatok, ott még mindig telt ház volt, tehát hogy azért ez elképesztő, és hogy tényleg a te szociológiai végzettséged, vagy nem tudom mennyit töltöttél el ezen a területen, szociális szférában, hogy ezzel mennyire tudod te is átadni azt, hogy egyesületeknek segíteni.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes, az együttműködés. Még a Salamon valamikor mondta, hogy az egyik legyőz 1000, de a ketten 10000.
0: Igen, igen.
2: Nem 2000, hanem 10, hogy mennyire nő a hatásunk, amikor mi nagyon jó tudunk kooperálni, és együttműködni. És elképesztő nekem ez az év az ilyen csoda. De szerintem, ahogy Dorisra nézem néha pislog, hogy igen, ő is, hogy nem tudom, hogy a forgalom megnőtt nem is duplára. Nem számoltunk pontosan, de legalább triplára, vagy annál is több. És szeretik a vendégek nálunk lenni, és ezek a programok, amit indították, a projekteket, szívesen részt veszik, és ez annyira jó látni, hogy az emberek amúgy szívesen együtt csinálnak valamit, segítenek, hatást gyakorolnak, és csak irányítani kell nekik őket egy kicsit.
0: Tehát ez a fajta egyesületekkel való kapcsolattartás, tehát tulajdonképpen neked hamarabb jött az életedbe, mint például mondjuk az EGRI közösségi alapítvány tagja lettél volna, tehát már hamarabb voltál te úgy a civil szervezetek felé kacsintó, ugye, Doris?
1: Igen, igen, ez olyan érdekes, úgy Márti is ugye az elnöke az alapítványnak ezzel kapcsolatban ezért keresett meg, mert a kávézóba kezdettől fogva helyet adtunk civil szervezeteknek, hogy toborzást végezzenek, vagy mindenféle programokat csináltunk. Már rögtön első évben bekapcsolódtunk a szoptatás hetébe, ugye Baba Barát kávézóként, úgyhogy nekem ez mindig is fontos volt. Tehát, hogy őszintén nem értem, hogy sokszor, hogy ez kinek nem fontos, tehát, hogy nekem ez tényleg egy ilyen belülről jövő dolog. Az más kérdés, hogy ahogy mondtam is, hogy eleinte ez egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy szerintem ez fontos.
0: És már egyre tudatosabb.
1: Egyre tudatosabb, és nem titkoltan azért, hogy minél szélesebb réteg megismerje ezt a helyet, tehát nyilván ennek van egy marketing értéke, úgy mondom, de azzal együtt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy értéket teremtünk magával a hellyel, mert hogy egy olyan, igen, ez egy vendéglátóhely, de nem egy egyszerű, hanem azért, hogy oda kisgyerekkel lehessen jönni, hogy tényleg nyugodtan
0: kutyával,
1: tudják.
0: Bocsánatot kérek, nekem igen. Nagyon fontos, a kutyámmal is voltam.
1: Kutyabarát hely is vagyunk, igen. Nagyon fontos nekünk a vendégeken kívül az, hogy a csapatunk is szeresse a munkahelyét, szóval az nem látszik egyébként, hogy mi mennyi energiát beleteszünk abba így a kulisszák mögött, hogy a munkavállalóink is jól érezzük magukat, hogy csapatként dolgozzanak, hogy szeressék a munkahelyüket, hogy együtt tudjanak jönni ezekkel a célokkal, és ez munkahelyként is fenntartható legyen. Úgyhogy igazából igen, az elmúlt egy évnek a tanulása az ezt így tudatosította, hogy ez a fenntartható működés, meg azok a célok, az a misszió, ez tulajdonképpen nekünk az üzleti modellünk. Szóval mi így szeretnénk a piacon létezni ezekkel a célokkal, meg fenntartható működéssel.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Nekem egy listám, amit ugye én megkaptam sajtóanyagban, hogy tényleg mondjuk egy éve indítottátok ezt a Jó Tett Keksz kampányt, erről azért beszéljünk már egy pár mondatot, de ugye ezen a kampányon túl is, amirevel ugye ráadásul egy komoly elismerést nyertetek így ezen a területen, számos civil szervezettel vagytok kapcsolatban. Ki számolna be mondjuk a Jó Tett Kekszről? Hát akkor már a cukrászt kérdezem.
2: Igen, tavaly augusztusban kezdtünk, és ilyen civil szervezetekkel próbáltunk dolgozni, akik közel állnak a mi kis vízióhoz. Például a Kutyamenhely, a SZETA, a Szegények Támogató Alapítvány.
3: Vakok és gyengéllátók, most a BEN Egyesülettel, tehát a fogyatékkal élők, az Ártani Egyesület.
2: Igen. És amikor elkezdtünk, csak ennyi ötletünk volt, hogy van 14 féle kekszünk, hogy annak a 10%-át, most egy kicsit több, ilyen 100 forintjával minden eladott keksz árából támogatjunk a civil szervezeteket, hogy az milyen jó, de amikor elkezdtünk ez irány dolgozni, és jobban megismertünk a civil szervezeteket, rájöttünk, hogy nem is ebben van a cél, nem pénzügyi támogatásra szükségük van elsősorban, hanem hogy tudjanak róluk, hogy megismerjenek, és nem tudom, a karácsonyi kampányról lehet, hogy te mesélj egy kicsit.
3: Igen, itt igazából az együttműködés, amit Sveti is mondott, hogy az lett egyre fontosabb számunkra, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni ezekkel a szervezetekkel, és a SZETA-val, amikor leültünk és átbeszéltük azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha ők lennének a következő támogatott, és miről szól ez a Jó Tett kampány, ugye beszélgettünk, és van más budapesti vendéglátóhely, ahol hasonló kampányt láttam, és említettem nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha az ő tanodájukba járó gyerekeknek összeírnák, hogy mit szeretnének karácsonyra, egy 10 000 forintos értékhatárt határoztunk meg, és ezt a listát ők odaadják nekünk, mi pedig a vendégeinknek ezt közzétesszük, és arra kérjük a vendégeinket, hogy ráz a hideg közben, hogy támogassák, vagy vegyék meg tulajdonképpen egy-egy gyereknek az ajándékát. És ők is mondták, hogy persze, csináljuk, próbáljuk ki, összeírták, kitettük a listát konkrétan, nem tudom, reggel kitettem, délre már a fele gyereknek ott voltak a beírások a vendégektől, ismerősöktől, hogy akkor én ezt a gyereket, azt a gyereket.
2: És ez ilyen országos is volt.
3: És országosan.
2: Más városokból az ismerősök, akik ismerik Manókát, mi is szeretnénk.
3: Volt, aki postán küldte, volt, aki személyesen hozta be, volt olyan, hogy egyszerre hoztak, mert ugye mindegy, több felületen is hirdettük ezt a listát, és néha így összecsúsztak, és akkor, mint tudom, ugyanannak a gyereknek hozták be egyszer a sakkészletet. Nem mondom, hogy majdnem összeverekedtek, de hogy így tudod, hát nem, neki én hoztam, és hogy így a kampány végére kétszer annyi ajándék gyűlt össze. Nyilván ezt is a SZETA-nak adtuk, ezt nem karácsonyra, hanem nekik vannak mindenféle ösztöndíj programjaik ott a gyerekeknek, tehát ők ezt folyamatosan kiosztották a gyerekeknek, és Svetinek van egy ismerőse, aki ráírt később, így húsvétot megelőzően, hogy ő ugyan lemaradt erről a karácsonyi kampányról, de ő Svájcban a saját egyházközségében szervezne egy gyűjtést, és ők elhoznák azokat az ajándékokat, úgyhogy húsvétra ugyanezeknek a gyerekeknek Svájcból jött még egy adag ajándék. És ekkor döbbentünk arra rá, hogy úristen, hogy mi kitaláltuk, hogy igen, most akkor nem tudom én havi hány ezer forintot így oda tudunk adni ezeknek a szervezeteknek, de hogyha ebbe bevonjuk aktívabban a vendégeinket, hogy akkor abból mi sülhet ki.
1: És működött, igen.
3: És most erre törekszünk, hogy a kezdetekben amúgy 2 hónapos együttműködésekben gondolkodtunk, de már eljutottunk odáig, hogy annyira gyorsan eltelik 2 hónap, hogy egy fél éves együttműködést szervezünk az egyes civil szervezetekkel, és amit abban a fél évben be tudunk sűríteni közös dolgot, azt így megpróbáljuk megvalósítani.
1: Azért olyan érdekesek ezek, most már merem én is úgy mondani, aki ugye már 2-3-szor talán részt vettem egy mondjuk ilyen adománygyűjtésben, és nyilván én is első körben teljesen vakon mentem bele, és hú, mondom, hát egyáltalán fogok-e én 0 forintot, vagy 1 forintot is összegyűjteni, és mondjuk az, hogy például a Manókába az, aki bejár, rendszeresen bejár, és ismer titeket, ismeri, nyilván azért jár, mert szereti a reggeliteket, a kávétokat, a sütiteket, bármit, és hogyha ti ott hívjátok fel a figyelmet egy adott gyűjtésre, mert hogy ugye sokszor félnek az emberek a gyűjtésektől, hogy ugye hova érkezik meg az a bizonyos felajánlott összeg, de hogyha ti mögé álltok, akkor természetesen az emberek el fogják hinni, hogy ezek jó helyre kerülnek, szóval hogy szerintem ez ilyen dupla biztosíték tényleg arra, hogy most éppen a SZETÁ-nak, vagy akár a BEN alapítványnak, vagy nem tudom, a Madártani Egyesületnek, vagy a Kutyamenhelynek gyűjtsetek, és például mondjuk egy tényleg, mert ugye engem a kutya ugye nagyon érdekel, tehát mondjuk a Kutyamenhelynek, ott például az, hogy megmondják, hogy nem tudom, mennyi tápra van szükség, vagy ott a pénzt, vagy takarók, nem tudom, mik kellenek a kutyának, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy például hozzájuk, hogy sikerül gyűjteni.
3: Amikor még őket támogattuk, akkor még ez a pénzbeli támogatás volt csak a fejünkben, tehát kiszámoltuk a hónap végén, hogy mennyi kekszet adtunk el, és tényleg az volt a nehézség ebbe a két hónapba, hogy már nem fért bele semmi. Tehát, hogy nem tudtuk azt mondani, még ott ötleteltünk, hogy akkor, amikor átadjuk a pénzt, akkor gyorsan csináljunk még egy ilyen kis adománygyűjtést is, hogy plusz dolgokat is lehessen, de igazából kevés volt az idő. A Kutyamenhellyel egyébként még az előző év karácsonyán működtünk úgy együtt, hogy mi a saját csapatunkkal a karácsonyi csapatépítő bulinkon kimentünk és megsétáltattunk egy pár kutyát ott a menhelyen, ami szintén nagy segítség ugye a menhelynek, mert náluk ez is folyamatos probléma, hogy önkéntesek kevesen vannak, és akkor mi beszerveztük a saját csapatunkat is, és akkor vittünk, igen, akkor vittünk ki egyébként mi magunk pokrócokat, meg tápot, meg hát plusz ez a sétáltatás is egy ilyen kis kaland volt, úgyhogy azt reméljük egyébként, meg tök jó, hogy mondtad, hogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy azt gondolom, hogy hitelesek vagyunk ebbe, és hogy tényleg bátran mögénk állnak a vendégeink is, hogyha mi felhívást intézünk bármilyen ügybe, nyilván azzal a civil szervezettel együtt, akik szintén hitelesek abban, amit ők csinálnak, és igen, talán ez a példamutatás is amúgy nagyon fontos, és azért is szeretjük, hogyha minél több helyen meg tudunk szólalni, hogy minden vállalkozás tehet amúgy egy apró pici lépést, akár egy ilyet, hogy mondjuk egy csapatépítőre elmegy valami olyan helyre, amivel egy kicsit önkénteskedik a csapat. Úgyhogy nagyon sok módja van az érzékenyítésnek, meg az ilyenfajta társadalmi
1: összefogásnak. És amúgy pont ez az önkénteskedés, tehát ez annak idején egy pár éve tényleg egyetemi tanulmányoknál is nekünk is kellett például önkénteskedés ugye mondjuk egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, tehát hogy hiába az ember nem kap, tehát mondjuk pénzt nem kap is, tehát nekem is volt, hogy valaki kérdezte, hogy és neked ebből van, de hogy van, nem, nincsen semmi, hanem az, hogy segíteni, nem tudom, engem annyira dob pingolt, tehát, és ez tényleg tanulmányok kimutatták, hogyha valaki úgy önkénteskedik, hogy tényleg szívvel lélekkel csinál, elképesztő endorfin termelés. Tehát tényleg, én például virradásra is járok, tehát, hogy az is, hogy igen, az ember először fél tőle, hogy jaj, hát ki szereti azt, hogy a tűvel szurkálják, de hogy belül tudod, hogy te ezzel valakinek segítesz, és hogy ez mennyire jó, és akkor utána az emberben ez teljesen átalakul, hogy tényleg elképesztő energiákat, meg boldogsághormont szabadít fel.
4: A depresszió ellen kezelésben is amúgy benne van az
1: önkénteskedés,
4: igen. Hogy valami ilyen pozitív energiát ad, ami gyógyszer, például amire gyógyszer nem képes.
1: Pontosan, tehát tényleg ez a szeretet ereje, meg ez a jó tenni jó, szóval ezeket nem lehet elcsépelten mondani folyamatosan, meg azt, hogy tényleg, hogy most akár önkénteskedünk, akár segítünk, mert igen, ez bevétel, de hogy te ezt a bevételt eltárnéd magadnak, és vehetnél belőle egy, nem tudom, designer táskát, most mondtam valamit, amit úgy is tudom, hogy te Doris nem fogsz megvenni, vagy te ezt veti, nyilván még téged annyira nem ismerek, hanem hogy úgy gondolod, hogy te ezt most olyan helyre teszed, ahol szükség van rá. Amúgy említettem, hogy ezzel a jutott kekszet elismerést is kaptatok? Mi volt ez pontosan?
3: Igen, ez, amit említettem, hogy az elmúlt pár hónapban mi részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Bridge to Benefits programján. Még ősszel volt itt Tegerben egy ilyen mini kurzusuk, amin én részt vettem, és ezzel a Jótett Kex projekttel, ami akkor már ugye létezett, ezzel jutottunk be az országos programba, ami 2,5 hónapon keresztül zajlott, 13 vállalkozás részvételével az ország minden részéről, és itt amellett, hogy volt egy kitűzött cél, hogy egy projektet kell pitchelni a döntőn. Tulajdonképpen tényleg arról szólt ez az időszak, hogy megtanuljuk azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mert ahogy mondtad, meg ahogy én is mondtam, hogy igen, bennem is van egy ilyen nagy lelkesedés, hogy igen, adjunk, csináljuk, de hogy egy itt azért üzletileg fenn kell tartani egy vendéglátóhelyet, 10 embernek a munkabérét ki kell termelni. Szóval adni, igen, de hogy ezt hogy lehet úgy tudatosan csinálni, hogy egyébként ez tényleg...
1: Azért maradjon a létfenntartáshoz.
3: Hogy igen, ilyen. Tehát hogy akkor tudunk adni, ha fent tudunk maradni, így és van. Akkor, hogyha minket is ez lelkesít, hogy itt nem forintokat kell esténként számolgatni, hanem tényleg tudunk van miből adni. És júniusban volt az országosnak ugye a döntője, és akkor ez a Jótett Kex projekttel mi nyertük meg végül is az egészet. 3 másik vállalkozással együtt fél éves inkubációt nyertünk ezen a programon, ahol még tovább tudjuk fejleszteni ezt a projektet, tehát nyilván a mi célunk az, hogy még több kekszet el tudjunk adni, ennek keressük a módjait webshopon keresztül vállalkozásoknak értékesítve, hogy ezt tudjuk így üzletileg is építeni, és mi meg, mint nyertes, még egy ilyen kommunikációs, vagy ilyen marketing promóciót is kaptunk, aminek majd az eredményét majd évvége felé fogjuk bemutatni így a többi a közönségnek.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Aszetának még tart a támogatása, vagy ez most lassan majd lezárul, és akkor egy új szervezetet kerestek?
2: Most a
1: Tehát, hogy már akkor Aszeta lezárult, igen. És akkor most az autista szervezetet támogatjátok el.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes Aszetával kapcsolat, és nálunk a cukrászdában tartottak egy tréninget egy másik szervezet, és meghallottak Aszetáról, és ajándékba adták például a tanodai gyerekeknek kávézói látogatást, és annyira ilyen szívhez szóló üzeneteket kaptunk aztán, hogy ezek a gyerekek, hogy készültek a kávézóba, és ott, és
1: szépen mivel felöltöztek, megadták a módját, és nekik akkor ez nem olyan off-course, mint
2: így van. Van, aki életében akkor volt először kávézóban. Igen. És akkor ebbe is úgy látszott a hálózat, hogy mi kapcsolódunk azokhoz, azok kapcsolódnak hozzánk, és akkor úgy tudunk együtt csinálni, és ennek a Bridge to Benefits-nek is az a lényege, hogy találkozunk, elképesztő időt töltöttünk az a 3 hónap alatt, elképesztő emberekkel találkoztunk, akiknek csillog a szemük, és már 10-20 évig csinálják, és még mindig csillag a szemünk, igen. És hát, akkor ennek az a lényege. Igen.
1: Hát a SZETÁT ugye nem is tudom, 89 körül, vagy tehát mindenképpen a rendszerváltás előtt alapították ugye Farkas Zsuzsaik, aki igen. Szintén ugye nagy név a szociológus szakmában, tehát hogy azért ez már lassan a 40. évét tapossa mondjuk, és azt, hogy ezt még mindig olyan lelkesedéssel csinálni, pedig biztos, hogy ott is voltak azért fentek és lentek, de ezeket csak ilyen elhivatottsággal lehet csinálni. Most ugye ez a beszélgetés, ez július 17-én kerül adásban, de azért mindenképpen említsük meg, hogy ugye ezen a héten pénteken, bár már ugye az adásba kerüléssel ez múlt idő, de ugye ezt a 8 éves születésnapot ti méltó módon megünneplitek, megünnepeltétek, ugye, hogy próbáljam a igeidőket megfelelő helyre tenni. Ugye a Manókában lesz egy állófogadás, illetve hát ugye volt egy állófogadás, de ezt most értse mindenki jól, mert hogy azért a születésnapot illik megünnepelni.
3: Igen, és minden évben megállunk ilyenkor egy kicsit, és mindenféle programokkal próbálunk kedveskedni egyébként a vendégeinknek, és idén azt gondoltuk, hogy azokat a civil szervezeteket szeretnénk meghívni erre az állófogadásra, akikkel az elmúlt évben együttműködtünk. A hálózatos működésnek ez is a része, és én azt is remélem, hogy ott abban a másfél-két órában, ahol ez az 5-6 civil szervezet találkozik egymással, akik egyébként nyilván tudnak egymásról, szóval Egerben vagyunk, ez egy kisváros, és akik tényleg aktívan működnek civil szervezetek, azért ők valamennyire láthatóak, de én tapasztaltam már azt, hogy tehát beszélgetni kell egymással, és ugye ezek a szervezetek is folyamatosan, ahogy mondott, tök kemény munkát tesznek bele a saját tevékenységükbe, nem feltétlenül van arra idejük, hogy így más szervezetekkel beszélgessenek, úgyhogy nekünk egy picit ilyen titkolt, félig titkolt szándékunk az, hogy ők ott együtt egy állófogadáson tudnak egymással beszélgetni, és én biztos vagyok benne, hogy új együttműködések, meg új ötletek születnek majd, amik akár ilyen, akár a kávézó közreműködésével is ilyen projektek lehetnek ide, illetve idén a programokba is be

0: vonjuk a szervezeteket. Ez nekik lesz, úgy érzem, az ajándékuk felénk, hogy a vakok és gyengéllátók társas játékokat hoznak, és akkor azokat ott ki lehet próbálni. A Ben Egyesülettől jön majd egy kis tánccsoport, meg egy fiatal lány, aki a saját versét fogja felolvasni. Szóval, hogy a következő hónapban még egy beszélgetést is tervezünk a Ben Egyesülettel, kicsit ilyen érzékenyítés témában, úgyhogy igen, ez a születésnap is nekem szerintem ilyen speciális, szóval nem önmagában csak tortázunk, bár Szvetinek hála az is lesz. Úgyhogy igen.
1: És sülnek a kekszek.
2: Igen. Azon gondolkozom, hogy ez egy nyolcadik születésnap, tehát még nem is, hogy ötödik, nem is. Az ötödiken már túl vagytok, és nem is a tizedik. Hát majd mi lesz akkor a tizediken, hogyha a nyolcadikon ennyi minden fog történni. Hát hogyha már ugye én annyira szerelmes vagyok a te süteményeid, Veszveti, mi az idei nyárnak a slágere? Mert hogy mi az, amit szeret akkor az odajáró Manóka társaság, Manóka közönség?
1: Már beszéltünk erről, hogy nálunk a vendégek diktálják a kínálatot, mert sok mindennel próbálkoztunk, aztán láttunk, hogy ez tetszik, ez annyira nem, úgyhogy ilyen teljesen nemzetközi a vitrinünk, a New York cukormentes tortáig, az olasz tiramisuig, amúgy a tiramisu nálunk abszolút a sláger.
2: Igen.
1: Most
2: de az télen nyáron?
1: Télen nyáron, igen. Több fajta is van, legalább kettő, de néha 3, 4, 5, és idén a tortánk is tiramisu torta lesz, hogyha már.
2: Mert én emlékszem, hogy ősszel olyan finom sütőtökös valamit sütítettem. Igen, ott, tehát, hogy ez annyira jó, amikor tényleg olyan szezonálisan, tehát karácsonykor biztos valami almás, fahéjas, narancsos.
0: Piték,
2: tehát, hogy
0: piték még, ami piték. Nagyon népszerű.
1: Igen, a piték is abszolút. Meg ezzel is próbálunk a helyi termelőkkel együtt dolgozni, amit aktuálisan van, az nálunk is mindig van a kínálatban.
0: Most a Ben Egyesületet támogatjuk, ja, és most elkezdünk együttműködni az Összhang Egyesülettel, és akkor már így mondom is, hogy, hogy milyen új kampányt találtunk így a részvételükkel a pénzügyi támogatás mellett. Nekünk van törzsvásárlói kártyánk, ilyen pontgyűjtő kártya, ahol 9 kávé után a 10-et ajándékba adjuk a vendégeinknek. Ezt nagyon egyre többen használják, ezt a pontgyűjtő kártyát, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan lehetőség, hogy fel lehet ajánlani ezt az ajándék kávét, és mivel ugye a kismamák meg a fiatal anyukák nagyon fontos célcsoportunk, tudjuk azt, hogy szülés utáni depresszió, elmagányosodás, tehát hogy ez nagyon komolyan érintheti a fiatal anyukákat, és az Összhang Egyesület ebben élen jár, hogy ezeket az anyukákat összefogja, meg felkarolja, és az ő segítségükkel mi ezt felajánljuk, mármint nem mi, hanem a vendégeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ajándékkávéjukat felajánlják, és mi az Összhang Egyesületen keresztül az ő pszichológusuk segítségével olyan anyukáknak fogjuk eljuttatni, akik, hogyha bejönnek ezzel, akkor egy ajándékkávét el tudnak nálunk fogyasztani. Úgyhogy így indul majd az Összhanggal a fél éves együttműködésünk.
2: A közös munkat elképesztő, hogy alig zárult le valakivel, akkor a benautistákkal még éppen tart, és akkor
0: igen, velük még
2: megvan már
0: végéig.
2: Rögtön a következő projekt, ez lehet, hogy már neked fejben megvan a 2027-es is.
0: Mindig erről jön valami amúgy, mert ezért jó nálunk tényleg így a kávézóba, hogy a vendégeikkel, ha beszélgetünk, a partnerekkel, akikkel együttműködünk, most ősztől programokat szeretnénk mindenféle témában, és akkor, ahogy így beszélgetünk az emberekkel, így jönnek ezek a dolgok.
2: Nem is nagyon kell adja, hanem egyszerűen adja magát. Igen, az mindig valaki jön valami ötlettel. Hát én tényleg leborulok a nemzetnagysága előtt és a Manóka működés előtt, mert hogy nekem ez tényleg ez a fajta komplex tevékenységetek, ez a fajta civil szervezetekkel való együttműködés segít. Ez nekem nyilván, tudod, Doris, szívügyem amúgy is, úgyhogy én tényleg nagyon őszinte szívvel gratulálok nektek, nagyon örülök, hogy megismertem ugye a tulajdonostársadat, Szvetit is, és hát kívánok nektek nagyon sok jó programot. Már ugye múlt időben remélem, hogy a születésnap nagyon szépen lezajlott, talán majd legközelebb megpróbáljuk egy picit hamarabbra indítani, de hát ugye nyár van, úgyhogy mindenki hol nyaral, hol nem, úgyhogy ezt nem volt egyszerű összehozni. Úgyhogy legyetek büszkék magatokra, azt tényleg el kell, hogy mondjam, és hát mi Doris lehet, hogy találkozunk ősszel ismét, mert azt mondta nekem a Máté, hogy lesz
0: újból. Szvetivel is.
2: Akkor Szvetivel is, mert lehet, hogy megint folytatódik ugye az adománygyűjtés, úgyhogy hát kívánom tényleg azt, hogy jó nyaratok legyen, meg mindenféle sok sikert kívánok. Úgyhogy Gregorovics Szvitlana és Tótné dr. Tóth Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.

0: HTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakkerházban hétfőn ünnepélyesen átadták az intézmény OTDK dicsőségfalát, amely azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és a későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az egykei elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon, holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.
0: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirat irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Hermányi Zsolt lett a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. A posztot július 15-től tölti be a belgyógyász szakorvos. Az intézmény közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés. Nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg, áll a közleményben. Csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda, közölte a kormányzati kommunikáció a távirat irodával. Közleményükben felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány, a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Azt írták, hogy az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A sikeres próbaüzem után július 15-től ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a kórházban. A kórházban a hónap elején hibásodott meg az MR-készülék hűtési rendszere. A fekvő és járó betegek a hiba elhárításának idején sem maradtak ellátatlanul. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő záporzivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban az 1968-69-es Táncdalfesztiválon bemutatott felvételek közül válogatunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem felettem.

lehetem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az 1968-69-es Táncdalfesztiválon bemutatott felvételek közül válogatott zenei szerkesztünk Turi Sarolta. Jó ébredezést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsőítessék, ha Jézus Krisztus!
2: 2026. július 18-a. Szombat van.
1: Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának.
2: A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket,
1: és köszöntöm ezt a szép mai napot is.
2: Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért, örömeinkért, és mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért, a munkáinkért, és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen.
1: Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Lengyel József író, költő és újságírótól kölcsönöztem. Szerinte az élet legnagyobb értelme, hogy akkor is van értelme, amikor az értelem számára már semmi értelme nincs. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Frigyeseket és Kamilokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ezután fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal július 18-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, töltsük együtt a reggeli órákat itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Úr Jézus Krisztus, aki a családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, amikor Szűz Máriának és Szent Józsefnek alárendeltje lettél, add, hogy mindkettőjük segítségével szent családod példája legyen a mi tanítunk, és egykor mi is az örök közösségükbe juthassunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár, közölte a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Rost Andrea elmondta, ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elektrolitgyár építése megkezdődhetne Szolnok határában. Közölte, a gyár ügyében hivatalos tájékoztatást kért az illetékes minisztériumtól, és egyeztetett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatallal is. Ezek alapján arról tájékoztatott, hogy nem érkezett környezetvédelmi engedély iránti kérelem, nincs folyamatban környezetvédelmi hatósági eljárás és építkezés sem indult. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében. Erősítette meg a Nestlé Hungária a távirati iroda információit. Közölték, a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el, hozzátették. A termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent. A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. Árbevételének kevesebb, mint 3%-át, hazai gyártási volumenének pedig 0,4%-át adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és a jövőbeni működtetéséről. Jelezték, a Nestlé üreges csokoládé figurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a Nestlé Szerencsi és Bükki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-jéig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gurdzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élő támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gurdzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Szviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréseért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Ruzsé püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kis nővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanterre püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár, közölte a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Rost Andrea elmondta, ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elektrolitgyár építése megkezdődhetne Szolnok határában. Közölte, a gyár ügyében hivatalos tájékoztatást kért az illetékes minisztériumtól, és egyeztetett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatallal is. Ezek alapján arról tájékoztatott, hogy nem érkezett környezetvédelmi engedély iránti kérelem, nincs folyamatban környezetvédelmi hatósági eljárás és építkezés sem indult. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében. Erősítette meg a Nestlé Hungária a távirati iroda információit. Közölték, a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el, hozzátették. A termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent. A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. Árbevételének kevesebb, mint 3%-át, hazai gyártási volumenének pedig 0,4%-át adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és a jövőbeni működtetéséről. Jelezték, a Nestlé üreges csokoládé figurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a Nestlé Szerencsi és Bükki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Július 18-a. Szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Frigyeseket és Kamilokat. A Frigyes 19. századi magyar névalkotása Frigy szóból, a Friedrich név magyarítása. Jelentése béke, hatalom. A frigyesek védőszentje az a Friedrich, aki Fríz hercegi családból származó misszionárius volt, majd Hollandiában utrechti püspök lett. A frank királyné Judit orgyilkosokkal leszúrattam, mert erkölcstelen életéért megfedettem. 838 körül hunyt el. Ismerünk és tisztelünk még egy ugyanilyen nevű boldogot, egy hollandiai premontrei kolostor apátja volt ő, aki 1175-ben hunyt el. A Kamil férfinév jelentése és eredete bizonytalan, esetleg etruszk eredetű, de egyes vélemények szerint a latin Camillus szóból származik. Camillusnak hívták a rómaiak a vallási szertartásokban segítkező nemesi származású fiú gyerekeket. A név származhat a görög Gamaleos szóból is, aminek a jelentése ünnep. A Kamilok védőszentje Lenlisi Szent Camillus, aki részt vett Velence török háborúiban, majd a betegek ápolásának szentelte életét, betegápoló szerzetet is alapított. Korát megelőzve szervezte meg a betegek lelki gondozását és a kórházi rendet. Neve

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 18-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1781-ben Kálnokon született laborfalvi Benke József, színész, színházigazgató, drámafordító. Aki székely nemesi család leszármazottja volt, eredetileg ügyvédnek készült, a nagyenyedi kollégiumban tanult, de már 1804-ben fellépett a kolozsvári színtársulatban. Vándor színészként járta ezután az országot, Debrecenben, Szegeden, Pesten és Győrött is játszott. 1815 után felhagyott a színészettel, 1820 körül megházasodott és tanító lett. Egyik leánya Benke Judit Laborfalvi Róza néven a magyar színjátszás egyik legnagyobb színésznőjévé vált. Benke József korának legműveltebb színészei közé tartozott. 5 nyelven beszélt és 20 drámafordítást készített. 162 dráma, 182 szerepét játszotta el. Benke József 1855-ben hunyt el Diósgyőrben,

Hanvai 1882-ben kerültek a miskolci Mindszenty temetőbe, ahol síremléke a mai napig is áll. 1818-ban született Nelson Mandela, a dél-afrikai köztársaság első fekete bőrű elnöke, aki az Afrikai Nemzeti Kongresszus katonai vezetője is volt. 1993-ban tüntették ki Nobel békedíjjal. A faji megkülönböztetés ellenzőinek körében, Dél-Afrikában és világszerte Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképévé vált. 1932-ben Budapesten született Kertész Ákos kétszeres József Attila díjas író, aki pályafutását 1950-ben karosszéria lakatosként kezdte, majd az ELTE BTK magyar népművelés szakának elvégzése után 1966-tól a MA Film dramaturgja volt. Forgatókönyv írója, társszerzője és dramaturgja számos filmnek és tévéfilmnek. Ezek közül említem meg például a Hétköznapok szerelme, a Névnap, a Világrendje, a Sikátor, a Családi ház Manzárdal és a Zakariás című műveket. 1936-ban született Lehocki Zsuzsa, Kossuth díjas színművésznő. Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő ő, érdemes és kiváló művész, férje Ticsi Lajos válogatott labdarúgó, edző volt. 1949 és 56 között a Szegedi Nemzeti Színházban táncos nő volt. 56 és 57 között a kaposvári Csiki Gergely Színházban játszott. 57 és 62 között ismét a Szegedi Nemzeti Színház tagja lett. 1962 óta a Budapesti Operett Színház tagja. Ének és tánckészsége, sajátos humora kiválóan érvényesült szubrett szerepekben. Musicalekben és operettekben is egyaránt szerepet kapott. 11 évesen már a Szegedi Nemzeti Színházban játszott, ahol William Shakespeare a Szent Ivánéi Álom című prózájában Mustármagot alakítottam. Emlékezetes alakítást nyújtott még Kálmán Imre Csárdás királynő című művében, ahol Cecilliát alakítottam. Olyan színészekkel és színésznőkkel játszott együtt, mint például Honti Hanna, Feleki Kamil, Latabár Kálmán és Rátonyi Róbert. 1941-ben született Frank Férien, német énekes, producer, a Bonnie M együttes alapítója, aki zenei pályáját slágerek feldolgozásával kezdtem. 1975-ben létrehozta a Bonnie M-et. Első sikerük a Daddy Cool, számos top 10-es listát megjárt. Három slágerem a Mary's Boy Child, a Rivers of Babylon és a Brown Girl in the Ring minden idők top 10-es slágerei lettek Angliában. 1978-ban Carl Allen díjat kapott a Mary's Boy Childért. 4 hét alatt 2,2 millió példányt adtak el a kislemezből. A moszkvai Vöröstéren 2700 ember előtt léptek fel. Később létrehozta a Studio Frankfurt zenei műhelyt, ahol Stevie Wonder felvette az I Just Called to Say I Love You című világslágerét. A 90-es években két sikercsapatot hozott létre, a Labust és a No Mercy-t. Munkásságát 1997-ben Echo díjjal jutalmazták Angliában. 1955-ben született Bezerédi Zoltán színművész, a Budapesti Katona József Színház tagja, aki Kossuth díjas művész. A színművészeti főiskolán Major Tamás és Székely Gábor tanítványa volt. Évfolyamtársai voltak többek között Básti Júli és Máté Gábor, akikkel együtt szerződött Kaposvárra a sikeresen újjá alakuló Csiki Gergely Színházhoz. Sikeres rendező, több darabban koreográfusként is közreműködött. Több mint két évtized után szerződött Budapestre, a Budapesti Katona József Színházhoz. Első filmszerepét még főiskolásként kapta, azóta is sokat foglalkoztatott filmszínész. Egy alkalommal tévérendezőként is bizonyította tehetségét, debütáló alkotását a Miradot 1995-ben két díjjal, a tévékritikusok díjával és a Kamera Hungária díjjal is elismerték. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1374-ben hunyt el Francesco Petrarca, olasz költő, akinek például a Dalos könyv című alkotását is köszönhetjük.
Az egyik legnevesebb itáliai humanista költő volt ő. Életműve évszázadok óta befolyást gyakorol az olasz és az európai költészetre. Hatása érződik Magyarországon is, Balassi Bálinttól a kortárs Rózsási Barbaráig. 1610-ben Toszkánában, 36 éves korában szívroham következtében hunyt el Caravaggio, olasz festőművész, akit kortársai is zseniálisnak tartottak. Caravaggio a manierizmus hagyományaival szakítva megteremtette a tárgyilagos és realisztikus emberábrázolást. Erős fényárnyék hatásokkal dolgozott. Festményei nagy hatással voltak a barokk festészetre Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Németalföldön is. Művei közül megemlítem a Máté apostol elhivatása, a sírbatétel és az Emmauszi vacsora című alkotásait. 1623-ban hunyt el 15. Gergely pápa, aki ezen a néven lépett a katolikus egyház trónjára, a történelem 234. pápájaként. 1621-től haláláig volt pápa. Kiegyensúlyozott és higgadt politikával kezelte mind a belügyi, mind a külügyi problémákat. A pápai állam és az egyház belső ügyeit a reformok jegyében folytattam. Legjelentősebb lépéseként megreformálta a pápa választás szabályait, amely mind a mai napig a konklávék alapját képezi. Emellett 1622-ben megalapította a hitterjesztési kongregációt, amely elsőként állandó kongregációként foglalkozott a katolikus hit terjesztésével. Külpolitikájában is a katolicizmus terjesztésére helyezte a hangsúlyt, így támogatta II. Ferdinánd csehországi hadjáratát, és befolyásolta a választó fejedelmek listáját. 1817-ben hunyt el Jane Austen, angol regényírónő, aki a korábban általános romantika túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörője volt. Írásaira jellemző volt a feszes kompozíció és az ironikus látásmód. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával. Regényeik közül megemlítem az Értelem és érzelem, a Büszkeség és balítélet, a Mansfieldi kastély, az Emma, a Meggyőző érvek és a Klastrom titka című alkotásait. 1834-ben hunyt el Csapó József, orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitálja volt. Más munkái még az Új füves és virágos magyar kert, valamint az orvosi könyv Betegeskedő, szegény sorsú emberek számára. 2013-ban Budapesten hunyt el Halmos Béla, magyar Széchenyi díjas népzenész, népzenekutató, hegedű tanár. A magyarországi hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes egyik alapító tagja, aki 1990-től a Kalamajka zenekar prímása is volt. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia népzenetanszékén. A Magyar Művelődés Intézet tudományos főmunkatársa is volt, aki megszervezte és Otka támogatással működtette a hangszeres népzenekutató csoportot. Ő indította el a Táncház Archívum szervezését, aminek később vezetőjeként is dolgozott. Mindemellett szabadidejében táncházmozgalmi, társadalmi feladatokat is vállalt. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy 2011. novemberében a magyar táncház módszer fölkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1830-ban Uruguay deklarálta függetlenségét. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök megtiltotta a köztisztviselőknek, hogy kikerüljék a minisztériumokat problémáikkal. Megtiltotta, hogy egyenesen Kossuth kormányzó elnökhöz forduljanak kéréseikkel és javaslataikkal. A szolgálati utat betartva az illetékes minisztériumokhoz kellett fordulnia mindenkinek. 1870-ben az első vatikáni zsinat elfogadta a pápai tévedhetetlenség, másnéven a csatlakozhatatlanság dogmáját. A dogma latin megnevezése infallibilitas.
1874-ben a király szentesítette az Országos Statisztikai Nyilvántartás szervezéséről szóló törvénycikket. Ki gondolná, hogy 1953-ban jelent meg Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott. És végül, de nem utolsó sorban, 1964-ben jelent meg a Beatles együttes Hard Day's Night, vagyis egy nehéz nap éjszakája című albuma. Kedves hallgatóink, július 18-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár, közölte a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Rost Andrea elmondta, ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elektrolitgyár építése megkezdődhetne Szolnok határában. Közölte, a gyár ügyében hivatalos tájékoztatást kért az illetékes minisztériumtól, és egyeztetett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatallal is. Ezek alapján arról tájékoztatott, hogy nem érkezett környezetvédelmi engedély iránti kérelem, nincs folyamatban környezetvédelmi hatósági eljárás és építkezés sem indult. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében. Erősítette meg a Nestlé Hungária a távirati iroda információit. Közölték, a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el, hozzátették. A termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent. A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. Árbevételének kevesebb, mint 3%-át, hazai gyártási volumenének pedig 0,4%-át adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és a jövőbeni működtetéséről. Jelezték, a Nestlé üreges csokoládé figurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a Nestlé Szerencsi és Bükki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 18-án szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Valahányszor találkozom embertársaimmal, dicsérve légy Istenem! Dicsőítlek téged, Uram, mindazok helyett, akik nem imádnak téged. Szeretlek és imádkozom mindazokért, akik a szenvedés terhét hordozzák, a kisemmizettekért, akiket megvakított a nyomor. Dicsőség adassék neked, Urunk, e szenvedésekért és e szenvedésekben. Alakítsd át ezeket a rólad megfeledkező világ számára a bűntől való megtisztulás kegyelmévé. Dicsérve légy, Uram, hazánkban és az egész földkerekségen. Imádandó Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, dicséret neked, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztjét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Frigyesek ünneplik névnapjukat, és a mai nap a katolikus egyházban Szent Hedvig királynő emléknapja is. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel a Szent István Rádió szombatreggeli műsorkínálatát. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos-meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Ezt követően elhangzik a napverse. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Hedvig királynő életéről beszél nekünk. Ezt követően a napimája következik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió szombat reggeli műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és kellemes ébredést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásárostamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolcon a Hasányi úti felüljáró közelében a 179-es és 181-es kilométereknél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és 19-es kilométerek közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jásznagykunszolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták. Az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Folytatódik a 3-as számú főútvonal több szakaszának felújítása Miskolc belterületén a belső sávok terelésének kiépítésével. A kivitelezéssel és a forgalomkorlátozással érintett csomópontok, útcsatlakozások, valamint a munkavégzéssel érintett szakaszokon az üzletek megközelíthetősége megváltozhat. A gyalogos átkelőhelyek rövidebb, hosszabb időre lezárásra kerülnek. A lezárások idején jelzőrös forgalomirányítás lesz érvényben. A munkavégzés miatt időszakos torlódások is kialakulhatnak, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Utinform szolgálatánál a www.utinform.hu oldalon, valamint ajánlott navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséhez. És végül, de nem utolsó sorban a kamionstopp ezen a hétvégén, azaz július 18-án szombaton 15 órától július 19-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így záporzivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. Az északnyugatira-nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum 28 és 35 fok között változhat. Orvosmeteorológiai jelentésként elmondható, hogy a hétvégére megélénkül a légkör, és főként a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen orvosmeteorológiai panaszok. Gyakori lehet a fejfájás, vérnyomás ingadozás, ingerlékenység, illetve általában csökkenhet a teljesítő képesség. Emellett napközben még sok napsütésre számíthatunk, így óvatosnak kell lenni az erős UV-sugárzással is. A szabadban mindenképpen gondoskodjunk megfelelő fényvédelemről. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverset.

0: A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott düh nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek? Nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába, mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. Nem tudottám még beszélni se, nem tudottán már hallgatni se. Társakra gondolt, asszonyra gondolt, a te víg meleg szemedre gondolt, aki ha látná, nagyon szeretné, frissen fürödve jobban szeretné. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett, a víz fölbömbölt, ahogy belépett, elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig, feneketlen víz, nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött, akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok, ő volt még egyedül, mint én, magába. Társat akart, és csak szeretet volt.
1: Elhangzott József Attila A világ megteremtése című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton-Szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakéta támadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva.
A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légi támadás esetén

0: mondta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görögkatolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kievi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kiev-halicsi görögkatolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Sant'Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leópápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspök.

0: Ke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetesrendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak, kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szentatya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. és hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szentszék 2020-as Samaritanus bónusz nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi imaszándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangélium két ellentétes magatartást állít elénk. Az egyik oldalon a farizeusok állnak, akik tanácsot tartanak Jézus megölésének szándékával, a másikon pedig Jézus, aki csendesen visszavonul. Nem menekül, nem félelemből távozik, hanem az Atya akaratát követve saját küldetésére figyel. A konfliktust nem ő provokálta, de a szembenállás, az elutasítás nem állíthatja meg. Nem áll le vitatkozni, inkább csendesen gyógyít és hallgatást kér, nehogy cselekedetei miatt még nagyobb legyen a vallási vezetők haragja. Máté evangélista itt Izajás prófétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. Milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Hedvig királynő emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 151-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: kegyességgel hív szó Jézus. Majd a Szent Vagy Uram énekes könyv 140-es számú éneke következik: üdvözlégy, üdvösséges ostya kezdősorral. És befejezzük a mai Szent Misét a Szent Vagy Uram énekes könyv 293-as számú énekének éneklésével: Isten, hazánkért térdelünk elődbe. Ez az ének így kezdődik, melynek első, harmadik és negyedik verszakait énekeljük a mai Szent Mise végén. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 151-es, a Szent Vagy Uram énekes könyv 140-es és 293-as számú énekeit énekeljük tehát a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon Szent Hedvig királynőre emlékezik az Anyaszentegyház. 17 éve elhunyt Zsuzsanna lelki üdvét ajánlom föl a Szent Misét. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Mikás próféta könyvéből. Isten prófétája így figyelmezteti népét. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk. Megkívánják és elrabolják a mezőket, a házakat is elveszik, kihasználják az embert és házát, őt magát és birtokát. Azért ezt mondja az Úr. Most én tervezek rosszat e nemzetség ellen, nem húzhatjátok ki belőle nyakatokat, és nem járhattok kevélyen, mert gonosz idő lesz az. Azon a napon gunydalt költenek, és iratóineket mondanak rólatok, amely így szól. Végünk van, el kell vesznünk. Népünk öröksége gazdát cserél. Jaj, elveszik tőlünk, és birtoklók közt osztják szét mezeinket. Ezért nem is lesz senki, aki az Úr gyülekezetében kimérje neked osztályrészedet. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A félkezére béna ember szombaton történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, ám megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izaiás próféta jövendőlése: ő az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, nem kiabál, szavát sem lehet hallani a tereken. A megroppant nátszádat nem töri el, a pislákoló mézsbelet nem oltja ki, még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a keresztény gondolkodásnak, vagy a keresztény képnek a rajzolatát adja az a prófétai, Izaiás prófétai jövendőlés, amelyet hallottunk. Amikor valaki keresztény lesz, az ő szabad akaratából történik, de Isten választja ki a szenteket is. Az, hogy valaki szent életet éljen, Isten örök tervében van benne már. Hogy menjen engedelmeskednek ennek is, menjen nem, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy mi volt Isten terve, tehát ezt nem tudjuk pontosan, de azt igen, hogy amikor az egyház szentté avat valakit, akkor igenis nagyon erőteljesen átgondolja. Szent Hedvignek nagyon sokáig kellett várni a szenti avatáshoz, pedig Lengyelországban az ő sírja temetése után már a zarándok helyé vált, tehát a saját népe, akinek a királynéja, és bizonyos értelemben ő maga is ott van az uralkodásban. Nyugodtan mondhatjuk tehát a magyar nyelv változatossága szerint királynőnek is, azért a nép számára ő mindig az volt, akire föl lehetett nézni, akinek a segítségét lehetett kérni, aki nem csak földi életében tudott jót tenni a szerencsétlenekkel, hanem halálában is, halála után is. Tovább nem is beszélnék én róla, szóljon az, aki jól ismerte, Jan Dlugosz, krakkói kanonok írta meg az ő életének a történeti életrajzát a Lengyel Királyság évkönyvei című művében. Így ír: a mai napon, azaz 1399. július 17-én meghalt Hedvig királyné. Nagyon bájos arcú volt, de szokásait és erényeit tekintve még kedvesebb. A katolikus hit elterjesztője Litvániában. Ő állította fel a zsoltározó kollégiumát a krakkói székesegyházban, és két oltárt ugyanott. Ő alapította a Piaszki Szűz Mária kolostort Krakkó mellett. Ő kezdte el a Száv testvérek kolostorának felépítését. Nagybőtés advent idején vezeklő övvel és rendkívüli önmegtakadásokkal fegyelmezte testét. Bőkezű volt a szegények, özvegyek, jövevények, zarándokok és mindenféle nyomorgók és szükséget szenvedők iránt. Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem lehetett benne gőgöt, irítséget vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen szeretetével tűnt ki, minden világi hiúságot elukasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egyedül az imádságra, a szent könyvek, nevezetesen az Új és Új Szövetség négy egyháztanító homíliái, és így tovább, ezekre fordította. Ki is volt ő? Magyarországon született 1374-ben, tehát amikor meghal, akkor éppen, hogy 25 éves. Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet leányaként 1384-ben, tehát 10 éves korában Lengyelország királynőjévé koronázták. Jagellő Ulászlóval és Litvánia nagyhercegével kötött házassága, tehát ugyan a Jagellő Ulászló, az Litvánia nagyhercege, elindítja a litván népnek a megtérítését. Férjével együtt fáradozott a vilniuszi püspökség megalapításán. Ez 14 éves korában történt, 1388-ban. Nagy gondot fordított mind saját maga, mind embertársai üdvösségére. A hit, a szeretet és az alázatosság példaképe volt. Neki köszönhető a hittudományi kar megalapítása és az egyetem megújulása Krakkóban. Erényekben és érdemekben gazdagon halt meg Krakkóban 1399-ben. Hogy miért olyan sokára a mi időnkben, tehát tulajdonképpen kortársai lennénk az ő szenti avatásának, akkor avatják szenti még Szent II. János Pál pápa, mert ő tudta, hogy ki volt. Annak különféle okai lehetnek, olykor politikaiak is. De az ő életszentsége átragyogott egész Európán. Mindenki ismerte. És amikor ő hozzá könyörgünk, bár ahogyan én látom, magyar vér alig-alig csörgedezett benne, de mégis magyar szentnek, és természetesen a lengyelekkel együtt, meg a litvánokkal együtt lengyeli és litván szentnek tartjuk, mert tőlünk ment el, mint ahogy abban az időben ez szokás volt. És a magyarság is őrizte az ő emlékét, és akárhányszor mentek zarándokok Krakkóban, a legtöbbször az ő sírját is fölkeresték. Kedves testvérek, tudjunk hozzá imádkozni most, amikor Litvánia, Lengyelország és Magyarország is nehéz időket él meg, hogy ott Istennél közben járjon értünk, és a katolikus hit az fölvirágozzék minden európai országban úgy, hogy tudjon útmutatást adni a politikusoknak, és mindazoknak, akik az emberek jólétével foglalkoznak, hogy a hit tisztaságát kell először őrizni, és utána jöhet mindaz, ami a földi élet boldogságát jelenti. Mert ha megcseréljük a sorrendet, akkor előbb-utóbb zsákutcába jutunk. Adja Isten, hogy egész Európa el tudja ezt kerülni, és legyen béke, béke, béke már határainkon túl is. Amen. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen, hallgass meg, Urunk. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között, hallgass meg, Urunk. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Hallgass meg, Urunk! Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére. Hallgass meg, Urunk! Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Hallgass meg, Urunk! Engedd, hogy Zsuzsanna híved és minden kedves hallottunk, mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szentasszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Zsuzsanna szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kijár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanyja, a magyarok nagyasszonya közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki, hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az állam és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. Szólt arról is, átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte, rámutatva, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelmények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a Magyar Vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Hedvig királyné. 1373. december vége és 1374. február közepe között született. Krakkóban halt meg 1399. július 17-én. Szent Hedvig lengyel királynő, Nagy Lajos, magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atya Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia Vilmos hitvesének szánták Hedviget. A házasságkötés szertartását a 4 éves Hedvig és a 8 éves Vilmos között 1378. június 15-én Hainburgban Demeter bíboros érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben. Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atya, Nagy Lajos, halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek Hedviget a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én védőszentjének, sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázták meg. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért, amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként, mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Vável várába. A lengyelek azonban fölfelezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból. Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár testelelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. Jagelló László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, és 3 nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. Hedvig a Vável katedrálisában, a papság és Bonzanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. 6. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet. 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságról, amelynek érvényességéhez nem fér kétség. Utóda 9. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn. A további ismertetést Jan Dlugosz, krakkói kanonok, a Lengyel Királyság évkönyvei című könyvéből olvasom. A mai napon, azaz 1399. július 17-én meghalt Hedvig királyné. Nagyon bájos arcú volt, de szokásait és erényeit tekintve még kedvesebb. A katolikus hit elterjesztője Litvániában. Ő állította fel a zsoltározók kollégiumát a krakkói székesegyházban, és 2 oltárt ugyanott. Ő alapította a Piaszki Szűzmária kolostort Krakkó mellett. Ő kezdte el a szláv testvérek kolostorának felépítését. Nagybőtés advent idején vezeklő övvel és rendkívüli önmegtagadásokkal fegyelmezte testét. Bőkezű volt a szegények, özvegyek, jövevények, zarándokok, mindenféle nyomorgók és szükséges szenvedők iránt. Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem lehetett benne gőgöt, érítséget vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen szeretetével tűnt ki. Minden világi hiúságot elutasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egyedül az imádságra, és szent könyvek, nevezetesen az Ó és Új Szövetség, a négy egyháztanító homiliái, az atyák életrajzai, prédikációk, szentek élete, Boldog Bernát, Szent Ambrós elmélkedései és prédikációi, Szent Brigitta jelenései és más latinról lengyelre fordított könyvek olvasására fordította. Sok tehetséges, magát a tudománynak szentelő ifjú ellátásáról gondoskodott. Prágában kollégiumot alapított a litvánok számára, és fáradozott a krakkói hittudományi kar fölállításán. Végrendeletében minden ékszerét, ruháját, pénzét és minden királyi öltözetét a szegények megsegítésére és a krakkói egyetem megújítására hagyta. Ugyancsak a krakkói székesegyházra hagyott egy gyöngyökkel kirakott főpapi melldíszt. Olyan híres volt, és annyira megbecsülték az egész katolikus világban nagyszerű erkölcsi magatartása miatt, hogy életében a szentség példaképeként tisztelte mindenki. A boldoggá avatási eljárás megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Szentszóhovában tartott ülésén egyhangulag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig, vagy ahogy a lengyelek mondják, Jadwiga boldoggávatását. Az eljárást 1950-ben felújították, és II. János Pál pápa 1997. július 8-án Krakkóban Hedviget szentté avatta. Mit kérünk Istentől Szent Hedvig ünnepén? Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynőt, a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közben járására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Egész napos, csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, július 23-án csütörtökön délelőtt 9 órától, délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. A szentségimádásra szeretettel várnak mindenkit a szervezők. A Bélapátfalvi Gilitka kápolna Szent Anna búcsúja július 26-án délelőtt 11 óra 30 perckor kezdődik. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Tehát a Bélapátfalvi Gilitka kápolna Szent Anna búcsúját megismétlem idén július 26-án délelőtt 11:30-tól tartják, melyre szeretettel várják a kedves híveket. Programajánlónk folytatásában most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezem.
2: Először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városház téren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixie és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani. Szombaton a Grizzly színpadnál, tehát a Városház téren kezdődnek a programok a Lumenflow-val 4 órától, és utána itt össze is mosolygunk, hiszen a Jazz Inside Band lép a színpadra, akiket annyira tudunk, hiszen minden program ajánlódban, minden hónapban el szokott hangozni, hogy ők tulajdonképpen a Miskolci Jazz krémje, és hát a Művészetek Házában működő klubot, jazz klubot sokszor töltik meg jazz zenével, tehát 17 és 17 óra 45 között élőben hallhatjuk a Jazz Inside-ot kültéren, tehát a Grizzly színpadon. És aztán egy másik miskolci banda jön majd 6-tól, a Mizrab. Őket is jól ismerjük és szeretjük, 3/4 hétig lesz. Na itt viszont nem lesz olyan hosszú az átállás, mert hogy a kis színpad programjai után a Színva teraszon már 7-től megkezdődik a program kavalkád. A La Barrière Manouche Jazz nyitja ezt 7-től, aztán 8-tól Hévízről látogat hozzánk egy banda, a Happy Dixieland Band, és hát természetesen mi lehetne a fő attrakció, mint a Miskolc Dixieland Band majd este 21 óra 20 és 22:30 között. Hát Balla Miki biztos, hogy nagyon szuperül fogja konferálni itt a esti programokat egyrészt, másrészt pedig hát ott, amikor a Dixie elkezd játszani, akkor nem csak, hogy emberekkel telik meg a tér, hanem élettel is, és hát ilyenkor egyre többen vannak, ráadásul pont az az időszak 21 óra és 10:30 között, amikor egyre többen mennek még szórakozni, vagy már jönnek a szórakozásból is, meg állnak, hát megreméljük, hogy sokan lesznek, akik tényleg erre látogatnak csak ki.
1: És nem csak konferálni fogja ezt a koncertet, hanem hát gondolom énekelni is fog, klarinétozik, szaxofonozik, szóval a Miskolc Dixieland Band frontembereként azért nagy szórakoztatja a zenekarral együtt a közönséget.
2: Így van, ahogy mondod, és hát erre nem is fűznék csak annyit, hogy vasárnap viszont a Grizzly színpadon zárul az egész Dixi, a Miskolci Dixieland Band Dixi matinéjával, ahogy ez minden évben lenni szokott, ez 11:30-től 12:00-ig tart majd. Tehát ez a Dixi és Jazz Fesztivál még egyszer, tehát 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál a Színva teraszon és a Grizzly színpadon, tehát a Városház téren július 17 és 19 között 3 nap, péntektől vasárnapig.
1: A hétvégén van még a Tarsolyunkban még egy program, és még egy közismert együttes lép majd a Miskolci Csengei Kert színpadára. Kik ők és mikor kezdődik ez a koncert?
2: Hát köszönöm a felvezetést, mert hogy a Parnograsztról beszélünk, akik tavaly is jöttek, és nagyon-nagyon jó volt a koncert, egy gombosütőt nem lehetett lejteni. Hát erről egy jó tapasztalat, amit neked már meséltem, hogy januárban is kérdezték tőlem valahol, hogy mikor jön a Parnograszt nyáron. Úgyhogy szerintem ennél nem kell jobb ajánló. Na szóval ők itt lesznek újra, és nagyon jó, hogy semmivel nem ütközik. Tehát ugyanakkor, amikor délelőtt zárul a Dixie, ahogy ezelőbb elmondtam, a Dixie matinével, ezen a vasárnap estén jön a Csengeibe, este 7 órától a Daniel Fi zenekar, majd a Parnograszt, úgy, ahogy tavaly kapunyítás már 6-kor, a Daniel Fi lép 7-kor a színpadra, 8:30-kor pedig a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz volt, mint nálunk, önfelett örömzene és tánc. A végére már mindenki ott táncolni szokott. A több mint 30 éve működő banda gyakorlatilag a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborálnak, ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, Bagosi Brothers, a Pogányinduló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogányindulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája, és hogy miért lehetnek ők ennyire jók, talán azért, mert hétfő zenekar, ami alkalomattán 9 főre bővült, gyakorlatilag egy családot alkot. Tehát ez lehet a zenekar sikerének a titka, ez a törhetetlen egység. Tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mert rokonságban áll mindenki mindenkivel. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, csak olyan Parnograszt és Daniel Fi zenekar, vagy Daniel Fi koncert 7. hó 19-én 19 órától a Csengei kertbe egészen kifulladásig, tehát 10-ig biztos, és hát ameddig azért bírja a táncoló közönség, hiszen egy-két ráadásszám mindig szokott lenni, de nagyjából ezt kell belőnünk, hogy 19 és 22 óra között, tehát Daniel Fi és Parnograszt.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották. A Miskolci Termelői Nap júliusban 11. éve kerül megrendezésre. Ebből az alkalomból a gyermekeknek 10-től délig arcfestéssel és kézműves foglalkozással kedveskednek a szervezők. A felnőtt látogatók pedig a Dixi és Jazz Fesztivál keretein belül 10:30 és 11:30 között a Miskolc Dixieland Band műsorát hallgathatják meg. Egy remek kis vásár, ahol jellemzően őstermelők és házi manufaktúrák árusítják termékeiket. A paletta széles skálán mozog, a lekvároktól, szörpöktől kezdve a kézműves sajtokon át, egészen a textil termékekig, szinte minden megtalálható a standokon. Többféle ajándéktárgyak és dekorációk is kaphatók. Újdonságként jelent meg a kínálatban például a mákpaszta, de egyéb különlegességekkel is ismerkedhetnek a vásárlók, mint például a fermentált zöldségek. Egyre népszerűbbek az újrahasznosított alapanyagokból készült használati eszközök és ruházati cikkek. Több standnál termékkóstolásra is van lehetősége az érdeklődőknek. És folyamatosan bővül a kínálat idény jellegű zöldségekkel, gyümölcsökkel. A szervezők törekszenek arra, hogy minél szélesebb skálán kínáljanak minőségi termékeket. Tehát a soron következő Miskolci Termelői Napot júliusban, július 19-én vasárnap tartják a szervezők a Városház téren délelőtt 9 órától délután 1 óráig. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki, hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, Az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az állam és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. Szólt arról is, átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte, rámutatva a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelmények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a Magyar Vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Sport. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árult el, hogy az új szerződés pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktusa még egy évig volt érvényes Szoboszlainak. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájokon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen,
5: aki mindhárom nap programján részt tud venni.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
10: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, július 18-án szombaton. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek, szép mai nap! Valahányszor találkozom embertársaimmal, dicsérve légy Istenem! Dicsőítlek téged, Uram, mindazok helyett, akik nem imádnak téged. Szeretlek és imádkozom mindazokért, akik a szenvedés terhét hordozzák, a kisemmizettekért, akiket megvakított a nyomor. Dicsőség adassék neked, Urunk, e szenvedésekért és e szenvedésekben. Alakítsd át ezeket a rólad megfeledkező világ számára a bűntől való megtisztulás kegyelmévé. Dicsérve légy, Uram, hazánkban és az egész földkerekségen. Imádandó Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Lélek, dicséret neked, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztjét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Frigyesek ünneplik névnapjukat, és a mai nap a katolikus egyházban Szent Hedvig királynő emléknapja is. Műsorunk folytatásában egy hangképes műsorajánló segítségével most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat délig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően tovább folytatjuk néprajzi sorozatunkat, amelyben dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetek. Ezúttal a szőlő és a bor kultúránkról lesz szó. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
11: A lakodalmakban a vőfélversek között is megfigyelhetjük azt, hogy milyen jelentős a bornak a fogyasztása, hiszen a vőfélversek között egy önálló típust képez a borköszöntőknek a csoportja. Ezekben a versekben a vőfély, ugyanúgy, ahogy az ételeket ugye hozza a fogásokat és bekonferálja, ugyanúgy a bort is felkonferálja, és ezekben a verses szövegekben nagyon érdekes, hogy többnyire bibliai eredetmítoszt kapcsolnak hozzá, és ezzel tulajdonképpen legalizálják, és elfogadhatóvá teszik a borfogyasztást a lakodalmi nép számára.
1: 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követően megismételjük Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását. Nos, a mai műsor vendége Galamb Alex, a Sütnió Alapítvány alapítója, megálmodója lesz, aki szerint csellengés helyett is sokkal hasznosabb a cigány gyerekeknek, ha megtanulnak sütni. Következzen most bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben a cigányság helyzetéről lesz szó.
12: Nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit a apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni.
1: 9 óra és 10 óra között Tokai frekvenciánkon, Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunkat sugározzuk. Az adásban elsőként beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó. Majd arról is hallhatnak, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszél.
9: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
1: Törökszent Miklós és kisújszállási adóinkon 9 órától Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban dr. Zétényi Zsolt előadását hallhatják a Szent Korona, a Történeti Alkotmány és az Alaptörvény kapcsolatáról. Ma a második részt sugározzuk. Az óra második felében, gasztronómiai műsorunkban pedig sós és sajtos sütemények receptjei közül válogat Sülye Károlyné Klárika. 10 órától azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Itt élünk címmel Pap Péter műsora, akivel ma Tiszavalkon nézzünk meg egy gyékényes napot, és a település kikötőjébe is ellátogatunk. Ajánlunkban Szabó István polgármester beszél.
13: Ez egy téli sportfut, amikor valamit a kertben menni, meg akármiket csinálni, elvégeződtek napközben, és akkor ezt az asszonyok összeültek, kakolgatták a kemencébe, a tüzet sütötték a kenyeret, és mellette ott összeültek, pegykálkodtak, kötögették ezt a növényt, és utána megértékesítették, vagy otthon felhasználták, mert tényleg vagy búzát tároltak benne, tojást tartótól kezdve, bármire használt szakajtó láb taposónak, vagy akár a forró erényt rátenni, kenyértartó, azon annyi féle módját, hát a saját használati tárgya, vagy akár még egy időben értékesítették őket, még mamámhoz jártak az árusok, és akkor hordták tőle, és meg gondolom 10-12 helyre itt a faluban jártak. Most már szerintem olyan 4-5-en tudják, talán 2-en még művelik is a faluból ezt a mesterséget.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben újra meghallgathatják beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel az intézményük 25 éves születésnapjáról beszélgetünk. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
14: Van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, a mi védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal.
1: 12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. Délben a harangszót követően Úrangyalai Imádságot imádkozunk, munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a mai szombat délelőtt folyamán. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hűséges hallgatóink már nagyon jól tudják, hogy mi ketten elkezdtünk együtt egy sorozatot, ennek a sorozatnak pedig a kenyér és a bor a témaköre, mármint azon szempontból, hogy ezek milyen szerepet is játszottak és töltöttek be a népi kultúrában, a néprajzi életünkben. Eddig már két adáson keresztül a kenyér szerepéről és üzenetéről beszéltünk. Most, sorozatunk harmadik adásában a bor témakörét járjuk majd körbe, hogy a bor milyen szerepet is tölt be népi kultúránkban?
2: Igen, most a bor fog következni, és ahogyan az egyik előző adásban is ejtettünk már szót a neves olasz történészről, Massimo Montanariról, és az ő nagyszerű könyvéről, aminek az a címe, hogy Éhség és bőség.
1: Találó cím.
2: Így bizony, ő beosztotta Európát két nagy régióra, a kenyérrel és borral élő mediterrán déli régióra, és a hússal, sörrel élő germán északi régióra a középkorban. És ezt a beosztást egy kicsit gondolatban tovább folytatta, ha nem is közvetlen Montanarira támaszkodva, hanem önálló gondolatmenet keretében a neves magyar filozófus Hamvas Béla, aki a Bor filozófiája című művében hasonlóképpen tett egy felosztást, és azt mondta, hogy az ő megítélése szerint Európában a domináns, jellemző vagy legkarakteresebb ital alapján lehet boros, sörös és pálinkás régiókat megkülönböztetni. A Mediterráneum a déli terület a boros, az északi a sörös, és a keleti az oroszok felé eső terület pedig inkább a pálinkás régió. És hát érdekes módon a Kárpát-medence ennek a háromnak a meccéspontjában található, tehát nekünk magyaroknak tulajdonképpen többé-kevésbé mind a három nagy európai ital kultúrkörhöz van kapcsolódásunk. Nehéz volna megmondani azt, hogy a magyar ugye boros, sörös vagy pálinkás, hogy mi ennek a sorrendje, vagy mi a fontossága, de azért talán, hogyha egy kicsit a borvidékeket, a kultúrtörténetet is ide vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy talán elsősorban boros a magyar kultúra, hiszen tudjuk azt, hogy 6 borrégióban 22 borvidéket tartunk számon jelenleg, és ezek száma egyre növekszik, egyre gyarapszik, ahogyan a borkultúra örvendetes módon fejlődik most a 21. században. Második helyre sorolhatnánk talán a pálinka kultúrát, hiszen a pálinka hungarikum, még ugye Romániában és Ausztriában használhatják ezt az elnevezést párlatokra, gyümölcspárlatokra, hogy pálinka, és hát Magyarországon is 8 ilyen pálinkás tájat különböztetünk meg eredetvédett pálinkákkal, és talán csak harmadsorban mondhatjuk, hogy a sörkultúrához is kapcsolódunk. Bárhogyha megnézzük azt, hogy már a középkorban is minden városunkban nagyon komoly sernevelők, serfőzők működtek, hogy a szerzetes rendeknek milyen komoly szerepe volt a magyarországi sörkultúrában, és hogy hogy éled mindez újjá most a 21. században, gondoljunk csak a Pannonhalmi Bencés sörfőzdére, akkor mondhatjuk azt, hogy a sörkultúrához is nagyon erősen és szorosan kapcsolódunk.
1: A borkultúra talán azért is jellemző a népi kultúránkban, mert hogy a földrajzi adottságaink, a talaj minősége a szőlőműveléshez kitűnő lehetőségeket kínál számunkra?
2: Igen, a Kárpát-medencének nagyon jó adottságai vannak a szőlőtermesztés számára. Egy egész európai képet, ha nézünk, akkor a szőlő elterjedésének északi határa az pont a Kárpát-medence északi peremén húzódik, ami azt jelenti, hogy a felvidéken még vannak borvidékek, tehát a mai Szlovákia területén is 6 történelmi borrégiót tartanak számon a szlovákok, közöttük olyan régi nevezetesek, mint a pozsonyi borvidék a Kiskárpátokban, vagy a nyitrai borvidék, vagy például a tokai borvidéknek is 3 településen határnak a túloldalára került Trianonban, de ezektől északabbra már Lengyelország felé haladva nem terem meg a szőlő, vagy nem abban a minőségben, hogy abból nagyon jó bort lehetne készíteni. Ilyen módon tulajdonképpen a római birodalom elterjedésének a határa, az nagyjából a szőlő elterjedésének a határával is egyezik, és ez Pannoniában is pontosan követi ezt a határvonalat, és hát azt látjuk, hogy a borkultúra a Kárpát-medencében kettős gyökerű, kettős eredetű, a Dunántúli részen, Pannóniában és a délvidéken, ahol a római birodalom jelen volt, itt nyilván a rómaiak öröksége, a keleti ország részben pedig a honfoglaló magyaroknak a magukkal hozott öröksége. Ez abban is megmutatkozik, hogy a hagyományos ősi magyar részben sajnos már kipusztult szőlőfajták a Fekete-tengeri Pontus vidéki szőlőfajták közé tartoznak, tehát ez is mutatja, hogy egy keleti eredetű szőlőkultúra találkozott itt a rómaiak örökségével, és így alakultak ki már a középkorban nagyon jelentős borvidékeink. A középkorban két nagyon komoly hatás érte a magyar borkultúrát, ami megtermékenyítette és az egésznek a fejlődését inspirálta. Már a 11. században érkeztek a magyar királyság területére nyugatról telepesek, a vallonok. Ugye ők egy mai fogalmaink szerint francia borkultúrát honosítottak meg és hoztak be a magyar királyságba, és ez nagyon szoros összhangban volt aztán később a 12.-13. században a ciszterci apátságoknak a tevékenységével, akik szintén a francia területekről hozták magukkal a borkészítésnek a hagyományait. A vallon telepesek először a délvidékre érkeztek, a Szerémségbe, ugye ez a terület, ez ma részben Szerbia, részben Horvátország területéhez tartozik, ez a Duna és a Száva közti hatalmas terület, és itt a korabeli elnevezés szerint ugye ezeket a vallonokat frankoknak is nevezték, és ezért Franska górának, és ebből későbbi torzulással Fruska górának nevezték el a szerbek, délszláv népek ezt a területet, ezt a hegységet, de van ennek magyar neve is, mégpedig Tarcal hegy, és ezen a vidéken, a Szerémségben egyébként ott is római eredetű alapokra támaszkodva, mert Sirmium provincia volt valamikor Szerémség, ezt a római hagyományt folytat a vallonok a középkorban egy nagyon komoly borkultúrát fejlesztettek. És a vallonok egy második hullámban pedig a észak-kelet-magyarországi vidékekre érkeztek, ez már a 12.-13. században történt, Eger környékére, Tokajhegy aljára, Esztergom környékére, vagy a Dunántúlon Székesfehérvár környékére telepedtek. Ebben az időszakban nem frankoknak, hanem olaszoknak nevezték őket a magyarok, és innen ered a Tokajhegy alján mai napig használatos helyneveink egy része, a bodrogolaszi Olaszliszka, de hát ugye a Tarcal hegy, az Tarcal település formájában itt is megtalálható Tokajhegy alján, vagy például Tája település neve is egy vallon eredetű szóból származik, vagy az egyik legősibb borfajtánk a furmint, szintén a vallonoknak az öröksége. A másik nagy hatás, ami alakította a középkorban, vagy aztán a koraújkorban a magyar borkultúrát, az pedig délfelől érkezett, a Balkánról, és ez volt a kadarka kultúrája, ami jelent egy kékszőlő fajtát, illetve jelent egy borkészítési technológiát, amikor nem zárt hordókban, hanem nyitott kádakban történik az erjesztés, és ezekben a nyitott kádakban nagyon sokáig a szőlőnek a kocsányát és a szőlőbogyóknak a héját benne hagyják az erjedő borban, és a belőle kiázó anyagoktól egészen sötét, szinte fekete színű lesz a kadarka. Ez a délszláv népek jellegzetes saját borkultúrája, és a török hódoltságot követő időben, amikor a délszláv hatások a Duna mentén, kulturális hatások délről észak felé elindultak a Kárpát-medencében, akkor a 17.-18. századra gyakorlatilag minden településen megismerték az emberek a kadarka szőlőfajtát és a kadarka készítésének ezt a nagyon egyszerű módját, és egészen népszerűvé vált a 19. századra, gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében megismerte a magyarság ezt a fajta borkészítési eljárást.

0: S még egy gondolat erejéig a szerémséghez visszatérve, a török hódításig egészen a 14.-15. századig ez volt a Magyar Királyság legjobb borvidéke. Tehát ezt Bonfini, a humanista történetíró is feljegyzi, hogy Mátyás királynak a szerémségi borok voltak a kedvencei, és ezt exportálták már 1217-ben is van olyan adatunk, hogy a Magyar Királyságból nyugat felé szállítanak borokat, észak felé, tehát akkoriban ezt nevezték úgymond a királyok borának, és aztán amikor a török hódítás miatt a délvidék a szerémség elveszett, akkor ennek a veszteségnek a nagy nyertese lett tulajdonképpen Tokaj hegyalja, mert a 17. századtól kezdve a tokaji borvidék tudott a szerémséggel hasonló, vagy szerémséghez hasonló minőségű bort termelni, és innentől indult Tokaj hegyaljának a máig tartó nagyon nevezetes fejlődése.
1: Beszéljünk akkor erről a borvidékről. Jelenleg mi most Miskolcon beszélgetünk. Miskolchoz nagyon közel található Tokaj és Tokaj hegyalja. Mi a jellegzetessége? Mi a specialitása ennek a borvidéknek? Miért olyan különleges ez a borvidék? Mit tud nyújtani a szőlőtermesztésnek?
0: Szokták mondani, hogy ilyen földrajzi, természeti adottságokkal nagyon kevés borvidék rendelkezik, mint a Tokaj hegyalja. Ez köszönhető egyrészt a talajnak, a különböző vulkáni eredetű talajoknak, annak a napsütéses óramennyiségnek, ami jellemző ezeken a déli lejtőkön, és természetesen a vizek közelségének, hiszen a Tisza és a Bodrog szegélyezi a hegyvidéket, és hát szokták mondani, hogy ahol ez a három együtt jelen van, a vulkáni domboldal, a napsütés és a víz, ott lesznek nagyon jó borvidékek, mint például a Balaton felvidék is ezek közé tartozik. És ez a mikroklíma, ami itt jellemző, lehetővé teszi a szőlőszemeknek az aszúsodását. Ez egy egyedülálló folyamat, ez nagyon kevés szőlő és borvidéken jellemző, vagy jelentkezik, és ez tette tulajdonképpen világhírűvé a tokaji borokat. Tehát állítólag 14. Lajos mondta 1703-ban, hogy a tokaji a királyok bora, borok királya, és hát ez a mondás, ez franciául hangzott el, de latinul vált aztán közismerté, a vinum regnum rex vinorum, nagyon sokáig a tokaji boroknak a címkéjén is ez a felirat olvasható volt. Tulajdonképpen ez az első igazi, hivatalos értelemben vett borvidékünk, zárt borvidék, ami azt jelenti, hogy már 1737-ben egy királyi rendelet szabályozta, hogy mely települések tartoznak a tokaji borvidékhez. Akkor még nem Tokajnak nevezték, hanem simán hegyaljának. Csak a 19. századtól vált általánossá, hogy Tokaj hegyaljának vagy tokaji borvidéknek hívták, eredetileg ennek hegyalja volt a saját elnevezése, csak aztán azért kellett különbséget tenni, mert hegyalja nagyon sok van a Kárpát-medencében, legalább 8 különböző hegyalját tart számon a néprajz és a földrajzi szakirodalom, így aztán Tokaj hegyaljának nevezzük. A szájhagyomány szerint az első aszút Szepsi Lackó Máté erdőbényei református lelkész készítette, első Rákóczi György feleségének, Lórántfi Zsuzsannának és az ő sárospataki udvartartásának, húsvéti ajándékképpen valamikor az 1620-as évek végén, de valójában valószínű, hogy ő már egy ismert technológiát alkalmazott, hiszen már 1570 körül vannak olyan nyelvi adatok, amik igazolják, hogy az aszú és az aszú bor kifejezést használták a magyar nyelvben, és hát amire van szavunk, de valószínűleg az a dolog létezik is, tehát feltehető, hogy már az 1570-es évektől ismerték az aszú bor készítésének a technológiáját. És hát egészen korán megjelennek már azok az adatok, melyek szerint egész Európába szállítják a tokaji borokat. Jellegzetessége ennek a bornak, hogy nagyon jól bírja a hordóban való törődést, gyötrődést, tehát a tengelyen való szállítás a középkori és a koraújkori utakon azért ez egy nagyon kockázatos vállalkozás, elsősorban ezért inkább hajón igyekeztek szállítani a borokat, és a tokaji bor útja is Európa felé úgy nézett ki, hogy Dél-Lengyelországig kellett elszállítani szekéren, és ott, amikor a Visztulának a vízfolyását elérték, ott már hajóra rakták a szállítmányokat, és a Visztulán az északi tenger felé, aztán északra, nyugatra és keletre, tehát a francia, svéd és orosz, ez volt a három fő export irány, és egészen Angliáig is eljutottak a borok, az angol királynő is kapott ebből a legendák szerint, tehát ez az érdeklődés ez elsősorban az északi népek irányából volt jellemző. A lengyelek és az oroszok voltak a legnagyobb rajongói a Tokaji bornak. Hát azt tudjuk a 18. században, hogy első Péter orosz cár és első Nagy Katalin cárnő kimondottan nagy mennyiségeket rendeltek, és a cári udvar költségvetésének jelentős részét költötték Tokaji borokra, olyannyira, hogy 1733-tól egészen 98-ig egy orosz borvásárló bizottság is működött Tokajban, tehát ide telepítette Nagy Katalin cárnő azt a társaságot, akik itt rögtön helyben fölvásárolták a cári udvar számára szükséges borokat, és közvetlenül a termelőktől szerezték be az udvar számára szükséges mennyiséget. És hát ezen a borkereskedelmi útvonalon, ami a Hernád völgyében, Kassa irányában haladt észak felé, a lengyel területeknek nagyon nagy szerepe és nagyon nagy jelentősége volt. Ahogyan a magyar királyság területét a szállítmányok elhagyták, a Kárpátok hágóin átkelve, a mai Dél-Lengyelország területén lévő városok, Krosznó, Tarnów, vagy egy kissé távolabb Krakkó komoly központjai voltak a borkereskedelemnek, ami azt jelenti, hogy a kereskedők lerakatokat, épületeket, raktárakat működtettek ezekben a városokban, és ott átrakó állomások voltak, fogadók, éttermek, szálláshelyek, amelyeket a magyar tulajdonosok üzemeltettek. Ide is visszavezethető, vagy ez is egyik eleme a magyar-lengyel barátságnak. Tehát az, hogy a magyar-lengyel két tyú barát együtt harcol és issza borát, ugye borra gondolunk, akkor erre is gondolnunk kell, hogy ennek a borkereskedelemnek, és ez egy több évszázadon keresztül tartó kulturális kapcsolatot is jelent, hogy ennek nagy fontossága volt a két nép jó kapcsolatának, barátságának a megalapozásában. Hát például ugye az egyik tokai szőlőfajta és borfajta a szamorodni, ennek az elnevezése lengyel eredetű. A szamorodni az ugye lengyelül annyit jelent, hogy magán termet, vagy magától termett, vagyis a szőlőfürtön meg aszúsodott szemeket, ha nem szedik ki, és nem tesznek külön aszú puttonyt, hanem rajta hagyják, és a normál szőlővel együtt préselik és készítenek bort, akkor abból lesz a szamorodni, és ennek lengyel elnevezése van. Ezek a dicső évszázadok nagyon, nagyon szép épített örökséget hagytak ránk a Tokaj-hegy alján. Például az Abaúj-Szántói pincesor, vagy a Hercegkúti pincesor, vagy a Tolcsva-Mád tája településeknek a épített öröksége, a kastélyok, a borházak, ezek mind-mind utalnak arra az egykori, valamikori gazdagságra, ami egészen a 19. század derekáig, végéig, a filoxéra vész megjelenéséig nagyon jellemezte Tokaj-hegy alját. És hát nem véletlen, hogy 2002 óta ez a terület az UNESCO világörökség része. Tehát, hogy a Tokaj-hegy aljai történelmi borvidék kultúrtáj, ez a hivatalos elnevezése, és 27 település tartozik ide, és nem csak a borkészítés hagyományai, hanem az épített örökség, a természeti örökség, a mikroklíma, amit így együtt Tokaj-hegy aljának nevezünk, ez így együtt a világörökség része.
1: És mi volt jellemző még a szőlőművelésre Tokaj-hegy alján kívül? Mi most itt a miskolci szerkesztőségben beszélgetünk, pontosan rálátunk arra a miskolci pincesorra, amely híres volt, és mind a mai napig híres, hiszen sok közismert író, költő szeretett itt bort fogyasztani. A miskolci borkultúráról is beszélhetünk, vagy éppen a környékünkhöz közeleső területekről. Mi volt jellemző a tokai borvidék mellett a különböző településrészek, városok, települések borkultúrájára?
0: A hagyományosan számon tartott nagy történelmi borvidékeken kívül gyakorlatilag ahol magyar ember él, ott van borkészítés valamilyen szinten, valamilyen formában. Tehát gyakorlatilag minden településen, vagy mondhatni szinte minden háztartásban készítettek, használtak, fogyasztottak bort. Voltak olyan borvidékek, ugye Miskolci Alvas is tulajdonképpen egy ilyennek a része és emléke, amelyek ma is hivatalosan elismert borvidékek, a Bükki borvidék, de mondjuk nem fogható a nevezetessége, ismertsége mondjuk egy Balaton felvidékhez, Villányhoz vagy Tokaj-hegy aljához.

században kezdi újra reneszánszát élni, hogy nem csak borkészítés, hanem szőlőtermesztés is újra van a város határához egészen közel, Pingyomtetőn, vagy Mályi környékén, vagy a város északi határában, a Bábonyi Bércen egyre több helyi gazdának, termelőnek van saját szőlője, és ők igyekeznek az egykori bükki borvidék hagyományait újjáéleszteni.

0: gasztronómiai témájú kérdést is felteszek önnek. Hogyan tudnánk megfogalmazni a bor, az inkább a mindennapok itala, vagy az ünnepek itala, mikor fogyasztottak bort?
1: Hát tulajdonképpen mind a kettő, mert hát a hétköznapi, mindennapi borfogyasztás is teljesen jellemző a magyar népi kultúrában, és ennek egyébként voltak a középkortól eredően egészségügyi okai is, mert valóban nagyon kockázatos volt a fertőtlenítés és tisztítás nélküli vizeket inni, így aztán ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy valamilyen enyhén alkoholos tartalmú italt fogyasztottak nap mint nap folyadékképpen. Gyakorlatilag minden magyar paraszti háztartásban volt bor, vagy saját maguk készítettek, vagy a rokonságtól kaptak, vagy vásároltak, és a hétköznapi fogyasztásnak az emlékei azok a folklórban is nagyon szépen megtalálhatók, népdal szövegekben, hogy bort iszunk, még ugye pajtás, nem is vízzel élünk, mint más, vagy egy nagyon aranyos hivatkozás, egy önfelmentés. A doktor is azt mondja, vizet ne igyak soha, mert a vízbe béka van, életemnek vége van, bort iszom én nem vizet, az vidámít engemet. A hétköznapi borfogyasztásnál egy pici kitérőt hadd tegyünk a fröccs irányába, mert a szódával hígított bor az egy egészen közkedvelt itala lett a magyarságnak.
0: Mind a mai napig, ez mind a mai napig szerintem jelen van a magyarság gasztronómiai kultúrájában, főleg ilyenkor a nagy kánikulákban.
1: Így van, egyre inkább is nagyon sok helyen rendeznek most már fröccsös rendezvényeket, fröccsfesztiválokat, és ez a 19. század második felétől vált ismerté, vagy általánossá, hát az eredet legenda szerint 1842-ben Fáji András Fóti pincéjében Vörös Marti Mihálynak a jelenlétében történt az első fröccs elkészítése, amikor Jedlik Ányos az általa feltalált szódavíz és szódás üveg birtokában bele spriccentett egy kicsit a vörösborba, és hát ők itták állítólag az első fröccsöt. 1829-ben publikálta Jedlik Ányos azt a találmányát, hogy hogyan lehet savanyú vizet készíteni a sima vízből. Ez volt egy nagyon érdekes kihívás a 19. század elején, hogy azokat a gyógyvizeket, szénsavas vizeket, amelyeket egyébként gyógyászati célból is fogyasztottak, hogyan lehetne mesterségesen előállítani. És erre találta ő föl a szódavizet. Talán nem feltétlenül elsőként év, vagy nem egyedül, mert Nyugat-Európában is voltak ennek párhuzamai előzményei, Svájcban, Angliában. Mások is foglalkoztak ekkor ezzel a témával, de kétségtelen, hogy az elsők között. És számunkra mindenképpen az első és feltaláló. És a fröccs, tulajdonképpen a vízzel hígított vörösbor, az egy nagyon népszerű ital lett már a 19. század végén, a 20. század elejére, meg aztán általánossá vált az egész osztrák-magyar monarchiában. De érdekes ez, hogy még nem szénsavas, csak sima vízzel hígított vörösbort már a görögök is nagyon szívesen ittak. Tehát valószínű, hogy ihatóbbá tette sokszor a vitatható minőségű borokat is ez a fajta megoldás.
0: Vagy nem úgy ártott meg a bor, hogyha vízzel hígították.
1: Igen, egy nagyobb mennyiség is elférhetett, és a hétköznapi étkezések, hétköznapi fogyasztás mellett természetesen az ünnepi asztalról sem hiányozhatott soha a bor, és az igazi különbséget talán nem is a borok minősége jelentette a népi kultúrában, hanem a tálalásnak a módja. Azok az edények, amelyekben a borokat felszolgálták, azt tette igazán ünnepivé az egyes alkalmakat. A Herman Ottó Múzeum gyűjteményének nagy büszkeségei a boros kancsók, a boros miskák, miskakancsók, hát ezekből a legszebbeket a tiszafüredi és főleg a mezőcsáti fazekasok készítették. Ezek olyan másfél-két literes boroskancsók, amelyek ember alakúak, ember formájúak, egy ember arc és egy huszár ruhás, sújtásos, dolmányos ruházatú, kicsit pocakos, piros posgás hasas figurát kell

elképzelni egy nagy bajuszú arcot, így néz ki a miska kancsó, és ilyen kancsókban szolgálták fel például Mezőkövesden a Matyó lakodalmakban a bort a vendégsereg számára, és mindenki ugye egy-egy ilyen miska kancsót vitt, vagy adott a közös lakodalmi terítékhez, amikor össze kellett dobni, úgymond a lakodalomhoz szükséges kellékeket, és a céheknek, vagy különböző ipartestületeknek is a legbecsesebb, féltettebb kincsei közé tartoztak a feliratos, datált, címerekkel, emblémákkal ellátott boros kancsók, például a gönci fazekasok készítettek nagyon szépeket. Az egész észak-kelet-magyarországi régióban jellemző, hogy a céhlakomákon, a különböző mestereknek a közös ünnepein ilyen díszes kancsókból fogyasztották a bort. A lakodalmakban a vőfélyversek között is megfigyelhetjük azt, hogy milyen jelentős a bornak a fogyasztása, hiszen a vőfélyversek között egy önálló típust képez a borköszöntőknek a csoportja. Ezekben a versekben a vőfély, ugyanúgy, ahogy az ételeket ugye hozza a fogásokat és bekonferálja, ugyanúgy a bort is felkonferálja, és ezekben a verses szövegekben nagyon érdekes, hogy többnyire bibliai eredetmítoszt kapcsolnak hozzá, és ezzel tulajdonképpen legalizálják, és elfogadhatóvá teszik a borfogyasztást a lakodalmi nép számára. Hát ezek a deákos, kicsit ilyen tudálékoskodó, mitológikus szövegek, ezek elsősorban Noéról szólnak, hogy Noé hogyan ültette a szőlőt, és aztán ugye ő is bort ivott, megrészegedett, ezt olvashatjuk a Teremtés könyvében. Természetesen előkerül ezekben a versekben a kánai mennyegző, hogy a vizet is borrá változtatta Krisztus Urunk, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez az ital számunkra. És hát nagyon gyakran előkerül, ez szinte minden vőfélyversben, borköszöntőben előfordul Pál apostolnak a Timóteushoz írott levele, ahol azt írja az apostol, hogy ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengélkedéseid miatt egy kevés bort is. Tehát nem csak, hogy engedi, felszólítja az apostol a hívőket a borfogyasztására. Ezek tulajdonképpen tréfásan, viccesen, de azért a hátterüket tekintve mégiscsak komoly módon reflektálnak arra, hogy a bor az ugye nem véletlenül van jelen a magyar népi kultúrában. Tehát az italnak a keresztény gyökere és a szellemisége, az üzenete, hogy ez Krisztus vére, ez megjelenik mindenféle kultúrrétegben, még az egyébként tréfás, vicces vőfélyverseknek a gondolati hátterében is ott van ez a nagyon fontos, komoly gondolat.

0: Miskolcon beszélgetünk, erre már többször utaltam riportunkban. Beszéljünk akkor Miskolc és a bor kapcsolatáról, hiszen mi büszkék vagyunk erre a városra, nekünk fontos ez a város. És általában ugye Eger és bor, sokkal többször szokták Eger városát a borral együtt emlegetni, de mi most mégis beszéljünk Miskolc és a bor kapcsolatáról.
1: A középkorban Miskolc beletartozott abba a város hálózatba, vagy város láncolatba, ami az északi hegyvidékek és az Alföld találkozásánál alakult ki. Ennek az volt az oka, hogy nyilván ezek a helyek voltak azok, ahol a különböző tájaknak az árucikkei, terményei gazdát tudtak cserélni, tehát ez egy vásárvárosokból álló láncolat volt. Gyöngyös, Eger, Miskolc, Szikszó, Szerencs, Tokajhegyaljai mezővárosok, Sátoralja Újhely, tulajdonképpen ezzel a sorral lehetne jellemezni ezt a városhálózatot, és hát ezek természetesen a borkereskedelemnek is kitüntetett helyei voltak, és azt tudjuk, hogy Miskolc a középkorban egy nagyon komoly szőlőtermő terület volt. Az Avashegynek a déli lejtőin, déli oldalán, de a város körül egyébként gyakorlatilag mindenhol voltak szőlők, különböző minőségűek, és a középkori adófizetői jegyzékekből, dézsma jegyzékekből pontosan tudjuk, hogy pont szőlőből adtak a legtöbbet az adózók. A királyi kamarának, ugye ez volt Miskolc városnak a földesura, tulajdonosa, tehát királyi kamarai mezőváros volt a mi városunk. És a bor készítésének a helyszínei, a pincék, ezek pedig elsősorban az Avason alakultak ki, az Avashegynek az északi oldalán, ahol mai tudásunk szerint körülbelül 900-ra becsülhetjük a pincéknek a számát. Ennek a hatalmas épített örökségnek a megmentése, valamiféle formában való újjáélesztése, ez mindig egy témája az éppen aktuális városvezetésnek, ez mindig foglalkoztatja a miskolci városlakókat. De nagyon érdekes, hogy ezeken kívül, az avasi pincéken kívül még további 9 helyszínen vannak pincesorok és pincés területek a mai város területen belül. Egy gyors felsorolás, ugye van a Nagyavas, mellette a Kisavas, a Mindszent, nem ő valamikor egy önálló település volt, aztán a Bedegvölgy, Bábonyi Bérc, Tetemvár, és a városhoz kapcsolt egykori önálló falvak, Görömböly, Helyőcsaba, Nagyszent Benedek hegy, vagy Diósgyőrben Pecérvölgy, Perecesen a Szilvás völgy. Ezeken a területeken mindenütt több tíz, sőt helyenként több száz borospince van mai napig. Ezek kialakulásának a hátterében pedig az áll, hogy a középkor végére a középkori Miskolc, annak a városmagja, az avasi templom, az avasi temető, az avasi pincék környéke gyakorlatilag megtelt, és ahogy növekedett a népesség, az avast kinőtte a város, és ezért igény mutatkozott arra, hogy a város távolabbi területein is jöjjenek létre pincesorok, hiszen a pincékre mindig is megvolt az igény. Egy nagyon szép példa erre a Tetemvár, ahol tudjuk, hogy 1725-ben említik az első pincéket, ott még ilyen 5-10 darab volt, aztán 1744-ben már 30, és a század végére 113, majd kb. 100 év múlva, a 19. század elején, amikor elkészült Miskolc első kéziratos térképe, akkor már látjuk azon a térképen a mai 3-as tetemvári pincesornak megfelelő beosztás szerint a mai állapot szerinti pincéket. Tehát kb. 100 év alatt kialakult a Tetemvár pince és bor kultúrája, és ez tulajdonképpen másodlagos fejlődés az avast követően.
0: Meg kell még emlékezni a görög kereskedőkről. Miért?
1: Azért fontosak ők, mert a 17. és a 18. században a görögök voltak azok, akik a város borkereskedelmét felfejlesztették és a kezükben tartották. Tulajdonképpen nem görögök. Görög ortodox vallásúak, és igazából különböző balkáni délszláv népekhez tartozó népcsoportok voltak, akik a 17. században Miskolcra érkeztek. Vlachok, makedónok, albánok, érdekes népnév az arnótok, az albánokat törökül arnautnak hívják, és innen jön az arnót elnevezés, vagy hívták őket cincároknak is ebben az időben. Azt tudjuk, hogy Észak-Macedónia és Albánia határvidékéről érkeztek, az Ohridi tó partjáról, Moszkopolja városából, és 1687-ben már megjelentek az első családok, az első közösségeik Miskolcon. Egy kápolnát is készítettek a főutcán, az ő védőszentjük Ohridi Szent Naum tiszteletére. És hát ugye a kereskedelmen belül főleg borral foglalkoztak, és ez egy olyan gazdagságot biztosított számukra, hogy 1785-ben már megkezdték a templomuknak a felépítését, ezt 1805-ben fel is szentelték, és elkészült benne a városunk egyik büszkesége, a Közép-Európa legnagyobb ikonosztáza, ami a görög-ortodox templomnak az egyik kiemelt berendezési tárgya. És ott a templom körül egy egész kis görög negyed alakult ki, ezt úgy hívták akkoriban, hogy a görög fundus, vagy a görög telek, hiszen ott volt egy saját kórházuk, egy ispotály, ott volt mellette egy saját iskola, az az épület, amiben ma a görög ortodox egyházi múzeum működik, és természetesen a közvetlenül a templom környékén pedig ott volt a sírkert, az ortodox temető. És a lakóházaik és kereskedőházaik pedig végig a főutcán helyezkedtek el, és ma is, hogyha valaki végig sétál Miskolc főutcáján, vagy a Rákóczi utcán, Kossuth utcán, akkor nagyon sok épületen láthatja a táblát, hogy 18. századi görög kereskedőház. A városunknak az épített örökségéhez nagyon nagy mértékben hozzájárultak ezek a borkereskedők, akik aztán a 19. század derekára vagy asszimilálódtak, elmagyarosodtak, vagy pedig továbbálltak, elköltöztek innen, és az ő szerepüket, helyüket a kereskedelemben az akkor érkező zsidóság vette át, és a 19. század második felében pedig, ahogyan korábban a görögök, ekkor pedig a zsidóságnak a kulturális fejlődése, vallásfelekezeti jelenléte, aztán később a zsinagógák építése hasonló folyamat volt, mint korábban a görögöknek a kultúrtörténeti szerepe.
0: És meddig virágzott, idézőjelben virágzott a borkultúra Miskolcon és környékén? Meddig volt jellemző ez a fajta borkultúra a városra és környékére?
1: Sajnos a 19. század utolsó évtizedeiben ez a nagyon virágzó borkultúra a mi városunkban megszűnt, de nem csak nálunk, hanem a Kárpát-medencének gyakorlatilag a felét érintette a filoxéra járvány. Tehát az akkor ismert szőlő területeknek statisztikák szerint több mint a felét kipusztította ez az új kórokozó. A filoxéra egy Amerikából származó kártevő rovar, szőlőgyökértetű a magyar neve, és Európában először 1863-ban bukkant fel, Magyarországra 1875-ben került be ez a kártevő, és nagyon nehezen tudott ellene a magyar szőlőkultúra védekezni, nem tudták nagyon sokáig ennek a rovarnak az életciklusait, ugye gyakorlatilag tudományosan le kellett írni, hogy milyen károkat okoz a gyökérben, aztán a levélben milyen életciklusai vannak, és aztán mire sikerült kiismerni, addigra már sajnos megtette puszító hatását, és azok a borvidékek tudtak életben maradni, ahol a különböző oltványokkal kísérletezve megtalálták azokat a szőlőfajtákat, amelyek ellenállnak a filoxéra pusztításának, illetve az is jellemző, hogy a homokos talajokon nem tud megtelepedni ez a rovar, tehát a homokos szőlőterületeknek és a homokos talajoknak az aránya szerepe jelentősen megnőtt a 19. század végén, és hát Miskolc is ezek közé, az áldozatok közé tartozott, mert itt már a filoxéra után nem épült újjá az a fajta nagyon gazdag szőlőkultúra, ami korábban jellemezte a várost.
0: Javaslom, hogy beszélgetésünket most itt fejezzük be, és tegyünk egyfajta ígéretet, hogy lesz még folytatás. Most a folytatásban mivel is fogunk foglalkozni?
1: A folytatásban a magyar szőlőművelésnek az eszközeivel, a tárgyi világával, a szüreti hagyományokkal, és hát természetesen a bornak a néphagyományokban, népszokásokban és a népi vallásosságban játszott fontos szerepével foglalkozunk majd.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának a beszélgetést. Most is nagyon sok érdekességet megtudtunk öntől. Véleményem szerint mindenkinek bővült a tudása a borkultúránkkal és a népi borkultúránkkal kapcsolatosan. Beszélgetésünket tehát folytatjuk legközelebb, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Most köszönöm szépen önnek a riportot.
1: Köszönöm én is, viszontlátásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 10 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki, hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az állam és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. Szólt arról is, átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági technológiai partnerének nevezte, rámutatva, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelmények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a magyar vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Sport. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árult el, hogy az új szerződés pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. az eredeti kontraktusa még egy évig volt érvényes Szoboszlainak. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai vendégünk Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója. Kiderül, hogy miért is jó sütni. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Galamba Alexet, a Sütni Jó Alapítvány alapítóját, megálmodóját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Alex!
1: Szia! Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást!
0: Rendszeresen bemutatunk hallgatóinknak jó példákat, és így lesz ez ma is. Mikor kezdődött ez a Sütni Jó Alapítványt, mikor és milyen céllal hoztad létre?
1: Hát maga a Sütni Jó Alapítvány igazán nem volt megállapodva, mondhatnám, egy a koronavírus hullám hozta, járvány hozta magával ezt a jó döntést, hogy a gyerekeknek 2020-ban nem kellett menni iskolába, illetve nekem sem kellett mennem dolgozni, és nem voltam kirúgva, csak szabadságon voltam, kötelező szabadságon, és a gyerekek a digitális oktatásban részt vettek. És én a Miskolci gyermekvárosban nőttem fel, és én úgy tanultam ki a PIX szakmámat, hogy sütöttem minden nap a gyerekekkel. És egyszer csak, amikor betölt a COVID, unatkozunk, maradj otthon, vigyázzunk egymást, ezt mindenki megtanulta azóta, és akkor áthívtam onnak a tesómat, Robikát, Sősünk Málnék a kócsigát, és olyan szépen, nem ilyen összecsapósan kell elképzelni ezt, mint a nagy évek, nem is tudom ki, hanem olyan szép lassan, hogy technológiát tanultunk, gyakorlatokat, csináltunk videókat, fényképeket, feltettük a közösség médiába, Facebookra, és arra lettem figyelmes, hogy Robika mondjuk 5 óra foglalkozás után megjegyezte, hogyan kell maga elkészíteni ezt a süteményt. És onnan egy kicsit kedvet is kaptam ezeket, nem csak finom volt, meg fotó, meg minden like, a hozzászólás, hanem azt mondtuk, hogy akkor adjunk is valamit annak a gyereknek. Másnap áthívta unokatesóit, ez így ment egy héten keresztül. És amikor már azt éreztem, hogy egy hét elteltével is, amire mondtam, Robika, hogyan készülök a kócsra, vissza tudod mondani? És el tudtad több mint 80%-ban mondani szaknyelvem, és akkor volt a gyerek 7 éves. Na most innentől kezdve nagyon nagy világ tárult előttem, mert Robika mindenkinek elmondta Hernán Németiba cigánsor, hogy Alex bátyjával lehet sütni, illetve nem láttad, hát ott voltam kint a kapunál, és akkor mindenki megvan, tudod is, felistek a Facebookon, és akkor jöttek be a cigány gyerekek, hogy csatlakozhatok, hát mondom, mi ez? Nem is értettem igazán. Én akkor is ismerkedtem meg a feleségem, akkor még csak lejárgattunk egymáshoz, és mondtam neki, Mónika, főzd már meg, légy szíves, hamarabb, ahogy szoktunk, és én most át fogunk hívni 15 cigány gyereket, ha nem gaj. És azt mondta, jó. És ott az üvegasztalnál szépen körbeálltak, és akkor egy kicsit már úgy beszéltem hozzá, mint valami oktató. Nem voltam oktató, sem tanár, egy egyszerű pék voltam, mondhatnám. És olyan jó volt azt látni, hogy jelentkeztek, vissza tudták mondani, nem csak a gyakorlat részét tudták teljesíteni, és ottán, mint egy villámcsapás belém csapott, hogy miért nem hozhatnék létre egy olyan kezdeményezés, a Sütni Jó kampány. Sütni jó, mint péksüteményeket, cukrásztermékeket előállítani, és új gondolatokat is kitalálni ezúttal. És akkor feltettük a Facebookra hétről hétre, amilyen jó. Nagyon sok nagyon sok lájkot kaptunk, és nem lájkolászok, ne értsék félre a hallgatók, hanem ez pozitív irányzat volt, hogy egy cigány gyerek tanítja a cigány gyerekeket, és nem azt mond, nem lenéző tekintettel jöttek a hozzászól, hanem pozitív irányba. És igazán azért is találtam ki már utána a kampány, hogy rájöttem, hogy igen, a sütés egy fantasztikus dolog valóban, de a gyerek nem cselleng az utcán, nem rosszat csinál esetleg, hogy bármi, le van kötve hasznosan. És utána megkeresett az első ilyen kereskedelmi csatorna, és utána benne voltunk a híradóba. És akkor nézzük a gyerekeket, nem ilyen csinosak vagyunk a felvétel, és akkor megadtam a bankszámlaszámot, a sajátomat, mert akkor mondom, nem volt alapítvány. És összegyűlt 500 ezer forint, nyilván valaki 5000, 10000, és eldöntöttem, és nem is, hogy eldöntött, megkérdeztem én inkább a feleségemet, utána meg azt mondta, hogy csinálj valami jót, vagy nem tudja, hogy mit, mert nem voltak tervek. És akkor ott a szobámba, és akkor mondom, jó Istenem, na most mit csinálják ebből a pénzzel? Mondom, hónap utára légy szíves, adj álmot, vagy valamit, hogy jó legyen. Hát oké. És volt egy lepusztult 40 négyzetméteres szoba, az a miénk volt, csak az előző tulajdonos kilopta a gerendákat, nagyon rossz állapotban volt, lakhatatlan volt, és be volt falazva már. És akkor elküldtem tesómat a tűzépre, vett építőanyagokat, gerendát, leccet, szépen átleccelte, hiánypótlásban megcsinálták a tetőt, és akkor ugrott be. Hát a szépen felépítünk egy közösségi teret a gyerekeknek, én is visszamegyek dolgozni a cukrászdába, a digitális oktatáshozban részt veszek olyannyira, hogy volt laptopom, tabletem, interneti lehetőség, és a gyerekek, tudod, ha utána járnak minden, és akkor a tanár az értékeli. És akkor működött a dolog. Utána tévéről tévére, újságról újság, rádióra szálltunk, és egy ország ismert meg. És amikor 2021-ben olyan sok támogatónk lesz, már a támogatót úgy értem, hogy Facebookon többen javasoltak, azt tegyük hivatalossá, akkor most van, csak a kampány, akkor Sütni Alapítvány, meg volt a menedzsment, és a sütnió kampány meg volt a menedzsment, és akkor legyen sütnió alapítva. Normál tervek kellettek. Mi a mi célunk? Az, hogy a pék és a cukrász szakmát játékos utánpótlásan gyerekek felé. Másik nagy célunk, a gyereket fel kell ébresztenünk abból a kómából, ami rendszerváltás út. Netán az én anyám nem dolgozik, a szüleim, most tök mindegy milyen úton módon, de nem dolgozik. Nem azt kell nézni, hogy a gyerek hogy tud segíteni. Hát úgy szoktam volna, szereted anyádat, meg a pádat, akkor menjen szépen általános iskolába, végezd el, válasz olyan szakmát, aminek mesterévé válhatsz, és akkor lesz pénzed, el tudod hatni a rossz helyet, vagy fel tudtok újra építkezni, ezt próbálom jól előadni, és hitet adni a gyereknek, hozzáteszem. Harmadik nagy álmom, vagy nagy tervünk az, hogy egy galampékség legyen az egész Fernándémet telephelyünkön, azért galampékség, mert galamb Alex vagyok, illetve a Szentlélek jele is a galamb. Én annak, mi mindenkinek szeretnénk segíteni, de hangsúlyozom, csak annak tudunk segíteni, aki hagyja az oktatás révén.
0: Egyre többen lettetek így az évek alatt a tanítványok is, ugye?
1: Az úgy volt, hogy eleinte, mert csak mondom, Hernán Németibe foglalkoztam. Utána településről településekre jártam, meghívtak kisebb önkormányzatok, nagyobb megyei jogú városok is, jártam az országot. Na most 5-6 év alatt több mint 10 000 gyereket érintett maga a program. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Alex bácsi elmondja a személyes életpályáját, történetét, próbálom interaktívvá, nem ez a száraz dumálós részen. Utána van ilyen felelős kérdés, utána pedig együtt sütünk a gyerekekkel. Ez megtörtént 10 000 gyerekkel is, felnőttel összességével. Azért tudom, mert dokumentáljuk ezt, nekem kell. Egy sikerélmény. És nem csak mondom Észak-Magyarország, hanem Dunántúra, mindenhova hívnak is. Ez olyan jó, nem csak hátrányos helyzetű iskolába, hanem a motiváció, mindenhova kell, azt gondolom, származástól függően. Ez egy pályaválasztást is úgy gondolom, és azért megy rá leginkább a cigány gyerekekre az egész program, mert ők vannak körülöttem, de most, ha a többség társadalom gyerekei lennének, szerintem ugyanúgy jönnének sütni, és szeretnének is sütni.
0: Jelenleg is tanítasz, ugye? Tanítod is a sütés lehetőségét. Mesélj ma a jelenlegi életedről.
1: Hát az Isten azt adta nekem, hogy egy idővonalon több dolog is történt velem. Hát most arra gondolok leginkább, hogy 2019-ben jöttem ki a miskolci gyermekvárosból. Én akkor elálltam Miskolci Kis Gergely cukrához, ő takarítónak. Én nem mondtam, hogy pék vagyok, meg minden, mert volt még akkor is egy rossz szenvedélye, és nem tudtam jól kezelni a sikert. Mondtam, hogy nagyképű vagyok, igen, nagyképű. És akkor én takarítónak jelentkeztem, azt a munkakörbe volt. Utána szépecsként csináltak az Eszterházi tortát, dobos tortát, elmondtam, hogy mi vagyok egy hónap után, és megtette cukrászsegédnek. Alázatosnak kellett lennem, meg kellett tanulnom ezeket a dolgokat a mestercukrászoktól. És én utána beiratkoztam érettségire, ami 2 év után elvégeztem 21-ben, de mellett köztől beiratkoztam Budapest a cukrásziskolába, és azért mondom, jött a Covid, egybe az alapítvány, sok minden, és akkor ismerkedtem meg a feleségem, mert sok minden történt abban az időtartamban. Elvégeztem ezeket, utána beiratkoztam Pék cukrász technikusnak, majd mindjárt kitérek a kérdésedre, hogy még jobban belássam magam a sütőiparba. Utána azt is elvégeztem a Pék cukrász szakutatóit, azután pedig egyetemre mentem, tanítóképzőre, és most egy 4 hónapja teljesült az egyik legnagyobb álmom, hogy pékmester lettem. És ez azért mondtam ezt az egész munkafolyamatot, hogy én takarítóként kezdtem. Hiába volt egy szakmunkás bizonyítványom, nem azt használva, hanem rendesen felépítkedve a nulláról, és ez szerintem azért is volt jó, hogy értékeljem, amin van, és tudjam helyre tenni egy bizonyos dolgot magamba is.
0: Nagyon sok fiatalnak, nagyon sok gyermeknek példakép vagy, és olyan szinten ezt is megmutattad, hogy a semmiből el lehet kezdeni, és országos vagy akár nemzetközi hírnevet lehet egy jó ötletből is létrehozni. Ismersz olyanokat, vagy tudsz olyanokról, hogy ez a sok-sok gyerek, akik a kezeid alatt voltak, és tanultak tőled bármit is, pékek lettek, vagy cukrászok lettek?
1: Még nincsen, mert most lépünk át abba a szakaszba, hogy most 8-os egy gyerekünk. Mert én nem nagyokkal kezdtem ezt az egész játékot kihívás, hanem óvodáskorba, alsóskorba, és azért 6 év eltelt, akkor voltán a legidősebb gyerekünk 2-os vagy 3. osztályos. És évről évre átmenne a következő évfolyam, nem azt mondom, hogy csak a galamba legszerű, mert ott vannak a jó pedagógusok is, Istennek hála, és azt gondolom, egy kicsi plusz hozzátettem. Ha nem így iskolába, akkor nem járhat sütni, mert ez az egyetlen útja, hogy legyőzzük a szegénységet. És a gyerek is látják azt, hogy Alex bácsi nem csak mondja a dolgot, hanem Alex bácsi, tényleg jársz iskolába, láttam a Facebookon, hú, ügyes vagy. Együtt tanulunk, és ha együtt tanulunk, annál jobb szerintem nincs, és még így tudok hiteles maradni. Az emberek, én azt gondolom, a többség társadalom, illetve mindenki azért kedvelt, mert majd tartottam a szavamat. Én évről évre elmondtam, miket szeretnék végezni, és azokat beteljesítettem. Hozzáteszem nagy, nagy imádkozásokkal, meg mindennel. És ez hitelt adott az emberek felé. Én most jelenleg beiratkoztam. Egyébként olyan furcsa, hogy elkezd az ember tanulás, meg nem bír abba hagyni. Most beiratkoztam februárba gyógypedasszisztensnek Budapestre, szeptemberben fogok vizsgálni, minden igaz, és ezt azért is teszem meg ezt a lépést, mert most tanítóképzőre járok, jövőre fogok diplomázni, minden igaz, és én szeretnék gyógypedagógus lenni, mert ha valaki belerázódik ebbe az egész pedagógiai világba, pedagógus világba, rájön, hogy többet is tud adni, mint egy tanító, hanem azt mondja, még jobban rálát mondjuk a tanulásra, illetve az, hogy a gyerekeket hogyan tudja még jobban fejleszteni, és azért gondoltam, hogy gyógypedagógusokkal rá tudnám végezni.
0: És ezzel is akarsz majd foglalkozni, így a sütés mellett?
1: De most ez nem akarok butaságot állítani, de ha meg lesz a tanítói diplomán, én, ahogy az élet hozza, én nem azt mondom, hogy egyik pillanatban másikra belemegyek egy általános iskolába, hanem most szakképző iskolában dolgozom, ott dolgozom, ahova jártam én is egykor pékként. De az Isten úgy adja, ha az egy rendeltetés, akkor elmegyek általános iskolába egyébként. De egyébként a tanítói pálya onnan jött, hogy ne csak a cukrász szakmát adjunk el, mert nagyon sokszor tapasztaltam országjáráson kapcsán, hogy 15 éves a gyerek, nem tudja az átváltást, nem tud írni, olvasni valamiért is, 7. osztályos is. Azt mondtam, hogy olyan jó lenne megtanítani őket írni, olvasni, és részese lennek az egész fejlődésbe.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Galamb Alexszel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgetek. Mit szoktatok sütni? Van kedvenc sütemény, kedvenc recept? Honnan származnak a receptek? Kísérletezel-e? Ilyesmikről beszélgessünk a folytatásban.
1: A leggyakoribb sütemény, amit szoktunk sütni az alapítványnál, az a kakaós csiga. Már csak azért is, mert az egy közkedves sütemény, valaki nem mindenki szeret a túrót, a lekvárt, de ez biztos, hogy mindenki szereti. A receptekre visszakanyarodva, voltak olyan pillanatok, olyan időszakunk, amikor én is írtam, amikor több sót tettem bele, például vagy cukrot, akkor a technológiát próbáltam megjegyezni, de így, amióta ráéreztem erre a dologra, belemlástam mélyebből ebben a mesterszinten, na ott nagyon sokat tanultam. Most nemzetközi trendeket tanultunk, mert nem csak a hagyományos kakaócsiga, zsemle, kifli, hanem ilyen leveles termékeket. Na most mondhatnám, ami van a TikTokon, a fiatalok biztos tudják, ez a leveles termékek, így mindenféle fajta töltelékkel, édes és só, a gyerekek nagyon tetszik. Mert ennek ez csak fantázia, nincsenek nevei, ez csak fantázia igazán.
0: Könyvet nem tervezel, vagy írtál már könyvet?
1: Na most én még nem terveztem, de egy hónapja felkeresett, vagy három hete az egyik kollega az egyik napilaptól, hogy könyvet szeretne rólam írni. És mondta, milyen apropó, mi a célja? És azt mondta az életedről. Alex azt mondta, hogy olyan sok mindent tettél az elmúlt 6 évben, hogy valaki 30 év alatt nem tesz ilyen gyors karriert, meg mindent is. És azt mondta, hogy benne vagyok egyébként. Ha az fogja szolgálni ez a könyv, hogy minél több gyerek olvas, a fiatal akár, akkor ez egy óriási siker. Nekem jó érzés az, amikor megyek Miskolc belvárosába, és nem azt mondja, hú, te cigány gyerek vagy, hú, te koszos büdös, hanem azt mondják, hogy le a kalappal, láttuk a tévé, láttuk az újságban, le a kalappal, minél több ilyen kéne, mert tesszük a dolgunkat, és én igyekszem a szakképzőiskolába ezt bevinni, ezt az egész alapítványos dolgot finoman, olyan szempontból, hogy látom, valaki tehetségesebb, ott már rántom magammal, próbálom kihúzni, mert valaki például szakmai számításból, valaki gyakorlatban próbáljuk kompenzálni. Most az a nagy tervem, hogy az egyik gyermekotthonos gyereknek meg lett a süteménykészítő szakmunkás bizonyítványa. Ő nagyon ügyes. Szóval amikor, mint a tükörben néznék magamat, látnám is, feltettem neki a kérdést, ha annyira szeretné, mert egyébként szokott néha segíteni az alapítványnak, akkor ő is lehet akár az utódon, vagy ketten is tudjuk ezt csinálni felmenő rendszerbe. És a milyen jó érzés már, hogy kineveltem egy gyereket. Azért, hogy nem feltétlen az alapítványból jött, de a gyermekvédelemből, ahogy én is egyrészt.
0: Jelenleg hány gyermeket oktatsz?
1: 36 Hernán Németibe, és időnként szoktak járni településekről, már nem én megyek leginkább, mert 2023-ban felújítottuk a pékséget, teljesen megfelelő minden kritériumnak, és már azt szeretném, hogy a gyerekek jöjjenek, nem a lustaság, hanem lássa az üzemet, a gépeket, érezze magát valóban pékségbe, és van jó kis kötényünk alapítvány logóval, ott tudnak tanulni technológiát, gyakorlatot, és nagyon jó, hogy haza tudják vinni ezeket a süteményeket. Én tudom azt, hogy nem mindenkit tudja megtenni azt manapság, mint most a cigány soronról beszélünk, hogy minden nap sütnek süteményt. Nem úgy van, mint a régi világon a nagymama mindig sütött. És azt gondolom, hogy kicsit hozzájárulok ehhez, megérdesítem az életüket a gyerekeknek, a felnőtteknek.
0: Boltotok is van, tehát eladjátok, amit készítetek?
1: Kifejezetten boltunk nincs, hanem ilyen úgy van, ha ránk írnak a Facebookon, vagy megkeresik ott a telefonszámot a weboldalunkon, akkor tudnátok sütni 3 kiló pogácsát. Persze. Na most innen jön nagyon fontos dolog, hogy az iskoláknak, egyesületeknek szinte majdnem mindent sütünk, szociális intézményeknek, mert vissza kell adnunk valamennyit az embereknek, hogy lássák, hogy ez egy non-profit szervezet, nem csak, hogy adományokat vár el, hogy fenntartsuk magunkat, mert minden, nem, valóban. Tavaly adtunk 1000 darab brióst az Ógyőri Főtére Miskolcon, tök ingyen, illetve most adtunk március 2-án 500 darab meleg ételt, ez volt a legelső ilyen akciónk. Időnként ki szoktunk települni ilyen sátorral, és ingyen, előtte jobb elreklámozzuk ezt a közösségi médiában is. Olyan jó érzés, hogy nem csak az jön oda, aki mondjuk rászorul, az is oda jön, aki azt mondja, hogy hát én láttalak a Facebookon, hogy kóstolja meg azt a süteményt, hogy hú, nagyon jól néz ki, és ez nagyon jól esik, hogy a cigánygyerek is látja ezt a folyamatot hozzá, tehát és azt mondja, hogy hát nem undorodtak. Valunk a kislány viszont Alex bácsi olyan jó volt, hogy nem undorodtak a süteményektől, hiába mi készítettünk. Ez örömfelüldülés számukra nagyon.
0: Szerinted de hány éves korban érdemes megszólítani a gyerekeket, fiatalokat mondjuk a sütéssel?
1: én azt gondolom, amikor már első osztályba belép a gyerek, akkor mindenféleképpen. Már csak azért is, mert ott tanulja, ott kezdődik el az a tananyag, a mértékváltások. És ezt a gyakorlatban meg tudjuk mutatni, hogy mennyi a liter tej, a kiló, egy kilogram liszt, különböző nyersanyagok, és akkor még talán még gyurmászni is tudunk bele, valami finoman sütni, akkor érdemes. De egyébként, hát most mondjam azt, hogy érdemes, nem érdemes, hát a gyerekem még csak óvodás, és ugyan segít nekem főzem, amikor kis vágja a kis hagymá, apa megkavarhatom a kis szalonnát, vagy valamit éppen csinálunk, vagy a tojásránt. Igazán minden a lehetőség, hogy adja az embereknek. Igazán jó emlékeket kell együtt tölteni a gyerekkel, és igazán ennyi.
0: Otthon te sütsz a feleséged, vagy együtt süttek?
1: A feleségem hivatalosan egy hónapja pékcukrász lett, én tanítottam rendesen szakképzőiskolába, úgyhogy már ő is tud sütni. Eleinte nagyon furcsa volt a helyzet, amikor volt szakmai gyakorlat, de megmondtam, pártatlan vagyok, mindenki ugyanazt csinálja, mint a feleségem, úgyhogy egyébként leginkább én szoktam sütni. Ez nem egy kötelező dolog, hanem így hozta az élet. Amikor gyakorlatot tartom a gyerekeknek, akkor mindig 10 darab süteményt el szoktam venni a családomnak. A feleségem főz, megosztjuk a munkát. Van 3 gyerekünk is, én amondó vagyok, hogy a nőkről le kell vennünk a terhet, minél többen foglalkozunk a gyerekekkel a tanulásba, vagy a szabadidői foglalkozásokba.
0: Az előzőekből kiderült számomra, hogy mi hited van. Ez már a neveltetéstől, tehát a gyermekvárosból jön, vagy honnan jön ez a mi hit?
1: Ez onnan, hogy a Miskolci számozott utca, van ez a utca, és ott vannak az apácák, és én 2003-tól 2006-ig laktam ott, és emlékszem, hogy mindig oda mentük imádkozni, vittek vasárnap a vasgyári nagy templomba, illetve az volt a jutalom, ez is egy jó dolog egyébként, hogy adtak nutellás kenyeret, jártunk különböző táborokra, volt itt tanúra is, valamennyi ragadt rajtam, utána a Miskolci gyermekvárosból Vidárvárosban járt a Görömbölyről egy atya, Dudás atya, és ott is minden héten imádkoztunk. Ez valamilyen szinten jó, nem is, hogy valamilyen szinten nagyon is jó, mert a kislányom már első áldozó volt tavaly, és nem én mondtam neki, hogy mi az elvárás, nem. Én azt gondolom, a hitet nem szabad senki ráerőltetni, ha valaki megvilágosodik önmagába, hogy Isten megszólítja, akkor ilyen lehetőséggel is hallgassa meg.
0: Miért fontos szerinted a hit, például akár a szakmádban, hivatásodban?
1: Na most az ember, ha nagyon, hogy is mondjam, maga alatt van, most szokták mondani, a földről tovább nem eshetsz, mert egyenesen felfele vezet az út, és ez valóban így van, amikor én is benne voltam abban a krízis helyzetben, hogy felvett engem Miskolcosan, mert egy országos tanulmányversenyen vettem részt, és nagyon jó eredményt értem, mert így felvett, hamarabb, mint a többieket. És akkor nem jó kezeltem a helyzeteket, nagy képületem, összevesztem nagyon sokszor szakoktatómmal, és egy kicsit így visszagondol, egy kicsit vicces is, hogy ő tanított meg igazán mindenre. És amikor csalódásért nem vettek fel különböző pékségekbe, nem találtam a helyet a nagyvilágba. Én nagyon sokszor imádkoztam, mindig azt kértem a jó Istentől, hogy ha egyszer lehetőséget adsz nekem a munkába, igyekszem legjobban viselkedni, és most is így van, vannak pillanatok, amikor az ember elmond a véleménye bármi munkahelyen, nem. Az ember nem is, hogy meg kell tudni tűrnie, nem is azt mondanám, hanem, hogy az Istenne való szövetség, amit kértünk, és ő megadta innentől. Nem azt mondom, én sem szoktam mérges lenni, hanem inkább azt mondom, hogy másképp látom azóta a világot, hogy nincs lehetőségem hibázni. Bármit kérik a jó Istentől, minden vizsgálőt úgy meg az egyetemre, imádkozom, és nem azt mondom, mindig ötös, hanem azt mondom, hogy mindig úgy görbülnek a dolgok, hogy kell, és persze tanulni is kell, hozzáteszem, de valahogy azért benne kell ennek is lennie.

0: Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, meg elmodójával beszélgetünk. Mit jelent számodra a hírnév, meg az, hogy ilyen ismert vagy, meg megismernek az utcán? Ez mit jelent neked?
1: Eleinte rossz, nem is, hogy rossz volt, nehéz volt kezelni, mert féltem attól, hogy előtörön a régi Galamb Alex, hogy hú, el fogsz állni, meg minden. Most már jó, mert a feleségem mindig az a személy, aki mindig azt mondja, Alexkám, bármit kiírsz a Facebookra, gondold el háromszor, négyszer, hogy butaságot ír, mert nagyon sokan követnek téged példakép, vagy nem csak a cigány gyerekeknek, nagyon sok embernek, és most már így jó, azt gondolom, az első egy év nagyon drasztikus volt számomra, mint beszélgetni emberekkel, illetve az, hogy hiteles vagyok számukra. Azt mond, ahogy említettem is a riport elején, hogy én azt mondom, 2 éven belül el fogom végezni valamilyen iskolát, oké, nem csak azért, hogy nagy képülésből kimondjam, hanem valóban teljesíteni szeretnék, és az emberek látják a közösségi médiában, hogy ezen mind beigazolódnak.
0: Mit jelent a siker?
1: A siker mit jelent? Hú, hát ez nehéz lenne megfogalmazni, de igaz, azt tudnám igazán mondani, hogy az embernek a befektetett energiája megtérül, és jó sikeresnek lenni, de én nem is magam véget leginkább, persze magam véget is, de nem ez az első cél, hanem a gyerekeimnek. El tudják mondani 10-20 év múlva, ők is nagyobbacskák lesznek, hogy amikor bemutatkozik bárhol a gyerekem, te nem a Galamb, te nem a Galamb Alexnek a lány vagy fiad, de és akkor egy jó megítélés az azt jelenti, hogy apukád, anyukád letett valamit az asztalra, és innentől kezdve olyan jó lenne az, hogy ne azt az ember lássák, ami ott van, hanem az, hogy mit tett le az ember az elmúlt évtizedben akár.
0: Hogyan látod a cigányság helyzetét ma Magyarországon, akár itt a régiónkban, környezetünkben?
1: Az elmúlt, azt gondolom, hogy 2000 a 2010 előtti évek azért nem voltak egyszerűen, nem a politizálásra gondolok, hanem maga a lehetőségekre. Nekem 2010-ben nyílott fel a szemem maga az egész világra, 12 évesen, és azt gondolom, vannak lehetőségek, vannak munkahelyek, vannak, most már lehet tényleg akárkiből bármi mondhatjuk azt, mert a romaság minden tekintetben ott van, a filmiparban, minden ott vagyunk. De azok az emberek tettek azért. Most is vannak sajnálatos módon szegénység országosan, itt még Észak-Magyarországon, én is amikor melyek előadásra látom, hogy ezt még komolyan még tudtak újat mutatni nekem, de nekem első probléma mindig azt mondom, hogy a szülő mit akar tenni annak érdekében, hogy ezt eltöröljük, ezt a kis családjában a kis szegénység. Oké, valaki szegénynek született, az csak egy dolog, de a pelenkát nem kell eldobjuk. Legyen igényük. Azért, mert valaki szegényebb, a közkútról lehet hordani a vizet, szappana meg lehet fürödni, ezeket, hogy is mondjam, el kell mondjuk egymásnak, ha nem mondjuk el egymásnak, így cigányságon belül, csak azt mondjuk, minden rendben van. Nem, nincsen semmi rendben. Én azt gondolom, én dolgozom azért, hogy a cigányság jobb színben legyen feltüntetve, de amikor egy ember Miskolc belvárosában akár, vagy bárhol elkezd ordibálni, bár egyébként bárki ordibálhatna, meg minden is, de az embereknek nem ez jut eszébe, hogy láttam ott egy embert, hú, levet között nem bírt magával, tám még részeg is volt. Nem. Az jut eszükbe, hogy egy cigány gyerek, egy cigány embert lát, aki dühöng. Pedig ez bárki dühönghetne, és nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit a apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni. És most nem a gazdasági tényezőkre mutatok, hát most a gyerekkel tudsz tanóráztatni, vagy nem? Van 10 gyereket, én minden matematikai számításon felül nem tudsz velük érdemben foglalkozni, de van 3 gyereket, és hagyták egy kicsit éveket is közöttük, akkor tudsz velük foglalkozni. Hát az én lányom 11 éves, Szelim 4 éves, a kisebbik meg 2 éves. És én úgy érzem, amikor hogy hazamegyek, van eszáll, és most a legre csillagokat szoktuk olvasni, leginkább ő, én meg visszakérdezem, mi volt. És ez olyan jó érzés, utána Szelimmel színezek, vagy játszom, a kisfiúval gyúrmászom is, ez tök természetesen alakult ki, de ennek nem anyám az okozója, mert nem sajnálatos módon, hanem Miskolc egy gyermekváros, ez az 5 év, vagy 6 év, az olyan sok sikert adott ilyen szempontból, önértékelés szempontjából, csak ezt meg kell tudni tartani.
0: A gyermekvárosból van, akivel tartod még a kapcsolatot? Tudsz róluk, vagy hogy alakult a sorsuk?
1: Vannak fiatal felnőttek velem egy körök, akiknek bejött az élet, van, akik a búzatire látok sajnálatos módon csövelni, de azt mondanám, hogy 80% ilyen elúszott, és önhibájukon kívül valaki, de mire gondolok? Hát megjelenik a szülő, és akkor évekig nem látogatta, és akkor a kis pénzecskét elviszik, és akkor az utcára kerül. Van ilyen is, van olyan is, aki elszorja a pénzét, megy diszkóba, mindenhova. Ez is egy élettípus, meg van az is, aki én például, én is elszoktam a pénzemet, volt 2 millió forintom, és mindenki barátom volt, még az is, aki egyébként nem. És a Máltai Szeretett Szolgálat a Hernán Németibe bérelt

0: És ez olyan jó egyébként. Vannak az a fajta megítéléseim, amikor azt látom, hogy nem tudom megváltoztatni az egész cigányságot, és ez valamilyen szinten nyomot hagy bennem is, hogy most nem a gyerekre gondolok, de a felnőttre nem tudok minden esetben hatni, és ez olyan szinten egyedül hit, utána elszomorít. És talán az elszomorodás után jön az a fázis, hogy a gyerekét még jobban elkapom, és még jobban foglalkozom vele, hogy változtassa meg ő maga a szülőt. És de ha én onnan elmennék, egyébként én már el tudtam volna onnan menni közel 3 éve, felvettük a babavárót, meg mindent is, hogy családot alapítsunk, és én azt mondtam, hogy én addig nem tudok elmenni, még én nem adtam egy szakmunkást az országon. Most legyen az pék, cukrász, heggesztő, mindegy, hogy mi. Csak el tudja mondani, ez Galamb Alex nevelte ki. Az ő szárnya alatt lett valaki. És a feleségem egyébként, ő magyar származású, nem cigány származású, és eleinte meglepődtem, hogy össze is jött egy cigány származású emberrel, minden. És emlékszem, az anyósom még élt, hát volt egy megítélése a romaságról, és én bemutatkoztam, mert hát nem nyertem el a tetszését. Vittem neki egy észak-magyarországos újságot, abban benne voltam első oldalon, elolvast, és mindjárt másképp látott az egész világra, és akkor bizonyítani kellett minden, így mondtam, nem azért vettem volna a lányát, hogy rossz helyre kerüljön, mert jó, lehet én is fordított esetben félteném, hogy a cigánysorban a lányom, de igazán, hogy is mondjam, nem valósult meg azok a rossz dolgok, amit ő feltételezett.
1: Mi lehet a kiút? Még mondtad, hogy jobb a helyzet sokkal, mint korábban volt, de a cigányság részére a kapaszkodók, mik azok a lehetőségek, amiket most meg tudnak ragadni, vagy milyen tanácsot adunk akár a leszakadt falvakban, településeken élőknek, hogy boldoguljanak?
0: Hát nincsen egy jó megoldás, mert mindenki másképp, máshol, aki valaki nagy a városhoz közel, valaki a prérin, mert láttam ott is, hogy el van zárva a külvilágtól, na most ott nagy munka lehetőség nem lesz. De viszont nagyon sok helyen vannak tanodák. Most mindegy, ki a fenntartója, az állam, bárki. És ezek a tanodában szakemberek dolgoznak, pedagógus van minden tanodában. És egy pedagógus azért, csak magamból indulok ki, meglátja a gyerekbe a jót. A gyereknek meg kell élnie kell avval lehetőséggel, hogy együttműködik a pedagógussal, most eleinte lehet, mint valószínű, hogy tanulrászatásról van szó, de utána ott a jutalmazás is egyébként. És utána még be tudnák vonni a szülőket is ebbe az egész nagy fázisban, mert egyébként a tanodáknak valamilyen szinten dolguk is, akkor meg lehetne itt változtatni, csak ezt szoktam mindig mondani, hogy ami a többségi társadalomban alapvető, a cigányság alsó leszakadt rétegén nem az. Na most mire gondolok, valaki, mi most fel kell a kislányom, vagy neked a kislányod, a gyereked, jó reggelt, jó reggel. Na most ezért nem itt kezdtük az alapítványnál, hanem itt minden varázsszót meg kellett tanítani. És amikor eltel x év, akkor látod azt, hogy elkövethetem azt a kést. A legbácsi jelentkezek. Tud, nincs a, itt egy hosszú nevelésnek kell lennie, hogy szoktam mondani, a diófa se holnap fog megnőni, hanem idő kell hozzá, jó nagy ágai legyenek, lombkoronája. Itt a gyerekeknél ugyanez van egyébként. Én azt gondolom, hogy a Sütni Alapítvány 6 éve működik. Szerintem már most is látjuk annak lejét, hogy jó útra irányítottuk azokat a gyermekeket, akik nálam vannak, de amikor rá fognak lépni jövőre, vagy 2 év után, 2 évből a szakmára, akkor fogjuk elmondani, hogy egy országos program működik. Emlékszem, Encsre jött egy hölgy, tudott a gyerekeit táboroztatni, és akkor így beszélgettünk minden, és Alex, több kollégám is önnöről beszél meg, ahol járok, értekezlete, blablabla, mindig felmerül egy-két galamba, Alex, vagy az alapítvány, ez egy uniós nagy projekt. És ebben nincsenek milliárdok beleöntve, még milliók sincs akár, hanem itt elhivatottnak kell lennie. Én nem azt mondom, hogy nincsenek nekem se rossz napjaim, akkor azt látom, hogy lehetne kicsit jobban odafigyelni a gyereknek, de hát én is olyan voltam. Hát most ne tagadjuk meg az, ami volt. Igazán még azt tudnám mondani, hogy ha egy pék megszületne ebbe az egész alapítványos révén, akkor azt mondom, hogy siker, siker. Mert neki is lesz egyszer családja, és vissza azokat a jó dolgokat, amit beléjük tápláltunk.
1: A gyerekeken keresztül mennyire lehet hatni a szülőkre? Ezt hogy látod? Alakítja?
0: Vegyes, mert eleinte a gyerekek maguktól jöttek. Nem hozta a szülő is. Egy idő után meguntam, hogy felügyelet nélkül ne járkáljanak nekem az utcán, mert jön egy autó, bármi, elülteti őket az autó, bármi. És mondtam, hogy akinek kedves a gyereke, és komolyan szeretne hozzá kell, az hozza is vigye. És mai napig azért most a 15 évest ne vegyük bele, de egyébként mindenkit hoz a szülő, és viszi is egy szülő, mert ez a fő szabály, vagy például az önkéntességet nem tudták hova tenni, nem kapnak pénzt, és szépen elmagyaráztam, hogy nem értem dolgozol, nem értem, nem nekem jössz segíteni feltétlenül, egyébként igen, de nem nekem, hanem gyerekednek. Amikor elmegyünk a Miskolci Vadasparkba, te is megeszed azt az ennivalót, üdítő, és vigyáznod kell rá, hogy egyébként is vigyáznánk el a gyerekeidre, mert egyébként egy családból több

0: gyerek is áll, és vannak gyermekotthonos gyerekeim. Ez azért jó, mert kicsit mondom, látom magamat is, és ez nagyon jó példa. Egyébként még nagy célom az, még ezt nem tudom, hogy mikor, de a tervek között van, ha én igazán szeretnék segíteni a gyerekeket, most is ugyan, de van egy nagyon nagy dolog, álmom, akkor már nincs megállás. Akkor már nincs az, hogy a szülő hazaviszi, óva nem kéne, úgy beszélnek vele, ahogy nem kéne, úgy neveli. Ha elvégezem a nevelőszülői tanfolyamot, akkor nevelőszülő program megvan, és onnan többet csatornázva az alapítványod. Magyarul én fogom őket teljes mértékben kinevelni, mint erkölcsileg, mint szakmailag. Tudom, hogy lehet rózsaszín felhőként hangzik így a hallgatóknak, de ez nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Hát én felhívtam az egyik nevelőszülői központot, és nagyon örültek, ismertek, hallottak rólam, és mondta is poénból a hölgy, hogy nem akarsz lenni a nevelőszülő hálózatnak az arca. Na, onnan jöttem, és nincs lehetetlen. Na, a feleségemmel már beszéltünk róla, és mondtam, hogy 5 éven belül biztos, hogy meg fogom lépni ezt a döntést. Meg fogom azért is, mert a gyerekeim már nagyobbik is lesznek, illetve mondom, látjuk azt, hogy 5-6 órát nagyon jól együtt vagyunk, de haza kell mennie sajnos, és ez nem olyan jó, hogy amikor azt érzem, hogy egy lépés előre, 2 át, hanem minden esetben sokszor érzem, és ha én lennék a nevelőszülő, én vagyok a nevelője, akkor innentől kezdve már nincs, mert tudjuk, hogy jó környezetben van, oda lesz ráfigyelve, és tanítatva is lesz. Szerintem nagyon sok ember támogatna egyébként.
1: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával. Országosan van más hasonló kezdeményezés? Hallottál másról, vagy akár próbálták már átvenni, vagy elkérni a receptet?
1: Hát inkább mondjuk azt, hogy majdnem kivették az alapítványt a kezemből, inkább azt mondanám csúnya szóval. Amikor még az alapítvány nem volt meg a sütődője, mert évről évre újítottuk valamennyit a támogatók, és az egyik nagy civil szervezet felhívott, és akkor azt mondta, hogy felújítja meg minden, vesz gépeket, csak le kell mondjuk az elnökségről. Hát nem. Akkor innen is az jött vissza, hogy jó a dolog. Nagyon is jó a dolog. Egyébként is levédetve, hát én örülnék a legjobban, hogy mindenhol látnám, nem csak a cukrászokat, meg a pékeket, hanem heggesztőket, minden szakmában ilyen kisebb pályaválasztás, amit is próbálok tartani. De ebbe, hogy is mondjam, nincs pénz. Olyan szempontból, hogy nincs pénz. Hát most én pedagógusként dolgozom, Istennek hálom, most jó a pedagógus helyzet, mint például 5 évvel ezelőtt, már anyagiasságban, nem vagyunk oda bejelentve. Én nem azt mondom, amikor én is elmegyek a moziba, nem eszem meg a kukoricát, az üdítőben nyilván egy kísérletek, amúgy is kéne mennie. Ennyi haszonélvezeti dolgok vannak ebben. De olyan nincs, hogy kivegyünk az alapítványon a pénzt, mert nincs is benne, Istennek hála annyi pénz, hogy az ember megbolonduljon tőle.
0: De jó lenne, ha máshol is lenne, ugye?
1: Én nem az, persze, de mondjuk én most a nagy-nagy milliárdokra gondoltam, a pénzről beszélek, hogy mondjuk azt mondanám, hogy most vannak tervek, én most szeretnék egy tanodát képíteni, hogy jövőre elvégzem a tanítói szakot, a diplomát, akkor olyan jó, már tudnák tanítani is egyébként a tanodámba is, ez olyan jó lenne, de Isten eldönti, és az emberek végre fogják hajtani. Most figyelj, én nem síratok, mert egy hónapjával ezelőtt elromlott a kemencé, több mint egy hónapja, bocsánat, én kiírtam, cakpak, mi a tényállás, és a fontos a dolog, akkor nem hagyjátok elveszni. Egy hónap alatt összehozták a 3000 forintot, utána egy baj. Annyira nem figyeltem egy részletre, kicsi szégyeltem is magam, hogy ipari árammal működik. És azt nem néztem, meg kiírtam, mert minden a fejében az embernek. És akkor kiírtam rá két nap utána, hogy kéne még másfél millió forint, ez két nap alatt össze is jött. És akkor persze bemutatjuk mindenbe, bemutatom az MVM-be, minden, ez jó reklám volt, mert minden. Csak hogy az emberek nem mondtak, hú, mit képzel a cigány gyerek még magá. Nem, hanem azt mondta, le a kalapját, csinálni kell, meg ne állj. Én legtöbb komment egyik mindig azt írek, hogy légy mindig ilyen, légy kitartó, és ez jó. Én nem azt mondom, hogy minden sebb lájkodász az ember, de azért vannak visszakapcsolások, és jó úton jár az ember, igyekszik jó úton járni. Van olyankor már az embernek a feje tele van, nem arra az alapítvány, hanem mindennel is, hogy alapítvány, család, munkahely, egyetem, mindenki ember. Bezárkózom a pékségbe, és sütök magamba. Bekapcsolom persze a rádiót, a bluetooth hangszórót is, nekem az a kikapcsolás.
0: Terápiás jelleggel akkor.
1: Hát igen, de ez olyan jó, hogy bár próbáltok is kísérletezni, és meg ilyen hagyományos süteményeket is készíteni egyúttal.
0: Télen, nyáron süttök?
1: Igen, minden évszakban sütünk, és azt, amikor már nem kell egyetemre, nyilván az úraszámok akkor lejjebb csökkennek, de nyáron mind bepótoljuk. Iskolai időben hétvégén sütünk, nyári szünetben, illetve a szünetekben akkor mindig sütünk, és most nyári szünetben még be kell járni július 22-től onnantól a Facebookon, azt fogják látni a hallgatók, akik követik, hogy minden nap lesz sütés. Na onnan minden óraszám viszont pótol egész évre, úgyhogy valamennyire nem szeretnék ilyen szigorú lenni, de a gyerekek akkor tudják megtanulni valóban azt a süteményt, ha minden nap gyártják.
0: Kapnak a végén valami elismerést, vagy papírt tőled?
1: Nem kapnak tanúsítványt, hanem azt mondanám, hogy én ezt úgy tudom elmondani, hogy az én sütnyű alapítvány gyerekemet összemerném engedni egy 9. osztályossal, vagy egy 10-essel. Nem azért ma az egyik butább, mint a meg nem. A 10. osztályost azért nem minden esetben azért kerül oda a szakma közelé, mert ő azt szeretne lenni, mert a kényszer elvittem, mert mindegy is. De a gyerek az játékosan tanul. A gyerek az olyan szinten vágja a szakkifejezéseket, hogy nem is gondolnák. És ez olyan jó látni, hogy van köztük 10 év, vagy 12 akár, és az egyik jobban tudja más, a kisebb jobban tudja, mert nem egy kötelező dolog. Van olyan, volt már arra is példa, hogy tavaly nyáron csináltuk a kalácsot, ott vanunk 10, és akkor tudják a néző, hogy a hallgatók, hogy gyorsan kell a melegbe a sütemény, és forni kell ezerrel, az egy gyerek azt mondja, most neki ki akar menni focizni. Na most nem tudom más, hogy reagálta volna, én annyit mondtam neki, semmi baj, menjél, átveszem, és akkor elment focizni, filuromból visszajött, hogy ilyen fakultatív dolog is. Ha kötelező lenne, mint az iskola, akkor nem működne szerintem olyan jól, mert nem szeretik a közösséget a gyerekek minden esetben.
0: A kakaós csigán túl mi a kedvenced?
1: Egyébként nagyon szeretjük a francia krémest, egy banánlevelet szeretik a gyerekek kifizsemle. Igazán mindent megesznek, mondj, fajta függ ugyan, de mindent megesznek. Hát 200 darab sütemény alatt nem sütünk. Az úgy kell elképzelni egy foglalkozást, hogy 3 csoportot kell elképzelnünk, 10-es éve vannak beosztva a gyerekek. És hozzá kell, hogy nem kötelező járni, mert ha kötelező lenne, akkor lehet nem is járnának, hanem egy iskola. Úgy van, reggel 6-ra bejön az első csoport, megcsináljuk a süteményt, ott van 10 óráig. Alex bácsi pihen 1 órát, 11-kor jön a másik, együtt vagyunk 2-ig, utána jön 3-kor a következő, megint csak pihentem 1 órát, és utána együtt vagyunk 7-8-ig, vagy átálltam 8-ig az utolsó csapatnak a legnagyobb takarítási fázis, amikor fel kell mosni minden, és működik a dolog. Egyszer februárban fejlesztettem ezt a 3-as csoportos dolgot, nekem is új volt. Voltam, amikor megcsúsztam, na akkor egy kicsit káosz volt, mert akkor nem tudtam pihenni, akkor 2 létszeresi várhatégé fél órát, és akkor túl lehetett élni, de nagyon jó dolgok. És mondom, az egyik, a mindegy csoportnak 100 alatt nem sütünk. Ha csak 4-en vannak itt, ugyanúgy 100-at fogunk sütni, ha megfelelő fő van, akkor is annyit fogunk sütni, mert a gyakorlatiasságot úgy tudják elsajátítani, aminél több süteményt készítenek.
0: Az alapanyagot honnan szerzitek, és ehhez a pénzt, mert gondolom ez nem ingyen van, vagy kapjátok ajándékba adományként?
1: Változó, mert volt egy időszak, amikor nagyon sok alapanyagot kaptunk, amikor veszélyhelyzetre voltunk, de mióta nem vagyunk veszélyhelyzetben, mi vásároljuk meg az alapítvány költségvetésével, amit a magánemberek adnak, illetve civil szervezetek, igazán aki ránk talál mondhatnánk ezt. Általában én csinálok minden. Tavaly megcsináltam egy költségvetési tervet, ami úgy néz ki, hogy minden hónapban elkölthetünk 250 000 forintot. 50 000 a könyvelés, annak mennie kell, és 200 000 forint van ez a mozgópénz, mondjuk az, hogy alapanyag, kirándulás, tisztószer, minden dolog, ami van, áram benne is van. De volt olyan, amikor most nem sütöttünk, én most rendeztünk egy nagy születésnapra az alapi. Akkor felgyűlt 600 000, és akkor úgy forgattuk be, nagy béreltünk Bugálóvárral, vattacukor volt, kürtös kalács, úgyhogy az egy nagy volumenű dolog volt, 6 évesek voltunk hivatalosan, az nagyon jó. És azért számolom 6 évtől, meg 2020 óta, de a cégbíróság szerint csak 21-től vagyunk, mert olyan sok támogatunk lett, hogy azt mondtam, akkor legyünk hivatalosak akkor. Hát nagyon sokan írták, hogy adják az adó 1%-ot is. Jó is lenne, csak a... mert nincs öltöz a gyerekeknek. Ez a pékségeken mindig megold a nyáron, jó, mert azt mondom, a lányok menjenek belsőnek, be van zárva, minden átöltöznek. Meg a fiúk fordítva. De télen azért nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez a dolog, mert hova állítod ki? Én beengedem a saját házamba is, mert miért ne? De amikor az én gyerekeim még aludnak, nem, hosszú távon nem megoldható az, hogy minden csupos sár. Tudod, hogy utát takarítani kell. Ez nem egészséges hosszú távon. Én most azt mondanám, hogy ez a következő nagy célunk, hogy a gyerekek megyen egy mobil öltözője, hogy ott tudjuk, mert egyébként lenne egy cég, aki adna öltözők, szekrényeket is, ez jó lenne.
0: Mi hiányzik még? Tehát hallgatóink, ha tudnak, hogyan segítsenek az anyagiakon túl?
1: Hát igazán csak ezt tudnám mondani, hogy az öltöző egyébként mindenünk megvan, ami kell egy működéshez.
0: Alex, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok neked a folytatáshoz is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A közép-európai kezdeményezés főtitkárával, Franco Del Massal találkozott Budapesten Orbán Anita, miniszterelnök helyettes, külügyminiszter. A megbeszélés fő témája az volt, hogyan tud a közép-európai kezdeményezés gyakorlati együttműködést teremteni a térség országai között. Az egyeztetésen emellett szó esett a közlekedési és jogi diplomáciai együttműködésről, valamint a nyugat-balkán európai integrációjáról is. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára prioritás a közép-európai közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése, ezért aktívan részt veszünk azokban a regionális formátumokban, ahol közös közép-európai ügyekből konkrét projektek és kézzelfogható eredmények születnek. Orbán Anita emlékeztetett, hogy a közép-európai kezdeményezést 1989-ben Budapesten alapították. Ma 17 országot fog össze, és azért dolgozik, hogy erősítse a közép-európai regionális együttműködést, valamint segítse a nem uniós tagországokat az európai integráció útján, fogalmazott a miniszter. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte, rámutatva, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelmények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a Magyar Vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ökumenikus segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Sport. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuper számítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futballvilágbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,3%, szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,6%-ot ad a végső sikerre. A VB döntőt vasárnap magyar idő szerint 21 órától játsszák New Yorkban. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Bilincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszavolakra látogatunk, ahol megnézzük a Gyékényes falut, a polgármesterrel beszélgetek, utána azokkal, akik főznek, majd főzőversenyen résztvevővel, és végezetül a kikötőbe látogatunk el. Tehát akkor elsőként a falu polgármesterét hallják.
1: Szabó István vagyok, Tiszavak polgármestere.
0: Polgármester úr, jó időt kaptak.
1: Hát köszönöm, igen, de az utóbbi napokban még tegnap este is esett az eső, úgyhogy hál' Istennek talán úgy néz ki, ma nem fog esni, és nem is lesz az a 40 fok, úgyhogy talán még elviselhető lesz rendezvény. Igyekszünk.
0: Miért van ez a nap falunapként?
1: Ez Gyékényes falunapként nevezzük. Előtte volt még Tiszai napként is szerepelt ez a naptárba. Gyakorlatilag július első hétvégén, az első szombatja az mindig itt a Tiszavalkiaké. Körülbelül már 40-50 éve megy ez folyamatosan. Most már az a baj, hogy sokszor már ránk szerveztek, terveztek az utóbbi időszakban. Ide került a Kövesdi Városnap is, a Békás Fesztivál, a tiszacsegei halászlé főzőverseny, de konkrétan ők még csak egy pár éve kezdte el mindegyik település erre az időpontra tenni. Itt régebben ez le volt osztva, hogy településenként gyakorlatilag úgy működött, hogy ilyenkor Tiszavalak, utána egy másik település, hogy ne essen egyszerre, de most az utóbbi időkben már úgy alakult, hogy ilyenkor már több rendezvényt is tartanak.
0: Hát ugye nem véletlenül ültem le ide, hogy jöjjön nem a csendbe szakkozni, hanem inkább hagyj legyen egy kis hangulat, egy kis zene. Ennek a településnek azért fontos, hogy legyen ilyen napja, Gyékényes megmaradjon, ugye?
1: Igen, igen. Ez egy szép hagyomány volt. Én szerintem akkor azért kezdődött körülbelül ilyenkor ez a rendezvény, mert körülbelül ilyenkor szokták vágni már a gyékényt, ilyenkor már az úgy gyékény megserken, akkor áll, és elérje azt
0: jó,
1: a méretet.
0: Nem tudtam.
1: Hogy ilyenkor kezdik el vágni, csak utána szárítják, osztályozzák, és utána kötik, meg fondják belőle ezeket a gyékénytárgyakat, amiket itt a kiállításon is meg lehet nézni majd oda bent.
0: Majd utána.
1: Igen, úgyhogy gyakorlatilag szerintem azért lehetett, de nem tudom én is pontosan, hogy miért ez az első hétvégéje volt, de nagymamám még azt mondták, ilyen, mikor június vége körülre fejlődik ki olyan a méretűre a gyékény, már lehessen vágni és szedni. Mert nyilván ez egy téli sport volt ennek a művelése, ilyenkor csak az emberek kimentek, lekaszálták, levágták, szárították, behorták, és akkor télen az asszonyok vagy a férfiak is összeültek, és akkor, amikor nem volt más egyéb teendő, akkor a gyékényből fontak, kötöttek használni tárgyakat.
0: Akkor tudja, hogy mi ez? Sokan nem tudják, hogy mi a gyékény. Nád, sás. Hát gyékény az a vastagabb levelű, ugye?
1: A széle, igen, gyakorlatilag az a széles, bokrosan, gyakorlatilag növő, széles, 8-10 levél, hosszúkás levélből álló növény. A nád az nyilván az a vékony szálló, és a káka, vagy minek nevezik, az meg sás, az meg a legkisebb bokros szintén növény. Mindegyikből másféle terméket lehet előállítani.
0: De most ez azért termett itt, mert itt volt a Tiszának egy bizonyos olyan hajlata, ahová ide települhetett. Most már hát nem is tudom, mióta Tiszató lett, azóta van változás?
1: Nincs ebben. Az, hogy már inkább kihalóban van ez a szakma vagy mesterség.
0: Ja, de a nád
1: az nem változik. Szóval itt amúgy konkrétan egy 100 méterrel lenézünk, itt van egy patak, ami Tiszavalki főcsatorna, vagy nyárat, ki, hogy nevezi. Konkrétan ez tele van gyékényen, náddal, kákával, mi egymás, szóval már itt is lehetne szedni. De hát ennek is meg volt a mesterség, hogy előző évben lekaszálták, és akkor már csak friss hajtás volt következő évben, és akkor szép jobb anyagot lehetett szedni, de ezek már az öregek tudták.
0: Hát elő kellett azért készíteni.
1: Igen. Lekaszálták, leégették, vagy ki mit csinált vele előző évben, és akkor következő évben már szép frisseket lehetett szedni belőle.
0: Gondolom, hogy nem nagyon foglalkozott kötéssel, a fiatalok amúgy se nem látok itt, csak olyanokat, akik úgy már megtanulták. Ezt meg kellett tanulni, ugye?
1: Igen. Én nagymamámtól láttam, mert tényleg a régi hagyomány szerint ez egy téli sport volt. Azt, hogy ott a kukoricamorzsolástól kezdve csináltak a gyékénkötést, azt, hogy a férfiak vegyesen, ha olyat kell kötni, akkor az csak a férfi kéz bírta el, mert vannak olyan nagy szakajtók, hogy egy 100 kilós ember ráülhet, és akkor nem szakad össze alatt, pedig egy vékony növényből vannak csinálva. Úgyhogy én sokat láttam, mert segítettem neki osztályozásból, mi egymás a szebbik leveleket összeszedték, a csúnyábbikból lett a töltelék, szóval 100%-ban felhasznosították ezt a növényt. Úgy, de lényeg, ez egy téli sport volt, amikor van a kertben menni, meg akármiket csinálni, elvégeződtek napközben, és akkor ezt az asszonyok összeültek, kakolgatták a kemencébe a tüzet, sütötték a kenyeret, és mellette ott összeültek, pegykálkodtak, kötögették ezt a növényt, és utána megértékesítették, vagy otthon felhasználták, mert tényleg vagy búzát tároltak benne, tojást tartótól kezdve, bármire használt szakajtó láb taposónak, vagy akár a forró erényt rátenni, kenyértartó, azon annyi féle módját, hát a saját használati tárgya, vagy akár még egy időben értékesítették őket, még mamámhoz jártak az árusok, és akkor hordták tőle, és meg mondom, 10-12 helyre itt a faluban jártak. Most már szerintem olyan 4-5-en tudják, talán ketten még művelik is a faluból ezt a mesterséget. Nem éri meg, mert ha volna rá kereslet, nyilván vinnék, akkor biztos...
0: Rendkívül munkás, nincs is hozzá úgymond szakemberát, aki otthon legyen vele, és mellette pedig rendkívül kevés már a legykálkodási lehetőség. De azért el lehet képzelni, hogy aki itt van, és még teszi ezt, csinálja ezt, az már becsbe van tartva, nem?
1: Igen, igen, meg amúgy más körökkel is kapcsolatban álltunk évekkel ezelőtt még, hát nyilván még a Covid előtt, akkor még jobban lehetett velük találkozni is. Szegedén is van egy csoport, főleg hölgytagokból áll, ők például jártak ide, mert Porto nekik egy időben még gyékényt is, ott is művelik még ezt a mesterséget. A Tisza, aki hagyományos mesterségtől félek, hogy ki fog halni, mert ennek a gyékénkötésnek van, vagy 10-15 típusa, olyan, mint a csipkevarrás, vagy a hímzés, vagy a matyó hímzés, meg a másik fajta, kalucsai, akármi. Ennek is többször módszer van. Ez a valaki fajtát, ők még művelik Szegeden, ahhoz képest, hogy tényleg az ország másik vele, de ők ezt a valaki fajta, ezt kötésmódot ők még ismerik. Megmondom itt, még a környéken vannak szerintem 3-4-en, akik még tudják a valaki stílust, de azon kívül a többi fajta stílust művelik Szolnoktól kezdve sok tájegységbe, de ez a fajta már sajnos nem sokan tudják.
0: Olyan, mint hogyha matyóhímzés, ugye kalocsai, akkor a valaki nincs még levédetve egyébként. Hát valószínű, hogy érdemes lenne megnézetni a világban, hogy egy valaki gékénykötés azért fontos lehet. Máshol nincs.
1: Hát azért mondom, hogy gyakorlatilag...
0: Polgármester úrnak a feladata.
1: Akik valakról elkerültek, mondom, ők még művelik akár Szegeden is, vagy máshol is ezt a fajtát, de én nem tudom, hogy mi különbség van. Sajnos már azért mondom, nem ebben nőttem fel, hogy mi különbség van, a valaki, meg egy-kettő idősebb hölgy még tudja, hogy na, ezt így csinálták a valakiak, a máshol meg így csinálják, úgyhogy én azért mondom, hogy én meg sem tudnám mondani. Kérdezgettem, de már mondom, sokan nem tudják megmagyarázni, főleg nem azt, hogy megmutatni, hogy melyik ez a valaki rész. A nemzeti értéktárba feletvéve, mint gyékénykötés, Tisza valk, de ez a stílus, vagy hogy mondjam, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy melyik az. Nyilván biztos volna, aki ezt tudnám mutatni is, hogy konkrétan mi a specialitás ebbe, de hát ide még nem sikerült eljutnom nekem se itt a napi teendőkben, mert hál' Istenem, mióta átvettem a valkot 19 óta, mindig volt, hol egy Covid, hol egy háború, hol ez, hol az, hol amaz, szóval egyikből úgy tudunk fel, és már benne vagyok a másikból, egy rendszerváltozás küszöbb én, na mindegy, elég sok itt a napi teendő, de ameddig tudunk, eljutunk itt a dolgokkal, de még nem sikerült teljesen kitisztáltom.
0: Ugye egy ilyen nem hatalmas nagy településen azt gondolná az ember, hogy nincs is munkája egy polgármesternek. Hát ez biztos, hogy nem igaz, amit mondtam, mert napról napra mindig van valaki, aki megy és hát kér, vagy legalábbis próbálna parancsolni, vagy próbálna mondani, hogy ezt kellene csinálni. Hát nem könnyű azért egy embernek elvállalni ezt, ugye?
1: Én azt gondolom, főleg vidéken, sok polgármester társamat ismerem, meg tudom a teendőit, jó, mindenhol változó. Ilyen kis településen általában az emberek egy alkalmazottja, aki mondjuk egy titkárnő bent a hivatalba, és az összes többit mindent a polgármester vagy csinálja, vagy nem. Ha nem csinálja, akkor nem működik a település, ha csinálja, akkor működik a település. Nagy tételben már most azért van egy nagyobb település, és mondok példákat, nem volt mondani, ahol van 100-150 személy, de ott a polgármester az aláíró szerepét látja főleg, vagy már oda rakják elé a papírokat, hogy figyelj már, így, meg így, meg így van minden. Itt nekünk ki kell járni, most is például hoztam még a fellépőknek italokat, egymás, szóval még azért mondom, hogy így gyakorlatilag mindenes feladatot lát a polgármester, én azt gondolom, hogy egy kis településen, vagy a polgármester családtagja, ismerőse, barátja, vagy akiket ő megbír ezzel bízni. Szóval itt én azért van ennyiből másabb. Jó, nem kell olyan egerfelő döntéseket hoznunk, mint egy 50 ezer főről döntenék, vagy akárhány ezer főről, de itt kicsiben még sokkal mozgalmasabb az egész történet, mert akár egy beszerzés, akár egy betegszállítástól kezdve, amit meg kell oldani, azt meg kell oldani.
0: Ott döntenek mások, itt meg itt pedig minden emberért felelős, ugye?
1: Igen, nagyból ezen múlik. És mondom, hogy sok tétől történt, szóval idősek otthon a Tiszavalkon, hál' Isten, nagyon jól működik, és...
0: Nem is tudtam.
1: És konkrétan 23 férőjes, de 23 fős a várólistánk is. Hát azért sokat szeretnék ebben a csendbe, friss levegőbe költött, nem mondjuk egy főves keresztes vagyok, vagy nem tudom, hogy nagyvárosi millióbe lenni, idősebb korukra azért nyugodtabb légkörbe, csak másokra. Friss levegőn, a magyar csergésbe tölteni az utolsó éveket. Úgyhogy oda is be kell segíteni, hogyha valakit elkezd, tényleg betegszállítástól kezdve, mert nyilván egy 95 éves embert is nem könnyű betegszállító egész nap forgatni az országba, hogy be kell menni egy STK-s kezelésre, akkor azt így talán belül szoktuk megoldani, szóval vagy a falugondoki szolgált, vagy ha nincs más, akkor a polgármester ülteti be az autóba, a mikrobuszba, és akkor bevisszük egy vérképre, vagy akármire is, vagy akár mezőkövesre is. Szóval sokrétű ez a parad, én azt gondolom itt vidéken, mindent el kell látni.
0: Gondolkodom közben, hogy miért vállalhatta, hogy itt legyen egy ilyen kicsi településen vezető, és itt éljen. Hát megéri. Nem a pénz miatt.
1: Nem, inkább az a szeretet, én azt mondom, amikor ezt elkezdtük, itt ilyen mostanában hivatosan azt lehetne mondani, hogy patriótaként a fiatalságból körülbelül egy korosztályból, hogy összeálltok, és akkor legyen már egy kisebb változás, de mégis megtartom a régi értékeinket, próbáljuk már valamire elmozdítani ezt a települést a régebbi rendszerek felől. Úgyhogy akkor összefogtunk tényleg ez a most már azt mondom középkorosztály, de akkor még itt ilyen fiatalok végei. Hát ez a mostani tényleg ilyen 40-50 év közötti korosztállyal csináljuk, és akkor egy újabb lendülettel, egy újabb fajta életfelfogásra elkezdtük, de mégis a hagyománytisztelettel elkezdtük a szereplést. Tényleg nem a pénzét csináljuk, konkrétan a képviselőtestület nem vesz fel pénzt a munkájáért. Ha nem főállásból csinálja, én azt gondolom, hogy ilyen kis településen a polgármester, akkor azt nem is tudja megcsinálni. Mert azt mondom, hogy nagyobb településen tényleg az, hogy amikor elő van készítve minden, és akkor csak átolvasom, aláírom, kész. Ha aláírom, vagy nem, akkor mondom, dolgozzátok át, az úgy egyszerű, de ilyen, itt napi szinten ott kell lenni, és akár hétvégente is. Akár, hogyha leszakít egy ágat, és elmegy az áram, akkor konkrétan a polgármestert hívják rögtön, vagy a falu gondokot, hogy és mindegy vasárnap, vagy szenteste már, úgyhogy itt 24-es tényleg, és akár hétvégén is csinálni kell.
0: Köszönöm, van, aki véget jelzett, tehát akkor megnézzük a kiállítást. Jó egészséget, munkájához.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Szabó Istvánt, Tiszavalk polgármesterét hallották.

0: Nézzük meg akkor, mivel etették meg a falut a gyékényes napon.
1: Nem mondok nevet, nem szeretek szerepelni.
0: Húha, nézzük meg akkor, mi főít vagy sül?
1: Sertés pörkölt tarhonyával és savanyúsággal készül.
0: Kinek? Igen.
1: Hát a Tiszaval közösségének és a vendégeknek.
0: Vannak vendégek is?
1: Igen, futballisták lesznek, akkor lesznek fellépők, akkor még előadó művészek, és én ennyit tudok, hogy ezek lesznek.
0: Na most az alkalom az nem véletlen.
1: Gyékényes napoknak szokták itt mifelénk hívni.
0: Maguk akkor valószínűleg nem sokat kötöttek, vagy ontak? Vagy...
1: Nem kötöttünk, hanem mink az öregeket néztük, hogy kötnek, vagy nekik segítettünk gyékényt szétbontani.
0: Ja, és akkor abból lesz a kosár.
1: Így van, kosár, dísztárgyak, akkor már most divat ez a bográcsalátét,
0: ilyenek. Hát egy ilyenkor.
1: Igen.
0: Egy falunap ez.
1: Igen.
0: Maguk csak a segítők.
1: Igen, a segítők vagyunk, igen.
0: Megnézzük, hogy mit főznek.
1: Tessék megkérdezni a szakácsot, hogy mit főznek, igen.
0: Hát majd attól függ, hogy azzal a nagy kanállal megkínál fejbe.
1: Nem fogja fejbe. De. Intelligensek, nem.
2: Ez a legelső.
0: Ez gyönyörű idő van.
1: Nagyon jó idő van, nincsen se forróság, se meleg. Nagyon jó. Jó
0: a társaság. Azok értenek hozzá, vagy hát megbízták?
1: Hivatásos szakácsok, igen. Mind a ketten. Igen, szakmai lag, ugye ez a végzettségek, ők hivatásos szakácsok, igen.
0: Aki esik belőle, nem biztos, hogy rossz lesz nekik.
1: Hát nem tudom. Ugye, ahány ember, annyi ízlés.
0: Igen, meg is nézzük most már. Úgy látom, hogy elég szép edények vannak.
1: Igen, ez ilyen egységesen hozták, nem tudom honnan, hogy ugye egyforma méret legyen, egyforma liter legyen, ugye, mert itten főre, 400 főre dolgozunk, és ugye itten ugye meg kell lenni annak a nagyságú üstnek, amibe ugye ez a 400 főnek való nyersanyag beleférjen.
0: 400 fő, hát akárhogy szorzom, ha én 4 főre főzök otthon, nem biztos, hogy ugyanolyan lenne.
1: Nem, valószínű, hogy nem. Meg a kinti főzés sokkal finomabb, mint amit bent főzünk.
0: Sokat otthon főzünk?
1: Persze. Igen.
0: 400 főre nem.
1: Nem, csak a kis családomnak. Nem.
0: Egyébként itt milyen ebben a faluban lenni?
1: Nagyon jó.
0: Miért?
1: Csendes, szép, és van valami benne, ami megfogja az embert. És nagyon jó itt lakni.
0: Itt is született?
1: Igen.
0: Így könnyű?
1: Hát igen, lehet, igen. De nagyon sokan szeretik a turisták, a nyaralók, nagyon szeretik, mert rendesek az emberek, segítőkészek. A nyaralók, van, aki azt mondja, hogy hát bejön a faluba, és ő azért vett itt házat, mert úgy megfogta valami. Van egy varázsa, így mondják.
0: Hát, mert régebben bekényszerítették a városba az embert.
1: Így van, hát, igen.
0: Most
1: igen.
0: Már szerintem ez olyan, mint a város. Itt minden megvan.
1: Meg.
0: Az miért for ennyire? Hű, nem for. Azt mondták itt oldalt, hogy hivatásos szakácsok, tehát 400 főre már azért kell is hozzáérteni.
3: Érteni, szeretni kell tudni csinálni.
0: De most, ha én valamit szeretek csinálni, hát az
3: akkor
0: nem...
3: mindig jó, sokat sikerülne árában.
0: De most ez mi is mondta már, elfelejtettem, tehát pörkölt
3: tarhonyával.
0: Milyen tarhonya? Gépi?
3: Gépi? Nem házi gépi.
0: Ja, azt hittem, hogy otthon söndörgették.
3: Igen. Régen jó lett. Régen jó házi tarhonya.
0: Jó, ez folyamatosan kavargatni kell, mint mondjuk evező lapáttal.
3: Így van.
0: Mert hogyha nem kavargatja,
3: akkor oda kapja pitpak.
0: Vége. Mi a titka egyébként? Közben szól, mi az? Paprika?
4: Mit tegyek bele?
3: Még egy kis kömény.
0: Még egy kis szeretetet, ugye?
3: Igen.
0: Meddig kell ezt, amíg...
3: Le nem fővi a teljes vizét.
0: A vizét lefővi, és akkor utána...
3: Még a gőzbe puhul.
0: De fő lesz rajta?
3: Hogy? Fedő alatt még megpuhul, és pöpec lesz.
0: Mondjuk, hogyha nem itt van szabad téren, bent is ugyanígy készül,
3: így van.
0: Az nem könnyű munka.
3: Hát, ez azért bátorság volt egy ilyet bevállalni, 400 főre legfőképp, de nem hátrálunk a kihívások elől.
0: Jó van, de hát azért, hogyha valaki minden nap ugyanezt csinálja, azt mondja, hogy most jobbról balra, balról jobbra, vagy teljesen mindegy.
3: Teljesen mindegy.
0: Azért meg lehet. Ja.
3: Ott még. Az egyik adag már kész van, így van. Ott már bepuhult a gőz alatt.
2: Én már szellőztetem.
3: Jó.
0: Szellőztetni is kell. Hát végül is azért nem azt mondom, hogy mindenhez értek, de ehhez szem.
3: Szívvel, lélekkel kell ezt csinálni.
0: Akanállal is.
3: Azzal is? Hát annélkül nehéz lenne, az biztos.
0: Volt már olyan, amikor elrontott valamit?
3: Én azt szoktam mondani, hogy én nagy tételbe szoktam főzni, nagy tételbe elrontani, ahhoz kell tudás. Kisebbe, hamarabb.
0: Akkor...
3: Nyilván én is, persze. Hát,
0: hazamegyek, nagy tételbe
3: fogom. Az ember próbálja korrigálni a dolgokat, és akkor általában szokott sikerülni.
0: Jól látom, visszafelé is megy ez.
2: 11 óra 14.
0: Akkor, na. Akkor az időpont megvan. Mikorra kell kész lenni?
3: Délre, ugye Márti, délre?
2: Igen, 3/4-re megy az idős otthonba. Már így lassan szedem is.
0: Akkor nem csak ide főznek, hanem...
3: A faluban van idősek otthona, nyilván ők is a falu lakosai, így hát ők is kapnak belőle.
0: Ha már nem tudnak ide
3: jön. Ha már nem tudnak ide jön. Szokták mondani, hogy ha a hegy nem megy a Mohamedhez, Mohamed megy a hegy.
0: De ez biztos, hogy akkor ez is ugyanolyan lesz, mint az.
3: Így van.
0: Vagy hasonló.
3: Hát hasonló. Reméljük. Mert az biztos, hogy már jó.
0: És azt mondták, hogy hivatásos, szakácsok, honnan?
3: Hát én szakács vagyok, de nem a szakmámban dolgozom. Borsod Ivánkán, én Agocs Tamás vagyok.

0: Folytatjuk műsorunkat egy főzőversenyen résztvevővel.
1: Toros kacsa. Toros káposzta, csak nem sertéssel, hanem kacsával.
2: Értem, és a kacsa repült és...
1: Nem, hát az házi kacsa. Udvaron nőtt föl.
2: Mi a különbség a kacsás toros, meg a sertésből?
1: Hát a sertésnek annak más íze van, a kacsának megint más íze van. Össze van főve minden része, benne van a szárnyától a nyakáig, a faráig, a combig minden. Fő van alkatrészekre darabolva, és mondjuk toros káposzta, bele a kacsa, összefő, hozzátéve a zúza, kacsazúza.
2: Minden benne
1: minden, van. Ami kacsa, az minden benne van.
2: És akkor kezdjük el, mert életemben én kacsát, toros káposztaként még nem főztem.
1: De ugyanaz, mint a toros káposztán.
2: De otthon, mikor levágtuk a disznót, akkor
1: így van, abból lett,
2: bevittem ott az éroszam részét.
1: Abból lett a toros káposztán.
2: Abból lett, igen, mert meg a káposztát ott kevergettük, vagy kevergette, nem is tudom. De akkor káposztát előbb kevergették, a kacsát pedig akkor később.
1: Bele a kacsát hívom.
2: Hát gondolom, hogy azért a kacsa hamarabb megfő.
1: Majdnem egyszer. Ha odafigyelünk, akkor majdnem egyszer.
2: És itt szoktak kacsát lőni és főzni, házi kacsát lőni.
1: Ez házi kacsa. Ez nem lőttük, jó, nem hát. Az otthon van. Ez a házi hízott kacsa.
2: Akkor ez zsírosabb, mint...
1: Így van.
2: Általában azok a sportos kacsák, amik...
1: Nem. Ez a házi hízott kacsa. Nem állok szépen darabokra, szárnya, combja, háta, melle, fara, nyaka, lába. Füle farka, ami nincsen,
2: köcsönben,
1: de igen, és akkor káposztával összerakva, fülfűve, külön az úza.
2: Együtt kevergetve egy darabig.
1: Így van.
2: Na most evén idő van, nem rossz.
1: Tehát akkor először a kacsafű, rendes paprikás, hagymás alapon, mint bármi pörköltet, hagyma, paprika, paradicsom, rá a kacsa, fülfű, és akkor rá a káposzta, amikor majdnem összefűt, akkor rámegy a rizs.
2: Rizs is van, mert így van. Tulajdonképpen mikor van kész?
1: 3 óra kész van.
2: Hogy meg kell kóstolgatni?
1: Persze kóstolni kell, de 3 óra szépen kényelmesen megvan.
2: Nem mondom, hogy hazamegyek és elkezdem, akkor éhen halok, de tulajdonképpen azért ehhez valamiféle alap kellett. Mikor kezdte el? Nem a mostani.
1: Én nagyon szeretek főzni. Imádok főzni, mindent, tehát csülökpörkölt, sertéspörkölt,
2: körökpörkölt,
1: babgulyás, gulyásleves, slambuc, mindegy, marhalábszápörkölt. Én minden hétvégén szinte mindig főzök valamit.
2: De most a versenyre csak azért, mert verseny van, vagy amúgy is megcsináltam volna?
1: Megcsináltam volna, de mivel most már 3. éve itt vagyunk a versenyen, tavaly ott is itt voltunk, így ez megint egy kis kihívás.
2: Ja, látom, hogy volt az átbefelé.
1: Most hát persze jönnek a csapatok, hozzák, így van.
2: De úgy mennyire jó ez? Mennyire finom? Mennyivel más?
1: Hát más, mint egy toros káposzta, mert nem sertés. A sertésnek más az íze.
2: Persze.
1: Kacsának megint más az íze. Más. Igen.
2: Mire számít?
1: Nekünk ez csak játék. Nekem nem verseny. Ez a verseny, nem verseny, mert az volt kívül, hogy versenyre jelenkeztünk, pályáztunk, stb. De nem az a lényeg, a részvétel. Vannak most összejárunk itt, ismerősök, barátok évek óta együtt főzünk, tavaly előtt is, kedves barátok, és akkor egymásnak reggel készítünk, és reggelit, most idén kolbászokat sütöttem, tavaly belül sütöttem, tavaly előtt hagymásfért csináltam.
2: Egyik sem rossz.
1: És ez így, imádunk főzni, imádok így közösségben, most már ismerősökkel azt mondom, a 3. éve együtt vagyunk. Ezt imádjuk, szeretünk főzni. Ez a lényeg az egésznek.
2: Nevet kérhetek?
1: Szegedi Ferenc vagyok.
2: Akkor nem helyi?
1: Nem, Kunhegyesi vagyok. Kunhegyesi.
2: Én nem birkát főzök.
1: Nem szeretem a birkát.

0: Az, hogy hol kell kikötni, azt megtudjuk hamarosan a Valki kikötőben.
1: Balog Dénesnek hívnak.
0: Mondott olyan dolgokat.
1: Hát jó, hát igen, mert hogy a kikötőből ki lehet jutni a 9-es csatornára, onnan az Apotára lehet menni, le a Dühösre, ki az Élőtiszára.
0: Mondta, hogy nem olyan jó a víz most.
1: Nem, igen, hát a vízszint az visszafelé megyen, hogy fel volt töltve teljesen szintre, és most megy visszafelé, olyan 20 centi tapadt idáig.
0: Mikortól? Feltöltés óta?
1: Igen, a feltöltés óta. Visszafelé húzódik a víz. Nem tartotta meg az állapotát, nem tudja tartani, mert a Szolnoknál már, legalábbis úgy hallottuk, hogy Szolnoknál már a Tisza elérte a holdpontot, és hát rá kell tölteni a Tiszára, és azért húzódik szerintünk a tóról a víz vissza.
0: Ez azt jelenti, hogy a csatornákról
1: mindenhonnan
0: le kell engedni.
1: Igen, le kell engedni a vizet a tóról, a csatornákról, az öblökből, mindenhonnan húzódik vissza a víz a Tiszára. Hogy...
0: Párolgás nagy.
1: Hát az is, hogy a párolgás is nagy, meg az, hogy hát nincs eső, nyilván nagy az elszivárgás is, gondolom én.
0: Ja,
1: hát,
0: igen, mind a három veszteség.
1: Én úgy nem értek hozzá, de...
0: Hát, mint én sem, meg hát a vízügyesek se. Igen, vagy így, legalábbis ők értenek.
1: Ebből a nézőpontból valószínű, hogy úgy van, mert hát nem volt tárolás, legalábbis azt mondják, hogy meg kellő mennyiségű víztárolás nem volt. Hogy azt lette volna miből, azt csak ők tudnák megmondani.
0: Hogy az előrejelzések szerint nem kellett, utána kellett volna, az már nem...
1: Eső meg nem lesz.
0: Most úgy látom, azért a partig nem ment fel a víz, ha, még nem. Az idén.
1: Ha, idén nem, még nem volt kincse a víz az idén. Pedig azt mondják, hogy ha nagyon feltöltik, akkor át szokott csapni a víz itt a kanyar, ott az autó után, ott egy ilyen hajlat van.
0: Ja, látom azt a kis gárcszerűt.
1: Hogy ott azért át szokott jönni a víz, hogy összefolyik. Mert tulajdonképpen itt a kikötőből megyünk kifelé, itt van ez az erdősávszerű, annak a másik oldalán már víz van. Ott is.
0: Tehát onnan már lehetne hajózni is.
1: Igen, hát ott tulajdonképpen, hát itt följebb, itt van három móló kiépítve, amit gondolom az önkormányzat csináltatott, hát ott is horgásznak, ott is van víz, hogy épp ezért félnek tőle, hogyha most visszahúzódik a víz nagyon, akkor onnan lemegy.

0: Nem, igen, az mind védett növényé vált, igen, a tavirózsa, a tavitök, vagy vízitök, vagy hogy mondja.
1: Aki tudja, tudja, de tehát a sólyom is, pedig hát ugye régebben a sólyom az gyöngy volt, az hatalmas érték.
0: Hát igen.
1: Hogy most már nem nagyon.
0: Most megint az lesz, mert már most megint nem lehet se írtani, se semmit csinálni vele, hát.
1: Meg is lehet enni, azt mondja.
0: Hát van, aki azt mondja, hogy igen.
1: Szarulja
0: van. Csak fogyassza tovább.
1: Jó. Jó, hát tisztetést csináltak hát, hogy belőle régebben, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy bizony olyan csendes a víz, hogy még egy podrot sem látok rajta.
0: Hát nem nagyon van, hogy hát nem tudom, hogy kint az apota az mennyire hullámzik most, mert az szokott leghamarabb, hogy ott jelenik meg, hogyha fúj a szél, hogy...
1: Ja, ott kapja a szelet, és akkor...
0: Hát, mert ott nagy a vízfelület, és ott könnyebben. Hát egy kicsit várnak Béla bácsi visszajön, ő biztos többet...
1: Ellenőrizni?
0: Nem, hát kivitte a túrahajóval a faluba, van ilyen falunap, és ott onnan jöttek ki, mert most ilyen, hogy mondjam, hát ilyen túrahajózást lehet ingyen. Lehetett igényelni, és a faluból kihozta a önkormányzatnak a kis busza őket, és a Béla bácsi meg kivitte őket, mennek egy kört, szétnéznek, egy-két dolgot megmutat, hogyha úgy érdekli őket.
1: Milyen kör? 1-2 kilométer?
0: Hát nem, ilyen 40 perc, 45 perc víze.
1: Az 20 kilométeres. Nincs annyi,
0: mert nem. Nem lehet gyorsan menni, hogy lássanak is, meg ne verje fel, meg mivel hogy ez tájvédelmi terület, hát itt nincs száguldás, hogy azért nem is engedik meg, hogy itt ilyen komolyabb motorcsónakok közlekedjenek, meg ezek a...
1: Ja, értem, jazzkik. Akkor csak lassan lehet.
0: Persze, kikötőből mindenhogy, meg hát nincs se izéni. Hát az élőn gondolom ott lehet, de itt ez a rész, ez itt végig tájvédelmi terület, úgyhogy...
1: Nem zavarja a szúnyog néha?
0: De hát az van bőven.
1: Hogy... Mondjuk bent az... a város közepén alig-alig van, de itt akkor...
0: Itt van. Hát itt most voltak kint, kimentek, és visszajöttek, hogy hát nem lehet kibírni ott, ahol partra szálltak, hogy hát hogy kikötöttek parthoz, de egyszerűen nem lehetett kibírni, visszajöttek, annyi szúnyog volt.
1: Persze, hát az árnyékban, mert napon nincs. Vagy ott is van?
0: Van az mindenhol, kint a vízen mindenhol van. A szigeteken is mindenhol, hiába húzódik ide vagy oda, az mindenhol, mert meleg, az az igazság, hogy árnyékban is meleg van. És ez ő neki, ez a víz, meg az, hogy árnyék van, az teljesen jó neki.
1: De Pecske meg nincs.
0: Van, elég sok van, volt itt. Ne? Volt a napokból, annyi rengeteg volt ide bent, hogy ott mostan, amikor volt az esős rész, az a viharos pár nap, rengeteg volt hát itt a fákon.
1: Jön lefelé, mert alul van akkor a rovar, de most nem.
0: Hát most
1: piszkálnak.
0: Van egy-kettő, akik repkednek, de szóval nem, akkor nagyon sok volt. Tele volt a fa vele, még ízéltük is, hogy mitől lett ez, hogy ilyen sokan vannak.
1: Mert enni kell nekik is.
0: Hát persze.
1: Sütni szokott itt szalonnát?
0: Még nem jutottam el odáig. Még nagyon meleg volt ahhoz, hogy...
1: Jó, akkor nem is zavarom tovább.
0: Még esetleg annyit tudnék mondani, hogy vízitáborunk van, ilyen vándortábor.
1: Ja, iskolások.
0: Tiszafüredről jönnek, itt vannak úgy 3 napot, hogy jönnek délután.
1: Váltóra.
0: Másnap egész nap itt vannak, és utána másnap délelőtt, 3. nap délelőtt mennek el, de akkor délután már megint jön a következő csapat. Ezek, akik most itt vannak, ők most elmentek ilyen vizitúrára, 2-3 óra magasságába fognak visszajönni, akkorra főznek nekik ebédet, és nem akkorra, majd késő délután kapnak ebédet, mert...
1: Akkor nem szalonnát esznek,
0: hanem... Nem, főtételt kapnak, és majd holnap reggel reggelit, és úgy mennek innen Poroszlóra, mennek a Madárpark pihenőbe, hol ott is fel vannak így állítva nekik a sátrak, és ott is vannak 3 napot, azt hiszem, vagy ott már 4-et.

0: Én dr. Koroknai Ágnes vagyok, az Aqualand BT vezetője. Családi vállalkozásként férjem unokatestvérével Bogdán Rihárddal üzemeltetjük a Tiszavalkona szivárvány kikötőt. Remélem, hogy mondhatom, hogy mindenki megelégedésére. Szívünk, lelkünk benne van abban, hogy ez a kikötő ennyire szép legyen, kultúrát rendezett, és amellett, hogy sok csónaknak biztosítunk helyet, a legnagyobb öröm, hogy az emberek kijárnak ide, szívesen beszélgetnek, barátként üdvözlik egymást. Ez a 7. szezonunk itt Tiszavalkon, úgyhogy mi üzemeltetjük a kikötőt. A 7 szezon alatt rengeteget fejlődött.
1: Én megmondom őszintén, a fejlődést én nem tudom, hát nem voltam vizen, nem tudom, hogy merre kell menni, talán 21-nehány évvel ezelőtt voltam egy hajózó csatornán, akkor lehet, hogy 9-es volt, lehet, hogy 3-as volt, csak az a lényeg, hogy azért egy kikötőnek szolgáltatni is kell, ugye? Tehát van 200-250 hajó, akkor azokat tárolni, illetve hát útra engedni biztonságosan. Önöknek feladatuk, hogy megnézzék azt, hogy ezek a hajók arra képesek-e, hogy kimenjenek az élővízre, vagy pedig a csatornán végig menjenek?
0: Nem, nekünk az nem feladatunk igazából.
1: Na, akkor jó, most már tudom, akkor én nem, idehozhatnék egy fadarabot, amin úszhatnék.
0: Nem, hát szerintem az embereknek van annyi eszük, hogy azért fizetnek. Mi a csónaktárolásért felelünk igazából, és az emberek, akik itt hagyják a csónakjukat, fizetnek havidíjat gyakorlatilag, hogy itt tárolhassák. Gondolom az embereknek van annyi eszük, hogy egy használhatatlan csónakot nem tárolnak itt. Tehát itt a csónakosoknak az a céljuk, ugye, hogy járjanak horgászni, járjanak kirándulni a családdal, a jó állapotban lévő csónakjaikkal.
1: Viccelődtem volna, de nem jött be az egész. Tehát tulajdonképpen akkor itt, amelyeket tárolnak, ezeket olyan módon biztonságban tárolják, és mehetnek ki a vízre, kisebb vízre, nagyobb vízre az emberek. Hát persze, olyan helyen van, ami kultúrát. Ugye? Mert hát bejövünk, van egy büféjük, és hát akár a sójáig le lehet menni, ahol fel tudják vinni a hajókat, meg hát a beutazás, a bejövetel is biztos, hogyha úgy látom, ki van világítva.
0: Így van, tehát amikor átvettük a kikötőt, igazából ez, hát nem mondom, hogy úgy nézett ki, mint egy dzsungel, de ahhoz nagyon-nagyon hasonló állapotokat mutatott. Ezt a családdal, barátokkal egy tavasz alatt szépen rendbe raktuk, parkosítottunk. Első célunk az volt, hogy egy kultúrát, szép helyet teremtsünk, ahova jó megérkezni. Csináltunk mosdóhelységeket, áthoztuk az ivóvizet a gáton, tehát ez óriási nagy dolog a gáton áthozni az ivóvizet. Nyitottunk egy büfét, ugye ez kell, hogy legyen egy szolgáltatása. Embereknek egy finom kávét, egy sört, egy üdítőt tudjanak fogyasztani. Hamburgert is árulunk, jégkrémet is lehet nálunk vásárolni. Aztán, ahogy így szépültünk, utána már otthont adtunk, vagy otthont adunk évről évre a vízivándortábornak, tehát a Tiszatavi körnek mi vagyunk az egyik állomása. Ez nagyjából annyit jelent, hogy nyaranta körülbelül átlagosan 400 gyerek fordul meg nálunk, és egyébként nagyon sokan viszik a jó hírét a kikötőnek, tehát családokkal szoktak visszatérni hozzánk. Igen, jól látta, hogy ki van vezetve a kikötő végéig a világítás. Azért ez is jó nagy meló volt. Nem csak a világítás, hanem be is van kamerázva. Tehát ugye nálunk tárolt csónakok tényleg a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. 024-es kikötőmesteri szolgálat vigyáz a rendre. Néhány éve igazából telepítettünk egy LED falat, ott láthatja is egy hatalmas 2x3-as kivetítő. Itt a filagória alatt. Ott szuper foci meccseket nézni, olimpiát végig szurkolni. Igen, illetve a gyerekek is, tehát a táborozók, osztálykiránduló gyerekek is szoktak rajta természetfilmet nézni, jazz dance-ezni például, hogy így a osztályközösséget kovácsolják. Aztán mit is tudni? Ja igen, a kilátót, hát hogy ne? Biztos látta, ahogy jött befelé, vagy ment ki a kikötőből a Nagy Lilik kilátót. Ezt 3 éve augusztus 20-án adták át ünnepélyes keretek között.
1: Jó, csak néztem. Nincs itt semmi változás, hogy ne lett volna. Bejöttem, teljesen más minden, amikor ezelőtt itt voltam, de hát jó, van az embernek az agya nem mindig arra jár, amikor kellett volna. Az biztos, hogy kulturáltabb lett kicsikével. Van rá igény egyébként?
0: Persze, én azt látom, hogy ami szép és ami kirándulható, arra egyre nagyobb igény van az embereknek, akik szeretnek a természetben járni, illetve ugye nekünk elsődleges célunk még az is, amellett, hogy csónakokat őrizzünk, hogy ezt a környéket, ugye ezt a Valki medencét megőrizzük. Örködjünk a felett, hogy ez megőrizze a Tüskevár jellegét, ugye, ami ennek az emberek általában elképzelik a Tiszatavat. Tehát, hogy így ne legyen dübörgőzene, ne legyenek jazzkisek. Azért, hál' Istennek, ugye, biztos nagyon sokan hallották, hogy a vízirendőrség nagyon szépen, nagyon példamutatóan teszi a dolgát, hogy a tavon rend uralkodjon. Ezt mi is szeretnénk itt a Valki medencében megőrizni. És ugye, aki ide jön kirándulni, nagyon sokan tudják, hogy ezt a környéket, a Valki medencét az UNESCO a világörökség részének nyilvánította páratlan madárvilága okán. Tehát ez egy hatalmas turisztikai attrakció, ugye ennek okán építettük a kilátót is 3-4 éve.
1: Nem véletlenül vagyok itt, a gyékenyes napok itt vannak, önök is vittek embereket ki, és mutatták meg az értékeket. Lehet még olyan értéket mutatni, aki egyébként tudja, hogy mi az érték itt az embereknek, aki nem volt még ott kint. Van, aki eltátja a száját egy kicsikét, mert hát azért megy oda, hogy eltáthassa a száját.
0: Így van, mi pedig azért visszük oda az embereket, hogy tényleg eltátsák a szájukat. Igazából én, ugye hiába ez már a nagyon sokadik év, amikor itt vagyunk, de még mindig nem tudok úgy kimenni a vízre, hogy ne tátanám el a számat. Annyira páratlan és annyira fantasztikus, hogy mindig alkalomról alkalomra rácsodálkozom is. Elgyönyörködöm magam, és ugye nyilván ezt szeretnénk megmutatni. Rengeteg vizitúra indul a kikötőből, lehet kajakot, kenut, szappot bérelni nálunk, úgyhogy bárki, aki teheti, látogasson el hozzánk, és gyönyörködjön egyet a természetben. És igen, tehát a gyékényes napok arra is jók, amellett, hogy a faluban nagyon nagyszerű rendezvények vannak, horgászverseny, pingpongverseny, főzőverseny, ijász bemutató, utcabál, sorolhatnám, hogy mennyire remek programok vannak. Az egyik közülük az, hogy akiknek hiába itt laknak a faluban, de mondjuk nincs lehetőségük lejönni ide önerőből, mondjuk mert idősek, vagy mozgásukban korlátozottak. Ilyenkor a busz hozza le a látogatókat, és mi pedig nyilvánvalóan ingyenesen kivisszük őket egy vízikörre, hogy tényleg mindenki láthassa, mennyire szép környéken élünk.
1: Csoda, hogyha a gát éppen nem takarna, akkor mondhatnám, a Kárpátoknak a legdélebbi részét, hogy mit nekem te, de az Alföld itt van, meg ott a víz. 3 csodahely egyszer. Úgyhogy ajánlatos ide eljönni mindenkinek.
0: Természetesen mindenkit látunk szeretettel. Hál' Istennek egyre többen érkeznek hozzánk. Ugye Tiszavalk, a Tiszatónak egy kevésbé felkapott része, vagy kevésbé ismert része, de egyre többen fedezik fel, és látják meg, hogy ez egy igazából egy gyöngyszem, amit jó időről időre meglátogatni.
1: Dr. Koroknai Ágnest hallották, a szivárvány kikötő vezetőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A közép-európai kezdeményezés főtitkárával, Franco Del Massal találkozott Budapesten Orbán Anita, miniszterelnök helyettes, külügyminiszter. A megbeszélés fő témája az volt, hogyan tud a közép-európai kezdeményezés gyakorlati együttműködést teremteni a térség országai között. Az egyeztetésen emellett szó esett a közlekedési és jogi diplomáciai együttműködésről, valamint a nyugat-balkán-európai integrációjáról is. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára prioritás a közép-európai közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése, ezért aktívan részt veszünk azokban a regionális formátumokban, ahol közös közép-európai ügyekből konkrét projektek és kézzelfogható eredmények születnek. Orbán Anita emlékeztetett, hogy a közép-európai kezdeményezést 1989-ben Budapesten alapították. Ma 17 országot fog össze, és azért dolgozik, hogy erősítse a közép-európai regionális együttműködést, valamint segítse a nem uniós tagországokat az európai integráció útján, fogalmazott a miniszter. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte, rámutatva, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelmények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a Magyar Vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Sport. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuper számítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futball világbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,3%, szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,6%-ot ad a végső sikerre. A VB döntőt vasárnap magyar idő szerint 21 órától játsszák New Yorkban. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, Mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
4: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. A mai adásban megismételjük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesével, akivel intézményük 25 éves születésnapját foglaltuk össze.
6: Szeretettel köszöntöm. A 25 éves szülinap előtt, a műsorunk témája előtt még egy olyan fontos dologról beszélgetnénk, hogy a pásztorjátékot az intézményük szervezte a Szent Imre Miskolci Katolikus Templomban. Mit jelent ez a diákok és a felkészítő tanárok életében?
7: Mindig egy különleges színfoltja a pásztorjáték készület és a betlehemes játék az intézményünkben, és különösen, hogy ezzel a kis pásztorjátékkal mi a plébánia és a templom életében is megjelenünk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan gyerekek szerepeljenek el ebben a pásztorjátékban, akik 24-én délután itthon vannak, és a szüleik tudják vállalni azt, hogy az karácsonyi készületben, de ők délután eljönnek a templomban, és ott vannak. Tehát mindig ez az első, hogy felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akikkel együtt dolgozhatunk, és akik szívesen jönnek, és szerintem ez a kulcs szó, szívesen jönnek. Ugyanis öröm az ilyen gyerekekkel dolgozni. Volt egy pásztorjáték próbánk, és fegyelmezetlenség ilyenkor nincs, mert a gyerek annyira ott szeretne lenni benne, és annyira szeretné tudni, hogy egyértelmű, hogy figyel, és ott van velünk, és dolgozik együtt. És akkor ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az iskolában az utolsó tanítási napon fogjuk a gyerekeknek előadni, és ugyanígy mi semmilyen változtatást nem eszközölünk benne, de ugyanezt fogják 24-én is előadni a gyerekek. Tehát nekünk az iskolában egy színpadi körülmények közötti pásztorjátékot úgy kell megvalósítanunk, hogy ezt majd templomban, az oltár előtt is a gyerekek előtt tudják adni. És hát a klasszikus pásztorjáték. Tehát ahol a népénekek, amiket minden egyes pásztorjátékban elhagyhatatlan, és ott kell lenni, azok ott vannak. És ezeket igyekszünk megtanítani a gyerekekkel, és együtt énekelni. És hát a történet az pedig az évről évre. A történet ugyanaz, de a gyerekek mindig mások. És nagyon aranyosan, amikor jelentkeznek szerepre, akkor lehetek angyal, én pásztor szeretnék lenni, én király, mert én azt akarok lenni, és ez annyira jó, hogy a gyereknek van vágya, amit mi tudunk teljesíteni. És ezzel a vágyával viszont igazság szerint ő ajándékoz meg bennünket.
6: Mária és Józsefnek a szerepköre is nagyon kívánt szerepkör?
7: Igen, bár ez nagyon aranyos, mert hogy ide mindig a szerényebb gyerekek jelentkeznek. Tehát, hogy erre nem szokták mondani, hogy én szeretnék lenni, de megtiszteltetésnek érzik, hogy őt választottuk. Nálunk Mária mindig szokott szólót énekelni. És akkor ez nekünk egy kihívás, hogy megtaláljuk azt a gyermeket, aki gyönyörű hanggal rendelkezik, és bátran is mer szólóban énekelni. De hál' Istennek eddig sikerült.
6: A 25 éves évfordulójuknak a csúcspontjaként a hálaadó mise után egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg, ami Szent Imrének a korszakát összekötötte a jelennel, és egyben az iskola is bemutatkozott ezáltal, és nagyon profi adták elő a gyerekek ezt a színdarabot, amire hónapok óta készültek fel. És azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, óriási nagy vastapsot kapott a színmű, és a gyerekek nagyon kitettek magukért. Hosszúnak is mondanám, de úgy, hogy a figyelem, az én hátul ültem, egy percig sem lankadt. És bárkivel, akivel beszéltünk, meg jó volt látni, hogy önhöz is, mint főszervezőhöz sorok álltak a gratulációhoz. Tehát olyan volt, mint tényleg az Isten áldása rajta volt ezen az eseményen, mert minden klappolt. Mi kellett ahhoz, hogy eljusson az intézmény ehhez a remek színműhöz?
7: Hát a jó Isten elsősorban, és a fantasztikus kollégák, akik körülöttünk vannak, és a még fantasztikusabb gyerekek, akiket a szülők ilyenkor nekünk ajándékoztak akkor, amikor beíratták az iskolánkba. Természetesen fontos a jól irányított tervező munka is. Tehát mi ezt november 5-én adtuk elő, de júniusban elkezdődött a szervezése. Júniusban ki kellett találnunk, hogy milyen formában és hogyan szeretnénk ezt a gála műsort megvalósítani, és ötletet, hogy miről szóljon ez a darab. És van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal. Azokat az eseményeket és mozzanatokat, amelyek jelentősek az iskolánk életében, és nagyon fontosak. Tehát a nyelvtanulás, a mozgás szeretete, a természettudományok, a művészetek, a magyarság, és természetesen a hit mind-mind előtérbe került a színdarabban, és Szent Imre mint egy megerősítette a mi 21. századi iminket, hogy jó helyen van, és csak így tovább is tanuljon, mert amit kaphat, azt nagyon jól fogja tudni használni majd az életben.
6: Jól láttam, hogy igyekeztek majdnem az összes iskolai tanulójukat szerepeltetni ebben a színműben?
7: Hát az összeset nem sikerült, mert azért hál' Istennek többen vannak gyerekek közöttünk, de körülbelül 90-100 gyerek szerepelt a darabban. Az énekkar, a néptáncosoknak egy csoportja, mert a színpad nagysága nem engedte meg, hogy minden néptáncosunk felkerüljön. A magyarságtáncnál a 4. évfolyam szerepelt. Nagyon igyekeztünk, hogy azokat a gyerekek kerüljenek színpadra, akik szívesen bemutatják, amit tudnak, tehát a sportnál is, igen, a focinál olyan gyerekeink legyenek ott, akiknek természetes, hogy focizik, aki kézilabdáz, az természetes, hogy ő kézilabdázik, a floorballos, tehát hogy ez mind látszódjon a mozdulatukon, hogy ezek a dolgok ott vannak az iskolánk életében. És ugyanígy tehát, amikor a csillagok távlatába mutatta a jelenkori Imi Szent Imrének, hogy igen, mi már az űrkutatással is foglalkozunk, mivel benne vagyunk a Kapu Tibor űrprogramba, de természetesen a gyógynövények ismerete, az állatok szeretete, a környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mivel ökoiskola vagyunk. A nyelvek tudománya, nagyon fontos a 21. században a robotika. Az is szerepelt, mivel robotikán már a gyerekeink programoznak, és apró mozdulatokra tudnak egy-egy összeszerelt gépeket utasítani. Ezt mind igyekeztünk megmutatni. Sokszínűek vagyunk, sok mindent csinálunk.
6: Hogy sikerült az érdeklődést feltartani és a koncentrációt megtartani a gyerekekbe ilyen hosszú felkészülési idő alatt?
7: Rétegeiben készültünk a gyerekekkel, tehát miután a fejünkben nekünk összeállt, hogy miről fog szólni az egész, akkor tímmunkák alakultak. Voltunk néhányan, akik a szereplő gyerekekkel foglalkoztunk, akik a főszerepet adják, és akkor a magyar tanárok segítségével a szövegtanulásban támogattuk őket, a beszéd helyes kiejtésben, azt, hogy hogyan kell ezeket majd nekik mondani. Az énekkaros kollégák természetesen a énekkar énekeit, a művészeteket bemutató részletekben a néptáncos, a színvavölgyi néptánc oktatói támogattak bennünket, az Egressy Béni zeneiskola tanárai tanultak a gyerekekkel, és akkor az utolsó egy hónapban pedig elindult a próba. És akkor az olvasó próbák után már a színpadon, és mindig egy-egy jelenetet próbáltunk, mert azért csak kell tanítani közben, és ennyi gyerek nem maradhatott ki, meg ennyi kolléga sem, és az utolsó két hét volt az, amikor össznépi próbákkal próbáltuk ezt megvalósítani, és hát három részletben láthatták az iskola diákjai. Ezek voltak a mi kis főpróbáink, hogy az utolsó csiszolások is, és itt már így utólag elárulhatom, hogy például az utolsó főpróbán eltört a mikroport, nem működött a hangosítás, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy ez most, és nem másnap, amikor élesben működik a gálán. Tehát úgy igyekeztünk ezt a szemléletet fenntartani végig.
6: Hány tanár kolléga vett részt kb. A készületben?
7: Hát öten voltunk, akik az elejétől végéig szinte mindenben, de körülbelül másik 5-6 kolléga volt az, aki részt vett a szövegbetanítása során, vagy éppen a tánc részletek betanításában, de mondhatnám azt, hogy a teljes tantestület. Mert amikor én oda mentem, hogy a jelmezhez, hogy nem tudja valamelyikőtök, hogy melyik dobozban fogom találni a régi darabból ezt és ezt, felmegyek és megkeresem neked, és egy fél óra múlva ott volt, erre gondoltál, és azt mondtam, hogy na ez a hatalmas segítség, hogy tehát, hogy mindenki szívügyének tekintette, és vagy már nem voltak szépek a koronáink, és akkor megkértem a kolléganőt, hogy készítenél holnap utánra, vagy jövő hétre kell. És mondom, hogy jövő hét, jó, kész lesz. Tehát, hogy rengeteg kollégának apró kis mozzanata ott van mellette.

0: Nehéz volt megtalálni a jelenkor Imijét és a Szent Imrének a karakterét?
1: Nem. Adták magukat. Ez a két gyermek érdekes módon hármunknak is, amikor kialakult, hogy két ilyen szerep lesz, és elolvastuk a szöveget, akkor tudtuk, hogy ennek a két gyermeknek íródott ez a szöveg egyértelműen. Tehát a karakterük az nagyon adott volt erre a szerepre. És utána nagyon imádkoztunk azért, hogy ne legyen semmi bajuk, és ott tudjanak lenni a gála műsoron.
0: Ternyák Csaba érsek, hogyha utána megköszönte a színdarabot az iskolának, és meghívta önöket Egerbe. Erről tudná egy-két mondatot mondani?
1: Igen, nagyon örültünk, hogy érsek atya méltónak tartja a munkánkat arra, hogy ezt mások is megnézik, és megkért bennünket, hogy szervezzük meg és kerítsük meg azt az alkalmat, hogy ezt az más egyházmegyeiben lévő egyházi intézmények is láthassák, és ha a szervezés sikerül, akkor tavasszal Egerben, a bazilikában ezt elő fogjuk adni még majd, és akkor láthatják mások is.
0: És akkor ugye ezt mondhatjuk, hogy a diákok is érezték, hogy itt most valami nagyot alkottak.
1: Igen, igen, tehát azért ennek a súlyát a gyerekek is érezték minden egyes mozzanatban. Ha csak annyit mondok, hogy a színpad háta mögött egy függöny volt, és az összes szereplő gyerek ott ült. Nem egy külön teremben ültek a gyerekek. Nem úgy, mint a színházban, hogy a függöny mögött van egy terem, és akkor oda lehet őket vinni. Nem. Ők a függöny háta mögött végig ott ültek a színpadon, és csendben voltak, és fegyelmezetten. Igaz, hogy volt velük két kolléga, de igazság szerint csak azért, hogy mindig tudják mondani, hogy most kiknek kell fölállni, mert hogy ők következnek, akik színpadra lépnek majd.
0: Ha 20 éves gálájukat összehasonlítjuk, akkor mennyiben tért el a két esemény?
1: Más volt a koncepció. Más jellegű volt a 20 éves évforduló és a 25. A 20 éves egy kisebb volt, mert hogy az a Covid idején volt. A 15 évesen adtunk elő egy színdarabot, szintén ugyanígy az iskolában, de a Szent Imre életét, a történelmet mutatta meg. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy egy negyed században most már az intézményünk is jelenjen meg, és tehát az idei az egy kicsit más volt, mint a többi.
0: És most az utolsó napról, a lezáró eseményről beszéltünk, de ez egy egész éves ünnepség sorozat volt.
1: Így van, november 5-én ért véget. Ezt tavaly november 5-én kezdtük el. Akkor egy festmény megáldása volt. Molnár András festőművész készített egy Szent Imre képet az iskolánknak. Ennek a megáldása volt, és ünnepélyes keretek között szentmisével történt, és ekkor vezettünk be egy hagyományt, hogy az elsős diákjainkat, a nyolcadikosok egy jelvénnyel az iskola tagjai közé fogadják és feltűzik, mint egy a legöregebb diák, a legfiatalabbat, és így megszólítják ők egymást, kapcsolatot teremtenek, elindítottunk, és az idén is volt egy Szent Imre rajz pályázatunk, és egy imaíró pályázatunk, amit szeretnénk ugyanígy azért majd évről évre tovább vinni. Ezzel nyitottuk, és ezzel zártuk, és hát a tavalyi évünk ez végig a gála szellemében készült, és ezért ki is adtunk egy kis könyvet a 25 évre, amiben ha a 25 évet szerettük volna végigírni, akkor nagyon terjedelmes kötetet hoztunk volna létre, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a 25. tanévet mutatjuk be, hogy hogyan zajlott az iskolánkban a 25. tanév. Természetesen az elején van egy kis kronológia az előzőekről, előző igazgatóink is írtak az intézményben töltött évekről, és utána pedig a 25. tanévünket mutattuk be.
0: Január hogyan fog folytatódni az intézmény életében? A lelkileg megtelt és a beiglikkal megtelt gyerekeket mennyire sikerül újra visszacsábítani a padokba?
1: Hát az első hét az biztos nehéz lesz minden egyes alkalommal. Hát 5-én kezdjük majd az iskolát, és 6-án reggel szentmisével indítunk, ami Vízkereszt ünnepére lesz, utána ünnepélyes házszentelés lesz, és majd úgy folytatódik a tanítás. Hát az első hét az mindig visszaszokás a gyerekek részéről. Nagyon sok idejük nem lesz, ugyanis 3 hét múlva zárul az első fél év. De már ezen az első héten is várjuk majd a következő évi elsős kisdiákokat, tehát január 9-én már óvodás foglalkozások is lesznek az intézményünkben, hogy a jövő évi elsősöket és szüleiket megismerjük, és ők is megismerjenek bennünket.
0: Az óvodából egyenes út vezet önökhöz?
1: A Szent Anna óvodából igen, de természetesen várunk más óvodákból is gyermekeket. Már volt egy foglalkozásunk a leendő elsősöknek novemberben, és azt tapasztaltam, hogy a Szent Anna óvoda mellett nagyon sok más óvodából is voltak érdeklődők az iskolánk felé.
0: Ha az iskolájuknak a pozitívumait nézzük, akkor szerintem az egyik az nagyon kiviláglik, hogy önök a délutáni programokat nem, hát ilyen fiatalosan fogalmazva, nem tolják túl, ha ezt mondhatom. És ez szerintem óriási előny a családoknak is, és a diákoknak is. Ez hogyan sikerült így az évek alatt erre rájönni és kivitelezni?
1: A mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek nagyon kevés idejük van arra, hogy amikor ők délután, munka után a gyermekükkel találkoznak, hogy ők még ezt tanulással és különféle foglalkozásokkal töltsék meg. Ezért nagyon igyekszünk, hogy 4 órakor a gyerekek már megtanulva, a másnapra felkészülve hagyhassák el az intézményünket. Ezért tanítás után egy rövid pihenővel, a szabad levegőn való feltöltekezés után nálunk napközi van, nem iskola otthon, és a napközis nevelő segítségével készülnek a délutára. Természetesen vannak sportprogramjaink, floorball, kézilabda, sakk, a művészeti oktatások is ekkor vannak, de közben a napköziben folyamatosan folyik a másnapra való készület és a házi feladatok megoldása.
0: És ha ezt jól értem, akkor ez nem is kötelező ez a napközi?
1: Mivel az intézményben 16 óráig kötelező a bentartózkodás minden kis diák számára, ezért a gyerekek nagy része ott van napköziben, főleg alsó tagozatban, mivel a szülők dolgoznak, és ez még 5.-6. osztályra is érvényes. Viszont ha a szülő kérelemmel fordul, akkor el szoktuk engedni, tehát ha valakinek sport vagy zenedébe viszi a szülő, és ez beírja, hogy én minden kedden délután szeretném elvinni a gyermekemet és a tanítását, otthon fogom a tanulást megoldani, akkor természetesen aznap délután nincs a gyerek napköziben.
0: Versenyekre mennyire fogékonyak a diákok, hogy elmenjenek különböző megméretetésekre?
1: A sportversenyek igen. Ma is országos elődöntőbe jutott az iskolánk csapata. Tanulmányi versenyekre is mennek, ma is voltak a karácsonyi szavaló versenyen, tehát igyekszünk mind tanulmányi, mind sportversenyekre is vinni diákjainkat, és hát tegnap is nagyon szép eredményt vehettek át testnevelő kollégánk és igazgatónunk az egyetemen az elmúlt év sport eredményeiért. És ott voltunk a Vecán Zsoltár éneklő versenyen, nagyon szép eredményeket értek el diákjaink. Én azt hiszem, hogy nem is maradt olyan kisdiák, akinek kapott volna valamilyen elismerést ezen az eseményen. Hát bizony az adventi hangversenyünkön majd meg is lehet hallani őket, mert természetes, hogy ők is fel fognak lépni, mert nagyon fontosnak tartottuk ezt a versenyt, és ott voltunk 3 kollégával.
0: Végezetül mit kíván a következő esztendőre az intézményük számára?
1: A jó Isten áldását, és ez az áldás sok türelemmel, szeretettel és mosollyal legyen tele.
0: Én is ezt kívánom önöknek, és szívből gratulálok a 25 éves évfordulóhoz, és sok erőt és kitartást a tantestületnek a évi szolgálathoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel az intézmény 25 éves évfordulójáról emlékeztünk meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban, Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakéta támadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mokzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva.
A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Sant Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíboros.

olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóváhagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és 2 alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró.
A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igény.

0: is válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közé tett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanterre püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Cucci atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott dühű nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek? Nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába, mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. Nem tudottám még beszélni se, nem tudottán már hallgatni se. Társakra gondolt, asszonyra gondolt, a te víg meleg szemedre gondolt, aki ha látná, nagyon szeretné, frissen fürödve jobban szeretné. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett, a víz fölbömbölt, ahogy belépett, elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig, feneketlen víz, nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött, akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok, ő volt még egyedül, mint én, magába. Társat akart, és csak szeretet volt.
1: Elhangzott József Attila A világ megteremtése című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.

0: A nap imája.
1: Úr Jézus Krisztus, aki a családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, amikor Szűz Máriának és Szent Józsefnek alárendeltje lettél, add, hogy mindkettőjük segítségével szent családod példája legyen a mi tanítónk, és egykor mi is az örök közösségükbe juthassunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 18-án szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen főszkét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a Frigyesek ünneplik névnapjukat, a katolikus egyházban pedig Szent Hedvig királynőre emlékezünk. Kérem, a folytatásban most hallgassák meg délutáni és koresti műsorkínálatunkat. Rövidesen egyházi híreket hallanak, majd a mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki Szent Hedvig királynéről beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő frigyeseket és a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ezt követően pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően kezdődik Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk. Nos, az adásban ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk kedves hallgatóinkat, Széles László Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Népszerű magyar együttesek felvételeiből válogatunk, érdemes lesz velünk tartani és nosztalgiázni. Következzen most műsorunk rövid ajánlója. A Szent István Rádióban gasztronómiai műsort is készítek, nem titok, az Évezredek Asztalánál című műsorra gondolok, és bizony akár oda is illene a most következő dal, de mégis most mi itt a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban játsszuk le. A Hat főzzek ma magamnak, ez is egy örök klasszikus, a Bergendi együttes dala, amelyet annak idején Hofi Géza is olyan jól elénekelt, és hamarosan meghallgatjuk az együttestől. Nos, mit lehet tudnunk erről a dalról?
2: Hadd mondjam el akkor műhely titokként a hallgatók felé, kedves Böbe, hogy ehhez a dalhoz te adtad az ötletet, hogy ide beszerkesszem, pontosan emiatt, hogy belehallgattam az egyik ilyen főzős műsorodba, és erről jutott eszembe, hogy hoppá, ehhez passzol a Bergendi Hadd főzzek ma magamnak című dala, sőt, műsori színe is lehetne ez az adáshoz.
1: 14 órakor híreket mondunk, majd ezt követően a 7 évfordulója című műsorunk szól, amelyben részletet hallanak dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából, amely átfogó képet ad az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. A folytatásban Közelkép című műsorunk szól, amelyben Füstös Fannival, a Creabeats Design megálmodójával, gyöngyék szerkészítővel beszélget Somosvári Eszter Anna. 14 órától Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban kulturális válogatásunk szól. Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, ezzel a címmel látható kiállítás a mai Manóházban. Ábrahám Pál Viktória című operettjét játsszák a Margit szigeten. Az Orlai produkció hozzá el Agatha Christie Éjféltájt című krimiét a Városmajorban. Bemutatták Puccini Toszkáját a Szent Margit bányai kőfejtőben, ahonnan már egy ugrás Schlosshofon, Szabolyai Jenő kastélya és az azt körülvevő gyönyörű barokk kert. És ezen a hétvégén rendezik a Haydn Fesztivált Pápán. Nos, Tokai frekvenciánkon 14 órától a Lélekműhely című műsorunkban ezekről a témákról hallhatnak. 14 órától Török Szent Miklósi és kisújszállási adóinkon Galamb Alexel, a Sütnió Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélget Molnár András. 15 órakor híreket mondunk, majd Zöld Hullám című műsorunk pénteki adását ismételjük meg. amelyben a precíz talajgazdálkodásról beszél professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolc Egyetem professzora. 15 óra 30 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. A 16 órai híreket követően pedig kezdődik Kávéház című műsorunk. Nos, az adásban stílusosan a kávéról és a kávézás kultúrájáról beszélgetek Csohány Imre kávépörkölőmesterrel és Kun Frigyessel, a Kávédoboz Vlog vloggerével. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
0: A kávépörkölőmester hogyan fogyasztja a kávét?
3: Én is eszpresszót iszok, viszont én szeretem nagyon tejjel is a kávét. Sokan úgy gondolják, hogy egy kávépörkölőmester csak feketén ihatja meg a kávét. Mikor milyen kedvem van? Én is szeretem a filter kávét is, szeretem a kotyogós kávét is. Kotyogós kávénál, hogyha már arról beszélünk, akkor jól elkészített kotyogós kávét. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy válogatok, én megiszok mindenféle fajta kávét.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd regionális sporthíreket ismertet önökkel Kriston Tamás. Ezt követően Kapcsolj rá címmel zenei összeállításunk szól fiatal hallgatóinknak.

0: 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából, majd Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és egyházi híreket mondunk. 18 óra 45 perctől esti mesét, majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. Kedves gyerekek, a ma esti mese Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 25. része lesz, melyet Gubás Gabi színművésznő olvas fel nektek. 19 órakor híreket mondunk, majd kezdődik az ökumené, a testvéregyházak félórája. Ma a Református Egyház műsorát sugározzuk. 19 óra 35 perctől pedig Közelkép című műsorunk szól, amelyben Lukás Bernád Ulrik Miskolc Diósgyőri káplánnal beszélget Papildikó. 19 órától Tokaji vételkörzetünkben Találkozás című szállításunkban sós és édes sütemények receptjeit ismerteti önökkel Süye Károlyné. Majd Hegyaljai Látkép című szállításunk szól. Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon 19 órától Életünk című összeállításunkban kulturális válogatásunkat hallják. Nos, az adásban a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük, szó lesz többek között a 9. Dixi és Jazz Fesztiválról, valamint a Parnograszt Miskolci koncertjéről. Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról hallanak, és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról is beszámolunk. Érdemes lesz velünk tartani. Ajánlónkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
1: Itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben. És hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városház téren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixi és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani.
0: Ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb, néhány perccel 18 óra előtt jelentkezem itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk, további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
2: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az EGRI Főegyház megye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrása volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette, Nagy Krisztián Hernán németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmékedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű települései működő 60 köznevelési intézményben több 100 000 speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat által koordinált program. Közösségorientált pedagógia, minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló, vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt, a felzárkózó települések program rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek 15 féle fejlesztési területen, mintegy 50 különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyerekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez jutottak. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, partner szervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. A pályaorientációs foglalkozásokon a tanulók már alsó tagozatban a szakmaválasztást megalapozó tudást szerezhettek, önismereti játékokkal erősítve érzelmi tudatosságukat, önbizalmukat. A tervek szerint ez év őszén végéhez ér az Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása Debrecenben. A munkálatok befejezéséig a templomban nem tartanak szertartásokat, áll a Hajdúdorogi Főegyházmegye közleményében. Az Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház teljes körű felújítása 2023. októberében kezdődött meg. Húzamosabb ideig a templomban egyáltalán nem tartottak szertartásokat. Az elmúlt hónapokban több fontos esemény történt. Márciusban visszahelyezték a toronykeresztet, áprilisban pedig megérkezett az új oltár. A munkálatok most olyan szakaszba értek, hogy befejezésükig a főszékes egyházban nem lesz lehetőség szertartásokat tartani. A híveket az érseki hivatal kápolnájába és a parókia közösségi házába várják. A negyedik miskolci Arsz Szakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemerő program kínálatát a szervezők a napokban ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Arsz Szakra Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
4: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arsz Szakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arsz Szakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arsz Szakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arsz Szakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arsz Szakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arsz Szakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arsz Szakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
3: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
5: Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
3: Július 25-én szombaton ismét sor kerül a gyalogos zalándoklatra, levelekről Mária Pucsra, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújának helyszínére. A zarándoklatot idén is a főpásztor Palánki Ferenc püspök vezeti. Az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei Merjünk növekedni Krisztusban táborban résztvevő fiatalok is. Az egyházmegyei búcsú Mária Púcson július 26-án lesz. A program július 25-én reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét leveleken. Az zarándokokra egy körülbelül 13 kilométeres táv vár, amelyet kényelmes tempóban, tervezett pihenők beiktatásával tesznek majd meg. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású családpasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. A Leveleki Családi Nap az elmúlt években a Nyíregyházi Egyházmegye egyik legfontosabb közösségépítő eseményévé vált. Az esemény célja, hogy a meleg nyári napon ismét egy békés, mégis dinamikus közösségi élmény szülessen, vallják a szervezők, igyekezve az elmúlt évekhez hasonlóan sportosan, kulturálisan és lelkileg is színessé tenni ezt a napot. A részletes program az Egyházmegye honlapján olvasható. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek, nem vitatkozik és nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön. A fekvőhely az éjszakai nyugalom helye, de a betegségi és a halálé is. A pihenés helye, de a lustassági és a henyélésé is. A házasok boldog egyesülésének helye, de a paráznaságé is. És mindezeken túl a legmélyebb istenkeresés helye is. Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben a lelkem téged keres. Isten, én Istenem, te hozzád ébredek víradatkor, rólad emlékezem ágyamon, reggel is rólad gondolkodom. Istennel kell ébredni, az első tudatos gondolattal őt keresni, s az ő kedvéért fölkelni, mert az imádsághoz a test fegyelmezettsége is hozzátartozik. Ébredésem oka ne az órám csöngése, és célja ne a napi munka, az éppen esedékes tennivaló legyen, hanem egyedül Isten, akiben mindent, ami a nap folyamán vár rám, elfogadok, s mindenkit, akivel találkozom, előre szeretetbe burkolok. Nem szabad semmire, és senkire se gondolni, mielőtt ő rá nem gondolok, s ki nem mondtam, hogy szeretlek téged, Istenem. Ugyanígy az estéknek is az Úristennel folytatott, bensőséges beszélgetéssel kell zárulniuk, kivonva lelkünket a televízió fantáziánkat izgató képeinek, és a különböző információk kábító zuhatagának mérgező hatása alól. A tiszta házasélet és a szüzesség két tartóoszlopa egyaránt az Istenben való ébredés és elalvás. Őrző angyalunk segít. Ő elsősorban ébredéseink, a gyökerek, az indulások és elalvásaink, beteljesedésünk, célba jutásunk őre szeretne lenni. Jézusnak a fekvőhelye is egyfajta tabernákulum. Emberi szívéből az éjszaka mélységeiben tör fel az Atya imádásának gyönyörűsége, s ekkor csendben fölkel, és fölmegy a hegyre imádkozni. Az első keresztény századokban általános volt, hogy a fiatal házasok az éjszaka közepén fölkeltek, és együtt imádkoztak. Szerelmük kioldhatatlan és beszennyezhetetlen volt, mert Isten imádásának minden szenvedélyt felülmúló tüzében ízott. Ma már a szerzetes közösségek között is alig találni éjszaka is imádkozókat. Ha nem vigyázunk, a bukott angyal, a gonosz és elkárhozott szellem veszi uralma alá fekvőhelyünket. Az átlagfilmek milliárdos gazembereinek ágya egy állatvacka, de még annál is tisztátalanabb. Gondoltál-e arra, hogy ágy és oltár szorosan összetartoznak, hogy az Isten ember ágya, amelyben halálba szenderült, a kereszt oltára volt? A szentek és boldogok, szent életű férfiak és nők erekjéként őrzött ágyai mind-mind ragyogó lelki tisztaságot sugároznak. Végső nyughelyük, koporsójuk és sírjuk pedig az őskeresztény kortól kezdve oltárul szolgál Isten népe számára.
4: Szentek, szent életű emberek.
5: Szent Hedvig királyné. 1373. december vége és 1374. február közepe között született. Krakkóban halt meg 1399. július 17-én. Szent Hedvig lengyel királynő, Nagy Lajos, magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atya Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia Vilmos hitvesének szánták Hedviget. A házasságkötés szertartását a 4 éves Hedvig és a 8 éves Vilmos között 1378. június 15-én Hainburgban Demeter bíboros érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben. Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atya, Nagy Lajos, halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek Hedviget a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én védőszentjének, sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázták meg. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért, amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként, mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Vável várába. A lengyelek azonban fölfelezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból. Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár testelelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. Jagelló László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, és 3 nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. Hedvig a Vável katedrálisában, a papság és Bonzanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. 6. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet. 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságról, amelynek érvényességéhez nem fér kétség. Utóda 9. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn. A további ismertetést Jan Dlugosz, krakkói kanonok, a Lengyel Királyság évkönyvei című könyvéből olvasom. A mai napon, azaz 1399. július 17-én meghalt Hedvig királyné. Nagyon bájos arcú volt, de szokásait és erényeit tekintve még kedvesebb. A katolikus hit elterjesztője Litvániában. Ő állította fel a zsoltározók kollégiumát a krakkói székesegyházban, és 2 oltárt ugyanott. Ő alapította a Piaszki Szűzmária kolostort Krakkó mellett. Ő kezdte el a szláv testvérek kolostorának felépítését. Nagybőtés advent idején vezeklő övvel és rendkívüli önmegtagadásokkal fegyelmezte testét. Bőkezű volt a szegények, özvegyek, jövevények, zarándokok, mindenféle nyomorgók és szükséges szenvedők iránt. Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem lehetett benne gőgöt, érítséget vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen szeretetével tűnt ki. Minden világi hiúságot elutasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egyedül az imádságra és szent könyvek, nevezetesen az Ó és Új Szövetség, a 4 egyháztanító homíliái, az atyák életrajzai, prédikációk, szentek élete, Boldog Bernát, Szent Ambrús elmélkedései és prédikációi, Szent Brigitta jelenései és más latinról lengyelre fordított könyvek olvasására fordította. Sok tehetséges, magát a tudománynak szentelő ifjú ellátásáról gondoskodott. Prágában kollégiumot alapított a litvánok számára, és fáradozott a krakkói hittudományi kar fölállításán. Végrendeletében minden ékszerét, ruháját, pénzét és minden királyi öltözetét a szegények megsegítésére és a krakkói egyetem megújítására hagyta. Ugyancsak a krakkói székesegyházra hagyott egy gyöngyökkel kirakott főpapi melldíszt. Olyan híres volt, és annyira megbecsülték az egész katolikus világban nagyszerű erkölcsi magatartása miatt, hogy életében a szentség példaképeként tisztelte mindenki. A boldoggáavatási eljárás megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Szentsóhovában tartott ülésén egyhangulag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig, vagy ahogy a lengyelek mondják, Jadwiga boldoggáavatását. Az eljárást 1950-ben felújították, és II. János Pál pápa 1997. július 8-án Krakkóban Hedviget szentté avatta. Mit kérünk Istentől Szent Hedvig ünnepén? Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynőt, a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közben járására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggáavatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Július 18-a szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Frigyeseket és Kamilokat. A Frigyes 19. századi magyar névalkotása Frigy szóból, a Friedrich név magyarítása. Jelentése béke, hatalom. A Frigyesek védőszentje az a Friedrich, aki Fríz hercegi családból származó misszionárius volt, majd Hollandiában utrechti püspök lett. A frank királyné Judit orgyilkosokkal leszúrattam, mert erkölcstelen életéért megfedettem. 838 körül hunyt el. Ismerünk és tisztelünk még egy ugyanilyen nevű boldogot, egy hollandiai premontrei kolostor apátja volt ő, aki 1175-ben hunyt el. A Kamil férfi név jelentése és eredete bizonytalan, esetleg etruszk eredetű, de egyes vélemények szerint a latin Camillus szóból származik. Camillusnak hívták a rómaiak a vallási szertartásokban segédkező nemesi származású fiú gyerekeket. A név származhat a görög Gamaleos szóból is, aminek a jelentése ünnep. A Kamilok védőszentje Lenlisi Szent Camillus, aki részt vett Velence török háborúiban, majd a betegek ápolásának szentelte életét, betegápoló szerzetet is alapított. Korát megelőzve szervezte meg a betegek lelki gondozását és a kórházi rendet. Neve szerepel a haldoklók litániájában. Lenlisi Szent Camillus 1614-ben hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Frigyes és Kamil nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 18-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1781-ben Kálnokon született laborfalvi Benke József, színész, színházigazgató, drámafordító. Aki székely nemesi család leszármazottja volt, eredetileg ügyvédnek készült, a nagyenyedi kollégiumban tanult, de már 1804-ben fellépett a kolozsvári színtársulatban. Vándorszínészként járta ezután az országot, Debrecenben, Szegeden, Pesten és Győrött is játszott. 1815 után felhagyott a színészettel, 1820 körül megházasodott és tanító lett. Egyik leánya Benke Judit Laborfalvi Róza néven a magyar színjátszás egyik legnagyobb színésznőjévé vált. Benke József korának legműveltebb színészei közé tartozott. 5 nyelven beszélt és 20 drámafordítást készített. 162 dráma, 182 szerepét játszotta el. Benke József 1855-ben hunyt el Diósgyőrben. Hanvai 1882-ben kerültek a miskolci Mindszenty temetőbe, ahol síremléke a mai napig is áll. 1818-ban született Nelson Mandela, a Dél-afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnöke, aki az Afrikai Nemzeti Kongresszus katonai vezetője is volt. 1993-ban tüntették ki Nobel békedíjjal. A faji megkülönböztetés ellenzőinek körében, Dél-Afrikában és világszerte Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképévé vált. 1932-ben Budapesten született Kertész Ákos kétszeres József Attila díjas író, aki pályafutását 1950-ben karosszéri alakatosként kezdte, majd az ELTE BTK magyar népművelés szakának elvégzése után 1966-tól a MA Film dramaturgja volt. Forgatókönyv írója, társszerzője és dramaturgja számos filmnek és

tévéfilmnek. Ezek közül említem meg például a Hétköznapok szerelme, a Névnap, a Világrendje, a Sikátor, a Családi ház Manzárdal és a Zakariás című műveket. 1936-ban született Lehoczky Zsuzsa, Kossuth-díjas színművésznő. Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő ő, érdemes és kiváló művész, férje Ticsi Lajos válogatott labdarúgó, edző volt. 1949 és 56 között a Szegedi Nemzeti Színházban táncosnő volt. 56 és 57 között a kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott. 57 és 62 között ismét a Szegedi Nemzeti Színház tagja lett. 1962 óta a Budapesti Operett Színház tagja. Ének és tánckészsége, sajátos humora kiválóan érvényesült szubrett szerepekben. Musicalekben és operettekben is egyaránt szerepet kapott. 11 évesen már a Szegedi Nemzeti Színházban játszott, ahol William Shakespeare a Szent Ivánéi Álom című prózájában Mustármagot alakítottam. Emlékezetes alakítást nyújtott még Kálmán Imre Csárdás királynő című művében, ahol Cecilliát alakítottam. Olyan színészekkel és színésznőkkel játszott együtt, mint például Honti Honna, Feleki Kamil, Latabár Kálmán és Rátonyi Róbert. 1941-ben született Frank Férien, német énekes, producer, a Boniem együttes alapítója, aki zenei pályáját slágerek feldolgozásával kezdtem. 1975-ben létrehozta a Boniemet. Első sikerük a Daddy Cool, számos top 10-es listát megjárt. Három slágerem a Mary's Boy Child, a Rivers of Babylon és a Brown Girl in the Ring minden idők top 10-es slágerei lettek Angliában. 1978-ban Carl Allen díjat kapott a Mary's Boy Childért. 4 hét alatt 2,2 millió példányt adtak el a kislemezből. A moszkvai Vöröstéren 2700 ember előtt léptek fel. Később létrehozta a Studio Frankfurt zenei műhelyt, ahol Stevie Wonder felvettem az I Just Call to Say I Love You című világslágerét. A 90-es években két sikercsapatot hozott létre, a Labust és a No Mercy-t. Munkásságát 1997-ben Echo díjjal jutalmazták Angliában. 1955-ben született Bezerédi Zoltán, színművész, a Budapesti Katona József Színház tagja, aki Kossuth díjas művész. A színművészeti főiskolán Major Tamás és Székely Gábor tanítványa volt. Évfolyamtársai voltak többek között Básti Júli és Máté Gábor, akikkel együtt szerződött Kaposvárra a sikeresen újjá alakuló Csiky Gergely Színházhoz. Sikeres rendező, több darabban koreográfusként is közreműködött. Több mint két évtized után szerződött Budapestre, a Budapesti Katona József Színházhoz. Első filmszerepét még főiskolásként kapta, azóta is sokat foglalkoztatott filmszínész. Egy alkalommal tévérendezőként is bizonyította tehetségét. Debütáló alkotását a Miradot 1995-ben két díjjal, a tévékritikusok díjával és a Kamera Hungária díjjal is elismerték. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1374-ben hunyt el Francesco Petrarca, olasz költő, akinek például a Dalos könyv című alkotását is köszönhetjük. Az egyik legnevesebb itáliai humanista költő volt ő, életműve évszázadok óta befolyást gyakorol az olasz és az európai költészetre. Hatása érződik Magyarországon is, Balassi Bálinttól a kortárs Rózsási Barbaráig. 1610-ben Toszkánában, 36 éves korában szívroham következtében hunyt el Caravaggio, olasz festőművész, akit kortársai is zseniálisnak tartottak. Caravaggio a manierizmus hagyományaival szakítva megteremtette a tárgyilagos és realisztikus emberábrázolást. Erős fényárnyék hatásokkal dolgozott. Festményei nagy hatással voltak a barokk festészetre Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Németalföldön is. Művei közül megemlítem a Máté apostol elhivatása, a sírbatétel és az Emmauszi vacsora című alkotásait.
1623-ban hunyt el 15. Gergely pápa, aki ezen a néven lépett a katolikus egyház trónjára a történelem 234. pápájaként. 1621-től haláláig volt pápa. Kiegyensúlyozott és higgadt politikával kezelte mind a belügyi, mind a külügyi problémákat. A pápai állam és az egyház belső ügyeit a reformok jegyében folytattam. Legjelentősebb lépéseként megreformálta a pápa választás szabályait, amely mind a mai napig a konklávék alapját képezi. Emellett 1622-ben megalapította a hitterjesztési kongregációt, amely elsőként állandó kongregációként foglalkozott a katolikus hit terjesztésével. Külpolitikájában is a katolicizmus terjesztésére helyezte a hangsúlyt, így támogatta II. Ferdinánd csehországi hadjáratát, és befolyásolta a választó fejedelmek listáját. 1817-ben hunyt el Jane Austen, angol regényírónő, aki a korábban általános romantika túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörője volt. Írásaira jellemző volt a feszes kompozíció és az ironikus látásmód. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával. Regényeik közül megemlítem az Értelem és érzelem, a Büszkeség és balítélet, a Mansfieldi kastély, az Emma, a Meggyőző érvek és a Klastrom titka című alkotásait. 1834-ben hunyt el Csapó József, orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitálja volt. Más munkái még az Új füves és virágos magyar kert, valamint az orvosi könyv Betegeskedő, szegény sorsú emberek számára. 2013-ban Budapesten hunyt el Halmos Béla, magyar Széchenyi díjas népzenész, népzenekutató, hegedű tanár. A magyarországi hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes egyik alapító tagja, aki 1990-től a Kalamajka zenekar prímása is volt. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia népzenetanszékén. A Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa is volt, aki megszervezte és Otka támogatással működtette a hangszeres népzenekutató csoportot. Ő indította el a Táncház Archívum szervezését, aminek később vezetőjeként is dolgozott. Mindemellett szabad idejében táncházmozgalmi, társadalmi feladatokat is vállalt. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy 2011. novemberében a magyar táncház módszer fölkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1830-ban Uruguay deklarálta függetlenségét. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök megtiltotta a köztisztviselőknek, hogy kikerüljék a minisztériumokat problémáikkal. Megtiltotta, hogy egyenesen Kossuth kormányzó elnökhöz forduljanak kéréseikkel és javaslataikkal. A szolgálati utat betartva az illetékes minisztériumokhoz kellett fordulnia mindenkinek. 1870-ben az első vatikáni zsinat elfogadta a pápai tévedhetetlenség, más néven a csatlakozhatatlanság dogmáját. A dogma latin megnevezése infallibilitas. 1874-ben a király szentesítette az országos statisztikai nyilvántartás szervezéséről szóló törvénycikket. Ki gondolná, hogy 1953-ban jelent meg Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott. És végül, de nem utolsó sorban, 1964-ben jelent meg a Beatles együttes Hard Day's Night, vagyis Egy nehéz nap éjszakája című albuma. Kedves hallgatóink, július 18-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot az egészségügyi miniszter. Bognár Zsolt miniszteri biztosként a sürgősségi betegellátó rendszer működésének teljes vertikumát áttekinti. Ennek keretében a hozzáférhetőség és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat és humán erőforrásokat leíró adatokat is. A határozat szerint javaslatokat tesz az ellátás szervezés hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a sürgősségi betegellátó osztályok kapacitására és ellátási területeire. Megvizsgálja a mentés és a betegszállítás átszervezésének lehetőségét annak érdekében, hogy az országos mentőszolgálat tehermentesítésével nagyobb kapacitás álljon rendelkezésre a valós mentési feladatok ellátásához. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy júniusi konferencián beszélt arról, hogy Bognár Zsolt lesz a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Bognár Zsolt gyermeksebész és sürgősségi szakorvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet sürgősségi betegellátó centrumának osztályvezető főorvosa. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltördik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Eltördik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki az Orbán kormány döntése alapján, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzákapcsolódó tranzakciós díjat, ami nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól, ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint felmérik a talaj- és vízszennyezést, tette hozzá a miniszterelnök. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Rámutatott, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike Magyarországon, fogalmazott Bóna Szabolcs. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az ember életek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írják, az elmúlt évben közúti közlekedési balesetek során több százan haltak meg, és több ezeren szenvedtek sérüléseket. A szigorú szabályozás a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írják közleményükben. A társadalmi párbeszédben szó esik arról is, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok közvetlenül olyan fejlesztésekre lennének fordíthatóak, amelyek javíthatják a közlekedők biztonságát és mindennapi életét, fogalmaznak. Sport. Az örmény Pjunik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójában, mivel 2 győzelemmel jutott tovább az első körből. Az örmények egy héttel ezelőtt 3-0-ra nyertek a máltai Marsaklok otthonában a párharc első mérkőzésén, A visszavágón pedig a 10. perctől emberelőnyben játszva 1-0-ra győztek házigazdaként. A Bajnokok Ligája selejtezőből átkerült bajnoki címvédő Eto'o FC Győr a luxemburgi Bissen csapatával, a Paks pedig a 20-szoros görög bajnok Paratinaikosszal találkozik. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, állandó riportalanyomat, Nosztalgia zenei műsorunkban, valamint a műsor zenei szerkesztőjét is egy személyben, Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Köszönöm szépen, kedves Böbe! És engedd meg, hogy a köszöntés kapcsán, meg itt az állandó rádió szereplésem révén elmondjak megint egy esetet, idegen szóval egy sztorit, egy történetet. Nagykáta volt az első papi állomás helyem. Azóta is minden esztendőben járunk egymás búcsújába. Bárhol működök, ők is jönnek, meg mi is visszamegyünk hozzájuk. Miután ez a műsor elindult, és durván olyan másfél éve ment már, akkor is ott voltam Nagykátán. És egy fiatal édesanyjával beszélgettem, illetőleg körülvett bennünket ott több fiatal édesanyja, akik a vendéglátásban segítettek. Beszélgettünk, és ennek során szóba jött ez a műsor. És ez a fiatal édesanyja, ez a hölgy, következőt mondta a többieknek. Tudjátok, Laci atyából rádiós szereplő lett, egy fiatal hölgy a műsorvezetője, és ő az, aki az atyát ennyire felfuttatta. Hát hadd mondjam el, hogy a hasamat fogtam a nevetéstől, meg a többiek is, de ez annyira aranyos ez a sztori, hogy azt hiszem, megosztjuk a kedves hallgatókkal, bár ezt adáson kívül már elmondtam Böbének, és ő is akkorát nevetett, hogy szinte kicsodult a könnye szeméből.
2: Ez így van, hát ezek a történetek teszik igazán emberivé a mi műsorunkat, hogy hála jó Istennek ilyen hatással is tudunk lenni a kedves hallgatókra. Mind a mellett, hogy szép élményeket, emlékeket idézünk fel bennük az elhangzott zeneszámok segítségével. Még látott kedves Laci atya, ilyen klasszikusnak számító történetek is születnek a műsorral kapcsolatban, amelyet akár évekkel később is még klasszikusként idézhetünk és idézhetsz majd. A Szent István Rádióban gasztronómiai műsort is készítek, Nem titok, az Évezredek asztalánál című műsorra gondolok, és bizony akár oda is illene a most következő dal, de mégis most mi itt a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban játsszuk le. A Hadd főzzek ma magamnak, ez is egy örök klasszikus, a Bergendi együttes dala, amelyet annak idején Hofi Géza is olyan jól elénekelt, és hamarosan meghallgatjuk az együttestől. Nos, mit lehet tudnunk erről a dalról?
3: Hadd mondjam el akkor műhely titokként a hallgatók felé, kedves Böbe, hogy ehhez a dalhoz te adtad az ötletet, hogy ide beszerkesszem, pontosan emiatt, hogy belehallgattam az egyik ilyen főzős műsorodba, és erről jutott eszembe, hogy hoppá, ehhez passzol a Bergendi Hadd főzzek ma magamnak című dala, sőt, műsoros színe is lehetne ez az adáshoz. Emlékemként hadd mondjam el, hogy érdekesség, hogy a szövegben van egy olyan rész, amit az akkori cenzúra a kommunista időkben nem vett észre, és engedik a dalt megjelenni.
2: Melyik ez a rész?
3: Hadd idézem ezt a részt. Jöjjön, aki éhes, aki jó ízekre vár, álljon be a sorba, amíg tele van a tál. Benne lesz majd, amit eddig kiloptak. Engedjék meg, hadd főzzek ma magamnak.
2: Milyen jó, hogy erre is felhívtad a figyelmünket, kedves Laci atya. Valóban sok dal csak hallgatunk, de nem is gondolnánk meg, hogy milyen rejtett tartalom is van benne, szó szerint elrejtve.
3: Többet hadd idézek a szövegéből. Figyeljétek, kedves hallgatók, hogy milyen sokat mondó allegória szoktuk mondani. Szénási Sándor atya tanította nekünk a Szentírást, és ő nagyon egyszerűen így határozta meg az allegóriát, szó szerint idézem az atya mondatát, mást mond, és mást ért alatta. Figyeljük meg ennél a dalnál is. És még egy gyerekkori emléket hadd idézzek. Édesapám ezt a dalt valahogy nagyon nem szerette. Jól emlékszem, általános iskolás koromban, nyári színidőben édesanyámmal a termelő szövetkezetben dolgoztunk, málna szedés volt. Édesapám vett ki szabadságot, ő is eljött segíteni. A Szokó rádió, amit annyit emeltek, ott volt nálam, a nyakamba akasztottam, és hallgattam a Petőfi Rádió hétfői kívánság műsorát a málneszedés közben, ahol valamelyik hallgató kérte. Jól emlékszem, hogy szólt a dal, egy idő után édesapám megszólalt. Szó szerint tudom idézni, most is a szavait úgy megmaradtak bennem, idézem. Jól van, főzél már magadnak, csak hagyd abba. Bevallom, hogy most bebereagált, én is nagyon jót nevettem ott a málna sorok között, de ez az emlék mindig eszembe jut, hogyha a Bergenitől ezt a klasszikus felvételt meghallom.
2: És most meghallgatjuk akkor a Bergendi Együttes Hadd főzzek ma magamnak című dalát. Szóljon a felvétel 1973-ból.

0: A folytatásban az Express együttes egy szép lányról énekel majd nekünk. Mindemellett mit mondhatunk el erről a dalról?
1: Azzal kezdeném, hogy az én kérésemre tudtam rögzíteni, így kértem névre szólón a Petőfi Rádió Kívánság műsorában. Ezt az egy alkalmat leszámítva, gyerekkorom óta egyszer sem hallottam a könyvzenei műsorokban ezt a felvételt.
0: Akkor most rádió történeti pillanatoknak is részesei lehetünk majd.
1: Bevallom, már reméltem be, hogy ezt fogod mondani, és nagyon örülök, hogy ezt most így kijelentetted. A dal olyan szöveggel bír, hogy kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, örök téma, de a lány hűtlenül elhagyta őt, a fiú azonban továbbra is szereti, és várná vissza. Hadd idézzek a szövegéből. Talán emlékszel még rám, szőke, csillogó szemű, szép leány. Szerettél nagyon, tudom, de elhagytál. Én is úgy szerettelek, jobban nem is lehetett, szép leány. Elmentél, és nem tudom, gondolsz-e rám. Vajon merre járhat fénylő napsugár? Tudom, boldog lesz majd, aki rád talál. Ez a dal most hozzád száll, könnyes lesz a két szemed, szép leány. Érezned kell újra azt, hogy várok rád.
0: Nagyon szép a szövege. Gondolom elénekelve pedig még szebb lesz, hiszen dallammal még sokat mondóbb egy történet.
1: Igen, megint megismétlem azt, amit már többször emlegettem, hogy ezek a szövegírók valóságos költők voltak. Ezt nem én találtam ki, hanem egy idős bácsitól hallottam, és nagyon megjegyeztem ezt a mondatát.
0: Hallgassuk akkor az Express együttes szép lányról szóló, szép szövegű felvételét itt a Szent István Rádióban. Szóljon a dal 1973-ból.

0: Műsorunk folytatásában az Apostol Együttes azt a kérdést teszi fel, hogy ki lehet a párja. Megtudjuk majd a dalból, hogy ki is lehet a párja, és kinek ki a párja. Szóval mit mondhatunk el erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Igen, kiderül a dalból, hogy szokták mondani happy end. Idézem az Illés Együttes Sárga című dalát, a vége így hangzik, hogy happy end nincs, de van. Itt is nem lenne szép, ha nem lenne happy end. Ennek a lánynak nyilván az a fiú lehet a párja, aki ezt énekli. Ez is az Apostol Együttes kezdeti időszakából való ez a felvétel. Én nagyon jól emlékeztem, és ebből adódóan emlegettem már a turpisságot, hogy bevontam a híveimet is a gyűjteményem gyarapodásába. Nem tudom már, kinek adtam ki ezt a kérésemet, lényeg az, hogy az ő nevében teljesítették. És eszembe jutott egy ilyen emlék, hogy egyszer megkérdezte egy néni tőlem, hogy atya, konkrétan mi az a felvétel, amit nekem kell majd kérni? Tehát hála Istennek ilyen készséggel álltak hozzá hívek. Ez is a magyarázat annak, hogy az Úr segítségével, meg a híveim közreműködésével ilyen gyűjteményhez tudtam hozzájutni. Hadd idézek a dal szövegéből. Látod ő milyen szép, látod, hogy milyen szép ez a lány. Vajon kié, talán enyém, tied, övé, s én mosolygok. Hányan veszik körül, ennek mindig örül, hiszen szép. Ide forog, oda nevet, ígér nekem szerelmeket, de én mosolygok. Ki lehet a párja ennek a lánynak, azt csak én tudom. Kire vár ő este, és mitől boldog egy fénylő hajnalon? Ki az, akit csókol ő minden éjjel? El nem mondhatom, ezt csak én tudom. Íme, itt a happy end a szörnyében.
0: És meg is hallgatjuk akkor ezt a dalt, amelynek tehát címe Ki lehet a párja? Az előadó az Apostol Együttes. 1972-ben énekelték el először ezt a dalt, és eléneklik nekünk most itt a Szent István Rádióban is.

0: A Neoton együttes most következő felvételében Nóráról énekel nekünk, egy Nóra nevű lányról. És miről szól még a dal?
1: Megint visszatér az a téma, amit korábban emlegettünk, a külső, a testi szépség. Kísértés lehet az életünkben, hogy ott szokták mondani, hogy valakinek a szépségétől fejébe száll a dicsőség. Egy ilyen lányról szól ennek a dalnak is a szövege, bőbe kiveszem a szót a szádból, hogy a dalszerzője az életből vette ezt a szöveget. Idézek egy kicsit belőle. Nóra, nem hallgatsz te a szóra, Nóra, elvisz téged az ár. Nóra, múlik, hidd el az óra, Nóra, szépséged tovaszál. Ó, mennyiszer mondtam én, légy egyedül, csak enyém. Miért nem vagy így boldogan, miért kellenek annyian? Hadd ne folytassam, figyeljék a kedves hallgatók a dal szövegéből, hogy mi fog a végén kiderülni.
0: Hallgassuk a Neoton együttes Nóra című felvételét 1972-ből.

0: Jó néhány adást felvettünk már a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkból, de én most úgy örülök, kedves Laci atya, hogy beleszerkesztettél a mai adásba egy olyan dalt is, amely Egerről, az egri csillagokról szól, hiszen nem titok, hogy a Szent István Rádió központja, központi épülete Eger városában található. Nos, az egri csillagok, a Gárdonyi Géza féle egri csillagok, vagy Eger városa, légy olyan kedves, áruld el nekünk, hogy egészen pontosan mi is adja a témáját a Pannónia együttes hamarosan hallható dalának.
1: Mindkettő. Ha emlékszel be egy régebbi adásban, amikor kezdtük ezeket a magyar dalokat bemutatni, és a Pannónia együttesről felolvastam azt, amit találtam a Ki kicsoda a magyar rockzenében című könyvemben, és ott felsorolták a legközismertebb dalaikat. Szerepelt cím szerint ez is. És ha emlékszem, félszemmel figyeltelek a mikrofon mögül, hogy amikor ezt a címet említettem, hogy Erdi csillagok, felcsillant a szemed. Rögtön adta az ötletet, hogy ezt alkvetlenbe kell szerkesztenem, hiszen hála Istennek meg is van a gyűjteményemben. Én erre már nem emlékeztem volna a gyerekkoromban, de isteni gondviselés révén éppen otthon voltam egy csütörtöki napon a Tószegi plébánián, és Tari Viktornak csütörtöki napokon volt a Verkli című adása, amelynek ő volt a zenei szerkesztője. Ez a dal ott hangzott el, de mivel csőre töltött magnóval ültem a rádió előtt, rögtön fel tudtam venni, és amikor elkészült a felvétel és állítottam a magnót, rögtön így jártottam fel, Uram Jézus, hála neked, ez is megvan. Hát azt hiszem, hogy ennyi reklám után hadd idézzem a dal szövegét, mert ez annyira jó. Így hangzik. Isztambul, csodás hely, nemrég arra jártam, és egy szép török lányt az utcán megláttam. Nem lett semmi a flörtből, mert reám nézett, s valamitől nagyon megijedt. Szálem, alejkum. Egri csillagok, ti vagytok bűnösök, hogy a szép Leila most is fél. Egri csillagok, hallottam rólatok, de egy csók bizony többet ér. A második strófa. Egervár, csodás hely, nemrég arra jártam, és egy szép magyar lányt az utcán megláttam. Szerelem lett a flörtből, mert reám nézett, azóta is vele élhetek. Egri csillagok, belátom, nem is baj, hogy a szép Leila most is fél. Egri csillagok, de jó, hogy így történt, ez a lány bizony sokkal többet ér. Nehéz volt elmondanom, hogy közben ne nevessem el magam, hiszen olyan aranyos a dalszövege, és a végén ott a happy end, a boldog befejezés. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell mit hozzátenni, ez a dal így önmagáért beszél, és majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar zenei kísérete van. Fő hangszer lesz a felvételben az elektromos orgona. Valószínű még csöves orgona lehetett a fiúknak, hiszen akkor még a technika ezt tette lehetővé.
0: Nem kell többet hozzátennünk és hozzáfűznünk, csak annyit, hogy meg is hallgatjuk. Most a folytatásban a Pannónia együttes Egri csillagok című dalát az egri székhelyű Szent István Rádióban szóljon az Egri csillagok című dal.

0: A Corvina együttes Hello Lányok című dala szól hamarosan, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
1: Egy emlék megint.
0: Nem meglepő módon.
1: 8. osztályos voltam, tehát 1975-ben történt, és emlékszem, hogy az iskolából a járási székhelyünkre Pásztóra utaztunk busszal, diákok, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen címen az iskolából. Fiúk, lányok ültünk vegyesen a külön buszon, és természetesen én felhoztam a témát, a slágereket. Rögtön előjött belőlem ez a dal. Egy tőlem egy évvel fiatalabb, tehát akkor 7. osztályos lány rögtön így válaszolt nekem: ez a dal nem jó, lányként ez nem nekünk való, nem szeretem hallgatni. Ott van az M7-estől az ég és föld között, az sokkal jobb, miért nem ezt hoztad példaként? Mondtam, hogy nézd, nekem ez a dal is nagyon tetszik, és fiú vagyok, ebből adódóan engedd meg, hogy énekelgethessem. Így volt a válasz, csak most ne. A szövegébe egy kis részt hadd idézzek. Hello, hello lányok, hello várok, várunk rátok, hello hozzánk jöjjetek, hello, hello lányok, hello jó barátok, hello csak el ne késsetek. Hadd ne folytassam, ez a dal refrénje, bőbe a tanulit rám, hogy ezt is fejből el tudtam mondani. Figyeljék ennek is a szövegét, a kedves hallgatók, hiszen önmagáért beszél, és ha jól tudom, akkor Soltész Rezső énekli. Bár ebben nem vagyok biztos, de nem baj, hogy ezt is néha elmondunk a kedves hallgatók felé, hiszen, hogy szokták mondani, mi sem tudhatunk mindent, csak a Jóisten az, aki mindent és mindenről tud.
0: A Corvina együttes Hello Lányok című dala szól 1974-ből.

0: Hallgassuk akkor műsorunk folytatásában a soron következő zeneszámot, amely nem lesz más, mint az Illés együttes Városi Csoda című dalam. Kedves Laci atya, engedd meg nekem, hogy egy olyan szófordulattal éljek, hogy a Jóistennek és a Szűzanyának köszönhetően ez a műsorunk is egy kis csoda, amelyért természetesen hálát kell adnunk a Jóistennek és a Szűzanyának, és mi hálát is adunk. Most pedig akkor egy városi csoda szól majd, de hogy mi is egészen pontosan, azt elárulod nekünk te.
1: Ez a dal már az újjá alakult Illés együttes felvétele volt, amiről már szóltam korábban. Idéztem is a Kicsoda a Magyar Rockzenében című könyvből, hogy mit írtak az újjá alakult Illés együttesről. Én jól emlékszem, hogy általános iskolás voltam, amikor ezt a dalt megismertem tőlük. Valamelyik könyvzeni műsorban hallottam először a Petőfi Rádióban, arra már nem emlékszem, hogy melyik volt. Amikor ez a dal született, akkor voltam 8. osztályos. A dal szövege szerintem inkább csupa szójáték, de úgy érdekesség, hadd idézzek belőle. Utcák, terek, udvarok, járdák, öreg, házsorok, lépcsők, folyosók, kapualjak. Rám néz egy-egy ablakot lustán, ahogy ballagok, mint egy szürke kősivatagban. Felszáll valahonnét, rikkant a rigó, fütyét meg is hallja már egy csudaló. Hozzá oda nyargal néhány kis csikó, utcák sora csattog vágtázni jó. Kinő a fű, kihajt az ág, kinyílt minden virág. Erdőt nevel a macskakő, mesét zúgnak a fák. Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók a szövegét, azt hiszem, hogy ez olyan, hogy oda kell figyelni ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi a dalnak a mondani valója.
0: Hallgassuk akkor meg, hogy miről is szól egészen pontosan a Városi Csoda című dal. Az Illés együttes felvétele szól 1975-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Elköszönünk önöktől, de csak két hétre, mert hogy két hét múlva ismételten találkozunk, és várjuk vissza önöket szeretettel a rádiókészülékek elé. Köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést és az érdekesebbnél érdekesebb történeteket Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot, az egészségügyi miniszter. Bognár Zsolt miniszteri biztosként a sürgősségi betegellátó rendszer működésének teljes vertikumát áttekinti, ennek keretében a hozzáférhetőség és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat és humán erőforrásokat leíró adatokat is. A határozat szerint javaslatokat tesz az ellátás szervezés hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a sürgősségi betegellátó osztályok kapacitására és ellátási területeire. Megvizsgálja a mentés és a betegszállítás átszervezésének lehetőségét annak érdekében, hogy az országos mentőszolgálat tehermentesítésével nagyobb kapacitás álljon rendelkezésre a valós mentési feladatok ellátásához. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy júniusi konferencián beszélt arról, hogy Bognár Zsolt lesz a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Bognár Zsolt gyermeksebész és sürgősségi szakorvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet sürgősségi betegellátó centrumának osztályvezető főorvosa. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltördik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Eltördik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki az Orbán kormány döntése alapján, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzákapcsolódó tranzakciós díjat, ami nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól, ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint felmérik a talaj- és vízszennyezést, tette hozzá a miniszterelnök. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Rámutatott, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike Magyarországon, fogalmazott Bóna Szabolcs. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az ember életek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írják, az elmúlt évben közúti közlekedési balesetek során több százan haltak meg, és több ezeren szenvedtek sérüléseket. A szigorú szabályozás a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írják közleményükben. A társadalmi párbeszédben szó esik arról is, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok közvetlenül olyan fejlesztésekre lennének fordíthatóak, amelyek javíthatják a közlekedők biztonságát és mindennapi életét, fogalmaznak. Sport. Az örmény Pjunik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójában, mivel 2 győzelemmel jutott tovább az első körből. Az örmények egy héttel ezelőtt 3-0-ra nyertek a máltai Marsaklok otthonában a párharc első mérkőzésén, a visszavágón pedig a 10. perctől emberelőnyben játszva 1-0-ra győztek házigazdaként. A Bajnokok Ligája selejtezőből átkerült bajnoki címvédő Eto'o FC Győr a luxemburgi Bissen csapatával, a Paks pedig a 20-szoros görög bajnok Paratinaikosszal találkozik. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: A hét évfordulója.
1: Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát? És miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
2: A mai alkalommal a jó öreg Európából áthajózunk az Atlanti-óceán túlsó partjára, ahol annak keleti részén a 17.-18. században létrejött a 13 keleti parti angol gyarmat, amelyekből durván a 18. század vége tájára megszületett az Egyesült Államok. De úgy gondolom, hogy egyfajta távolabbi előtörténet gyanánt érdemes egy pillantást vetni arra, hogy hogyan is nézett ki ez a földrész az első európaiak megjelenése előtt. 1492 előtt, meg természetesen hát utána is ott éltek még sokáig, csak egyre cudarabb körülmények között, Alaszkától Mexikói-öbölig, az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig számos őslakos indián csoport, népesség, közösség népesítette be a leendő Egyesült Államok területét. Ezek életmódja, életvitele a természeti körülményektől függően, amelyek között éltek, rendkívül különböző volt. Mert voltak közöttük halászattal foglalkozók, amely tevékenységet a gyűjtögetés egészítette ki. Voltak vadászó törzsek, sőt olyanok is, akik egy vagy néhány állat vadászatára specializálódtak, gondolok itt elsősorban a bölényre. De a vadászatot is gyakran egészítette ki a halászat, a gyűjtögetés. Így a megélhetésük sokkal stabilabb, sokkal biztosabb volt, és ezek között, az őslakos közösségek között előfordultak egyébként növekvő számban, és ez már a megtelepült életmódra utal, földműveléssel, mint főtevékenységgel foglalkozók is, bár ők is szívesen haláztak, vadáztak, és a nők, a gyerekek pedig gyűjtögettek is. Ha így volt, ha úgy, a lényeg az, hogy törzsi nemzetségi szerveződésben, törzsi nemzetségi viszonyok között éltek, tehát prefeudális körülményekről van szó. Ezekkel a viszonyokkal szembesültek az Észak-Amerika földjére lépő első európai gyarmatosítók, hódítok. Na, kik voltak ezek, és kik voltak az elsők? Ebben a körben mindenki tudja, vannak ismeretei arról, hogy az 1500-as, 1600-as években a spanyolok voltak ezen a téren a legsikeresebbek, akik szinte egész Dél-Amerikát és Közép-Amerikát, bocsánat, gyarmatosították, és megvetették a lábukat Észak-Amerika földjén is. Mai ismereteink szerint az első állandó spanyol település Floridában jött létre, 1565-ben, San Agustín néven, ez a város egyébként ma is létezik, majd Floridától Új-Mexikón, Arizonán, Texason keresztül egészen a mostani Kaliforniáig, Mexikót is magában foglalja tehát ez a térség, létrejött, megszerveződött az új Spanyolországnak nevezett spanyol gyarmati érdekeltség, amelyet szintén betagoltak a spanyol gyarmati közigazgatási rendszerbe. Amerre csak jártak, mindenütt erődöket létesítettek, missziókat hoztak létre. A spanyolokhoz képest több évtizedes késéssel léptek Észak-Amerika földjére a franciák, a mostani Kanada területén, a Szent-Lőrinc folyó torkolatánál vetettek az első francia hajók horgonyt, a Szent Lőrinc folyás irányát követve haladtak a nagy tavak vidéke felé, és amerre csak jártak, ők is megerősített helyeket hoztak létre, településeket alapítottak. Ezek egyike például Quebec, amelyet a 17. század elején 1608-ban alapítottak, nem sokkal később Montreal is, és a többi és francia alapítású város is kezdhette a működését. Amikor elérték a nagy tavak vidékét, délre fordultak, és a Mississippi folyását követve, ahogy teltek múltak az évek, évtizedek, haladtak komótosan lefelé, még nem a 18. század elejére, első ötödére elérték a Mississippi torkolatát, a mostani New Orleans környékét. New Orleansot a franciák 1718-ban alapították. A Mississippi mentén elterülő hatalmas francia gyarmati érdekeltséget kezdték Louisianának nevezni, 14. Lajosról, a napkirályról kapta a nevét. A mostani Kanadához köthető francia gyarmat rész pedig az új Franciaország nevet viselte. A spanyolokhoz és a franciákhoz képest sokkal kisebb gyarmatokra tettek szert a keleti parton a hollandok és a svédek. A hollandok és meg a svédek is a 17. század első felében vetették meg időlegesen a lábukat, a talpukat Észak-Amerika földjén. A hollandok a Hudson folyó két oldalán hoztak létre településeket, Új Hollandiának nevezték. Ennek az Új Hollandiának a központja, fővárosa pedig Új Amsterdam volt, mindaddig, amíg 1664-ben átadni kényszerültek az angoloknak, ettől kezdve nevezük New Yorknak. Tehát New York legtávolabbi előzményei a hollandokhoz, a holland település alapításhoz köthető. Egyébként a svédek sem hagytak túlságosan nagy nyomot, akik a Delaware folyó torkolatánál kötöttek ki, és a folyó két oldalán szintén Új-Svédország néven településeket, megerősített helyeket, kereskedelmi lerakatokat létesítettek. Amennyiben a svédek nyoma ott van a mostani Egyesült Államokban is, az a dollár. A svédek pénzét ekkoriban, ez jó pénz volt, arany és ezüst tartalmú, riksdálernek nevezték. És ezt a riksdálert nagyon kedvelték az amerikai telepesek is, és ebből a riksdálerből lett már a svédek kivonulása után, és maradt meg a dollár elnevezésünk. Ez csak egy apró kis érdekesség. Na most a francia terjeszkedésre visszatérve, ez a keleti parti telepesek számára már, mint a francia hódítás, nagy-nagy veszéllyel járt. Főleg arról van szó, hogy a 13 gyarmat lakossága nőtt. Újabb és újabb földekre volt szükség. Tehát megindult egy nyugati irányú vándorlás az észak-amerikai földrész belseje felé, és nem csak az indiánoktól kellett tartaniuk, hanem az ellenséges franciáktól is. Tehát csak úgy tudhatták elérni először mondjuk az Ohio, a Mississippi és a Missouri völgyét, vagy térségét, ahol dús legelők voltak, ahol bővízű folyók csordogáltak, vagy folytak, és volt fa is elegendő, hogyha a franciák falát áttörik. Tehát ez már, hölgyeim és uraim, a kezdetétől fogva magában rejtette több angol-francia háború, gyarmati háború lehetőségét. Mit kell tudni a 13 keleti parti angol gyarmat megalapításáról? Több tankönyvben olvastam, meg több írásban is azt, hogy a legkorábbi keleti parti angol gyarmat alapítása a 16. század végéhez köthető. Tudnélik 1684-ben, 1685-ben, 1687-ben a most Észak-Karolinához tartozó Rónok szigetén létesítettek telepeket európai bevándorlók, Sir Walter Raleigh talán a legismertebb név közöttük. Raleigh-ék 1587-ben jöttek, azzal a szándékkal, hogy valóban tartósan megtelepednek. Ezen a szigeten több mint 100-an voltak, nőket, gyerekeket is hozott ez a hajó, csak hát mi történt velük? Senki nem tudja. Amikor 1590-ben kezdték keresni őket, akkor a hűlt helyüket sem találták. Sem emberi maradványok, sem csontvázak, sem erőszakos behatolásra, indián támadásra utaló nyomok nem voltak. Mai napig találgatásokra vagyunk hagyatkozva, pedig az amerikai régészek már évtizedek óta keményen dolgoznak, és most már bekapcsolták a DNS vizsgálatot is, hogy valamit megtudjanak erről a rejtélyesen eltűnt közösségről. Van egy olyan feltételezés is, hogy elhagyták a szigetet, most hadd ne mondjam, hogy milyen okok miatt, és megindultak a szárazföld belsejébe, ahol az indiánokkal az idők során, ha nem végezték ki őket, akkor összeolvadtak. És a most is a környéken található indiánoktól DNS mintákat vettek, hogyha hát, ha meg lesz így a folytonosság, de nem jött össze ez idáig legalábbis. Már sokkal hitelesebb, kompetensebb évszám 1607, amikor a Virginia Társaságba tömörült kereskedők uralkodói alapító levéllel megalapították Jamestown települést. Első Jakab volt ekkor anglia uralkodója, innen a Jamestown név, és a leendő Virginiának a központja is lett ez a Jamestown egyúttal. A telepesek egyik vezetője, egy John Rolfe nevű úr, hamarosan rájött arra, hogy a környéken élő indián törzsel csak úgy lehet modus vivendit találni, hogyha nem háborúskodnak, hanem kibékülnek. És európai mintára egyfajta dinasztikus házassági kapcsolatot kötött. Az indián törzsfőnök leányát elvette, Pocahontasnak nevezték a lányt, és egyfajta názajándékként néhány dohánypalántát is kapott. Nos, ezzel vetették meg Virginiában először, majd később a déli gyarmatokon máshol is a nagy dohány monokultúrák, az ültetvényes gazdálkodás, a dohánytermesztés alapjait. Nagyon munka erőigényes ágazatról van szó. És állandó munkaerőhiány lépett föl. Először próbálkoztak, tudják, azzal, hogy indiánokat dolgoztassanak. De hát az indiánoknak a fizikuma, meg a szabadságvágya, meg a hely és terepismerete olyan volt, hogy az első leendő alkalommal leléptek, meg nem bírták az állandó terhelést, úgyhogy valamiféle kényszer szülte, más megoldást kellett keresni, találtak is 1618-tól, amikor bevezették az úgynevezett headright rendszert. Röviden arról van szó, hogy a legtöbb Európából bevándorolni kényszerülő ember szegény ember volt, nem tudta megfizetni az áthajózás tetemes költségeit, ezért ezt az összeget egy gazdag, tehetős amerikai megelőlegezte, vagy kifizette nekik, ők pedig, amikor az új világba érkeztek, szerződést kötöttek vele, és 2-3-4 esztendő alatt ledolgozták ezt a hitelt, vagy ezt a kölcsönt. Őket nevezzük szerződéses szolgáknak. A következő évben pedig, mivel a szerződéses szolgák adta munkaerő, sem volt elegendő, egy holland hajón megérkeztek Afrikából az első fekete afrikai rabszolgák, amelyeknek a száma a következő években, évtizedekben folyamatosan nőtt. Na, lássuk a folytatást. 1620 azért fontos évszám, mert ekkor kötött ki a leendő New England, Új-Anglia térségében a májusi virág, a Mayflower nevű hajó, amely puritán menekülteket, vallásuk miatt üldözötteket szállított Észak-Amerika földjére, és a Massachusetts öböl társaságot pedig az uralkodó felhatalmazta arra néhány évvel később, 1629-ben egyébként, hogy ezt a térséget európai bevándorlókkal, főleg vallási okok miatt bevándorolni kényszerülőkkel töltse ki. Nem akarok az apró részletekbe belemenni. Maradjunk annyiban, hogy a 17. század végére létrejött a négy új angliai gyarmat, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire vagy New Hampshire és Massachusetts, és máshol is ott sorjárnak már a keleti parton a New Englandiek alatt a többiek is. Hiszen egyre több angol, skót, ír, francia, holland, svéd, német és egyéb európai bevándorló érkezett a keleti partra. A legfiatalabb gyarmat alapítására 1732-ben került sor. Georgiáról van szó. Georgia már rögtön koronagyarmatként jött létre. A többiek a korábban alapítottak, többnyire nem ilyen státuszban voltak, de ezt majd mindjárt látni fogjuk. De először essék arról is szó, nagyon röviden, hogy a gyarmatok milyen gazdasági társadalmi fejlődési sajátosságokkal rendelkeztek. Olyan sajátosságokra gondolok, amelyek az európai viszonyoktól lényegesen eltértek, lényegesen különböztek. Említettem már, hogy ezek az indián csoportok feudalizmus előtti, tehát prefeudális viszonyok között törzsi nemzetségi szerveződésben éltek. Észak-Amerika is az USA történetéről, tehát elmondható, hogy az Egyesült Államok történetéből egy egész, több évszázados történelmi korszak kimaradt, a feudalizmus Európából jól ismert korszaka, mert ezekről a prefeudális viszonyokról, ezek közül a viszonyok közül tértek át a magukkal hozott korai polgári szemlélet által vezérelt viszonyokra. A következő. Ugyancsak Európától eltérő vonás volt, hogy föld annyi, mint a tenger. Földbőség van. Csak az indiánokat kellett elzavarni. Már ekkor a kezdetén megszületik az önök által is ismert jelszó, melyik indián a jó indián? A halott indián a jó indián. Így van, tehát a földbőség pedig, ismerjük már, munkaerő hiányol párosul. Próbálkoztak nem csak a szerződéses szolgákkal, és nem csak a rabszolgák száma növekedett, hanem megjelentek az úgynevezett fehér rabszolgák is. Anglia börtönei túlzsúfoltak voltak, és ezeknek az elítélteknek az eltartása nagy költségbe került. Úgy gondolták, hogy akkor használjuk már fel őket valami hasznosabb célra, és áthajózták őket, és vasra verve dolgoztatták. Hogyha jól viselték magukat, szabad emberekké válhattak. Akár csak a szerződéses szolgák is, mert elfelejtettem azt róluk mondani, hogy miután ledolgozták a tartozásukat, minden ízében szabad emberekké váltak, nekik is lehettek szerződéses szolgáik, akár vagy rabszolgáik, vagy bármi más. Apropó rabszolgák. Nincsenek pontos adataink, csak egy hozzávetőleges adatot mondok, hogy a függetlenségi háború előestéjén 1763 táján vagyunk, a rabszolgák létszáma 350 ezer és 460 ezer közé tehető. A megoszlások viszont rendkívül egyenetlen volt, a rabszolgáknak durván a 4/5 a déli ültetvényes gyarmatokon koncentrálódott. És hogy haladunk délről közép felé, majd északra, a rabszolgák száma egyre csökkent. Csak egy kiragadott példával élve, Virginiában több mint 187 ezer rabszolga található 1763-ban, New Hampshire-ben pedig 654. És az északi gyarmatokon foglalkoztatott rabszolgáknak a státusza, a szerepköre is más volt, nagyobb részt, mint az ültetvényeken dolgozóké. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy a déli ültetvényeken, ahol gyapotot, rist, indigót, dohányt, kávét termesztettek, rengeteg munkaerő kellett ide. Északon pedig a farmergazdaságok kövezete van, amikor a családfő a családtagokkal, néhány szolgával, bérmunkással, cowboyjal, amennyiben állattartásra szaposodott, el tudta végezni a feladatát, tehát rabszolgai munkaerőre nem volt szükség. No, ha így volt, ha úgy, egy dolog az biztos, hogy Európától eltérően Észak-Amerikában nem gyökeresedtek meg, nem gyökeresedhettek meg a feudális viszonyok. bár történtek próbálkozások Pennsylvániában és máshol is arra, hogy hát, ha sikerülne akár még a Közép-Európára jellemző robotoltató majorsági gazdálkodást, meg a röghöz kötött jobbágyi állapotot is meghonosítani, nem ment. Ami nem megy, nem kell erőltetni. Ezt hamarosan belátták. Gyarmatok társadalma azon kívül, hogy nagyon sokszínű volt, rohamosan nőtt. 70 esztendő alatt 1700 és 1770 között durván megtízszereződött. 250 ezerről 2 millió 500 ezerre növekedett. Agrárnépességről van szó, a 95%-uk a mezőgazdaságból élt.

0: Elhangzott adásunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az Amerikai Egyesült Államok 250 évvel ezelőtti létrejöttének történetét a jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk, dr. Kis László történész előadásának következő részével.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creavit Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akárcsak te, hogy a régi motívumok azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
4: Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el, még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés ez viszonylag késő jött. Igazából ezekbe a háromdimenziós figurákba és állatokba olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
3: Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az meg megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
4: Ez így van.
3: Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
4: Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, ez az egylyukú normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthető. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többjukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezzem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről a videót töltsön fel, vagy ilyesmi, fogtam magam, és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként, és így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam, gyerekkorom óta már nagyon-nagyon szerettem a matyó mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontosnak tartottam valamiért így a magam életével reprezentálni, szóval nekem ezek a matyó minták már régóta így a nagy kedvenceim voltak, és amikor én magam személyesen eljutottam az egyik budapesti üzletbe, és megláttam bizonyos formájú gyöngyöket, valamiért az én agyam a gyöngyök formáját látva egyből ezekre a mintákra asszociált, és valahogy megláttam ezekben a mintákban, hogy ki lehetne belőlük hozni egy-egy matyó, rózsát, tulipánt és egyebeket, és onnantól kezdve nem volt megállása, hogy sikerült végre sok-sok kísérletezés árán azt a mintavilágot vagy formavilágot elérnem, ami úgy nagyjából a fejemben összeállt, és hát tulajdonképpen ez az a mintavilág, amit azóta is folyamatosan építek, kísérletezek, és folyamatosan évről évre bővítek, és egyre szélesebb a palettám. De ehhez az kellett, most már azért ez kicsit máshogy működik, tehát nekem tudatosan is van most már egy ilyen mintabővítési kísérletem, nekem rengeteg sok matyó mintám le van töltve telefonra, számítógépre, ilyesmi, és sokszor van az, hogy így leülök, megnézem a mintát, hogy szerintem mi az, ami gyöngy igazából meg tudná ezt a mintát formálni, és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni az egyesületnek a hírnevét.
3: Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
4: Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ez

0: szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is, de nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
1: Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkáidon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál, ugye említetted, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted is az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
0: Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem Matyó, hanem a Matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam, a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem van, akkor kiemelem, hogy melyik az, ami a Matyó minta inspirálta, viszonylag autentikus, és melyik az, ami nem, mert ugye nyilván 100%-osan nem tudom ugyanazokat az árnyalatokat visszahozni, mint ami a cérnáknál, meg fonalaknál van, de nagyon igyekszem, tehát egyébként ez is hosszú évek munkája volt, amíg megtaláltam, még egyébként a mai napig is folyamatosan kísérletezek és küzdök, ugye ezeknek a formagyöngyöknek a világa, meg színpalettája egy kicsit limitált, és pont ezért folyamatosan küzdök is, hogy a létező legautentikusabb színeket mindig megtaláljam. De persze léteznek nem autentikus színvilágú munkáim is, de ott mindig jelzem, hogy ez nem az, ez közel sem az.
1: Igen, de ahogy most itt ülök, és meg van nyitva előttem a honlapod, ugye itt ha valaki rákeres és megnézi, akkor látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolor ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
0: Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A trikolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt, az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék, hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami trikolor fülbevaló, vagy ilyesmi, akkor tehát ugye még, mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a trikolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekciót, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új trikolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy trikolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy Kisjankó Bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímző pályázatnak, ahol ugye a matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá, ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is,

0: főleg aki szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat, ott is azért ugye jelen van a hófehér. A trikolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti matyó, uh-huh. az új matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolóban megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, úgyhogy én ezt a színpalettát uh-huh. nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.
1: És hát gyakorlatilag az alapszíneket használod, tehát ugye a piros, a kék, a zöld, az arany, illetve a sárga, aminek a különböző árnyalataival dolgozol.
0: Pontosan.
1: És ezek azok a színek, amiket nagyon szépen össze lehet válogatni, különböző árnyalatokba, különböző bevonatokkal, hatásokkal, és így is rengetegféle különböző érzést lehet velük közvetíteni.
0: Egyébként ez abszolút így van, és ez célom is, hogy kicsit így benne van tényleg ebben a modern gondolkodásban esetleg még az is, hogyha valaki gondolkodik, később egy színtípus, uh-huh. meg egyebek, hogy különböző piros árnyalatokkal dolgozom, van körülbelül 6-7 piros árnyalatom, amiket így rotálok folyamatosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngy típusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit. Szeretnék majd gyöngyhímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket véghez vinnem az években.
1: Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
0: Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt, jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bűvölt egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedi megrendelések online, vagy bárhol, vásárban is többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy. És akkor így szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat, egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, ilyen is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakin, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal. Ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni, ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék. Vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként ez arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fölbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is, és például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bőségesen, igen, cipőklipsz még talán ez egy ilyen különlegesség, van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is, de a lényeg az ez, hogy kreatívan kell használni ezeket a mintákat.
1: Említetted, hogy rendezvényeken is részt szoktál venni, divatbemutatón, vásárokon. Hol találkozhatnak veled esetleg legközelebb, akik szeretnék megnézni, illetve szeretnének vásárolni az ékszereidből?
0: Most két nagyobb eseményem is lesz. A divatbemutató tekintetében lesz július 29-én, hát főleg aki Mezőköves D, nekik többet mondhat, de szerintem országosan is egészen ismert. Kriston Gitkával lesz, aki szintén egyébként a matyó mintákat is, meg többféle hímzésvilágot is használva hímzett gyönyörű szép lehvászó ruhákat készít. Vele lesz egy divatbemutatom július 29-én Budapesten, a Budapest belvárosában a Razabra showroomban. Ez lesz majd egy ilyen érdekesség, viszont aki vásárolni szeretne, legközelebb velem a Mesterségek ünnepén találkozhat majd a Budai Várban, és pont akkor megint a Matyó Népművészeti Egyesülettel leszek kint a Tóth Árpád sétányon, úgyhogy ez a két nagyobb rendezvényem lesz most, amire nagyon-nagyon gőzerővel készülök jelenleg.
2: Kedves hallgatóink, Füstös Fannival, a Creabiz Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondót Domán Vivient hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Új mérföldkőhöz érkezett a Magyar Szélenergia Program, amelyben az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani, áll Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleményében. Azt írja, Magyarország azt vállalta az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg. Kapitány István közölte, felkérte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről. Az elemzés augusztus közepére készül el. A miniszter azt is elárulta, hogy ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. Kapitány István kiemelte, a magyar energiapolitika új szakaszba lépett. Nem csak vállalásokat tesznek, hanem meg is teremtik azok feltételeit. A kormány biztosítja a szükséges hálózati kapacitásokat, az átlátható szabályokat és a kiszámítható beruházási környezetet, fogalmazott Kapitány István. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltördik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Eltördik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki az Orbán kormány döntése alapján, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzákapcsolódó tranzakciós díjat, ami nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól, ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint felmérik a talaj- és vízszennyezést, tette hozzá a miniszterelnök. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Rámutatott, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike Magyarországon, fogalmazott Bóna Szabolcs. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az ember életek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írják, az elmúlt évben közúti közlekedési balesetek során több százan haltak meg, és több ezeren szenvedtek sérüléseket. A szigorú szabályozás a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írják közleményükben. A társadalmi párbeszédben szó esik arról is, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok közvetlenül olyan fejlesztésekre lennének fordíthatóak, amelyek javíthatják a közlekedők biztonságát és mindennapi életét, fogalmaznak. Sport. A labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért, jelentette be a Nemzetközi Szövetség, a FIFA. Közlésük szerint az East Rutherfordban magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a VB trófeát, a másik pedig az együttes identitását ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A tengeren túlon tradíció, hogy a bajnok csapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, az ékszereket pedig gyakran értékes, drága kövekkel díszítik. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Reklámot hallottak.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Gondolta volna, hogy a jó bor titka ma már a műholdakban és a digitális térképekben rejlik? A klímaváltozás a szőlőültetvényeket sem kíméli, a megoldás pedig a precíziós talajgazdálkodás. Erről tartott izgalmas előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Székházában professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora. A szakember szerint a geoinformatika és a csúcstechnológia nem csak a borászok dolgát könnyíti meg, de a legfontosabb kincsünket, a termőföldet is megmentheti. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
6: Ahogy így végignéztem a bevonulást, úgy eszembe jutott 2002 a Tájföldi Világ Talajtani Konferencia, ezt 4 évente szokták megrendezni, és akkor a fővédnök a táj király volt. És amikor úgy bevonultak a teljes udvartartás, a táj király nem jött el, csak a királylány, csak idézőjelben, de azért kitették oda azt az aranytrónust, és akkor jöttek a társalkodó hölgyek, a mindenki más, a katonaság, az első 8 sor, az szabadon volt tartva, mi meg ott ültünk 2 órával kezdés előtt, hogy biztos, ami biztos, ne zavarjunk bele a protokollba. Na, egy picit hasonló volt, ilyen monumentális, vagy ilyen nem tudom, hogy megkapó, úgyhogy ez egy élmény volt, nekem még ilyen nem volt. Nem vagyok borlovag, viszont többszörös pince tulajdonos vagyok, itt az Avason is, van 2, és hát persze van még egy alacskán, és ennek majd egy kis kötése is lesz ez a naphoz, hogy miért is beszélek erről. Ugye Matthias János hallottuk meg, mondom őszintén, én agrárosként végeztem, és bár nagyon-nagyon érdekel a helytörténet, és különösen ugye az agráriumhoz, vagy a szőlészethez, borászathoz kötődő bármi, de én még nem hallottam az ő nevét, viszont amikor tudtam, hogy egy ilyen helyre jövök, akkor nagyon felkészültem, nagyon, hát ugye amit találtam a neten, azt megpróbáltam elolvasni, és én, akinek van egy alacskai pincém, akit ugye amikor először kimentem alacskára, feleségem édesapja volt ott polgármester, és úgy gyönyörű bükkaljai, vagyis hát nem bükkalja, az már bőleg tarhonai dombság része, de olyan igazi, nem földrajzi névként említett bükkaljai pincesora van. Ma is élénk, aktív borélete van, nyitott pincék napja is, a többi. És hát amikor persze a helytörténetet néztem, hogy hova kerültem, hát ugye földrajzintézetként nyilván az ember megnézi, hogy milyenek a táji adottságok, fel is térképeztük Alacskát tetőtől talpig, megcsináltuk a talajtérképét még a hallgatókkal annak idején, és hát hogy jó, hát volt ott egy kastély, a kastély ugye a mostani iskola, hát ki ez a Miklósvári Miklósödön. Nem tudom, kinek ismerős a neve. Bíztam benne, hogy azért legalább egy-két ember lesz. Azért jutott eszembe ő, mert ugye ő Finkén született, és ha valaki még kimegy most, Finke már nem önálló település, de a temetője megvan. És ott van egy gyönyörű emlékoszlop, ugye? A kis obeliszkje rá van írva, hogy Miklós Gyula, a szőlő és bor apostola. És ami nagyon érdekes benne, utána megvette a Lacskát a család, és átvonult, ott volt a család központja, és a hasonlóságok így jönnek. Matthias János, ugye az ott robbant be, javítson ki kérem, hogyha az internet nem pontos, ott robbant be a szőlészeti tudatba, amikor a bécsi világkiállításon elvitte a fajta gyűjteményét. És hát az emberek így szájtátva nézték, hogy úristen, ennyi féle fajta? És hát ebből aztán elkezdett szépen építkezni. Hát a Miklósok pedig az alacskai furminttal nyerték az aranyérmet a világkiállításon, azzal az alacskai furminttal, ami a néhányit letelefonáltak, hogy Pistikém, még mindig megvan az a gyönyörű uradalmi pince, ott az alacskai pince soron, abból a negyedik hordóból hozzá már 20 litert fel Budapestre. És ugye ez egy érdekes dolog, de ugye végig mehetnénk így az egész történetén, a Filoxéra, ő volt az, és még egyszer mondom, elnézést kérek, nem akarom Matthias Jánostól elvinni a dicsfényt, mert megérdemli, és ő érte van ez a mai nap. De hát szőlészeti kormánybiztossá nevezték ki ezt az embert, pontosan azért, hogy a Filoxéra okozta problémákat, és a szőlészetet karöltve küzdjenek. Sajnos nem volt időm utána nézni, hogy ők ketten mikor és hol találkoztak, de biztos vagyok benne, hogy együtt tolták a szekeret. És hát ő lett ugye a magyar kormány szőlészeti kormánybiztosa, aki nagyon-nagyon sok mindent tett azért, hogy a szőlészet felemelkedjen, megindította a középfokú szőlészeti oktatást, és ami megint csak egy nagyon hasonló font, és ez aztán már tényleg rátette az íre a pontot, Kecskemét. Ugye Matthias János indult Felvidékről, Eperjes mellől, utána Kassára került, és utána Szőlősként volt birtoka, ez egy nagyon híres birtok, ugye ott maradtak meg azok az oltmányok, azok az egyedek, amiket nem vitt el a Filoxéra, és Kecskeméten. Miklós Gyula alapította meg a Miklós telepet a Filoxéra víz idején, pontosan azért, mert a Filoxéra alias gyökértetű, ugye, nagyon nem szereti a homokot, mert nem tud fúrni a gyökerek mellett, és állandóan a nyakába omlik az egész, és ugye azokat a fajtákat próbálta megmenteni az Alföldön és a homokon, átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, és akkor két életút megy párhuzamosan, és ugyanazok a pontok jönnek. És ugye ez az ember itt volt Miskolcon, ide járt középiskolába, vagy itt kezdte ugye tanulmányait, és hát méltatlanul nem sokat tudunk róla, sőt, ugye a családi sírbolt egy-két ember látta, vagyis egy gyönyörű fehér márvány faragvány eldugva megtalálhatatlanul ott van az alacskai erdőben. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan házi feladata a borlovagrendnek is, meg ugye a miskolci lokálpatriótáknak, amit valahogy ki kell emelnünk. De nem ez volt a feladatom, de elnézést kérek, ha már pódiumot kaptam, akkor kihasználom, és akkor jön a provokatív Dobos Endre. Próbálták már talajon? Ez egy visszatérő kérdés. Ugye én talajtannal foglalkozom, talajvédelem, talajpusztulás tudatosítása a társadalomban. Nagyon nehéz feladat, higgyék el, mert az egész világ úgy van összerakva, hogy nem ezt a folyamatot támogatja. És hát a szőlészek a legkeményebb világ. Tehát ott aztán körülbelül ugyanaz, mint a paraszti világ. Agyak beállva, konzervatív, így csináltuk, már nagyapám is így csinálta. A sorközöket fentről lefelé irányítjuk, a sorközöket műveljük, nehogy a fű, bármi, ami ott köztenő, az elvegye a tápanyagot vagy a vizet. Ennek hatására az összes talaj legoldódik úgy, ahogy van, és ezért szoktam mondani, visszatérve Alacskára, Vályi András, aki megírta az első magyar nyelvű monográfiáját az országnak 1796-ban, ő is ide járt Miskolcra, ugye? És azt írta Alacskáról, hogy szőlőtermő település, de hát talajainak jelentős része már a szőlőtermesztés miatt elment. Ezt írja 1796-ban. És hát persze, ez a kép bárhol készülhetett volna. Ez a szőlő, ez nem talaj, ezek annon szarmata üledékek, amelyeket már régen nem tudják, hogy volt rajtuk talaj. Pedig a régi gazda még a kis puttonyban nyáron hordozgatta a hátán visszafelé azt a talajt, amit ugye fentről levitt a víz. Csak ez nagyon nehéz így csinálni. És ez egy olyan paradoxon, amikor a szőlőtermesztés talajművelésről beszél, próbálja etetni, itatni a növényeket, és nem ásott egy szelvényt. Azt se tudja, hol vannak a gyökerek. Már úgy értem a szőlő gyökerei. Mert a gyökereknek lehet ugye kutatni, hogy merre megyünk, hova megyünk. És az eredmény pedig sajnos nem csak itt, nem csak ott. Nem tudom, ki hallott erről. Soil Deal for Europe. Az Európai Uniónak 5 darab missziója van. Ez az 5 misszió az, amit legfontosabb problémának tart, és euró milliárdokat költ rá. Sajnos eljutottunk odáig, hogy a klímaváltozás, a víz, a rák elleni küzdelem, a carbon footprint and smart cities mellett az 5. a talaj. Európának a talajtani adottságainak a jelentős része durván leromlott. Nem kicsit, de nagyon, és ez az egyik kedvenc képen, ugye minden évben hívnak engem Bábolnára szalaj szelvényt leírni, ugye a gazdáknak elmagyarázni a folyamatokat. Ezen az a szép, hogy ezt nyáron csinálták, ugye fogták és szépen learadták a kukoricát, hogy a gépen mutatónak menjen, és utána csináltak egy talajhántást, aminek az eredményeképpen lehet látni, hogy itt ilyen szép halomány színű a talaj, és a mellé megnézik, hogy milyen a kukorica, akkor sárga, pici és halott. Mellette ugye mindaz, ahova lement, az él. És köszöni szépen. És ugye elindult 3 éve az EU Soil Observatory, az Európai Talajmonitoring Rendszer. Így néz ki Európa, hogy minél narancságább, annál több talajdegradációs folyamat hat egyszerre. Hát Magyarország nem zöld ország. Elnézést kérek ezeket a mondatokat, vagy diákat most dobtam be még délelőtt, mert így úgy döntöttem, hogy egy picit megfordítom a világot feje tetejére, hogy miért is kell ez a precíziós gazdálkodás, miért kell végre a talajadottságokon alapuló gazdálkodást folytatni. És a legfájdalmasabb, legprovokatívabb kérdésem az mindig ez, talajtan, természeti adottságok. Hát itt van a szőlészet, a bor. A bor, aminek a terroárja, ugye, büszkén mesélünk róla sokszor, tehát a legszebb nekem a somló, amikor felmegy az ember a somló tetejére, és ekkora kvarckavicsokat és halovány homokot talál rajta, de a címkén rajta van, hogy a bazalt vulkanikus eredetű bazalt ásványain képződött. Hát az Duna hordalék. Ugye, amikor a Duna belépett a Kárpát-medencébe, akkor északról dél felé folyt a Szlavontó felé, ami most a Dráva vidéke, hát felpakolt jó pár 10-100 méter kavicsot, és azon van a szőlő, könyörgöm, nézzék meg, a szoknyán ott fekszik fent.

De nem is ez a lényeg, ez nekem fontos, mint természetföldrajzosnak, meg talajtanosnak, mert ha nem értem a világot, ahol vagyok, akkor hogy tudok rá válaszolni? És tudják mit? Senkit nem érdekel a válasz. Nem érdekel a talajról senki, egy gazdálkodót sem, vagy legalábbis nagyon keveset, a szőlés sem. Gyönyörűen beszél róla, eljátsza, mert piaci marketing értéke van, de egyébként azt se tudja, hol van. Azt se tudja, hol van. És amikor azt mondom, hogy talajtan, akkor visszakér, az mi? Az földtanos? Vagy geodéta? Miközben a legősibb magyar tudományok egyike. Zsigmond Eletünk írta meg azt a talajtan könyvet a 30-as években, amit lefordítottak angolra, és a világon mindenütt azt tanították. És amikor Amerikába kimentem, és mondtam, hogy magyar vagyok, akkor hát Zsigmond Elek, én megnéztem, mint ugye ki az a Zsigmond Elek. És akkor sorolhatnám azokat a híres nagy embereket, amiket gyakorlatilag a magyar talajtan adott a világnak, és mindenütt ismerik, mindenütt tudják. Most pedig miért nem értünk a talajtanhoz? Mert bár a szőlészek tanulnak talajtan. Az agrárosok tanulnak erős talajtan. Környészek tanulnak erős. Igen, de mikor kimegy, mit csinál? Vas, gázolaj, lóerő, kemikáliák. Ezzel a technológiával gyakorlatilag ledarált betonon is tudok hidropóniában művelni, és ez történik. A legrosszabb talajadottságok mellett is 2-300 kg hatóanyaggal olyan terméseket hoznak le, hogy csak na. És tudják, hogy hány százaléka ég el abban az 1 péti nitrogén művekben a teljes magyar földgáz felhasználásnak? 5. És ebben benne van az ipari, és benne van a lakossági. És akkor csodálkozunk, hogy így ugrik felfelé a műtrágya ár, és annyira kitett a növénytermesztés. És ez még a kisebbik baj. A probléma az, hogy amikor ez folyik, akkor az ellentéteként a talajok olyan mértékben degradálódnak, hogy mire észrevesszük, hogy mit alkottunk, meg mit csináltunk, addigra már nincs talaj. És ha felszállnak Ferihegyen, a mezőföldön, ami az ország éléskamrája, már nem látnak feketét. Fehéret látnak, világosat, az összes lejtőválon elment az összes csernozium, ami létezett. A platók kivilágosodnak, 30 centi mélyen forgatjuk egyre mélyebben bele a meszes pannon üledékbe a talajokat. Hát, itt állunk. És akkor kell valakinek talajtan? Nem! Mert hát kiszórom azt, ami ott van, és akkor megvan oldva. Egyébként, ha kap egy talajtérképet, mint sok problémája van vele, most csináljak vele. És közben pedig már egyre inkább ugye azon vagyunk, hogy alap a talaj. Hú, hát a terroár adottságok a szőlőben, a borban ott van a talaj minden egyes molekulája, ugye? És a végén ott van, a műtrágya van benne. Hát, igen. Viszont valami változik. Valami változik, és ez, ami változik, ez az utolsó rész. Változtak a célfüggvények. Ugye a szőlészet még jobban tudja, mint az agrárium, mert ott évről évre aratnak. A szőlészetnél meg ugye 5 évenként telepítenek, aztán kivágnak, aztán telepítenek, aztán kivágnak, attól függ, hogy éppen mire kap támogatást ugye a szakma. Szörnyű. De most valami nagyon megváltozott, és ami változik, az az talajmissziónak a párhuzamában megvalósuló támogatási kényszerváltozás. Nem megy senkinek, könnyen emlékeznek a francia-német tüntetésekre, a gazdák kivonultak, de hát gyakorlatilag meg kell, hogy értsék, hogy most már nem alanyi alapon kapnak támogatást a földterületért, hanem azért, mert valamit elkezdenek csinálni, amikor a talajnak ökológiai társadalmi funkciói vannak, azt fogjuk visszaállítani. És az nem csak neki fontos, hanem a társadalom egészének, a klímaváltozásnak. Ha ismerik a Kocsolya térképet, milyen szép, nem tudom, kinek ismerős, ugye. Magyarország árvíz járta és állandóan vízborította területeinek térképe a víz, a folyó és szabályozás és a lecsapolási munkák előtt. Nézzék meg, menjenek haza, ez a gúj neve, hogy Kocsolya térkép. Az Alföld felén víz volt. És hát persze ég a napmelegtől a kopászik sarja, már a Toldiban, amikor még nem égettünk annyi fosziliset, hát egy könyörgön párolgott a felszín. Olyan turbulens zivatarok voltak, mint ugye szintén, akkor most már nem idézem, de azért jöttek azok a viharok ott a Toldiban is később. Hát igen, és ezek hozták a vizet, pörgették, hűtötték, alakították, pufferolták azt a világot, amit olyan szélsőségesen sikerült elrontanunk, hogy az már egyszerűen csoda. De az a baj, hogy beleragadok a saját gondolatvilágomban, gondolatmenetemben, de egy biztos, hogy a mai
termelés jelentős része nem tudja, hogy mit csinál, hanem tünetet kezel, de úgy, hogy nem tudja, hogy mi az ok. Szoktam mondani, hogy valakinek fáj a feje, akkor lehet azért, mert nagyon alacsony a vérnyomása, vagy lehet azért, mert nagyon magas a vérnyomása. Egy döntése van, de nincs vérnyomás mérője. Hát most dönts, 50% vagy igen, vagy nem. Vagy meghalsz, vagy jobb lesz. Ugye? És ebben élünk. Ha valami rosszabbul terem, akkor kétszer annyit adunk neki műtrágyából. Megnézzük, megy a Sentinel műhold, az megnézi ugye vörös tartományban, közeli infrában, kiszámolja a vegetációs indet, látszik a táblán, hogy itt világosabb vagy sötétebb. A világosabb nem nő olyan jól, hát adjunk neki még. Miért adjunk neki még, amikor eddig is fel annyi hasznosult? Csak egy apró gondolat kéne, hogy álljunk meg egy pillanat, és nézzük már meg ezt a talajtan. Mi lenne, ha valaki levenné azt a talajtan könyvet arról a polcról? És nem a szélszeseknek a cuccain élne. Nap, mint nap. És én azt gondolom, hogy itt van valami nagyon-nagyon elásva és megfordítva. Nem akarok talajtan előadást tartani, azért emeltem ki, ez a saját kis definícióm rá, az összes többi nem az enyém. Mi az élet? Mi a talaj? A talaj élet mellékterméke. Az élet tudományunk közé van besorolva. Az összes működésünk azzal kezdődik, hogy totális baktérium, totális gombaölő, totális herbicid, és a többi, és a többi. Mindenkit megölünk, csak a főnövény maradjon, ugye? Igen ám, de hogyha a talaj élet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarognak lent a talajban, és hozzánőnek a kukoricának a gyökeréhez, és meg százszorozzák azt a hajszálgyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük. És az eredmény az, hogy az összes szerves szén a levegőben van. És a mezőgazdasági táblákban, meg a szőlőültetvényeken annyi van, amennyi. Semmi. Mert hogy mindent meg kell ölni, el kell pusztítani, a venyigét el kell szállítani, mert ugye az összes kártevő megmarad rajta, vagy égessük el, vagy valami, mert majd újra fertőz. Igen ám, ez igaz, ez mindig az, de azelőtt is volt valami könyörgöm, még mielőtt ez a világ elindult, és akkor is éltek emberek. Még lehet, hogy jobban bizonyos szempontból. Mi jellemez egy egészséges talajt? Ezeket most átugranám, vagyis hogy beszélek egy picit alatta, még így vannak. Isten igazából a talajnak az a legfontosabb szerepe, hogy mindazokat a tű időpontokban ható tényezőket, például egy eső, az időben széthúzza. A meleg az szépen megfogja, magába szedi és lehűti. Átalakítja, széthúzza térben és időben, és a növények számára ezeket a tű időpontban adott inputokat szépen folyamatosan biztosítja, ami képes rá. Igen ám, de a talaj meg nem homogén, és itt csúszunk el. A talaj az egy olyan hihetetlenül változatos rendszer, hogy amikor a gyerekeknek csinálunk táborokat, másfél hektáros táblán három fő típus van. A székes, a réti, meg a csernozom. És ugyanazt az agrotechnikát kapja. Miért? Hát azért, mert tök mindegy, mert úgyis mindenből tízszer annyit adunk, mint ami kell neki, és nem a talajadottságokra építünk, hanem kiszámoljuk, hogy hány tonnát akarunk, nem is használunk már talajadatokat, hanem 18 tonna kukoricához ennyi kell. Azt hagyd menjen. Ugye? És akkor hozzá már csak a többit kell oda tenni. Persze ez nagyon sok talajfizikai, talajkémiai, talajbiológiai paraméter függvénye, ezt aztán tényleg nem hagyom, hogy végigolvassák. Viszont, hogy érezzék egy picit ezt a világot, ez nagyon nehéz szőlészetet hozni, mert a szőlőben minden egyes két sor másfajta, máshogy van művelve, más a tulajdonosa. De csak, hogy egy picit lássák, ez Kunszentmárton, az egyik kedvenc területen, gyönyörű a régi maros hordalékúpján, övzátonyrendszer, itt is lehet látni, nagyon furcsa csíkocskák vannak rajta. Ha az ember fölé tesz egy talajtérképet, megástuk ezer helyen, csináltunk egy talajtérképet, és ezt érdemes megnézni. Ez a térkép az úgynevezett hozam térkép. Ez a hozam térkép ez úgy készül, hogy van egy kombájn, amin van egy centi pontosan navigáló GPS antenna, és ahogy megy végig a táblán, folyamatosan méri, hogy adott ponton mennyi kukorica vagy mennyi búza megy át a vágóasztalon. És utána kirajzolja gyönyörűen azt, hogy mennyi terem. És hogyha egy picit úgy visszanézünk, akkor azt gondolom, hogy ez nem kérdőjel, hogy szinte ugyanaz.
pedig megpróbáljuk felülírni nagyon keményen. És egy mai világ az így néz ki. Amikor így lenézzük a mezőgazdaságot, gyakorlatilag olyan hihetetlen informatika van, így néz ki lassacskán távérzi, így néz ki egy traktor a vezetőfülkéje. Hihetetlen! Hihetetlen! És hát persze itt van ugye a valami. Mi erre a válasz, és végre van valami, ami tényleg előre visz? És ez a precíziós gazdálkodás. Ugye a precíziós az pontosan ezen a pontos navigáción alapszik, meg ugye az időbeliségen, hogy mindig ott, ahol van, akkor, amikor van, azt csinálja, annyit ad ki, és úgy csinálja, ahogy annak lenni kellene. Ugye? Megy, van egy informatikai rendszer, van egy adaguló mögötte, és ha itt megyek, akkor itt 40 kilót, itt meg 60-at adok ki, vagy éppen itt 80.000-es főszámot adok, itt meg 67.917-et. Mert a talajtani adottságok nem engedik meg, hogy ugyanazt csinálja. Ugye? És ha ezt csinálom, ezzel mit érek el? A legfontosabb. Ugye most mi van? Most van egy ilyen, bármilyen tematikus felszínen, és így fölé húzok egy vonalat. Ez az inputok, amit kijuttatok. Itt ennyivel szennyezek, itt meg ennyivel szennyezek, mert ennyi hasznosul. Ugye? Csak kicsit fölé kell menni a minimumnak, és utána már pénzem van, meg nem akarok rizikót, úgy emelem azt, hogy mit adok ki hozzá. És ez egy csoda egyébként, egészen onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy mihez állítjuk be. Na és itt jön végre vissza az a világ, amiről a szőlészet borászat már elkezdett beszélni, a terroir.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a precíziós talajgazdálkodásról volt szó, amelyről professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Tuza Györgyöt és dr. Vég Attilát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívüli ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szó Kovács Péter polgármestert hallják.
1: Ugye egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmasnak találta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.

0: Eredményes évet zárt a Sárospataki távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgálhatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
1: Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó, meg non-profit jellege van, tehát ez nem egy eredményorientált gazdasági társaság, de ettől függetlenül nekünk arra kell törekednünk, hogy minél eredményesebben működtessük ezt a gazdasági társaságot. Az eredményesség pedig azt akarja, hogy olyan szabályokat, olyan kontrollrendszert vezetünk be a gazdasági társaság működése során, ami alapján tudunk spórolni, hiszen azért függetlenül attól, hogy állami normatíva alapján, ugye itt a fűtés támogatások kapcsán, ami ráadásul egy rögzített ár, tehát nem a piac határozza meg, hogy mennyit kell fizetnünk egy giga joule energiáért. Szóval nekünk ott a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdasági társaságot minél eredményesebb munkavégzésre ösztökéljük. Azért azt tudni kell, hogy a távhő rendszerben vannak olyan kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok. És február volt is egy komoly probléma, egy Viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a télkellés közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban is, bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyre, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakhő telephelyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként meg komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel ezt még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.

0: A gyöngyöshalászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabadidejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
1: A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig. Sajnos egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, a tetováros közössége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárőrséget, tehát közvetlen Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőjüket áldozzák fel, hogy kint vannak esténként, hogy ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, vagy gyanús személyek, tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűnmegelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt ők leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztelen irányították, a félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, de a tűzoltóságnál is ott vannak.

0: A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a putnoki pedagógiai szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
1: Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra a legfontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak.

Ott Hentesné Ficere Melinda pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége, mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.

0: A negyedik Miskolci Árszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő program kínálatát a szervezők csütörtökön ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
1: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Árszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Árszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Árszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jó csak a szívében lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jó csak a szívében lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Árszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Árszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Árszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Árszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
0: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök

0: beszélt.
1: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: üzemeltetőt keres Sátoraljaújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
1: Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban, a étterem résznek a működésbehozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál, ott ilyen, nem kerthelyiség, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne, jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni, itt lenne lehetőség, és ugye nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, egy néhány négyzetméter maga az egész toronyhelyiség, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban, tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Aszubölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományba is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az idő, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni. Tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az ugye evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.

0: Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem marad ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
1: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új mérföldkőhöz érkezett a Magyar Szélenergia Program, amelyben az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani, áll Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleményében. Azt írja, Magyarország azt vállalta az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg. Kapitány István közölte, felkérte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről. Az elemzés augusztus közepére készül el. A miniszter azt is elárulta, hogy ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. Kapitány István kiemelte, a magyar energiapolitika új szakaszba lépett. Nem csak vállalásokat tesznek, hanem meg is teremtik azok feltételeit. A kormány biztosítja a szükséges hálózati kapacitásokat, az átlátható szabályokat és a kiszámítható beruházási környezetet, fogalmazott Kapitány István. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltördik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Eltördik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki az Orbán kormány döntése alapján, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzákapcsolódó tranzakciós díjat, ami nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól, ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint felmérik a talaj- és vízszennyezést, tette hozzá a miniszterelnök. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Rámutatott, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike Magyarországon, fogalmazott Bóna Szabolcs. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az ember életek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írják, az elmúlt évben közúti közlekedési balesetek során több százan haltak meg, és több ezeren szenvedtek sérüléseket. A szigorú szabályozás a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írják közleményükben. A társadalmi párbeszédben szó esik arról is, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok közvetlenül olyan fejlesztésekre lennének fordíthatóak, amelyek javíthatják a közlekedők biztonságát és mindennapi életét, fogalmaznak. Sport. A labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért, jelentette be a Nemzetközi Szövetség, a FIFA. Közlésük szerint az East Rutherfordban magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatára tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a VB trófeát, a másik pedig az együttes identitását ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A tengeren túlon tradíció, hogy a bajnok csapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, az ékszereket pedig gyakran értékes, drága kövekkel díszítik. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió műsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Kun Frigyest, a kávésdoboz vlog vloggerét, és Csohány Imrét, kávépörkölőmestert. Az egriek büszkék lehetnek, mert hogy Egerben működik egy kávépörkölőüzem, ezt az üzemet most meg is néztük együtt, végigvezetett engem a kávépörkölőmester. Nos, mióta is működik itt ez a kávépörkölőüzem?
7: 2018-ban kezdtünk pörkölni itt Magyarországon, itt Egerbe.
6: Hogyan jött az ötlet, és miért pont éppen Eger?
7: A feleségem egri, mi kint laktunk Írországban az elmúlt kicsit több mint 10 évben, és kint kerültem kapcsolatba kávéval. 2008-ban költöztünk ki, először egy kisebb kávészcégnél dolgoztam, mint kávégépjavító mérnök, ha így lefordítom, és ott kerültem kapcsolatba úgy a kávéval, hogy maga a kávépörköléssel a volt főnököm vásárolt egy régi kávépörkölőgépet, és ez nekem volt a feladatom felújítani. Ezzel a régi masinával kezdtünk pörkölni. Az első 4-5 évet ennél a cégnél töltöttem, akkor ismerkedtem meg kint Írországba a feleségemmel, ő is magyar egyébként. Én Corkba laktam, ő Dublinba, és mikor bevállaltuk az első kisfiunkat, ugye addig ingáztunk Cork meg Dublin között, viszont akkor eldöntöttük, hogy összeköltözünk. Én akkor ott hagytam a régi céget, és átkerültem Dublinba, Írország másik legnagyobb pörkölőüzemébe, mint ott is szervizmérnök, és már pörkölőmester is. Ugye közben folyamatosan képeztem magam. 2017 körül úgy döntöttünk, hogy elég volt Írországból, visszaköltözünk Magyarországra. És mikor hazajöttünk, ugye előttünk állt a választás, hogy most csak elmenjek, mint mérnök dolgozni, vagy vigyük tovább ezt a vonalat is. Ezért alapítottuk, mert úgy döntöttünk, hogy csak jó lenne, hogyha már ennyire így foglalkoztam Rikin vele.
6: Akkor a kávé tulajdonképpen egy régi szerelem az ön számára.
7: Mielőtt kiköltöztem Írországba, ugyanúgy kávéztam idehaza, mint bárki. Nem volt külön vonzalmam így a kávé felé, viszont kint Írországba beleszerettem. Alapban kihívás volt a kávépörkölőgép felújítása, és ahogy a próbaüzem megindult, úgy kezdtem megszeretni a kávépörkölést. És így van, hogy hazaköltöztünk Magyarországra, nagyon hiányzott volna, úgyhogy ezért is döntöttünk így, hogy Magyarországon is belevágunk, főleg, hogy ahogy észrevettük, most már egyre nagyobb keletje van idehaza is a minőségi kávénak.
6: Ismételjük el a kedves hallgatók számára, tehát mérnöki végzettséggel rendelkezik, kávédiplomával is büszkélkedhet, hát ezt majd elmondjuk, hogy mit is jelent, és hát kávépörkölőmester, ahogy be is mutattam.
7: Így van, mechatronikai mérnök vagyok, Miskolc Egyetemen végeztem, és a kávédiploma tagja vagyunk egy kávés világszervezetnek, a Speciality Coffee-nak, és nekik van egy oktatási rendszerük, ami különböző modulokból áll, és ha ezekből a modulokból eleget elvégez az ember, pontokat gyűjt vele, ha valaki eléri a 100 pontot, akkor megkapja ezt az úgynevezett kávédiplomát. Ugye közben én elvégeztem a tanfolyamoknak a felsőfokú szintjét is, ami egy plusz tanfolyam elvégzése után lehetővé tette számomra, hogy én is oktathatom ezeket a tanfolyamokat. Ugye itt Magyarországon vannak ilyen oktatók, viszont a pörkölési részét csak én oktathatom.
6: Igen, hát kávépörkölőmester is. Mit kell tudnia egy jó kávépörkölőmesternek?
7: Nem egyszerű, összetett folyamat a kávépörkölés. Nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy kombinálva van a mérnöki végzettségem, mert ugye itt legfőképp a kávépörkölő üzemeltetésénél különböző fűtési profilok kialakításánál nagyon sokat jelent a műszaki végzettség mögötte. Itt egy kávépörkölő üzemnél nem csak magáról a pörkölési folyamatról beszélünk, hanem kezdődik már a legelején a nyersanyag kiválasztásnál. A nyersanyag kiválasztás után a kávépörkölő üzembe hozunk létre különböző kávékhoz különböző pörkölési profilokat. A pörkölt kávé után viszont tudni kell az ügyfeleket úgy fölkészíteni a kávé készítésére, hogy ott se rontsák el a kávét. Ez egy hosszú összetett folyamat egészen a kávé cserjétől a csészéig.
6: Hamarosan ezt is elárjuk a kedves hallgatóknak, hogy mik is a kávépörkölés főbb lépései és fázisai, ám most Kun Frigyeshez fordulok. Magyarországon a magyar nemzet egy kávéfogyasztó nemzet?
8: Hát vannak nálunk kávéfogyasztóbb nemzetek, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nagyon le vagyunk maradva, tehát azért iszik a magyar bőven kávét. A kérdés az, hogy milyen minőségű kávét iszik.
6: Mennyire vagyunk valóban minőség szeretők?
8: Hát számokban nem kifejezhető, annyira pici. Hát ugye a múlt időszakban, nem akarom már azt mondani, múlt rendszerben, mert az már nagyon rég volt, de ugye egy gasztrokultúra kialakulásának azért évtizedek kellenek. Nem volt tudatosan fejlesztve a kávékultúra. Inkább legyen mennyiség, mint legyen minőség, ugye az volt az alapelv, mert ugye mindent tudni kell produkálni, az, hogy már milyen minőségben, ez egy másik kérdés. És hát a magyar kávékultúra az nagyon sokáig úgy is maradt, tehát nem igazán fejlődött. Bejöttek ugye Magyarországon nagy világmárkák, amiknek ugye jól csengő márka neve van, de hát ugye aki egy picit foglalkozik marketinggel és másik oldalon belelát az adott terméknek a hátterébe, akkor nagyon jól tudja, hogy egy-egy ilyen márkanévnek az értékét sokkal inkább a jó kommunikáció teremti meg, mint a valós minőség. Vannak persze ebben is kivételek. De hát ugye a magyaroknak, meg ugye egy átlagembernek is, amikor van egy jól csengő márkanév, és valamit eladnak úgy, hogy azt elmondják neki egy reklámban sokszor, hogy az nagyon jó, akkor ezt elhiszi az ember, mert az ember az ilyen. A mi feladatunk az igazából, hogy ezt így az emberekben egy picit átformáljuk. És ezt ugye hogy lehet piciben átformálni, mert azért Magyarországon a speciality kávé, mint olyan, vagy ha úgy nevezük új hullámos kávé, kinek melyik megnevezést tetszik, és melyik részét fogyassza, hát szerintem nem éri az 1%-ot. Az eladott kávé mennyiségben, és a fogyasztási szokásokban sem még. De hát láttunk már más ilyen szektort, ilyen volt a borász szektor, ahol a minőségi bor ezelőtt 10-20 évvel minimális számban volt jelen, inkább ott is a mennyiségre törekedtek, és azért azt látjuk, és van előttünk egy ilyen minta, hogy akár a borászat, de akár egy éttermi kultúra is nagyon szépen tudott fejlődni egy 10-20 év alatt. Hát ugye most ezt a kávénak is végig kell járni ezt az utat, hogy az emberek megismerjék, hogy mi az, hogy minőségi kávézás, fölfedezzék azt, hogy melyik az ő ízviláguk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez úgy is változni fog. Tehát amit először kóstol, nem biztos, hogy az fog majd neki tetszeni 10 év múlva, mert találkozik új ízekkel, az ember változik, edukálódik. De a lényeg az lenne, hogy amikor elfogyasztunk egy kávét, akkor az ne csak azért legyen, hogy gyorsan valami koffeinlöketet adjunk magunknak, hanem azért kapjunk fel egy ízélményt is, hisz a kávéban rengeteg íz van. Egy borász ismerősöm mondta azt, hogy ebben sokkal több íz van, mint a borban. És ugye hát a boroknál ott komoly kóstolókat tartanak, vezetett kóstolókat, végkóstolnak jó sok tételt, elmagyarázzák, hogy éppen a terroár, a termőterülettől kezdve a napsütéses órák száma, a feldolgozás mit tett hozzá ízben. Na most a kávé ennél összetettebb folyamat, hisz, hogy végig gondoljuk, hogy az előbb Imrével beszélgetett, aki a pörkölőmester, ő már tulajdonképpen egy második lépcső, hogyha így nagyon leegyszerűsítjük a kávénak a folyamatát, hisz előtte van egy termelő, aki ezt a kávét megtermeli, adott esetben valahol ott a környéken feldolgozzák, tehát ez egy ilyen másfeles lépcsőnek lehet nevezni. Utána jön a pörkölő, aki ezt a zöld kávét meglátja és csinál vele próbákat, megálmodja, hogy ő abból mit fog kihozni. Ez lehet, hogy két pörkölőnek teljesen más végeredménye lesz, hisz más lát benne, nekik is megvan a stílusok és megvan az, amit ők követnek. És a legvégén a folyamatnak van egy barista, aki ezt a kávét el fogja készíteni. Ő dönti el, hogy milyen eszközön készíti el az adott pörkölésű kávét, hogyan fogja beállítani ahhoz a kávét az örlőn, a kávégépen, hogy abból azt az ízt nyerje ki, amit ő meg szeretne mutatni a fogyasztónak, és a fogyasztó ezt a végén értékel, és remélhetőleg egy nagyon pozitív élménnyel távozik majd a kávézóból.
6: Na jó, jó, ízélmény. Azt mondja, hogy nagyon sokféle fajta íz van egy kávéban. Milyen ízek? Azért érzékeltessük a szavak segítségével. Milyen ízűnek kell lenni egy jó, egy minőségi kávénak?
8: Az alapfeltevés az az, hogyha egy kávé jó, akkor a kávéban kell, hogy legyen minimálisan legalább de gyümölcsös íz, mert hogy a kávé az egy gyümölcs, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Ugye itt hazánkban az úgynevezett, úgybecézett olasz kávékultúra az elterjedt, amit nem akarom én az olaszokat ezzel abszolút bántani, de a köznyelven ez ragadt meg valamiért, hogy ez az olasz kávékultúra, talán azt is tudjuk, hogy miért, de most arra ne térjünk ki, mert akkor hosszasan beszélgetünk. De hogy az embereknek az van a fejben, hogy a kávé az egy keserű, fekete valami, amit sokan nem is annyira az íze kedvéért szeretnek fogyasztani, hanem tényleg csak a hatásáért, esetleg a szertartásért. Ugye nem egy olyan ember van, aki ezt összeköti mondjuk egy étel elfogyasztásával, mondjuk egy desszerttel, és akkor jó sok tejjel fogyasztja. Vagy hát vannak azok az emberek, akik mondjuk egy szál cigaretta mellett gyorsan lenyomják azt a kávét, hogy meglegyen a kis munkahelyi kávészünetük akár. Na de hát a kávé az nem erről szól. Tehát a kávéban valóban ízek vannak, és mint mondtam, az alapfeltevés az az, hogy mivel a kávé gyümölcs, a savas ízek nélkül az a kávé valahol hibázik. Tehát még egy brazil kávénál is, aminek kisebb a sav tartalma, hogyha az jól van megpörkölve és jól van elkészítve, akkor egy nagyon-nagyon minimális savasság érezhető valahol a kávé fogyasztása tájéken, és azon túl pedig millióféle íz. Tehát, hogy itt a kávé szakmában van az úgynevezett ízkör, amit hát itt fölnézünk a falra, ugye ezt sajnos a hallgatók nem fogják látni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy kiindulunk egy középpontból, és eldöntjük, hogy az az íz, az egy gyümölcsös ízű kávé, egy magvakhoz hasonló, egy vegetális, egy földízeket tartalmaz, tehát különböző ízek vannak, és ezek szépen színes körben van ábrázolva. És
6: olyan, mint egy szivárvány, a szivárvány igen. Minden egyes színében, tehát tényleg olyan sokféle fajta változat létezik.
8: Na az ott mind az íz egyébként, tehát rengetegféle íz, ez lehet benne akár egy áfonya, de lehet benne akár egy dió, egy csokoládé. Ez attól függ, hogy az adott kávé honnan származik, a pörkölőmester mit álmodott meg benne, és a legvégén a barista ezt hogyan készíti el.

0: Itt van a pörkölőmester. Mit álmodott meg a pörkölőmester? Hát akkor érzékeltessük a kedves hallgatókkal. Beérkezik ide az alapanyag, és az alapanyagból hogyan lesz egy csésze kávénk?
1: Egy picit tekintsünk vissza, akkor még a pörkölés előtt, ugye amikor kiválasztom a kávét, nagyon fontos, hogy honnan veszek kávét a világ melyik részéről, hogy Figyes is említette, különböző kontinensek különböző ízvilágot hordoznak magukkal. A másik nagyon fontos, hogy a kávét hogy dolgozzák föl a farmerek. A kávé egyébként úgy néz ki, mint a cseresznye, szép piros bogyós gyümölcs, és mikor leszületelik a cserjéről, ugye a külső húst, a cseresznyi húst a magról el kell távolítani. Ennek az eltávolításnak ezt hívják ugye feldolgozásnak, 2,5 vagy 3 nagy csoportja van. Van az egyik a mosott kávé. Ugye a mosott kávénak az a lényege, hogy mikor leszületelik, utána belerakják egy nagy fermentáló tankba, és egy kicsit hagyják meg fermentálódni a gyümölcshúst rajta. Utána átengedik egy ilyen hántológépen, ami ugye leszedi már a föllazult cseresznyehúst. Azt kell tudni ezekről a kávékról, a mosott kávékról, hogy a fermentáció miatt elég magas savtartalom alakul ki benne, úgyhogy sokkal savasabbak lesznek a kávék, ami pörkölés szempontjából azért jó, mert mi a savakat alakítjuk át különböző ízvilággá. A másik nagy folyamat az a naturális feldolgozás. Ott a szüretelés után, úgy, ahogy van, kiteszik ilyen szárítópadokra, és napon megszárítják a kávét. Maga a kávé úgy fog kinézni, mint ha a szalaggyümölcs lenne, és azután engedik át a hántológépen. Ugye itt kevesebb lesz a savtartalom, mert nincsen akkora szintű fermentáció, viszont mivel a mag a húsba szárad meg, a cukortartalom nagy része beledifondálódik a magba. Így ez a kávé sokkal édesebb lesz. Ugye a kettőnek van egy ilyen középút folyamata, ezt hívják honey processnek, mint mézes folyamat. Erről azt kell tudni, hogy mikor leszületelik, átküldik ezen a darálógépen, és úgy szárítják meg ezeken a szárítópadokon, hogy össze van zúzva a cseresznye, viszont kilátszódnak már belőle a magok. Itt már elindul magasabb szintű fermentáció a szárítópadon is, viszont nincs akkora mértékű, mint hogyha a tankban lenne fermentálva, úgyhogy ezek a honey processes kávék édesek is, meg elég magas szintű savtartalommal is rendelkeznek.
0: Sőt, az egyes földrészeknek is jellegzetes ízvilága van. Nem mindegy, hogy honnan érkezik ide az a kávé.
1: Ez így van, ugye, hogyha nézzük, a kávé a földön a ráktérítő és a baktérítő között terem meg, trópusi övezetben. Viszont ezt, hogyha körbenézzük ezt a gyűrűt a földön, szinte mindenhol. Ugye 3 nagyobb csoportra lehet osztani. Van a Közép-Amerika, Dél-Amerika, innen inkább csokis, mogyorós, krémesebb ízvilág érkezik. Ezzel szemben, hogyha átmegyünk Afrikába, Afrikára legfőképp a gyümölcsös ízvilág jellemző, és hogyha megyünk tovább az indonéziai szigetvilágba, onnan pedig inkább a fűszeres kávék jönnek.
0: Beérkezik ide akkor a kávé, most melyek a pörkölés fontosabb lépései? Mi végignéztük, de most a kedves hallgatókkal érzékeltessük, melyek a legfontosabb lépések.
1: Hát a megérkezés után ugye próbapörkölünk, mindig megkóstoljuk a kávét, az alapján döntöm el, hogy milyen profilt készítsek hozzá, magyarul, hogy fűtsem a pörkölőmet majd a pörkölés folyamán.
0: Ezt mindig ön dönti el? És minden kávénál más és más?
1: Nem egyedül döntöm el, ezt általában csoportba kóstoljuk, és úgy történik a dolog, hogy többféleképpen megpörkölöm, és megkóstoljuk, ami legtöbb pontszámot kap, azzal a profillal dolgozok tovább, és azt próbálom tökéletesíteni. Mikor megvan a pörkölési profilom, onnantól kezdve az a lényeg, használok egy számítógépet a pörkölés közbe. A számítógép nem irányítja a pörkölőmet, viszont mutatja számomra végül is egy mankó, mert mikor megvan ez a pörkölési profil, ezt ugye háttérnek be tudom tenni, és csak követnem kell a fűtési skálát úgy, ahogy az előtt meg lett pörkölve. Ezzel tudom azt elérni, hogy gyakorlatilag mindig ugyanaz az ízvilág jöjjön ki abba a kávéból.
0: Mennyi ideig kell pörkölni? Létezik erre is egy szabály? Minden kávénál más és más az időtartam?
1: Szabály nem létezik rá. Általában ilyen 10-13 perc egy pörkölési ciklus. Itt ugye nem mindegy, hogy milyen szintű pörkölésről beszélünk. A világosabb pörkölés meg a sötét pörkölés között annyi a különbség, hogy a sötét pörkölt kávé tovább van a dobba. A világos pörkölést hamarabb befejezzük, de szabály nem létezik rá, hogyha találok egy olyan kávét, amit 8 perc alatt tudok megpörkölni úgy, ami a legjobb ízvilágot kihozza belőle, akkor 8 perc alatt fogom megpörkölni.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy saját készítésű, saját fejlesztésű kávépörkölőgépe van önnek.
1: Ezt a pörkölőt, amivel itt dolgozok, ez is úgy készült, hogy vásároltam egy régi pörkölőt, elég rossz állapotban volt, és ez lett átalakítva. Ugye ebbe a pörkölőbe belegyúrtam mindent, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltam Európába, ugyanis azon kívül, ahol dolgoztam a két helyen, ezen kívül több cégnél is szervizeltem pörkölőket, és amit jónak láttam pörkölőkön, azt ebbe beleépítettem mindet. Úgyhogy igen, ez egy egyedi gyártmányú gép lett így, viszont nagyon jól sikerült, mert ahogy oktatok kávépörkölő tanfolyamokat, gyakorlatilag 10 perc után bárki tud pörkölni a gépemmel.
0: Milyen fokon kell pörkölnünk a kávét, és utána meggondolom le is kell hűteni?
1: Így van. A fokot azt nem így adjuk meg, hogy milyen fokon pörköljük, mert mikor belengedem a zöld kávét, a nyers kávét a dobba, a kávétömeg hirtelen lehűti a dobot, úgyhogy a pörkölés alacsony hőmérsékletről fog indulni. Ezt még nem is inkább pörkölésnek mondhatjuk, hanem az első fázisban, a szárítási fázis, a zöld kávénak a nedvesség tartalmát kell elpárologtatni, ami már alapban egy fontos folyamat, mert később ez a nedvességtartalom válik gőzé a dobba, és a gőz lesz a hővezető. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan párologtatom el. Ez az első része a pörkölési folyamatnak. Ez körülbelül, mikor a nyersanyag belekerül a dobba, olyan 90 fok köré hűti vissza a dobot. 90-től 130-140 fokig beszélünk a szárításról. Utána kezdődik úgymond a kávé pörkölése, ugye ez már nagyon fontos, itt már bele kell avatkozni a fűtési diagramba, hogyha gyorsabban pörkölöm a kávét, más ízvilágothoz, hogyha szép lassan pörkölöm, akkor szintén más ízvilágothoz. A kávéról tudni kell, hogy úgy viselkedik a hő hatására, mint a pattogatott kukorica. Angolul first cracknek hívják ezt a folyamatot, mikor elkezd pattogni, ezt ugye hallottuk benne a gépbe, ahogy mutattam. A first crack elkezdtével kezdődik a befejező folyamat, erre is nagyon fontos, hogy gyorsan vagy lassan fejezem be a kávét, teljesen más ízvilágot hoz a csészébe később.
0: És ha már hasonlatokat említünk, akkor a zöld kávéhoz még annyiban térjünk vissza, hogy az pedig olyan, mintha ilyen borsó lenne, vagy ilyen kis gersli, úgy kell elképzelnünk, és valóban ugyan is mondta, ha már hasonlat, akkor ahogy pörkölődik, olyan hangot ad, mint ha pattogatott kukorica lenne.
1: Így van. A nyers kávéról annyit kell tudni, hogy körülbelül fele méretű a pörkölt kávénak, ez pörkölés során nő meg duplájára. Sokkal keményebb maga a sűrűség a zöld kávénak. Hát kavicsokhoz tudnám hasonlítani, kézzel biztos, hogy nem tudnánk összetörni, és pontosan ez a lényege a pörkölésnek, hogy ezt a sűrű anyagot egy szivacsos szerkezetűre alakítsuk át. Ugyanis a szivacsos szerkezet közé fog később tudni behatolni a forró víz, ami ki tudja áztatni a kávé ízvilágát. Hogyha próbálnánk zöld kávéból kávét készíteni, egy hétig is áztathatnánk, akkor se igazán jönne ki belőle használható ízvilág. Úgyhogy ez a lényeg a pörkölésnek. Itt az a kérdés, hogy ezt a szivacsos szerkezetet hogy tudom létrehozni, milyen sűrű marad a kávé, milyen szivacsos lesz a szerkezete, ezzel párhuzamosan jönnek a különböző ízek a kávéból.
0: Megpörkölte a kávét, lehűti, és utána mi a következő lépés?
1: Ugye lehűlt a kávé, kiengedjük tárolóedényekbe. Nagyon fontos a kávé pörkölésnél, hogy a kávét ki kell gázosítani. Pörkölés során különböző kémiai folyamatok hatására különböző gázok keletkeznek ez a szivacsos szerkezet, még telített maradt gázokkal. Legfőképpen széndioxidról beszélünk. A nagyon-nagyon frissen pörkölt kávét, hogyha megpróbálna megfőzni, nem lenne értékelhető az íze, ugyanis hasonló lenne, mintha szórvizet használtam volna a készítésénél, pezsegne a kávém. Ezért minimum 24 óra az előírt, de mi általában 48 órát pihentetjük a kávét csomagolás előtt. 48 óra után csomagoljuk kimondottan a kávé számára elkészített tárolós zacskókba. Akkor nevezhetjük egy zacskót kávézacskónak, hogyha el van látva egy speciális szeleppel. A szelepnek az a feladata, hogy ez a kigázosodás tovább folytatódik a kávézacskóba is. A maradék széndioxid ki tudjon jönni a szelepen, viszont a másik irányba teljesen zár, az oxigén ne tudjon behatolni a zacskó belsejébe.
0: Milyen kiszerelésekben csomagolják a kávékat?
1: Nálunk negyed kilós, fél kilós és kilós kiszerelés van.
0: És hova? Ide? Hazánkba szállítanak elsősorban, vagy inkább külföldre? Mi a jellemzőbb?
1: Én legfőképpen exportra pörköltem, mikor elkezdtük itt a vállalkozást, elkezdtünk már nyitni Magyarország felé is.
0: És ahogy említette, kávépörkölő tanfolyamokat is indított? És indít?
1: Így van, ugye a speciality kávénak, amikor megszereztem a diplomáját, utána folytattam tovább a tanulmányaimat náluk. Sikerült megszereznem az oktatói képesítést is, és az ő tanfolyamaikat, amiket annó én is végeztem, azokat most már én is oktathatom. Azt kell tudni erről az oktatási rendszerről, hogy 5 különböző modulból áll. Itt van egy modul kimondottan a farmeroknak a zöld kávé termesztéssel, van egy kóstolási érzékszervi vizsgálat, akkor van egy barista tanfolyam. A barista tanfolyamon felül van egy kávékészítési tanfolyam. Az a kettő között a különbség, hogy a barista tanfolyam az kimondottan espresszó készítéssel és annak válfajival foglalkozik, míg a kávéfőzési tanfolyamon minden más, itt ugye beleértve a kotyogós kávéfőző, filterkávé készítése. Szóval ez a negyedik, és e fölött van az ötödik, a pörkölési tanfolyam. Ezekből ugye különböző szintek vannak, náluk van kezdő tanfolyam, közép tanfolyam és a haladó vagy professzionális tanfolyam. Különböző pontszámokat lehet különböző tanfolyamok elvégzésével szerezni, és valaki ebből összegyűjti a 100-at, akkor szerzi meg ezt a kávédiplomát, amiről már beszéltünk.
0: Akkor ez egy nagyon összetett dolog, ez a kávédiploma. Nagyon sok mindenhez kell érteni a kávé témakörén belül.
1: Ezért szokták emlegetni egyébként a specialty kávédiplomát. A közel mondhatom azt, hogy a legnívósabb kávés végzettségnek, ugyanis pontosan erről szól az egész, hogy a kávé termesztéstől teljesen a kávé elkészítéséig mindent érintenek benne.

0: Hogyan készítsük a finom és jó kávét? Van erre, létezik erre szabály? Ismételten Konfrigyeshez fordulok.
1: Hát egy szabály van, odafigyeléssel és tudatosan, és aztán onnantól kezdve a fogyasztónak az ízlésvilága döntő, hogy mit készítünk belőle, hisz millióféle kávét, ugye az előbb Imre is felsorolta, hogy mennyi mindent lehet készíteni, hogy vannak az espresszó alapú italok, amit talán mindenki ismer. Sokan elfelejtik azt, hogy amikor egy cappuccinót, egy lattét isznak, az is egy espresszó alapú ital, nem lesz benne kevesebb a koffein, mintha egy sima espresszót inna, tehát ez nem mentség, hogy éjszaka majd, vagy este felé, amikor találkozunk a barátnőkkel, barátokkal, akkor majd csak egy cappuccinót iszunk, mert az már egy esti kávé. Ugyanannyi koffein lesz benne, mintha egy presszót innának, az íz fog egy picit felhígulni, és a tej által befolyásolódni. És hát ott vannak az úgynevezett filter italok is, amik leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy mindenki megértse, ez a filter szó, ez itt nálunk a szakmában egy közértett dolog, hogy mi ez a filter, de egy olyan, aki külsős, tehát aki csak fogyasztó, az nem feltétlenül érti, de mindenki nagyjából képbe van az, hogy vannak ezek a német típusú kávék, amik ilyen hígak és ilyen furcsa gépen csöpögnek lefele. Na most azt el lehet készíteni jól is. Azt a kávét, vannak rá nagyon klassz eszközök, különböző fajta féle eszközök, amik tulajdonképpen egy filter papírba rakjuk bele a picit durvább kávéörleményt, és egy 91 nehány fokos vízzel, ezt egy meghatározott metódus szerint elkezdjük feláztatni, és utána szépen lecsöpök egy fogadó edénybe, és ezt fogyasztjuk el. Ez ennyiban tér el fogyasztás szempontjából, tehát ha valaki gondolkozik ezen a fogyasztásán, hogy miben tér el egy espresszó alapútól, hogy ízre ez egy sokkal lágyabb ízű. Az én személyes véleményem az, hogy emiatt többet meg tud mutatni a kávéból. Ugyanis a nagy nyomáson készült espresszó az bizonyos ízeket felerősít, ugyanakkor bizonyos ízek szerintem ott elnyomásra is kerülnek, ez egy picit többet tud megmutatni, tovább fogyasztható, hogy egy presszó kávét azért érdemes meginni 30 másodperc és 60 másodperc között valahol, mert veszít az aromáiból. Tehát ugye az a szabály itt a barisztáknak is, hogyha elkészítettek a presszót, azzal rohanjon is kifele rögtön a vendéghez, mert van 30 másodperc, hogy utána kiérjen vele, és hát ugye tudjuk az olaszoknál, akik nagy presszósok, ők csak odállnak a pulthoz, és így egy löketre. Tulajdonképpen felhajtja, megissza. Amíg egy filter kávét, azt egy kellemes beszélgetéshez is lehet iszogatni, hisz az hosszú percekig megőrzi az aromáit, sőt, folyamatosan változik, az benne az izgalmas.
0: Ízlelgetni vagy... kell.
1: Igen, igen. Mint egy jó bort, mert ahogy az oxigénnel találkozik, ahogy hűl, változik az egésznek az ízvilága is akár, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát ugye van egy olyan réteg, aki meg azt szereti, hogyha ízesítik neki valamivel a kávéját, hát valahol a cél az, hogy ezt egy picit a fejekben ketté választani. Nem az a baj, hogyha egy kávé ízesítve van, vagy egy kávét ízesítéshez használnak, hanem az, hogy tudjuk a fejekben, hogy amikor kávézunk, akkor abban nem teszünk ízesítőt. Lehet ebből desszertet készíteni, hisz egy közkedvelt desszert a tiramisu, ami kávéval készül. De például, hogyha valaki szereti a jófajta húsokat, és mondjuk egy finom barbecue szósz szeretne hozzá, rendkívül jól mutat benne a kávé. Egy barbecue szószban. Tehát a kávé sokrétűen felhasználható, de ugye fejben ketté kell választani azt, hogy most milyen szempontból akarunk kávézni, azért, mert tényleg kávézni szeretnénk, vagy azért, mert egy desszertet akarunk elfogyasztani akár egy étkezés végén, és akkor megengedett az, hogy különböző ízbefolyásolás legyen, sőt a kávékból remek koktélokat is lehet készíteni, akár alkoholmentest, akár alkoholost is. Tehát millióféleképpen fogyasztható a kávé. Mindig az a lényege a kávéfogyasztásnak, hogy egy jó minőségű alapanyagot használjunk a kávéhoz, innen indul, ugye, ami már megalapozza azt, hogy jó lesz a kávéélményünk, és azt az alapanyagot tudjuk, hogy az ő tulajdonságai figyelembe véve, hogyan fogjuk felhasználni, ebben segít ugye a barista, aki ott van a kávézóban, és el fogja mondani, hogy ebből a kávéből azt javasol, hogy ezt meg ezt készítsük el, mert nem biztos, hogy egy ugyanazon kávéból lehet jó presszó kávét csinálni, és lehet jó mondjuk filter kávét készíteni, hisz más pörköltségi szint, más pörköltségi profil tartozik ezekhez a kávékhoz. És hát ugye, amikor ezt hazavisszük, akkor is nyugodtan meg lehet kérdezni a barisztát a kávézóban, hogy a sok kávézóban kapható otthonra is kávé, hogy nekem otthon van egy kotyogósom, nekem otthon van egy olyan gépem, ami magának örli a kávét, melyik kávét ajánlja hozzá a barista, mert hát nagyon nem mindegy, hogy otthon is, melyik kávét használjuk ahhoz az eszközhöz, amiből mi elkészítjük otthon a kávét. Én zárójelben megjegyzem, amit már ugye Imre is említett, hogy a kotyogóst is tanulják, hogy egyébként, ha valaki nem akar sokat költeni otthon, kotyogóson nagyon-nagyon jó kávét lehet otthon készíteni, nem kell ezt az eszközt temetni azért, mert régi és nagy múlttal rendelkezik. Nekem is otthon például a kotyogósnak egy változata van, amivel, ha néha otthon készítek kávét, én biztos, hogy azzal fogok kávét főzni.
0: Sőt, hát a régi retro dolgok most újra világukat élik, tehát amit kitaláltak elődeink és őseink, azért azok jó dolgok.
1: Hát így van, tudni kell használni. Milyen vizet teszünk a kotyogósba, szabad tömni, nem szabad tömni, milyenre legyen őrölve a kávé szemcse szerkezetileg, illetve milyen kávét tegyünk bele.
0: Apropó, robusta és arabika. Ezek mit jelentenek, ezek a kifejezések? Ugye általában a csomagoláson találkozhatunk ezekkel a kifejezésekkel. de hát a szakember véleménye szerint mire kell odafigyelnünk?
2: Ugye a Robusta és az Arabica kávénak két különböző alfaja. Amit tudni kell a kettőről, sok mindenki úgy gondolja, hogy a Robusta rosszabb minőségi kávé, ez ebbe a formátban nem igaz, ami nagyon nagy különbség a kettő között a koffein tartalma. És minden többi különbség ebből fog jönni. Ugye a Robustának dupla koffein tartalma van az Arabikához képest viszonyítva. A koffein egy védelmi rendszer a kávécserjének, magának a gyümölcsbe is rengeteg koffeint halmoz föl. Ez pontosan azért, ha nézzük itt Magyarországon is az érettebb gyümölcseket, ugye a rovarok jobban elkezdik rágcsálni, ez ugyanígy van a kávénál is, ezért a magasabb koffein tartalmú robusztát könnyebb termeszteni. Viszont nem biztos, hogy csak rossz hatása van a robusztának, az biztos, hogyha ízvilágba tekintve a robusztának inkább földes, fakérges, ilyen angolul úgy mondják, hogy koszos ízei vannak, ezzel szembe az arabika hozza a különböző savasságból kinyerhető, különböző gyümölcsös, ahogy Frigyes is említette, lehet krémes, csokoládés, mogyorós ízvonalat, sokkal lágyabb ízek, viszont például, hogyha egy igazi olasz keveréket készítek, ott elhagyhatatlan a robusta, ugyanis a robusta fogja elősegíteni azt, hogy a krema, az espresszó tetején lévő vastag krémréteg sokkal tovább tartson, és sokkal keményebb legyen. Ez egy másik tévhit egyébként Magyarországon, hogyha valaki megiszik egy nagyon keserű kávét, úgy gondolják, hogy hú, most méregerős kávét ittam. Ez egy nagyon nagy tévhit, ugyanis az a kávé, ha jól el lenne készítve, nem biztos, hogy önön keserű lenne. Ami viszont nem változik, hogy a kávé nem lesz erősebb azért, mert én megégetem, vagy egy keserű kávét készítek egy kotyogóssal. Az erősségét csak a koffeinnek a mennyisége szabályozza. Itt ugye kétféleképpen lehet erősebb kávét készíteni, vagy több robusztát használok a keverékbe, vagy több kávét használok a kávé elkészítésénél. Ezzel ugye növelem a kávéba kioldott koffein mennyiségét, így lesz a kávé erősebb.
0: És az erős kávé talán még a szívet is jobban megdobogtatja.
2: A koffein az egy elég erős méreg. Én a tanulmányaim alapján tanultam, hogy például, hogy készítenek koffeinmentes kávét, úgy ott kivonják a koffein belőle, beöltözött emberek dolgoznak az üzemekbe, ugyanis egy fél csepp a bőrön, abban a pillanatban halált okoz, olyan erős méreg töményen a koffein. A szervezetre olyan hatással van, ugye, hogy fölgyorsítja ki

0: Ha már kávékultúráról beszélünk, mivel illik fogyasztanunk, és hogyan illik fogyasztanunk a kávét? Léteznek erre, mondjuk így, kávékultúrai illemszabályok?
1: Hát, mint ahogy előbb is utaltam rá, ez ízlésvilág, hogy ki mit szeret. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ami legyen alapelv, és amikor valaki kóstol egy jó kávét, akkor először kóstolja meg úgy, ahogy elkészült. Tehát nem kell beletenni ízmódosító szert, ilyen például ugye a cukor, az édesítő, mert hogy a kávénak van alapból egy finom íze. Utána, ha valaki úgy gondolja, hogy hú, hát ez neki azért még egy meredek íz, akkor persze nyugodtan adagolja hozzá, majd az szépen az ízlelő bimbói hozzászoknak lassacskán ahhoz, hogy lehet ezt elhagyni. Nem titok, hogy amikor én elkezdtem a kávéval mélyebben foglalkozni, én is annak idején édesítőt használtam a kávéhoz, méghozzá egy kicsit minimálisat, és ezt szépen lassan elhagytam, és ma már meg nem bírnám inni, úgyhogy valamiféle édesítőt teszek bele. A másik, amit lehet a kávéhoz használni, azok a különböző tejek. Ugye hát hagyományosan tehéntej az, ami a leginkább illik a kávéhoz, de ma már tudjuk, hogy nem mindenki ezzel vissza, mert hát vannak különböző ételintoleranciák, ami miatt ugye elterjedt akár a laktózmentes tej, ami egy picit édesebb, mint egy hagyományos tehéntej, vagy különböző növényi magvakból készült úgynevezett tejpótló italokat is készítenek, amik meg már ugye ízt is befolyásolnak, hisz azoknak a növényeknek vannak ízei. Tegyük fel, hogy egy jó tejes italra vágyik valaki. Itt mindig az a fontos, hogy egy jó tejet használnak hozzá, ami azért egy jó zsíros tej lehetőleg, magas fehérje tartalommal rendelkezik, ha ügyes a barista, az gyönyörűen tudja krémesíteni, és hát ugye egy jó tejnél, hogyha ez nem gőzölik túl, tehát nem lesz túl meleg, de elviszik egy olyan hőfokig, ez a 60-65 fok környék, amikor már a tejből elkezd a tejcukor aktívabbá válni, és egy picit beédesíti a tejet, akkor nagyon kellemes ízeket lehet kihozni. Szépen alakulgat az embernek az ízlése, sőt, ez idő folyamán átalakulgat is. Mindenki onnan indul ki, hogy az elején inkább szeretne mennyiséget, inkább látványt, és utána rájön szépen lassan, fokozatosan, ahogy érik az ízlés világa, hogy hát bizony-bizony a végén úgyis az ízek fognak győzni, és az fogja az igazi élményt adni, ami akár párosulhat egy szép látvánnyal is, mert azért egy jól elkészített filterkávé is tud gyönyörű lenni, egy szép cappuccino, amiben esetleg a barista egy kis mintát is formáz, az is tud egy optikailag szép dolog lenni, de azért az íz mindig ott van a háttérben.
0: És ön szerelmese is a kávénak.
1: Amikor én 13-ban elkezdtem foglalkozni mélyebben ezzel a kávéval, akkor még nem volt bennem az a fajta tudatosság. Pontosan 11-ben kezdtem el az alapot, de 13-tól mélyebben, 11-ben még nem volt bennem az a tudatosság, csak azt láttam, hogy jó, szeretem a kávét, csináljunk akkor egy kávézót is. Utána 13-ban jött az, hogy akkor kezdjünk el tanulni róla, és ha az ember ezt komolyan veszi és elkezdi tanulni, szerintem semmilyen szakmát nem lehet úgy csinálni, hogy ne szeresse az ember.
0: És ön hogyan fogyasztja a kávét?
1: 98%-ban eszpresszót iszok. Ez már csak azért is van, mert ugye, ha valaki barista

0: Aki tevékenykedik, akkor mása úgysem lesz ideje. Az egy nagyon nagy tévhit, hogy a bariszták azok bármit isznak, és leülnek és kávézgatnak. Ugye van egy alaptörvénye a világnak, ezeket a törvényeket Murphy írja egyébként. Tudni kell, hogyha egy vendéglátó egységben dolgozik valaki, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy most meg tudnánk inni esetleg egy kapucsinót vagy egy filter kávét, amihez azért kell egy 5-10 perc. Abban a pillanatban ezt valaki valahol megneszeli, és rögtön meg fog jelenni, és kérni fog egy valamilyen kávéitalt, úgyhogy ilyenekről ne álmodozzunk. Ezért van az, hogy aki kávéval foglalkozik, az szerintem nagy részt a különböző espresso verziókat fogja választani. Nagyon ritkán így műszak végén szoktam esetleg egy cappuccinót elfogyasztani, és amikor ugye azt mondom, hogy egy kávéval ismerkedni akarok, akkor van az, hogy filter kávé, vagy amikor tényleg én is úgy ülök le, hogy na, akkor most kikapcsolok, és nem dolgozni vagyok ott, akkor jönnek a filter kávék, mert akkor az egy picit jobban megmutatja az ízvilágát, egy más jellegű élményt ad. Tehát ez az alkalma válogatja, de igen, espresso.
1: A kávé és doboz vloggereként mutattam be. Hát beszéljünk akkor erről a vlogról is, mit lehet róla tudnunk.
0: Ez egy ilyen teljesen véletlen folyamán alakult ki, hogy mi kezdjünk el vlogolni. Én előbb kezdtem el kávéval foglalkozni, mint vlogolni. És az én akkor még mennyasszonyommal, most már feleségemmel kitaláltuk azt, hogy kezdjük el bejárni az ország kávézóit. Azt hiszem 2013-ban volt az első ilyen túránk. Akkor még ott tartott a specialty kávé kultúra, hogy egy nap alatt Budapesten végig tudtuk járni az összes akkor ismert új hullámos specialty kávézót, és végig kóstolni, ilyen napi 12-3 kávéval zártuk a napot, ezért sokaknak elborzaszt, hogy úristen, hogy lehet ennyi kávét meginni. Meg lehet inni, főleg nekem, mert hogy én ugye a koffeinre nem igazán vagyok érzékeny, tehát életemben egyszer tudtam koffeinmérgezést kapni, igencsak meg kellett erőltetni magam hozzá. És akkor ezt így évek után vittük, mindig mentünk, utána kiderült, hogy már 14-ben két nap is kevés ahhoz, hogy az összeset végigjárjuk, aztán már évente több alkalommal indultunk neki, és úgy egyszerűen bekattant, hogy anno én diák koromban foglalkoztam újságírással, meg egyébként tanultam fényképezni, meg hát videózás sem állt tőlem olyan nagyon távol, mert így hobbiként családéseményeket így otthon vettem, videóra vágtam meg, hát mi lenne, csinálnánk erről egy vlogot. Már csak azért is, mert úgy is megyünk a kávézókba, úgy is ott vagyunk, úgy is kávézgatunk, akkor beszélgessünk az ottani emberekkel, később elmentünk különböző pörkölőkbe, eseményekre, és hát valahol egy ilyen küldetéssé vált ez egy idő után, hogy mutassuk meg az embereknek, a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen kávékultúra, hol lehet ezt a legjobban megmutatni? Hát az interneten, mert az interneten az emberek mindig ott lógnak, mindig nézik az érdekes tartalmakat, és így indult ez a kávés doboz vlog, és hát azóta több-kevesebb sikerrel csináljuk, ez a sikert úgy értem, hogy mikor mennyi időm van rá, ez inkább nekem egy hobbi tevékenységnek számít.
1: És a kávépörkölőmester hogyan fogyasztja a kávét?
2: Én is eszpresszót iszok, viszont én szeretem nagyon tejjel is a kávét. Sokan úgy gondolják, hogy egy kávépörkölőmester csak feketén ihatja meg a kávét. Mikor milyen kedvem van? Én is szeretem a filter kávét is, szeretem a kotyogós kávét is, kotyogós kávénál, hogyha már arról beszélünk, akkor jól elkészített kotyogós kávét. Ugye az embereknek ez az alapkávé, amit isznak, ahogy Frigyes is mondta, egy keserű fekete ital, holott, hogyha követnénk a kotyogós kávéfőzőnek a használati utasítását, nagyon jó minőségű kávét közel. Hát nem mondhatom azt, hogy kávéházi élményt lehet odahaza elérni, de közel lehet hozzá kerülni. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy válogatok, én megiszok mindenféle fajta kávét.
1: És egy rangos gasztronómiai díjról is be kell számolnunk a kedves hallgatóknak, hiszen csaknem 12.800 nevező közt kitűnt az Egri Café Liceum a Great Taste Awards-on, a világ egyik legrangosabb gasztronómiai erőpróbáján, hiszen a családi vállalkozás, amely az ön családi vállalkozása, nos ebben az üzemben pörkölte ön a nyertes etióp kávét. Hát erről mit lehet tudnunk?
2: Erről a megmérettetésről annyit kell tudni, hogy gasztronómiai versenyben nem csak kávék szerepelnek, ez a szám, ami a 12.000 valamennyi, ebbe különböző kategóriák vannak. Magyarországról is nyertek, több helyről is, csokikkal úgy tudom, akkor erős paprikával. Mi neveztünk egy kávénkat, azért neveztük a kávénkat, mert én ezen a versenyen majdnem minden évben részt vettem, csak ugye még nem saját nevem alatt, hanem ahol dolgoztam. Értünk el már elég jó eredményeket korábban, és úgy gondoltuk, hogy méressük meg. Egy kávét küldtünk, próbából megnézni, hogy körülbelül így nemzetközi élvonalban hol van most a pörkölési profilunk. Ez az egy kávé ugye egy csillagot ért el, ez olyan, mint hogyha bronzérmet nyertünk volna. 2 csillag az ezüst, és 3 csillagot kap a legjobb. Itt ugye egy hatalmas zsűri értékeli az ételeket, italokat, és ami nekem inkább fontosabb volt, hogy visszajelzést adnak róla, hogy mi tetszett nekik, mi nem tetszett benne. Igen, azért nagy szónak számít, hogy egy kávét indítottunk és értünk el vele eredményt. Körülbelül ennyit kell tudni erről a megmérettetésről.
1: És hogyan fejezzük be a riportot? Jó, és kell kávét innunk? Tehát erre tudjuk buzdítani a kedves hallgatókat? Aki szeretne és szereti a kávét, az mindenképpen fogyasszon kávét.
0: Én igen, azt mondom, hogy ez talán egy olyan élvezeti cikk, aminek a mellékhatásai sokkal kisebbek, mint a pozitív hatásai. Egy jól elkészített kávé egyébként nagyon jó antioxidáns forrás is, tehát ezt is tudni kell róla. Egy próbát érdemes tenni. Ugye millióféleképpen készítünk kávét, nem beszéltünk még a hideg kivonatolásról, hogy hideg vízzel is lehet kávét készíteni. Ott van a filter, ott van az espresszó technológia, ott vannak a teljes italok. Érdemes egy kortyot belekóstolni, amikor valakivel az ember elmegy egy kávézóba, és megkérni a családtagot, hogy egy kortyot adj belőle, hogy na, mégis mit tud ez mutatni, és lehet, hogy az egyikbe bele fog szeretni, mert azt mondta, hogy hú, hát én nem így ismertem a kávét. Ugye nem egy ilyet megéltünk már azért, amióta a kávés szakmában vagyunk, és vendégek jönnek a mi kávézónkba is, hogy bejött valaki, hát csak az ívott kávét, mert valakivel ott volt, és akkor igyon valamit, és így teljesen más véleménye lett a kávéről, mert azt mondta, hogy azt a szentit, én nem is ismertem a kávét. Én eddig úgy ismertem a kávét, hogy ez egy borzalmasan keserű, kellemetlen ital, amit csak cukorral lehet meginni, és lám, hogy ezt meg lehetett inni cukor nélkül, lám, hogy ezt meg lehetett inni akár teljesen feketén is, tej nélkül is. Tehát úgy sokan megtérnek, és azt mondják, hogy utána kávét kezdek el fogyasztani, és kialakul Magyarországon is szépen lassan egy réteg, aki ezeket az új hullámos specialty kávézók, akik jobban odafigyelnek a kávé elkészítésére, elkezdik látogatni, mindenhol megnézik, hogy éppen milyen az aktuális kínálat, mindenhol van egy kedvenc, ahol kedvencen ötöt többször visszamennek, van, ahol ugye mindig ugyanazt kapják, van, ahol mindig másik kávét kapnak, ez is egy érdekes játék, hogy különböző földrészek, különböző pörkölők kávét össze lehet hasonlítani, és meg lehet kóstolni, hogy miben térnek el egymástól, és ez egy élmény lehet, ugyanolyan gasztronómiai élmény, mint hogy az emberek szeretnek eljárni étterembe, és most elmegyünk ebbe az étterembe, mert itt a szakács az ilyen stílust képvisel, egy bisztrókonyhát, a másik az egy fine dining, a harmadik az egy hagyományos hangulat kérdése is, hogy éppen mikor, mire vágyik valaki.
1: És remélhetőleg riportunk után most a kedves hallgatók elfogyasztanak egy finom csésze kávét. Köszönöm szépen Csohány Imre kávépörkölőmesternek és Kun Frigyesnek, a Kávés Doboz vloggerének a beszélgetést. További munkájukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Art Saved My Life címmel nyílt kiállítás Egerben. Dicsőség falon olvasható azoknak az Eszterházi Károly katolikus egyetemistáknak a neve, akik az intézmény egyetemi válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el. Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Nyíregyházán idén is közös élményé teszik az eredményvárást. Kazincbarcika önkormányzata idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákok teljesítményét. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Art Save My Life címmel nyílt kiállítás Egerben. Az autizmussal élő gyerekek művészetterápiás csoportja immár harmadik éve alkot közösen. A művészetterápia elengedhetetlen a kreativitás, a gondolkodás, illetve a beszéd fejlődésében, amire a terápiás foglalkozások kiváló alkalmat teremtenek, hangsúlyozta a komplex művészeti mese és autista terapeuta. Dévai Erika, aki már 30 éve dolgozik autista gyerekekkel, hozzátette. A tárlat augusztus 6-áig tekinthető meg.
2: Ez a kiállítás úgy alakult, hogy valamikor április-március végén a gyerekek zongorát is tanulnak velem, ami szintén egy speciális adaptáció Amerikából, és fölléptek a Magyar Zeneházába, és utána jött a szülőktől ez a gondolat, hogy esetlegesen mi lenne, hogyha itt Egerbe a könyvtárba megkérdeznék, hogy lehetne egy ilyen kiállítás. És ugye májusig dolgozik mindig a csoport együtt, szeptembertől májusig, és így alakult, hogy most így nyáron van a kiállítás. Lévén, hogy autista gyerekekről van szó, nem mindig csak témát dolgoztunk, volt, amikor érzelmeket, volt, amikor aktuálisan úgy alakult a csoportdinamika, hogy valamilyen szinten az együtt érzést, együttműködést dramatizáltuk, játszottuk el, táncoltuk el. Egyébként a művészetterápiába az évkörön megyünk, tehát szeptembertől megyünk végig az ünnepeken, illetve aktuálisan, hogy mi történik ősszel, mi történik velünk, egy kicsit bekuckózunk, egy kicsit befelé megyünk. A sötétedés kint, ugyanígy bent is, hogyan kuckózunk befelé, az ünnepeket várva, és aztán tavasszal meg ugye, hogy kifelé jövünk a télből. Úgyhogy mindig az évkörön haladunk, de aktuálisan a gyerekekhez viszonyítva képi feldolgozások, érzelmi feldolgozások, dramatizálások, agyagozás, amiben belegyúrjuk aktuálisan éppen a dühünket, tehát hogy ehhez mindig a csoporthoz van irányítva a téma. Tehát én készülök valamivel, de lehet, hogy éppen akkor úgy alakul, hogy azt most így félreteszem, és egy teljesen más dolgot kezdünk el feldolgozni. Ténylegesen, amikor már, hogy végzettségem is volt, én több mint 10 évig kint dolgoztam Angliába autista gyerekekkel, ott végeztem el az autista terapeuta végzettségem van, és utána úgy alakult, hogy miután keresztény emberke vagyok, hogy azt éreztem, hogy Isten most azt akarja, hogy amit én kint adaptáltam, mindent, amit megtanultam, azt én hazahozzam az itteni gyerekeknek, úgyhogy először a Szalaparti Egyműben kezdtem el, és ott ismertem meg igazából ezeket a gyerekeket, és ott kezdtem el velük dolgozni. Aztán, amikor átmentem a Harmónia Integrált Szociális Gyermekvédelmi Intézménybe szembe, akkor pedig a szülők azt szerették volna, hogyha folytatjuk az elkezdett munkát, úgyhogy így aztán a továbbiakban most a Szent Anna Autista Napközi Otthon adott nekünk helyet. Előtte a Autipontban dolgoztunk a gyerekekkel. Azelőtt meg az LKMK-ba, szóval ilyen kis utazók voltunk, de mindig együtt vagyunk.
1: Dicsőségfalon olvasható azoknak az Eszterházi Károly katolikus egyetemistáknak a neve, akik az intézmény egyetemi válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el. Az OTDK dicsőségfal létrehozásával az egyetem méltó továbbá maradandó formában kívánta megőrizni az elmúlt 10 év hallgatói sikereit, hangsúlyozta dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese.
3: Először is fontos megjegyezni, hogy az intézményünkben még nincsen dicsőségfal, tehát nem igazán van annak hagyománya, hogy akár kollégák, akár hallgatóknak valamilyen teljesítményét, valamilyen kiválóságát így megörökítenénk, és hogy ezzel ugye motiválnánk a jövő nemzedékét ugyanilyen eredmények elérésére. Tehát most kezdődik el ez, hogy dicsőségfal emelés az egyetemen, és hát éppen a hallgatókkal kezdünk, ami ugye a legfontosabb az egyetem számára, hogy hallgatók legyenek és kiváló hallgatóink legyenek, és hát ennek a célja az, hogy azon hallgatóink nevét, akik az Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedő eredményt értek el, tehát helyezettek lettek, azoknak a nevét megörökítsük, ezzel ugye tiszteletet adva nekik, illetve motiválva a jövő nemzedéket. A művészeti kar ugye épületében vagyunk, tehát ők adtak helyet ennek a, nevezzük ezt nyugodtan alkotásnak. A művészek kétségtelenül az egyik legerősebb szervezeti egység, akik hozzájárulnak az OTDK eredményeinkhez, de ez intézményi szintű. Továbbá a művészek hozzájárulása még maga a látvány megtervezése és kivitelezése volt, de ez egy intézményi szintű alkotás. A diákoknak van rajta a neve, illetve a helyezés, tehát próbáltunk minél kompaktabbá tenni, ugye nem akartuk túlzsúfolni a paneleket adatokkal, illetve minden egyes panelen van egy QR kód, amely elvisz egy honlapra, ahol viszont teljes részletességgel a hallgató neve mellett a szakja, milyen szekcióban, milyen tagozaton, milyen pályamunkával érte el azt a helyezést, és ki volt a témavezetője. A 2017-es OTDK az első, amire visszanyúlik. Az időpont megválasztása az alapján történt, hogy 2016-ban váltunk egyetemmé, és akkor ez tulajdonképpen a 10 éves egyetemmé válás előtt is tiszteleg. OTDK páratlan években van, tehát 2016-ban váltunk egyetemmé, 2017-ben volt az első olyan OTDK, ahol már egyetemi színekben versenyeztek a hallgatóink.
1: A további részleteket dr. Mátyus László, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke ismertette.
4: Azt gondolom, hogy a tudományos diákköri munka az a tehetséggondozásnak az egyik legfontosabb és legmagasabb szintű eleme fajtája. Az, hogy diákok az ő mentoraikkal projekteket valósítanak meg, ez egy legbensőségesebb szellemi viszony, ami két ember között kialakulhat, és ezekről az eredményekről a diákok rendszeresen beszámolnak 2 évente Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Ezek a konferenciák, ezek nem csak találkozók, hanem versengések is. Itt első, második, harmadik, illetve külön díjakat lehet elnyerni az egyes szekciókban, illetve a szekciókon belüli tagozatokban, és azt gondolom, hogy ha megemlékezünk arról, hogy kik azok, akik ilyen versengésekben jeleskedtek, akiket példaképként lehet állítani a jövő generációi elé, az egy nagyon haladó gondolat. Ehhez hasonló kezdeményezésről én még nem hallottam, de bátorítani fog minden egyetemet, hogy igenis őrizzük meg azoknak a nevét, akik ilyen versengésekben jól teljesítettek. A számok azok nem hazudnak, egyre nagyobb számban vesznek részt, olyannyira, hogy a legutóbbi alkalommal egy évvel ezelőtt a 37-en több mint 5100 pályamunkát mutattak be 16 szekcióban, ez minden idők legmagasabb száma, és kezdünk ott tartani, hogy jó néhány szekción belül kvótákat kell megállapítsunk, mert akkor az érdeklődés, hogy már minden hallgatót a munkájával technikailag nem tudunk fogadni. Egy-egy szekció bőven 500 bemutatott munka fölé emelkedett, amivel nemzetközi konferenciákkal is vetélkedik. Az Esterházy Egyetem egy nagyon stabil tehetséggondozó programot működtet ennek mindenféle vertikumát. Rendszeresen a 16 szekció közül 12-be, amelyek tudományterületekre tagozódnak, 12-be tudnak hallgatókat delegálni. Azt gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény.
1: Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Nyíregyházán idén is közös élményé teszik az eredményvárást. A Sunshine Media Group az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a Pont Ott Partit Sóston. A részletekről Balogh Bélát, a Sunshine Media Group ügyvezető tulajdonosát hallják.
5: Szeretjük volna egy ezt a jeles alkalmat, ami több helyen az országban ünnepelve van és meg van tartva ezen a napon. Én azt gondolom, hogy fontos volt számunkra, hogy találjunk olyan partnereket, akiknek szintén kiemelten fontos az, hogy a fiatalokhoz ezek az üzenetek, a közösség élménye, a továbbtanulás, egy új közösséghez való csatlakozás, egy új élet kezdete és egy jövőkép, én azt gondolom, ami előjük kerül, hogy ez egy jó köntösbe, egy jó csomagba legyen szépen becsomagolva, egy olyan közösségi élményt adva ezáltal, ami emlékezetes marad számukra ezen a napon.
1: A Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem támogatásával megvalósuló rendezvény 16 órakor kezdődik. A rendezvény egyik támogatója a Raiffeisen Szolgáltató Központ saját standdal készül, ahol a fiatalok a banki szolgáltatások mellett álláslehetőségekről és karrierutakról is tájékozódhatnak. Szabó Katalint, a Raiffeisen Szolgáltató Központ vezetőjét hallják.
6: Van egy nagyon komoly együttműködésünk a Széchenyi István szakközépiskolából, onnan az utolsó két évfolyamból járnak hozzánk rendszeresen műhely munkára és gyakorlatra a fiatalok, illetve járunk hozzájuk mi is órákat adni. És most, ahogy ők elvégezték már az iskolát, közülük is többen hozzánk jelentkeztek, pontosan azokból a tapasztalatokból kiindulva, amit nálunk találtak.
1: A Pont Ott Partihoz idén is csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem, amely rekordjelentkezési adatokról számolt be. Kovács Zoltán, az intézmény elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese elmondta, idén mintegy 3500 hallgató jelölte meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet.
7: Miután a tanári pályának a presztízse megnőtt, és nyilván ez azt jelenti, hogy a bérezése is megnőtt, de itt a tanári pályán túllépve mondanám azt, hogy a pedagógus képzés, beleértve a tanítót, a csecsebős kisgyermeknevelőt és az óvodapedagógust is, ugye az ő bérük is ilyen szempontból egy magasabb szintet jelent ma már, a jelentkezés adatok is ezt támasztják alá. Tehát az elmúlt években ezek rendre rekordokat döntöttek, legalábbis saját rekordjainkat döntöttük meg, és ez még ebben a jelentkezési időszakban is látszik. Tehát 26-ban is ezekre a szakokra, tehát az osztatlan tanárképzési szakokra, a tanári mesterszakokra és az előbb említett pedagógus szakokra nagyon sokan jelentkeztek.
1: Kazincz Balcika önkormányzata idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákok teljesítményét. A támogatás célja, hogy a szorgalmat és a kitartó munkát pénzbeli elismeréssel jutalmazza, egyúttal ösztönözze a helyi fiatalokat tanulmányaik folytatására. A részletekről dr. Magics Ildikót, a Városi Önkormányzat osztályvezetőjét hallják.
8: Az jogosult erre a támogatásra, aki legalább egy éve Kazincbarcikán bejelentett lakóhelyen rendelkezik, kisgyermek után természetesen a törvényes képviselője, szülője jogosult, 18 évet betöltött középiskolai tanuló saját maga veheti igénybe ezt a támogatást. Az jogosult a támogatásra, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 500 ezer forint per havi jövedelmet, legalább 3,8-es átlag szükséges, sávonként van beosztva az átlagokat illetően hát volt olyan történet, amit úgy a gyerekemtől hallottam vissza, hogy motiválja a gyerekeket az, hogy tanulást ösztönző támogatást fizetünk, hogy már azért is megcsinálom. Viszont ugye az látszik, hogy az első fél évben 770 volt, az előző év végén többen kérték, tehát úgy fél évkor szigorúbban fog az iskolába a ceruzája a tanároknak. Reméljük, hogy most a második fél év után az évvégi bizonyítvány szebben sikerült, és többen lesznek jogosultak kérni a támogatást.
1: Végül az időjárásról. Erőteljes gomoly felhő képződés kezdődik. Elszórtan erőfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 18-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát. Jól halad a felkészülés a nyíregyházi labdarúgó csapatnál. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen kérdések. Ezt szolgálta a sátorolja új helyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség közleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik el a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőn július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Jól halad a felkészülése a nyíregyházi labdarúgó csapatnak. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
2: Abszolút sokat dolgoztak a játékosok, és tényleg itt csak pozitívan tudok róluk beszélni, mert abban a hőségben, ami ott is volt, abban tényleg maradéktalanul el tudtuk végezni azt, amit terveztünk, és azért az nem volt egyszerű, mert azért ez megnehezítette a dolgunkat. De sokat dolgoztunk, jó ellenfelek ellen játszottunk, jó helyen voltunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy fejlődött. Mindenkinek a hozzáállása rendben volt, arra azért próbáltunk figyelni, hogy olyan játékosokat hozzunk, akinek azért a mentalitása olyan, és mi próbálunk azért úgy igazolni, bár még azért szükségünk van egy-két pozícióra, hogy tavaly évben azt hiszem nyáron 19 játékost hoztak, most ez ahhoz képest szinte semmi, úgyhogy egy-két játékost igazoltunk csak, de remélem ennek még nincsen vége, mert mindenképpen még akarunk igazolni. Úgyhogy ez a keret, aki itt van, ez szenzációsan dolgozott, és tényleg bízok benne, hogy sérülésmentesen tudunk neki menni az új szezonnak. Hát ez a fiatal játékosok a jövő zenéje, most nem tudom, hogy hogy van a fiatal szabály, hogy lesz a fiatal szabály, mindenképpen kellett olyan fiatal potenciális játékos, mint a Hőzsombor, a Kaczynszki, akik minőséget is képviselnek, van bennük fejlődési potenciál, és tudnak segíteni a csapatnak, szóval ők mindenképpen ők bevethető állapotban vannak. Na most egyértelmű vannak hiányposztok, mert azért úgy gondolom, hogy csatárposzton erősíteni kell, mert van egy-két sérültünk, van egy-két olyan teljesítmény, amit én másképp képzelek el. Úgy gondolom, hogy 2-3 ember szükséges még ahhoz, hogy legyen egy olyan csapatunk, ha sérülésmentesek maradunk, amivel neki lehet menni a szezonnak.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, hogy mit vár a következő szezontól. Az biztos, hogy a Nyíregyháza az Újpest ellen kezd, majd következik két olyan csapat, amely a nemzetközi kupákban is indul, a tavalyi bronzérmes Debrecen, illetőleg a tavalyi bajnok Győr együttese.
2: Nem csak az, hogy ezzel a két csapattal játszunk az Újpest után, hanem mind a két ellenfél ellen idegenben játszunk, úgyhogy lehet mondani, hogy számunkra három olyan mérkőzés van, amikor játszol egy Újpesttel, ahol teljesen más célkitűzések vannak, mint nálunk, játszol két kupába induló csapat ellen, a bajnok és a harmadik helyzet volt a Debrecen. Szóval mások a célok, mások a tervek, mások a anyagi lehetőségek, de hát ez a szép a futballban, hogy sok minden a pénz körül forog, de azért attól függetlenül hozzáállással, mentalitással sok mindent ki lehet egyenlíteni, azon dolgozunk, hogy ez a különbség ne legyen meg, de egyértelmű, hogy ezen a három mérkőzésen ez a három csapat más játékerőt képvisel, és más anyagi lehetőségei vannak, de ott leszünk azért, és megpróbáljuk. Nagyon sok csapatnál volt változás. Én úgy gondolom, hogy nehéz szezon lesz, apróságok fognak dönteni, és éppen azon dolgozunk, hogy ezt az apróságot mi azért meg tudjuk lépni, és bízok benne, hogy egy jó erőállapotban levő csapatot tudunk kiküldeni a pályára. És amit tavaly is mondtam, ha eljutsz odáig, hogy minden mérkőzésen pariba vagy az ellenféllel is reális esélyed van a mérkőzés megnyerésére, akkor már nem jársz rossz úton, de természetesen szeretnék jól szerepelni. Minden mérkőzés nyerhető, ebből indulunk ki, úgyhogy ezért mindent meg is fogunk tenni.
1: Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjász viadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérték össze tudásukat, koncentrációjukat és pontosságukat. Magáról a sportágról Nagy Zoltánt, az ABA nemzetiség hagyományőrző íjász Adács vezetőjét hallják.
3: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbe lő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesződ készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílveszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vessző, és 60 000 forint vége. A céllövésnek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílveszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
1: Gyors reagálás, elsősegély nyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósághű helyzetekben tehették próbára tudásukat. A versenyről Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
4: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferino-i csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, minden korábban meg kell kezdeni, ahhoz, hogy ebből, vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

Ez már is itt a Fiatalok zenei összeállítása a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, itt a nyár, és itt vannak a nyári slágerek. Tartsatok velünk a következő közel fél órában.

kedves fiatalok, kirándulás tippel folytatjuk. Amit beírjunk a GPS-be, nem más lesz, mint arccal, és azon belül az Áldó Krisztus szobor, a legimpozánsabb magyarországi Krisztus szobor. A tokai borvidék legmonumentálisabb látványossága kétség kívül a lélegzet elállító fekvésű bányató közelében a tarcal feletti dombot megkoronázó Áldó Krisztus szobra. 2015-ben állították fel a gyönyörű körpanorámát nyújtó domb tetején Magyarország legnagyobb Jézus szobrát. Petró Attilának köszönhetjük a rendkívüli látványosságot, aki a tarcali Szent Teréz kápolnában talált egyszer egy áldó Jézus táblázoló képet. Az egyébként márvány és kőfeldolgozással foglalkozó cégvezető ekkor határozta el, hogy megépíteti hazánk legnagyobb Jézus szobrát. Öt hatalmas gránit darabból készítették el szobrászművészek a gigantikus alkotást, melyet Tarcal községnek adományozott készítetője, azzal a feltétellel, hogy megfelelő kultúrát körülményeket teremtenek látogatásához. 2015 tavaszán Ternyák Csaba egriesek szentelte föl a 8,5 méter magas, 50 tonna súlyú monumentális szobrot. 2015 októberére a hozzá vezető sétányt is kialakították pihenőkkel, lépcsősorokkal, sétautakkal.

A szoborhoz, még jobbra tartva leereszkedünk a tokai kopaszhegy oldalába Vájt bánya tavához. A domb tetejéről fantasztikus körpanoráma nyílik a környékre, lábunk alatt tarcol, a vége láthatatlan szőlőtáblák, a horizont az Alföld síkságába olvad. A leglátványosabb kilátás a hegy felé, a káprázatos fekvésű bányató felé nyílik. A jól láthatóan 5 gránit darabból álló Jézus szobor egy rusztikus, faragott kövekből álló magas talapzaton áll, jobb kezével ágyás osztva, a falu felé fordulva. Tehát ahol a Jézus szobor található, ez nem más, mint Tarcal és a Könyves Kálmán utca. Ezt egyszerűbb beírni a GPS-be. Kedves fiatalok, ez volt a kirándulástippek.hu cikke a tarcali áldó Krisztus szoborról, és most már zenében.

0: Kedves hétvők, ez volt a Kapcsolj rá itt a Szent István Rádióban. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Most ismertetem Önökkel a Szent István Rádió műsor kínálatát. Hamarosan 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából, majd Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és egyházi híreket mondunk. 18 óra 45 perctől esti mesét, majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. Kedves gyerekek, a ma esti mese Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 25. része lesz, melyet Gubás Gabi színművésznő olvas fel nektek. 19 órakor híreket mondunk, majd kezdődik az ökumené, a testvéregyházak fél órája. Ma a Református Egyház műsorát sugározzuk. 19 óra 35 perctől pedig Közelkép című műsorunk szól, amelyben Lukás Bernád Ulrik Miskolc diósgyőri káplánnal beszélget Pap Ildikó. 19 órától Tokai vételkörzetünkben Találkozás című összeállításunkban sós és édes sütemények receptjeit ismerteti Önökkel Süye Károlyné. Majd Hegyaljai Látkép című összeállításunk szól. Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon 19 órától Életünk című összeállításunkban kulturális válogatásunkat hallják. Nos, az adásban a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük, szó lesz többek között a 9. Dixi és Jazz Fesztiválról, valamint a Parnograszt Miskolci koncertjéről. Ezt követően a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról hallanak, és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról is beszámolunk. Érdemes lesz velünk tartani. Ajánlónkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
3: Itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben, és hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városháztéren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixi és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani.
2: 20 órakor kapcsoljuk majd az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat helyszínét, ahonnan szentmisét és körmenetet közvetítünk majd. A szentmisét Varga József atya mutatja be, amelynek során fáklyás körmenet is lesz. A zenei szolgálatot a Rád Találtam zenekar végzi. Terveink szerint 22 óra körül kapcsolunk majd vissza a rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, amikor is a híreket követően Kódex című műsorunk csütörtöki adásának ismétlését hallják. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a régi magyar dráma és színháztörténet elismert kutatója beszél ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéről. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Ezt követően Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezekkel a programokkal várjuk tehát Önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk, azaz a Szent István Rádió és Televízió Gyertyaszentelő Boldogasszony ima csoportjának tagjaival imádkozhatnak együtt. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhítésére.
6: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát, közbenjárását, egészsége javulásáért, fájdalmai enyhüléséért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk, azaz a Szent István Rádió és Televízió Gyertyaszentelő Boldogasszony imacsoportjának tagjaival imádkoztunk együtt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrása volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette, Nagy Krisztián Hernán németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmékedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű települései működő 60 köznevelési intézményben több 100 000 speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat által koordinált program. Közösségorientált pedagógia, minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló, vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt, a felzárkózó települések program rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek 15 féle fejlesztési területen, mintegy 50 különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyerekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez jutottak. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat koordinálásával, partner szervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. A pályaorientációs foglalkozásokon a tanulók már alsó tagozatban a szakmaválasztást megalapozó tudást szerezhettek, önismereti játékokkal erősítve érzelmi tudatosságukat, önbizalmukat. A 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemerő program kínálatát a szervezők a napokban ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
2: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Ars Sacra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Ars Sacra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Ars Sacra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt. a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
1: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
3: Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
1: Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 25. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: 18. fejezet. A cukoregér. Mit kérsz reggelire? Kérdezte másnap Fáni Hercsulától mézédes hangon. A kandúr gyanakodva nézett rá.
3: Milyen szokatlan figyelmesség! De ha már választhatok, süss nekem rántottát kolbásszal, szalonnával.
2: Fáni térült, fordult, sürgött, forgott, serénykedett, s pár perc múlva olyan jó ízű reggelit tálalt Hercsula macska elé, hogy az odáig volt a gyönyörűségtől. Reggeli után Fáni odahúzta a karosszéket az ablakhoz, melyen át beáradt a napfény. Hercsula macskát a karosszékbe tessékelte, és kezébe nyomta a Reggeli Gólyahír című újságot. A kandúrt azonban egyáltalán nem érdekelték az újság hírei, minden figyelmét az előnyösen megváltozott boszorkány kötötte le.
3: Mi történt veled?
2: Kérdezte nyugtalanul.
3: Eltörtél valamit?
2: Nem, dehogy! Mit képzelsz rólam?
3: Új ruhát akarsz? Nem érdemes már erre a rövid időre. Nem sokára újra itt az ősz. Akkor megint jó lesz a meleg ruha.
2: Nem kell nekem nyári holmi. Ez már úgyis vékony, akár a szita.
3: Hát akkor mit akarsz? Mert nem ok nélkül jársz a kedvemben. Annyi bizonyos.
2: Fáni nagyot sóhajtott. Hercsula macska, te voltaképpen sohasem kérdezted, honnan jöttem, ki vagyok, miféle. Hercsula macska eltűnődött.
3: Boszorkányoknál jobb nem firtatni a származást. Hallottam boszorkányokról, akik szemétdombon nőtt belindekvirág kejhéből bújtak elő, egy másik boszorkány a mocsár mérges páráiból formálódott ki, a harmadik, akiről szintén így beszéltek, azelőtt állítólag varangyos béka volt.
2: Olyan boszorkányról nem hallottál? Kezdte Fáni óvatosan, aki azelőtt egér volt. A kandúr rámerett.
3: Magadról beszélsz?
2: Igen. Hercsula macska felpattant a karosszékből.
3: Hát ezért nem akartál te nekem soha egérkocsonyát főzni? Ezért nem tudtam beled elolvastatni egyetlen komoly egerekről szóló könyvet sem? No de ilyet! Valóságos egérszállás a házam! Ezt kellett vénségemre megérnem!
2: Fáni sietve közbeszólt. Szívesen elköltözöm innen surranóval együtt, és akkor a Hercsula ház újra a régi fényében ragyoghat.
3: Mondd inkább a régi piszokban! Ki fog itt takarítani, ha te elhagysz engem?
2: Neked adom a seprümet, nyugtatta meg Fáni. Eddig sem én takarítottam, hanem ő.

0: a szétfáni a karját. Surranó is velem jön, hiszen te most már bármikor tudsz aludni. Nincs szükséged az ő tudományára. Ha mi elmegyünk, megint kedvedre egerészhetsz, mint hajdanában.
1: Bizony, ideje lesz már,
0: jegyezte meg Hercsula macska.
1: Vadmacskáné mesélte, hogy macskakörökben kezdik suttogni. Felhagytam a régi szép macska hagyományokkal. Nem is érdemes barátkozni velem.
0: No, látod, mondta Fáni, legjobb lesz, ha odébb állunk. Nyomban fel is ugrott, és a szobájába szaladt, hogy összekészülődjék az útra. Sok csomagolni valója azonban nem igen volt. Egy kis fehér nemünk kívül, amit Hercsula macska régi kihízott ingeiből vart, semmit sem mondhatott a magáénak. Utoljára még megsimogatta a párnát, melyen ezentúl a seprűnyél fog nyugodni. Előhívta Surranót, és mindketten Hercsula macska elé járultak, hogy elmondják mindazokat a jó kívánságokat, amelyeket búcsúzkodó egerek szoktak egymásnak elsorolni. Baj nélkül osony egyik saroktól a másikig. Kövér kalászokat találj, amerre jársz, és vastagon szelt szalonna bőrkét. Bele ne fulladj a tejszínes kannába. Lágyuljon meg a téglafal, ha fúrni kezded. Hercsula macska könnyekig meghatva szorongatta Fáni kezét. Ő is elmondta az ősi macska jó kívánságokat.
1: Sok kövér egér keresztezze utatokat, táruljanak ki a kamraablakok, amerre jártok.
0: A nagy meghatottságban Hercsula macska véletlenül kissé kieresztette karmait, amelyek Fáni tenyerébe vájódtak. Fáni erre kijelentette, hogy most már indulniuk kell. A küszöbön jutott eszébe, hogy a tükröcske a zsebében maradt. Itt van, fogd! Mondta Hercsula macskának, és kiíramodott az ajtón. Surranó utána. A kandúr pedig egyedül maradván a konyhában, visszaereszkedett a kényelmes karosszékbe, és megkérdezte a tükörtől, milyen sors vár Fániékra. A tükör sok szép, színes képben mutatta meg a boszorkány és az egér jövőjét, melyek láttán Hercsula macska képén derűs mosoly ömlött el. Annál gondterheltebben lépegetett Fáni a kapu felé vezető sárga járdán. Ez a járda, mikor Fáni a Hercsula házba került, mohos volt és szürke, akár a föld. Az ügyes seprű letisztította a rárakódott sárréteget, Hercsula macska legnagyobb örömére. Fáni letépett egy szálat a járda mentén nyíló nefelejtsekből, mire a kapuhoz értek, szeméből patakzottak a könnyek.
2: Ne sírj, Fánika,
0: mondta Surranó. Fáni zavartan félrefordította a fejét, és így szólt.
2: Ma népünnepé van a szigeten. Menjünk, nézzük meg!
0: Surranó nevetett.
2: Igaz, hogy kettőnknek együtt sincs egy árva garasunk sem, de azért csak gyerünk!
0: Fáni ijedten megállt.
2: Jaj, nekem! Elfelejtettem magunknak elemózsiát csomagolni az útra. Ó, nem is értem, hogyan történhetett velem ilyen.
3: Menjünk vissza!
2: Nem! Meghalnék a szégyentől. Gyerünk tovább! Tán csak nem halunk éhen.
0: Jól kiléptek, s egy-kettőre eljutottak a vadgesztenyefákkal szegélyezett nagy tisztásra. Körös körül sátrak, bódék álltak, az árusok cukrot, játékot, sört, sípokat, sült húst, fagylaltot kínáltak. Sajnos nekik nem volt pénzük arra, hogy nyalánkságokat vegyenek, vagy felüljenek a körhintára, amelyhez alig lehetett közel férkőzni, olyan tolongás volt körülötte. Vadmacskáikat is látták. Két gyerek fülsértő hangú papírkürtöket fújt teli tüdőből. A tér közepén fatörzsekből tákolt emelvényen a bölömbikák fúvós zenekara muzsikált. A pázsiton szitakötők, tündérek, manók, gébicsek ropták a táncot. Fáni örömmel fedezte fel közöttük csupalábot, ugorkát és tappancsot. Tappancs egy kis cinkével táncolt, és minduntalan a lábára lépett. Sünige Sámuel kerti széken ült a cukrász sátor előtt, és nagy üvegtálból fagylaltot kanalazott. Valamelyik Laci konyhánál Surranó megpillantotta Osonit. A gyík éppen egy korsó sört hajtott fel, jókedvűen kiáltott az egérnek.
3: Mi az, Surranó? Hát te még egy szép ézes kalátszívet sem vettél a boszorkánynak?
0: Fáni szíve megdobbant,

0: árulnak itt mézes kalácsot? A rét másik sarkában, ott, ahol a csúszda van. Fáni se szó, se beszéd futni kezdett a mondott irányba. Surranó nevetve loholt utána. Hihi, ne szaladj, Fáni, ingyen úgysem adnak mézes kalácsot. De Fáni csak furakodott előre, nem is törődve azzal, kit lök oldalba, vagy kinek a lábára lép. Végre nagy tülekedés után, lihegve, borzasan megközelítették a mézes bábos sátrat. Fáni szívére szorított kézzel megállt. Tudtam, suttogta izgatottan. Mikor Osoni említette, hogy mézes kalácsot is árulnak itt, biztosra vettem, hogy csak cukoranyú árulhatja. A sátor felé mutatott, ahol kedvesen mosolyogva, ezüst színű haján hófehér fejkötővel cukoranyú ült. Előtte fehér terítős asztalon szebbnél szebb mézes bábok, színes viaszgyertyák tarkálottak. A sátor mellett nagy vaspántos láda állott. Fáni és Surranó mögéje bújtak, onnét figyelték cukoranyót.
1: Miféle láda ez?
0: Kérdezte Surranó. Ebbe csomagolt a cukoranyó a mézes bábokat, ha vásárba vagy búcsúba ment árulni. Most üres, csak sejempapír van benne. Emlékszem, mikor még ott laktam cukoranyónál, milyen gonddal rakosgatta ebbe a ládába portékáját a vásár előestéjén. Ó, bár csak megint ott élhetnék nála, ha újra ott futkoshatnék a homályos boltocskában.
1: Velem együtt, ugye, Fánika?
0: Természetesen.
1: Gyerünk hát oda hozzá, megismere.
0: Ó, nem, nem, siránkozott Fáni, nem merek. Bizonyára nagyon haragszik rám, amiért annak idején megkóstoltam a szép mézes kalács boszorkányt, amelyre olyan büszke volt. Látod, hova vezet a nagy falánkság? Korholt a Surranó. Fáni azonban nem figyelt rá, hanem a mandulával díszített mézes kalács szeleteket, cukoranyó legkelendőbb portékáját nézegette. A sátor előtt egymás hegyén hátán tolongtak a vadkacsák, kisnyulak, csirkék, hörcsögök, mókusok, gémek, s egyre másra vásárolták a mézes bábokat. Mire bealkonyodott, üres lett a fehér terítős asztal. Csak egy rózsaszínű cukoregér árválkodott rajta. Fáni sóváran mondta, minél tovább nézem, annál éhesebb leszek.
1: Mégis jobb lett volna visszamennünk Hercsula macskához, hogy egy kis útravalót kérjünk.
0: Vélte Surranó, Fáni nagyot sóhajtott. Cukoranyó már készülődött haza. Felállt, rakosgatott. Közben a könyökével leverte a cukoregeret az asztal sarkáról, de észre sem vette. Surranónak több sem kellett. Odaosont, fölkapta, s diadalmasan hozta Fáninak. A boszorkány rámosolygott, és a cukoregeret mohón egyszerre a szájába tömte. Surranó méltatlankodni akart, hogy neki egy morzsát sem hagyott, de amint Fánira nézett, elállt a szava. Mert Fáni nem volt boszorkány többé, hanem visszaváltozott fekete szemű szürke kisegérré. A zöld boszorkány köntös helyett a cukoregér rózsaszínű ruhácskájában álltott, és egy szó nem sok, de annyi sem jött az ajkára. Bezzeg Surranóból dőlt a szó.
2: Egér vagy! Megint, egér, egér, jaj, be jó! Erről ábrándoztam már régen, most már végre összeházasodhatunk.
1: Tessék!
0: Kérdezte Fáni egér, aki azt hitte, nem jól hall. Surranó felelni akar, de akkor lépéseket hallottak. Ilyetten ugrottak a nagy vaspántos ládába, alig bújtak el az izegő sejempapír közé, lecsukódott a fedél, és a láda a levegőbe emelkedett. Kisvártatva valami zörögni kezdett alattuk. A láda rázkódásából kitalálták, hogy szekéren utaznak. Találtak a láda fedelén egy kis rést, azon kikukucskáltak.
1: Ég veled, kedves furfangos sziget!
0: Sóhajtott Fáni, mikor a sziget partjára értek. A szekér rádöcögött egy ott várakozó kompra, amely átszállította őket a furcsavári partra. Mire a szekér megállt cukoranyú házacskája előtt, már apró aranycsillagok ragyogtak az égen, kulcsok csörrentek, zárnyi kordult. A ládát leemelték a szekérről, és imbolyogva bevitték a házba.
1: A folyosón vagyunk,
0: súgta Fáni Surranónak.
1: Még jól emlékszem rá, hogy itt mézes báb minták fügtek a falon.
0: A láda fedele felpattant. Cukoranyú gyertyával a kezében föléje hajolt, és megkérdezte. Ki cincog itt? Mi cincog itt?
3: Uram fia, Fáni, te vagy az. Ó, te kis haszontalan, végre megkerültél.
4: Boldogan emelte ki Fáni egérkét a ládából. Most vette csak észre surranót.
3: Ha, hát ez meg kicsoda.
5: A vőlegényem,
4: cincogta Fáni, és elpirult.
6: Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 25. részét olvasta fel nektek Gubás Gabi színművésznő. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin-Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debrecen Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Köszöntöm Önöket szeretettel. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a Hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
5: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
6: Barna Sándorral, tiszánineni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
7: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
6: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
7: Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templom torony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat, itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
6: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tiszteleten, Tiszanánán?
7: Egy áldott alkalomnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj, és itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
6: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
8: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért nem még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
6: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
8: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagy örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
6: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
9: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás egy együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
6: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
9: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
6: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
9: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
6: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
9: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
6: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
9: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolik és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a tovább élését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
6: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
9: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
6: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
9: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
10: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
11: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
4: Melyek ezek a szerepek?
11: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
4: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették-e?
11: Ezt én is így tapasztalom, hogy függ függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemeti, sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyház történeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
4: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
11: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba engedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni. Tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném. A pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg. De ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. Személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
4: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
11: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is oda léphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
4: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
11: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja mérni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
4: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
11: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
4: Tükröt mutathatnak
11: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
4: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
11: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
4: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
11: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
4: De mindannyian egyek vagyunk.
11: Mindannyian egyek vagyunk.
4: Így van. Státuszkülönbségek vannak?
11: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
4: Milyen a jó lelkész?
11: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt írja egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelkész tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
4: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
11: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
4: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
10: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vókás Bernárd Ulrichot, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium volt növendékét, akit június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsekatya Isten hozott. Vukás, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké amen, köszönöm szépen!
2: Te Lengyelországból származol, majd beszélgetünk erről. Készülve erre a beszélgetésre, most még ide érkeztem én is a stúdióba, végig gondoltam azt, hogy nekem Lengyelországról így első körben mi az, ami eszembe jut. Eszembe jut a Tátra, Zakopáné, motoros szánozás, eszembe jut Chopin, eszembe jut Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa, és mondjuk Lewandowski. A legelső gondolatom az, ami érzelmileg valamilyen szinten megérint, megmozgat. Te 9 éve itt élsz Magyarországon. Neked így első körben Magyarországról mi jut eszedbe?
3: Hát amikor megtudtam, hogy Magyarországra fogok menni, ez a 9 évvel ezelőtt, akkor szinte mondom, hogy nem sokat tudtam, hogy Budapest a főváros, és tudtam, hogy volt a közös történelmünk, királyunk, mint a Szent Hedvig, Szent Kinga. Hallottam, vagy tudtam, hogy első magyar király, Szent István, arról is hallottam. És világos, hogy nálunk nagyon híres a magyar bor, mert sokszor idejövünk a borért, és azért igazából ennyit tudtam. Világos, hogy ezek az évek alatt sokkal többet megtudtam a Magyarországról, és jobban ismertem meg a Magyarországot, kultúrát.
2: Ezek közül mondjuk érzelmileg, mert hogy ezzel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nekem az jut eszembe először Lengyelországról, ami érzelmileg megmozgat. Itt élsz 9 éve. Van bármi, amire azt mondod, hogy na így érzelmileg közelebb került hozzád? Akár egy tájegység, egy kirándulás, egy szemináriumi kirándulás alkalmával, akár én kevésbé ismerem a lengyel gasztronómiát, neked azért nagyobb lehetőséged volt megtapasztalni, itt a bort már megemlítetted, bármilyen jellegű.
3: Első, ami itt volt Magyarországon számomra, ez a csípős paprika. Én a Lengyelországban soha nem ettem csípős paprikát, vagy nem szerettem, vagy nem is találkoztam, azért szerintem nem szerettem. Itt nagyon megszerettem azt. Konyha elég hasonló a lengyel konyhához, azért én nevettem, hogy vasárnapi ebéd ez a húsleves meg rántott hús, és Magyarországon is.
2: Meg nálatok is Lengyelországon.
3: Igen, ez eltele van, úgy van. Vasárnapi ebéd, úgy néz ki. De Magyarországon nagyon tetszett nekem ugye Balaton, többször is ott voltam, azért ez nagyon szép. És másik, én nagyon szeretem hegyeket Lengyelországban. Nem is Tatrát is, de inkább az a keleti rész, a Kárpátnak egy része, lengyelul Bieszczadynak hívjuk. És azért itt Bők hegyek nagyon tetszenek, meg Mátra. Ott is többször voltam, és nagyon szeretem kirándulni hegyekbe is ott lenni.
2: Akkor ez a 9 év azért segített, hogy egy kicsit jobban megismerd Magyarországot.
3: Igen, mert ugye vannak ezek a kis pop találkozók, és Pécsen voltam, Veszprémben, több helyen most hirtelenül nem jutott eszembe, de most Szegeden voltunk, azért tényleg tudtam megismerni Magyarországot elég jól.
2: Előtted a lehetőség, úgyhogy igazából most indul. Itt a felsorolás közben több nevet is megemlítettünk, szenteket, nem szenteket, akik valamilyen formában példaképeink is lehetnek az élet bármely területén. Lehetnek a szüleink is példaképek, családunk, lehet egy plébános is akár példakép. Hogyha így visszagondolsz a gyermekkorodra, te életedben kiket tudnál megnevezni példaképként?
3: Elsősorban édesanyám, mert ő mindig nagyon harcolt, hogy mi is járunk a templomba, a szentmisére. Utána voltak papok, akikkel találkoztam, most legalább 2 pap jutott szembe. Beszélgetések velük nagyon segítettek, például amikor én megjelent ez a gondolat, hogy lehet, hogy Isten hív engem popságra, akkor nagyon nem tetszett úgy, hogy 6 hónapig senkivel nem beszéltem róla. Végül első emberrel, akivel beszéltem róla, ez volt egy pap a krakói plébányáról, és azért mondom, hogy ez óriási feladatunk, azt gondolom, hogy papoknak ilyen a hivatás ébresztőben, meg tisztázásban van.
2: Segítsétek azokat, akik foglalkoznak a papi hivatás gondolatával.
3: De nekem is nagyon fontos volt Szent II. János Pál pápa. Nagyon szeretem ugye olvasni az ő könyveit, és meglepő volt nekem, hogy itt Magyarországot is nagyon tisztelik őt, és nagyon fontosnak tartják is, mintha magyar pápa lenne.
2: Igen, sokszor valahogy úgy, igen, mert tekintek.
3: Gondolom, hogy a kommunizmus miatt is.
2: Ha már a szülők. Említettem, hogy te a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium diákja voltál az elmúlt években. Hogyan indultál te el a papi hivatás útján?
3: Hát én egészen 25 évig nem ismertem neokatemális utat. Most jelenleg 35 éves vagyok, holnap 36 leszek,
2: születésnapom lesz. Köszönöm
3: szépen. És úgy volt, hogy ugye mi keresztény család voltunk, jártunk templomba, de megjelent ugye ez az idő, amikor kis krízisbe kerültem, mert megjelentek nagyobb bűnök, és én botránykoztam magamon, mert én is ministráltam a templomba, utána lektor voltam, azért mindig jó embernek tartottam magamat, és másik oldalon láttam, hogy mennyire képes vagyok milyen rossz ember lenni, és ez nagyon botránykoztató volt számomra. Ez volt ilyen, amikor technikumba jártam, és utána jött az édesapámnak betegsége, urákos lett. Ezen is botránkoztattam, hogy lehet, hogy Isten, ez a jó Isten engedi ezek a dolgokat. Ha már említem az édesapámat, akkor ő meghalt 2016-ban, mert 8 évig beteg volt. Na és ez a pillanat, amikor ő meghalt, nagyon fontos volt az életemben, mert akkor komolyabban kezdtem kérdezni Istent, hogy mi a hivatásom. Mert láttam, hogy egyre jobban megértettem, hogy a keresztény embernek van hivatása, vagy család, vagy pap, vagy megszentelt élete. És amikor egyetemre jártam, krakói műszaki egyetemre jártam, és villamos mérnök lettem, utána még dolgoztam másfél évig. Na, de visszatérve, hogyan kerültem be a neokatemális közösségbe, 2015-ben volt a plébányán egy koncert, ahol nem is mentem volna szerintem, csak énekelt ilyen zenész, akit én már ismertem régóta. És ott ő a koncert végén mondta a tapasztalatát, és mondta, hogy az egyházban van ilyen közösség, ami megmentette az életét, és ha utána olvastam az ő életrajzát, akkor tényleg nagy megtérés ezáltal történt az életében. És ahogy mondtam, én voltam ebben a válságban, vagy krízisben, hogy nem láttam az életének értelmét, vagy nagyon botránykoztam magamon, az Istenen is, és az érintett nagyon engem, mert láttam, hogy nekem van szükségem, hogy legyen az Istennel való kapcsolat. És akkor mentem a katekézisre, és úgy bekerültem a közösségbe, ugyanabban az időben, az édesanyám, húgom és kettő bátyám került a közösségbe. Azért én nem nőttem föl a neokatemális családban, úgy mondhatom. De az nagyon fontos volt, mert újra kezdtem felfedezni az Isten szeretetét, az, hogy Isten az illő, Isten, hogy aki akar, hogy legyen illő kapcsolata vele. És amikor jártam közösségbe, egy év után, ahogy mondtam, megjelent ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy Isten hív papságra. Mondtam, hogy ministráltam a templomban. Érettségi előtt volt ilyen gondolatom is, papok ajánlottak nekem hivatást tisztázó lelki gyakorlatot, de én elutasítottam, mert akkor tudtam, mit kell csinálnom, mit akarok csinálni. És elértem ez is, hogy befejeztem az egyetemet is, míg dolgoztam. De Isten, ahogy én azt látom, mindig keresett engem is. Ilyen módon megtalált engem. És 2017-ben nyáron volt ilyen küldetés kettesével Lengyelországban, az a neokatemális közösségben, ahogy Jézus küldött az apostolokat kettesével, a pénz nélkül, semmi nélkül. ott tapasztaltam, mennyire Isten irgalmas, és mennyire gondoskodik, és az volt ilyen pillanat, amely adott nekem bátorságot, hogy mondjam, hogy én akarok jelentkezni a szemináriumba. És utána mentem Olaszországban lelki gyakorlatra, és onnan kerültem a Magyarországra.
2: És amikor végül igent mondtál erre a meghívásra, meghallva a Jóistennek a meghívását, azt elfogadva rábólintottál erre, akkor a neokatekumenális közösségben történik egy sorsolás?
3: Hát amikor ott vagyunk Olaszországban, úgy nevezünk Merkába,

0: Sigrisről ugye ez az emberi gondolkodás mondta, hogy biztonságban maradjam, ugye. De nagyon örültem, hogy Magyarországra kerültem, mert nincs messze, és azért én évente háromszor tudok menni a
1: haza tudsz
0: háza,
1: menni a családodhoz, szüleidhez. Hogyan telt ez a 9 év?
0: Őszinte mondom, hogy semmit nem tudtam magyar nyelvből. Nem is hallottam, világos, hogy amikor visszatértem a lelki gyakorlatról, akkor volt még egy hét, akkor néztem ez a nyelv, hogyan néz ki, hogyan hangzik. Na de amikor érkeztem, akkor csak sziát tudtam mondani. És nehéz volt ez az első év, mi Miskolcon tanultunk, minden nap oda mentünk tanulni nyelvet. 3 óra keresztül tanultunk, azért ez volt fárasztó. Kocsival jártunk minden nap, és amikor visszafelé mentünk, akkor már nem bírtunk hallani az magyar rádiót, hanem lehetett fogni a szlovák rádió, és ugye mi lengyelek írtunk sokat a szlovák nyelvből. Utána elkezdtem az iskolát, és tényleg ez nehéz volt első 2 év a nyelv miatt filozófiát tanulni. Nehéz volt, de ebben is tapasztaltam, hogy Isten gondoskodik, mert általában ez volt, hogy még szemináriumban másik fiúk, magyar fiúk általában eladtak nekünk azt, amit a tanár az iskolában, főleg filozófiából, ugye, hogy valahogyan röviden is, és összefoglalva, hogy legalább tudjuk, miről van szó.
1: Van a szeminárium vége felé 1 év diakónusi gyakorlat. Te hol töltötted ezt a gyakorlatot?
0: Miskolcon, Diósgyőrben voltam. Örültem ennek, mert az előző évben is egy fiú köztünk ott volt, és sok-sok jót hallottam arról. És amikor odaérkeztem, tényleg jó volt az emberek. Arról is szeretném mondani, hogy itt Magyarországon, amikor valaki hallja, hogy lengyel vagyok, akkor látom, hogy nagy-nagy örömmel is, nyitott szívvel befogadják minket, lengyeleket. És ezzel is találkoztam ott Diósgyőrben, és Szabó Józsi atya ott plébános, és nagyon sokat tanított nekem, mutatott, segített, és azért neki hálás vagyok amiatt, és világos, hogy Drahos Dávid is káplánatya is nagyon segített. De emberek is nagyon segítették, ott többször is mentem az iskolába, a katolikus iskolába, és ott hidoktatók mindig nyitottak voltak, és segítették nekem, hogy jól érzem magamat ott, és örömmel befogadtam ez a dispozíciót, hogy oda fogok kerülni, mint a káplán.
1: Így az elmúlt percekben több közös vonást, történelmi személyiséget megemlítettél, meg utaltunk a lengyel-magyar jó barátságra. Hogyha hitéletet nézünk, azért beleláttál egy kicsit, lehet, hogy nem csak a Miskolc Diósgyőri egyházközség életébe, hanem részt vettél bárhol máshol az országban, hosszabb, rövidebb ideig, lelki gyakorlaton, akár ifjúsági találkozón. Összetudnád hasonlítani, hogy miben van hasonlóság, miben esetleg különbség Magyarországon, meg a hazádban, Lengyelországban a hívek vallás gyakorlata egyáltalán egyház felé való elkötelezettségek között?
0: Nagy különbség van a magyar és lengyel egyház között, mert nálunk ugye nem volt egyáltalán reformáció. Nálunk nagyon kevesen vannak protestánsok, meg görög katolikusok, és itt ezzel találkoztam, hogy ugye minden faluban legalább 2 templom van, és azt látom, hogy amiatt ugye sokkal kevesebben járnak a templomba. De mondom, hogy a Lengyelországban még 15 évvel ezelőtt tényleg 96% jár a templomba, most nálunk is csökkent a szám, mert vannak ezek az ideológiák, meg botrányok is, amiatt az egyházat nagyon támadnak, és nálunk azáltal megjelenik az, hogy sok ember csak szokás miatt, vagy szokásos módon járt a templomban. Itt, hát még Diósgyőrben vannak ugye fiatalok, de amikor voltam kidívik Budapesten, de csak ezen a plébányán, ahol én voltam, ott nagyon kevés fiatal volt. De világos, hogy vannak templomok is, vannak közösségek, ahol járnak fiatalok, ez nem lehet mondani, hogy nem.
1: Van valami ötlet, meg vágy, elhatározás benned, hogy hogyan tudnád következő években?

0: majd egy kicsit fellendíteni azt az egyházközséget, ahová éppen kerülsz?
1: Hát azt gondolom, hogy a fiatalokat az vonza, hogy látják a papod, aki nem tár távolságot tőlőd. Mert én is Lengyelországban ezzel találkoztam. Sok pap ugye nagy távolságot tartja, és klerikalizmus miatt ugye ezt gondolom, ami nagyon sokat arról beszél Ferenc pápa, meg most Leó pápa is arról beszél, hogy ez a legveszélyesebb, ez a klerikalizmus. És én remélem, és fogok kérni Isten, hogy ne legyek ilyen, hogy tudjam tényleg közvetlenül az emberekkel, a fiatalokkal beszélni, mint ember. Világos, hogy pap vagyok, de legyen ez a kapcsolat, hogy ne legyen ez a távolság.
0: Megszólíthatóvá kell válni.
1: Igen, és lenni velük, azt gondolom, hogy az legfontosabb, és tényleg őszintén beszélni velük. Ez is szerintem nagyon akárnak, hogy látják ez, hogy valaki őszinte. Szerintem az emberek, a fiatalok rögtön látják azt.
0: Kezemben tartom a papszentelésre készített szentképet. Minden szentelés előtt álló fiatalnak választani kell egy papi elmondatot. Te azt a elmondatot választottad János levélből, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Mit üzen számodra ez a jelmondat?
1: Hát azért ezt válaszoltam, mert ahogy mondtam, én sokáig úgy éltem, mondjuk 25 évet, hogy azt gondoltam, hogy nekem kell tetszeni az Istennek, hogy az életem tetszene. Az én erőmből ezt csinálom. Hogy én adom Istennek valamit, akkor ő köteles adni nekem valamit. De mondjuk, hogy az én megtérésem, de ez mindennapi dolog, megtérés, de akkor nagyon jól éreztem az, hogy felfedeztem az Isten szeretetét, hogy tényleg ő minden ingyen adja nekem. Elsősorban, hogy megbocsátás az Jónás szentségében, és azért is küldte a fiát, de ugyanúgy, hogy tényleg Isten az, aki már mielőtt születtem, már ismert engem, és szeretett engem. És az volt a legnagyobb felfedezésem az életemben, hogy láttam, hogy Isten tényleg szeret engem úgy, ahogy vagyok, mert mondtam, ugye, hogy botránykoztam mindenen, hogy bűneimen meg ahogy Isten cselekszik, vagy mit engedi és mit nem, de felfedeztem azt, hogy minden történik, hogy én lássam, hogy Isten létezik, és ő szeret engem, és csak azt akarja, hogy én hozzáforduljak, hogy kérjek tőle segítséget, mert magamtól nem vagyok képes, ugye, se szeretni másikat, úgy írtam, ahogy a Jézus mondja, hogy teljesen ingyen is, és ellenségeiket, hanem ez kegyelem, hogy én tudjam látni, hogy másik ember is Isten teremtménye, és neki is ilyen méltósága van, mint nekem.
0: Gyönyörű gondolatot fogalmaztál meg. Ez igazából nem csak papként számodra útra való, hanem úgy gondolom, hogy valamennyiünknek hasonló módon kell élnünk az életünket. Ahogy említettem is, június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya pár nap választ el bennünket a szenteléstől. Felidéznél olyan pillanatot, amikor azt érezted, hogy igen, Istenem, végre megérkeztem? Van ilyen pillanata a szentelésnek?
1: Hát nekem inkább az volt már szenteléskor, amikor Érsek atya ugye felhívott a szent lelked és imádkozott fölöttem, akkor nagyon ez érintett engem, hogy Isten igazából most Jézus Krisztus szentel engem az Érseken keresztül, hogy kiválasztotta engem. Mert látom, hogy én gyenge vagyok, hogy magamtól, ahogy mondtam, tényleg nem tudok úgy élni, ahogy Jézus szeretne, vagy ahogy Jézus mondja, de ha Jézus Krisztussal vagyok, akkor ez lehetséges, és ez érinted engem, hogy Jézus Krisztus tényleg Isten elfogadta engem, és részesülök ebben a szentségben, hogy papá szentelt engem az Érsek, és igazából homíliában is arról beszél, hogy az Jézus Krisztus hatalmának közvetítője vagyunk, főleg a gyuntatószékben, vagy szentmisében, és ez nagyon érinted engem, hogy ilyen méltóságban is részesültem, ilyen szentségben. Utána este tartottam primíciát itt Egerben, ahol voltak közösségem, családom, több ember, és az is óriási élmény volt, hogy én tartom a szentmisét, és tényleg ezek a kezek, ami írsek kente krizsmával, ezen keresztül a Szentlélek által ugye ez a kenyér is bordillek Krisztus testi is víri válik.
0: Én azt kívánom számodra, hogy bárhová kerülsz, akár most itt az első szolgálati helyeden, de később is mindig a Jóisten vezessen abban a szolgálatban, amire meghívott és amire igent mondtál, és vele együtt minél több embert sikerüljön elvezetni hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Lukács Bernad Urich, Miskolc Diósgyőri káplánnal Pap Ildikó beszélgetett.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 20 órakor kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat helyszínét, ahonnan Szentmisét közvetítünk Fáklyás körmenettel. A Szentmisét Varga József atya mutatja be. A zenei szolgálatot Arát Találtam zenekar végzi. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szinte hihetetlen, hogy már a harmadik este, amikor találkozunk ebben az évben, hogy repül az idő, ez a négy napos Egerszaló ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat még nem ért a végéhez, de az egyik kiemelt eseményéhez igen, a szombatesti nagy körmenetes szentmiséhez. Amikor nagy szeretettel köszöntöm a Rát találtam, éneki zenekart, akik a zenei szolgálatot fogják adni a szentmisénken. Valami nagy-nagy szeretettel köszöntöm Varga József, ecsédi plébános atyát, hogy miért hívtuk meg őt, hát azért, mert szeretjük, mert jó fej atya. Másrészt, mivel ez egy ifjúsági találkozó, hát gondoltuk, hogy illene ifjúsági referenseket és ifjúsági régiófelelősöket is meghívni, hogy a Gyöngyös környékén az ifjúsági ügyekért ő a felelős, amit nagy-nagy lelkesedéssel végez. És amikor meghívtunk Józsi atya, még nem tudhattuk azt, hogy itt a ferences szalókhoz kapcsolódóan neked is lesz majd ferences vonatkozásod, hiszen igaz, hogy most ecsédi plébános, de már csak egy-két hét és egy ferences plébánián Gyöngyösön fog majd szolgálatot teljesíteni, úgyhogy végül is lehet, hogy így rendezték odafentről. Ferences szalóka, végül is egy ferences plébánián teljesítő atya jöjjön, Isten hozott, és kérlek, mutasd be nekünk a legszentebb áldozatot.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Mégpedig abból az alkalomból, hogy közösen adhatunk hálát a Jóistennek, ez számomra nagy öröm, hiszen fiatalodni is jöttem ma este ide közétek, hogy fiatalként, fiatal lelkületként együtt adjunk hálát a Jóistennek az elmúlt 25 évemért, és különösképpen azért, hogy a Jóisten megtartott ebben a hivatásban, és itt köszönöm meg mindazoknak, akik támogattak, segítettek ebben engem. És valóban a Jóistennek van humora, hiszen egerszalókos fiatalként kezdtem én is a hivatásomat, és ott tartunk, hogy 800 éves ferences rend kolostorába költözhetek be, vagy legalábbis az ottani plébániát vezethetem egy-két héten belül. Ez valóban a Jóistennek egy különös gondolata, vagy talán humora mindegyikünk életében. Hálát adunk a Jóistennek, és hogy ez a háladásunk méltó legyen. A szentmisénket kezdjük most az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg minden bűnünket, hogy méltóképpen hallgathassuk Isten igéjét, és vehessünk részt a szent áldozat bemutatásában. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy nekünk mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné. Nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála!

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval, ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak. Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkorról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek

0: Dicsérjétek és áldjátok az Urat. Főtisztendő paptestvérek, kedves fiatal barátaim, ha ezt a mondatot hallom, akkor elsőre én nagyon ideges lennék, ha nem ismerném az Urat, ha nem lennék vele kapcsolatba. A mai estén arra hívlak benneteket, hogy találkozzunk az Úrral. Ha hitelesen akarod őt dicsőíteni, áldani, akkor gyere és találkozzunk az Úrral. Az ember életében nagyon sokféle találkozás létezik. Vannak semmitmondó találkozások, amikor az utcán összefutunk, egy hogy vagy kérdés, én is jól vagyok, te is jól vagy, és tovább megyünk. Nincs ránk különösebb nagy hatással. Vannak az ember életében frontális találkozások, amikor talán felfordul az életünk, amikor nem úgy mennek a dolgok innentől kezdve, hogy eddig mentek. Olyankor az ember egy kicsit sérül. De van egy találkozás, ami örökre szól, amiben nem csorbul a személyiséged, nem sérülsz, hanem pont fordítva gyógyulsz. Ez a Jézussal való találkozás. Lehet, hogy erre a találkozóra azért jöttetek, mert egy ifjúsági találkozó, találkozok a barátaimmal, mondjuk azokkal, akikkel tavaly itt ilyenkor találkoztunk, újra lesz egy kis összejövetel, egy kis buli, egy kis parti. Valójában belegondoltál abba, hogy lehet, hogy azért jöttél, mert Jézus hívott ide. Jézus akar veled találkozni. Például gondoljunk az Ószövetségben Mózes és a csipkebokor történetére. Mózes azért megy a csipkebokorhoz, hogy megnézze ezt a különös jelenséget. De az Isten hívta, mert találkozni akart vele. Vagy gondoljunk Zakeusra, a vámosra, aki felmászik a fa tetejére, azért, hogy közelről lássa Jézust. De Jézus találkozni akart vele. Gyere le, Zakeus! Akár gondolhatunk a tékozló fiú történetére, aki azért ment haza, hogy bocsánatot kérjen, hogy legalább szolgájává fogadja őt vissza az atya. Mit kapott? A legnagyobb méltóságot, az eredeti méltóságot kapta vissza. És sorolhatnánk még a Szentírásnak az eseményeit, ahol ezeket a személyes találkozásokról hallunk. Ahol a Jézussal való találkozás nem felborította a személyiséget, hanem beteljesítette. Gondoljunk Saulra, Szent Pálra, aki lelkesen üldözi az egyházat, és miután találkozik Jézussal, a lelkesedése megmarad, csak fordított irányt vesz. Ugyanezzel a lelkesedéssel hirdeti az evangéliumot. A Jézussal való találkozás mindig ilyen személyes. 16. Benedek pápa írja, hogy a kereszténység kezdetén nem egy egyszerű erkölcsi döntés áll, hanem egy személyes találkozás. Az apostolok életében is ugyanez megfigyelhető volt. Az üres sír nem győzte meg őket a feltámadásról. Lehet annak a jele, hogy nem a haláli az utolsó szó. De ami igazán meggyőzte őket a feltámadásról, az a Jézussal való találkozás volt. Beszéltek vele, ettek vele. Láthatták őt a szemükkel. Jézus nem kérdezi meg ezen találkozások alkalmával, hogy mit hibáztál el. Mennyire vagy tökéletlen? Hányszor követed el ugyanazokat a bűnöket? Őt egyetlen egy dolog érdekli, szeretsz engem. Szereted-e őt, és engedd, hogy először ő szeressen téged. Akkor tudod hitelesen kimondani, hogy szeretlek, Uram, hogyha engeded, hogy először ő szeressen téged, és találkozzon veled. A személyes életemnek is van egy ilyen epizódja. A hivatásomnak a kezdetén két ilyen esemény is volt az életemben, ahol ugyanezt a találkozást éreztem Jézussal. Semmiféle nagy csoda nem történt. Egyszerűen két esemény volt. Hagyományos vallásos családban nőttem fel, természetes volt a szentmisére való járás, természetes volt a gyónás áldozás, semmi különös nem volt az életemben. És az Isten szeretetét ott tapasztaltam meg, amikor azt éreztem először magamban, hogy mindazt, amit teszek, ez egy rutin. Rutinból megyek gyónni, rutinból megyek áldozni, rutinból szoktam imádkozni, azért, mert azt mondták, hogy egy rendes ember reggel meg este imádkozik, ezt tanították hittanórán, és egyszer elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez jól van-e ez így. És mindig csodáltam azokat a fiatalokat, a korombeli fiatalokat, akik felnőttként tértek meg, és olyan csodálatosan tudtak beszélni a hitükről, hogy hogy álltak át a hitnek az útjára. És olyan kicsinek éreztem magam, mert én nem tudtam ilyet mondani. Egyetlen egy dolgot tapasztaltam, hogy én is megfordítottam a gondolkodásomat. Azt mondtam, hogy nem azért megyek gyónni, mert rutin, vagy azt mondták, hogy így kell, hanem azért, mert szeretem azt, akit megbántottam, és bocsánatot akarok kérni. Vagy nem azért megyek vasárnap a misére, mert akkor a Jóisten megbüntet, hogyha nem megyek vasárnap a misére, hanem azért megyek, mert szeretem azt, akivel találkozni akarok. Vagy nem azért imádkozok, mert azt mondták a hittanórán, hogy egy rendes ember reggel meg este imádkozik, hanem azért, mert szeretem azt, akivel beszélgetni akarok. És hogyha így át tudjuk alakítani a gondolkodásunkat, akkor érezzük meg azt, hogy az Istennel való találkozás az ezekben van elrejtve. Hogyha viszont tudom őt szeretni, engedem, hogy szeressen, és én viszont tudom őt szeretni. És azon a kérdésen múlik az életem, hogy szeretsz-e engem? És a másik ilyen nagy találkozás az életemben az már a szemináriumban volt, amikor a spirituális atya arról kezdett el beszélni, a szemináriumnak a lelki igazgatója, lelki vezetője, hogy hogyan kell az Isten jelenlétébe helyeznünk magunkat. Itt megint egy buktát éreztem az életembe, mert azt tudtam, hogy van Isten, ebben nőttem fel, de hogy kell ebbe a jelenlétbe belehelyezkedni, az nekem nem ment. És úgy gondoltam, hogy itt a vég. Még nem rájöttem arra, hogy hol követem el a legtöbb hibát, és talán ez mindegyikünkre igaz, vagy az emberek jó részére igaz. Amikor a napunk végén elkezdünk azon töprengeni, gondolkodni, hogy ma mi történt velem. Mi jut eszedbe elsőre? Beszóltam a szüleimnek, összevesztem a munkatársammal, a barátnőmet megcsaltam, vagy akár bármi más rossz útra léptem, és azon kapod magad, hogy ezek a hibák, ezek a bűnök elkezdenek lefelé nyomni, és kicsinek fogod magad érezni. Nem fogod megérezni az Istennek a szeretetét. Egy idő után azt fogod érezni, hogy az Isten hátat fordított. És itt is megfordítottam egy kicsit a logikát, vagy legalábbis segítettek ebben, hogy megfordítsam a logikát, és elkezdtem úgy gondolkodni, úgy élni, hogy a nap végén azt is számba vettem, hogy milyen jó dolog történt ma velem. Akár itt vagyunk a találkozón. Találkozunk olyan emberekkel, akikkel tavaly láttuk egymást utoljára. Ez már egy öröm. Vagy éppenséggel sikerült megoldanom olyan feladatot, amit reménytelennek vagy sikertelennek éltem meg. Úgy gondoltam, hogy ebből nincs kiút. De mégis lett kiút. Ezek mind-mind az ember életét fölfelé húzzák, az Isten jelenléte felé húznak, az Istennel való találkozásba húznak bele. Vegyük számba mi is, hogy milyen jó dolog történt ma velem. Talán mindannyian tudnánk legalább egyet mondani, akár csak a mai napunkból is. A legegyszerűbbet, a legapróbbat, amivel az Isten fel akar téged emelni, azzal a találkozásba hív meg téged. A találkozásnak azonban vannak akadályai. Ilyen a környezetünknek a zaja, ami elveszi a figyelmünket az Istentől, a teljesítménycentrizmus, vagy éppenséggel csak az, hogy félsz attól, hogy a baráti körödben megmosolyognak a hitedért, vagy egyszerűen csak azt érzed magadban, hogy inkább még nem merem elmondani senkinek azt, ami történik velem. Ezek mind-mind akadályai lehetnek annak, hogy találkozz az Úrral, hogy benső kapcsolatot építs vele. És vannak helyei, ahol tudsz vele találkozni. A Szent Jónásban, amikor talán egy olyan bűnt, olyan emberi hibádat, vagy éppen automatizmusodat, vagy olyan rossz beidegződésedet, szokásodat sikerül letenni, amit talán évek óta hurcolsz magaddal, amit senkinek nem mertél elmondani, még a legjobb barátnődnek sem, de most a Jónásba sikerült letenni. Ez egy benső öröm. Ez szabadságnak az öröme. Vagy a szentáldozásban, amikor szinte egy karnyújtásnyira van tőled az Isten. Amikor azt érzed, hogy tényleg most az Isten tenyerébe vagyok. Ez az a pillanat, amikor találkozik veled. Ez az a pillanat, amikor meg akar téged ajándékozni azzal, hogy megismerd őt. Hogy közel kerülj hozzá. És hogyha mindezt meg tudod tenni, akkor igaz lehet az, hogy dicsérdés áld az Urat. Mert akkor tudod, hogy kit áldj, tudod, hogy kit fogsz dicsérni, és akkor hitelesen fogod őt dicsőíteni és áldani. Kívánom nektek, hogy a ma esti vele való találkozás az mindegyik őtök életében meghozza ezt a gyümölcsöt. És ez a gyümölcs, ez egyre bőségesebb legyen mindegyik őtök, mindegyikünk életében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úrban és értettünkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőtünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoliai szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban.
1: Add, Urunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Hallgass meg, Urunk!
5: Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink munkáját bőséges termés kövesse. Hallgass meg, Urunk!
6: Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten kiválasztottaid között lehessünk. Hallgass meg, Urunk!
7: Imádkozzunk Csepelényi György boldogogá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelthessük őt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható örök Isten, szent lelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót kövessük. Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat keresztáldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományait, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk, minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és így várjuk feltámadásra, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba érsek főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik te kegyelmedben költöztek ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, a reményünk szerint, dicsőséget belők együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiárat a szívünkbe a Szentlélek által, és ezért merünk nagy bizalommal így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen

0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: Ilyet most már megáldoztatok, és meg itt áldoztatok.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóhalmod, és meggyógyul az én lelkem.
1: Hirdetném a szent áldozás rendjét. Kicsit sötét van, úgyhogy vigyázzunk egymásra, nehogy véletlenül fellökjük egymást, vagy neki menjünk a másiknak. Hat helyen lesz áldozási lehetőség. Toronynál, vele átellenben a csapnál, illetve az oltár előtt négy helyen lesz majd szent áldozási lehetőség. Akik mis előtt jelezték, hogy gluténmentes ostjával szeretnének áldozni, azok engem keressenek, én hozzám jöjjenek majd.

0: gyerekek!
1: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által.
2: Mint papnövendék és egykori résztvevő, szeretettel hirdetem, hogy az EGRI szeminárium idén is várja azokat a fiúkat, akik betöltötték a 14. életévet, és azon gondolkoznak, hogy a vajon a Jóisten milyen hivatásra hívta őket. Emlékszem, hogy 2021-ben én is, amikor még nem voltam kispap, vettem részt ilyenen, és csak hálával tudok erre a lelki gyakorlatra visszagondolni, mert tényleg volt egy olyan program, ahol a Jóistenre tudtam figyelni, és több kérdése is tudtam választ kapni. Szóval én tényleg bátorítok arra mindenkit, hogy vegyen rajta részt, és hogyha bármilyen kérdésetek megfogalmazódik, akkor nyugodtan megtalálhattok minket, akár személyesen itt a találkozó ideje alatt, vagy a szeminárium Facebook oldalán, vagy Instagram oldalán.
3: A hirdetéshez kapcsolódóan, csak hogy lássátok, hogy ha eljöttök augusztusban hozzánk, kikkel találkozhattok, vannak itt kispapjaink, álljatok egy fel, légy szíves egy perc, egy kicsit indegesetek már, hogy a többiek azok ott vannak lent oldalt, azért nem látszanak, hiszen ki milyen szolgálata van beosztva, de a spirituális atyát is megkérném egy percre, hogy álljon fel, hogy lássuk, vele is lehet majd találkozni. Ha minden igaz, akkor én is ott leszek, úgyhogy szeretettel várunk benneteket. Most már több mint 10 kispapunk van. Volt, amikor 2 volt, most már 10 fölött vagyunk, azért ez meg kell becsülni. Ó, hát, ha leszünk 20 fölött is. Jó? A szentmisénk végéhez közeledve szeretném megköszönni a rátalálatomnak az énekzenei szolgálatot, a délutáni koncertet, tanúságtételt, valamint most itt a szentmisén, hogy együtt dicsőíthettük az Urat. Köszönet nektek, hogy itt voltatok. És a vacsoránál beszélgettük, hogy mi lesz majd a sorrendje a szentmisének, ugye itt József atyával, meg a többi atyával, és mondta neki József atya, hogy a mise végén fogsz kapni egy kis ajándékcsomagot. És erre az egyik atya megszólalt, ha-ho, majd, ha megérdemli. Nem tudom, hogy vagytok vele, én úgy érzem, hogy megérdemli, de... Viszont egy kicsit kivételes leszel, mert ilyet még nem csináltam a héten a többi atyával, hogy most ezért a csomagért én kérni fogok valamit. Hát gondolod, hogy mit fogok kérni? Mert mondtam sok mindent, hogy miért hívtunk meg téged. 25 éve pap, 25 éve szolgálja az Urat, felszentelt papként.

0: Úgyhogy a körmenet előtt egy ezüstmisést áldást szeretnénk majd tőled kérni. Előtte még lehet, hogy Béla atya fog hirdetni, és ha megvolt a hirdetés, akkor behajtjuk rajtad.
1: Szóval akkor utána még ezüstmisés áldás is lesz majd. Néhány dolgot én is szeretnék hirdetni, egy picit előre tekintve a holnapi napra. 10 órakor itt a templomban plébános atya mindazok számára, akik rendelkeznek skapuláréval, vagy skapulári éremmel, vagy szereztek, vettek, vásároltak maguknak, ezeket meg fogja áldani, és feladja skapulárét. Tehát ha van valakinek ilyen, akkor holnap 10 órakor ott a templomban találkozhat plébános atyával. Körmenetünk rendje következő lesz majd. Elől fog menni a körmeneti kereszt, utána a lobogók, utána pedig a híveknek egy része erről az oldalról, az oltár bal oldaláról, innen fogunk levonulni. Itt a jobb oldalon láthatjátok, hogy sorfal is van, itt nem lehet menni, majd csak itt visszafelé fogunk jönni, tehát itt fogunk elindulni, hívek egy része fog menni, utána pedig majd az asszisztencia, az oltári szentséggel, utána pedig a szent maradék. Lesz néhány fáklya is, de mindenkinek nem fog fáklya jutni, nagyjából 20 emberenként fog egy-egy fáklya jutni. Esetleg javaslom, hogy alkalomattán tovább kell adni ezeket a fáklyákat, legyen más fáklya, vívő fáklya tartó is, és így fogunk majd itt levonulni, körbe megyünk, egy szétnapkört fogunk tenni, utána visszaérkezünk majd, és itt fogjuk megkapni a szentségi áldást, most pedig majd az ezüstmisés áldást, és utána pedig a szentségi áldás után este 10 órától mindenkit szeretettel várunk a fakultatív szentségi imádásra a templomba.
2: Én meg szeretem, ha enyém az utolsó szó, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy most a körmenet ideje alatt vagy után mindenki fog kapni egy szent képet, ezüstmisés képet, amit ha beletesztek otthon a imakönyvetekbe, vagy az imasarkatokon elhelyezitek, akkor mindig jussak eszetekbe, és kérek benneteket, hogy imádkozzatok továbbra is, értem, hogy a következő évtizedekben is hűséges tudjak maradni. Köszönöm szépen mindenkinek az imákat, és ezzel a hittel, reménnyel fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek!
3: És a te lelkeddel!
2: Ezüstmisés papi készföltételem által a boldogságos Szűz Mária és védőszentjeitek közbeni járására minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.
3: Amen.

Let's go.

dicsőség király. Fent a kereszten mindenki azt gondolta rólad, hogy nincs többé megváltás. Pedig ott volt a szemük előtt a megváltás. Köszönjük neked, hogy a kereszten értünk szenvedtél. Köszönjük, Jézus, hogy te szeretsz minket. Hogy te közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy a barátaidnak neveztél minket. És köszönjük, Uram, hogy ránk bíztad, hogy ezt a szeretetet tovább adjuk. Hogy valóban arról ismerjenek meg minket az emberek, hogy szeretettel vagyunk irántad, és szeretettel vagyunk egymás iránt is. Köszönjük neked, hogy te a mi királyunk lettél. Légy a szívünk királya. Vezess minket az életünk útján. Dicsőség és hála neked ezért.

Jézus. Köszönjük, hogy szerethetünk téged. Köszönjük, Uram, hogy elküldted nekünk a Szent Lelket. Aki ezt megismertette mi velünk. Köszönjük, Uram, ezt a végtelen szeretetet. Hogy ebben a hófehér ostyában mindig közénk jössz. Köszönjük, Uram, te annyira alázatos voltál. Ezt is megadtad nekünk. Hogy a kenyér és bor színében téged ünnepelhessünk. Köszönjük neked ezt, Jézus. És köszönjük, hogy ilyen tökéletes világot teremtettél. Köszönjük, Uram, a Földet, a minket körülvevő világot, a fákat és a növényeket, az állatokat, a folyókat és a hegyeket, a völgyeket és a dombokat. És köszönjük, hogy minket is ide tettél, Uram, ebbe a gyönyörű világba. Köszönjük, hogy te vársz ránk.

0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Engeszteljünk most a káromkodásokért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága látos vére.
1: Áldott legyen Jézus drága látos vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
1: Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Kenyeret adtál a mennyből,
1: amely minden gyönyörűséggel teljes.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínéről, Egerszalókról, Fáklyás körmenettel. A Szent Misét Varga József atya mutatta be. A zenei szolgálatot Arát Találtam zenekar végezte. Rádiónk technikai munkatársai voltak Bilincsik Márton, Somogyi Márton, Tompos Péter, Nátrán István és Karkus István. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 ezer forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a Ménes Gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa Kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Kódex. A tudás öröksége.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Pintér Márta irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallhatnak részletet, amely Herczeg Ferenc a 20. század első felének egyik legolvasottabb magyar írójának életét és munkásságát mutatja be. Herczeg Ferenc neve ma elsősorban regényei kapcsán ismert, ugyanakkor jelentős drámaíró is volt. Művei évtizedeken át a magyar színház élet meghatározó darabjai közé tartoztak. Az előadás bemutatja írói pályájának fontos állomásait, legismert drámáit, valamint azt is, milyen szerepet töltött be a magyar irodalomban és közéletben. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a régi magyar drámai színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat.
4: Én is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy beszélhetek önöknek ma egy kicsit Herczeg Ferencről. Ez az egy kicsit, ezt szó szerint kell érteni, hiszen egy órán van arra, hogy a drámaírói munkásságáról beszéljek. Egy olyan íróról van szó, aki majdnem 91 évig élt. Egy hatalmas életművet hagyott hátra, Jókaiéhoz mérhető ez a rengeteg regény, novella és dráma, amit ő a 19. század végén elkezd, és az 1920-as évek közepéig tart, igazából a legtermékenyebb korszaka. Tehát erről a rengeteg műről nem is lehetne beszélni. Már 1925-ben, amikor még mindig csak 60-valahány éves, egy teljes életműsorozatot indítanak neki díszkötésben, 40 kötetben, és utána még jó néhány művet alkotott. Tehát amit kiválasztottam ebből a hatalmas anyagból, az a drámaírói munkássága, hiszen én magam is színház és dráma történész vagyok. Hova helyezhető el ez az életmű? Jókait már említettem, de van két olyan szerző, akivel nagyon sok tekintetben párhuzamos a pályája. Az egyik fiatalabb, a másik idősebb, mint Herczeg Ferenc. Az első Mikszáth Kálmán. Nagyon sokan hasonlítják már a pályája indulásakor Mikszáthoz. Mi az, ami közös bennük? Gentry témákat választ, főleg az első időszakban, a 80-as, 90-es években a magyar katonatisztek világa, a kisnemesség világa, a gentrik világa, a feltörekvő, iparosodó polgárok világa jelenik meg a regényeiben és a novelláiban. Ő is novellákkal kezdi, tehát kis prózával, méghozzá tárca novellákkal, amik folyamatosan jelennek meg a különböző folyóiratokban. És nagyon fontos, hogy Mikszáthoz hasonlóan ő is politikai pályára lép. Már a 90-es évek végétől országgyűlési képviselő, 3 ciklusban választják meg, később pedig a főrendi ház tagja lesz. Ez a politikusi pálya főleg 1920 Trianon után erősödik meg, ezt majd fogjuk látni, de Mikszáthoz hasonlóan ő is ott van a törvényhozásban, közelről látja a képviselők munkáját. Mikszáth egyébként érdekes módon Fogaras vármegyének volt a képviselője több cikluson keresztül, miközben azt gondolnánk, hogy biztos valahol itt a saját környezetéből, a saját indítatásából, Nógrádból jelölik őt képviselőnek, de nem, Fogarasnak a képviselője, és egyébként a halála előtt éppen ott jár. Ez az utolsó útja. És hát az, hogy mennyire hasonló ez a pálya a témákat, a politikai szerepvállalást és a kisprózát novellával és kisregénnyel indul Herczeg Ferenc pályája is, azt jól mutatja, hogy 1902-ben, amikor egy fontos kisregénye jelenik meg Herczeg Ferencnek, a Pogányok, akkor Mikszáth ajánlja, ő írja az előszót ehhez a regényhez, és természetesen Herczeg Ferenc az, aki a Magyar Tudományos Akadémián Mikszáth felett az emlékbeszédet mondja majd a halála után egy idővel. A másik, akivel nagyon szoros kapcsolódási pontjai vannak a pályájának, az Molnár Ferenc. Ami a legfontosabb, ugye ő 15 évvel volt fiatalabb hercegnél, az asszimiláció. Mind a ketten megmagyarosodnak, szép szóval, hiszen Herceg Ferenc egy sváb családból indul, Molnár Ferenc pedig egy német zsidó polgárcsaládból indul, megváltoztatják a nevüket, nagyon erős magyar identitásuk lesz, a magyar nyelv mesterei lesznek, ha már itt ez egy a magyar nyelvvel foglalkozó kör, akkor ezt külön hangsúlyoznám, mind a ketten ragyogó stiliszták, annak ellenére, hogy nem a magyar volt az anyanyelvük, ugye Herceg Ferencről azt mondják, hogy jobban megtanult magyarul, mint egy született magyar, pedig tényleg az anyanyelve egészen sokáig a német volt, és a 100 éves édesanyjával, akit maga mellé vett a Hűvösvölgyi villájába, élete utolsó évtizedeiben végig németül beszél. Tehát ami közös bennük az asszimiláción kívül, az, hogy a próza után, vagy szinte azzal egy időben fordulnak a drámák felé, mind a ketten rajonganak a színházért, igazi színházi emberek. Ugye Molnár Ferencnek két színésznő felesége is van, és Herceg Ferenc egyetlen felesége is egy színésznő jelölt, akivel 5 évig él együtt, és nagy társasági életet élnek, és mind a ketten nagyon sikeresek külföldön is, a darabjaikat szinte azonnal lefordítják rengeteg nyelvre, még svédre is, ugye ez majd előjön. Nagyon fontos, hogy mind a ketten megkonstruálják a saját életüket, tehát tudatosan alakítanak ki egy imást. Ez egy modern írószerep, legendákat terjesztenek saját magukról, olyan manérjaik, olyan úrikedvteléseik vannak, olyan híreket közölnek saját magukról a sajtóban, amivel összetéveszthetetlen és egyedi képet alkotnak magukról. Ugye Molnár Ferencnek ilyen a cvikker, ilyen az elegáns öltözék, ilyenek azok a gesztusok, azok a bommók, amiket mindenki emleget. Herceg Ferencnél pedig egy kifejezetten ilyen arszlán viselkedés, vitorlázik, mindenféle sportot űz, ő a társasági élet központja, és emellett az ő imázsához pedig az tartozik hozzá, hogy távolságot tart a nőktől. Vagy legalábbis a szerelmi élete nem olyan viharos, és nem olyan mindenki előtt ismert, mint Molnár Ferencé, az ő imázsához pedig a megközelíthetetlen hideg férfi képe tartozik hozzá. De mind a ketten tudatosan alakítják a saját imázsukat, interjúkkal, fotókkal, gesztusokkal, a nyilvánosság előtt nagyon sok mindent bemutatnak magukról, de csak azt, ami ebbe a képbe beletartozik. Egyébként, ahogy Mikszát nagyra tartotta Herceg Ferencet, ugyanúgy Molnár Ferenctől is egy olyan idézetet tettem ide, 1900-ban, írja Hercegről, hogy a magyar elbeszélő irodalom legnagyobb lépését éppen Herceg Ferenc tette meg. A 10-es években már rivalizálnak, de akkor sincs közöttük rossz viszony, tehát elismerik egymás írói tehetségét.

Mi az, ami magának Herczeg Ferencnek az életrajzából kiemelendő? Egy nagyon erős vidéki identitása van, ugyanúgy, ahogy Mikszátnak. Csak ő nem Nógrádból jön, hanem a délvidékről, és a kezdeti témái között nagyon sokáig ott van a szülővárosa, Versedz, a délvidék, a bánság. Ez egy nagyon érdekes vidék ebben az időben, az 1760-as években. Versedzen a lakosok 15%-a magyar. Egyébként románok, szerbek, magyarok, zsidók élnek ebben a városban, és az indítatáshoz hozzátartozik az, hogy akárcsak Molnár Ferenc, ő is egy polgári, értelmiségi családból jön, az apja gyógyszerész, generációk óta versedzi megbecsült polgárok az ősei, sőt, az apja polgármesteri tisztséget is kap, és hát kormánypárti politikusként vezeti a várost. Tehát tulajdonképpen ő beleszületik ebbe a politikai pályába, és beleszületik valamennyire a kormánypártiságba, később nagyon jó viszonyt ápolt Tisza Istvánnal. Az asszimiláció nagyon fontos a számára, erről a három önéletrajzi művével többször is beszél. Hát ezt az idézetet szokták leginkább kiemelni a korabeli Versedzről. Az asszimilációt nagyon fontosnak tartja, hiába vannak itt a városban rácok, görögök, németek, de az ember csak 500 holdig lehet rác vagy sáv, azon felül magyarnak kell lennie, ha vagyonához méltó életet akar élni. Herczeg megpróbál asszimilálódni nagyon sok tekintetben az életmódját is. Hogyan sikerül ez az asszimiláció? Az apja magyar anyanyelvű Dajkát fogad mellé, és hangsúlyosan magyar lakta városokba, vagy olyan városokba küldi tanulni, ahol az anyanyelvet, vagy a magyar nyelvet tökéletesen el tudja sajátítani. Utána pedig a budapesti jogi egyetemre jár. Hát a mítoszához, vagy a saját imázsához hozzátartozik az 1889-es halálos párbaj, amit bálszervezőként vív meg, ugyanis hát ő a társaság központja Fehér templomban, visszatér, ugye ott volt gimnazista, és szervez egy olyan bált, ahol egy katonatiszt megsérti a jelenlévő egyik hölgyet, egy olyan hölgyet, akihez őt korábban gyengéd érzelmek is fűzték. Tehát párbajra hívja ki, és olyan szerencsétlenül alakul ez a párbaj, hogy rögtön az első összecsapásnál úgy megsebzi ennek a katonatisztnek a hónalját, elvágja az ütőerét, hogy az ott azonnal elvérzik. Egy év fegyházat kap, amit aztán másodfokon 4, más források szerint 3 hónapra enyhítenek, mert hogy lovagias kötelességét teljesítette, amikor megvédte egy hölgy becsületét. Ez a 4 hónap, a vácott töltött idő arra is hasznos a számára, hogy ekkor írja meg a Fenn és Lenn című regényét, amit egy regénypályázatra benyújt. Tehát ez is egy ilyen mitikus elem, ugye a börtön, mint az íróvá válásnak az egyik helyszíne. Ezután pedig újságíróként helyezkedik el. Rengeteg újságíróra van szükség. Ez egy új szakma a kiegyezés után. Gombamód szaporodnak az újabb és újabb újságok. Ezeket meg kell tölteni tartalommal. Délelőtti és délutáni kiadás van. A napi lapok mellett ott vannak a heti lapok, a regionális, a vidéki újságok. Tehát az újságírás az egy nagyon vonzó és szabad értelmiségi pálya, főleg a jogvégzett fiatal emberek számára. Ő is tárcaíró lesz, méghozzá Rákosi Jenőnél. Rákosi Jenő azért is kiemelendő, mert tényleg a Rákosi Bőti család, mint egy klán uralkodik a magyar kulturális életben, a színházi életben és az újságkiadás vagy az újságírás területén is. Tehát a Rákosi Jenővel való kapcsolata az nagyon segíti majd őt a pályán. De egyébként akkor még liberális is, tehát vagy a liberalizmus felől érkezik, a Hét című lapban is publikál, ami az asszimilálódott zsidóságnak a lapja Magyarországon, és hát pont emiatt a sikeres újságírói munka miatt bízza meg őt a Zinger és Wolfner kiadó, hogy indítson egy új heti lapot, egy irodalmi képes heti lapot, az Új időket. Ebben lesz a legsikeresebb. Ez a lap 50 évig jelenik meg, és válogatás nélkül, tehát egyáltalán nem szűkkeblően a korszak
összes írója, költője publikálhat itt, Ady Endre is, és nagyon sokan mások. Tehát egy nagyon színes, nyitott kulturális közeg az Új Idők, ráadásul évente 4 regényt közöl folytatásban. Tehát nagyon nagy példányszámban jelent meg, és igazából ennek az asszimilálódó zsidó és sváb, vagy német rétegnek a legfontosabb folyóirata. 1903-tól pedig már Tisza István lapjába is publikál, és ez az az időszak, majd fogjuk látni, ami a történelem, a történelmi érdeklődés irányába mozdítja előtt. Ekkor kezd komolyabban foglalkozni közügyekkel, a parlamentarizmus helyzetével. Ez egy elég válságos korszak, 1903-1904, obstrukció, a parlament működése gyakorlatilag megbénul. Tehát egy nagyon nehéz időszak, amiben már jól látszik, hogy az az asszimiláció, ami olyan sikeres volt, akár Molnár Ferenc, akár Herceg Ferenc esetében, ugyanakkor nem lesz teljesen általános, tehát a nemzetiségek önállósodási törekvései, amik aztán majd Magyarország szétbomlásához is vezetnek Trianonnál, ezek már az 1900-as évek elején ott vannak. A parlamentben, a délvidéki képviselők felszólalásaiban. Az a regény például a 7 sváb, amit éppen 1914-ben a Gavrilo Princip féle merénylet előtt publikál, ez nagyon jól láttatja azt, hogy itt a délvidéken micsoda ellentétek vannak azzal együtt, hogy ő egy ilyen optimista képet vázol föl a magyar szabadságharcot támogató szerbekről. Tehát ez a történelmi és politikai érdeklődés, ez itt kezdődik 1903 körül, és aztán a Magyar Figyelőbe is rengeteget ír.

zavarba ejtő jelensége a magyar irodalomnak, ugyanis nem az a fajta nyomorgó, szegény, elnyomott író, akit úgy általában látni szoktunk, ugye mindig József Attila, meg Derkovics Gyula, meg az Móricznak a Hétkrajcája és hasonlók jutnak eszünkbe, egy jómódú családból jön, és egy nagyon sikeres karriert épít föl, egy olyan karriert, ami elsősorban nem az irodalmi társaságok díjaira, nem külső megerősítésre épül, hanem a közönség szeretetére, vagy a közönség sikerére. Hogyan lehet karriert építeni a 19. század végén? Nagyon könnyen. Van egy hatalmas boom. Tehát Európa közepén Budapest egy világváros lesz. Az urbanizációnak olyan fokát éri el néhány évtized alatt, amiről korábban álmodni sem mertek. Sorra épülnek a színházak, nem csak Budapesten. Először a Népszínház, aztán jön az Operaház, aztán a Víg Színház, a Magyar Színház, a Király Színház fantasztikus sikerekkel, vagy a Népopera, a mai Erkel Színház, de ugyanez van vidéken is. Sorra épülnek a vidéki színházak, az Egri az utolsók között épül meg, de hát már ez is itt van a 20. század elején, és hát ezeknek darab kell. Rengeteg új és új bemutató, tehát magyar színházi előadások. Mindenki a színházon keresztül akar érvényesülni, mert a színház egy olyan új médium, ami nagyon divatos. Végre bárki elmehet színházba, cselédek, kispolgárok, mesteremberek, divat lesz színházba járni a budapesti polgárok körében. Tehát van egy olyan konjunktúrája a színháznak, hogy mindenki színházi szerző akar lenni, ugyanis anyagilag nagyon nagy sikert hoz, estéről estére tantiemet kapnak a bemutatott darabok után, nagyon nagy ismertséget hoz, rendkívül népszerű egy-egy színházi szerző, ezt ma nem is értjük, meg nem is látjuk, de azt mondom, hogy Gárdonyi Géza, aki az 1880-as években Szegeden, aztán Győrben újságíró, operett szerzőként képzeli el a saját pályáját, és meg is ír például Ádám és Éva címmel egy operett librettót, amit aztán blaszfémia miatt nem engednek bemutatni Bécsben, mert hogy színházi szerző akar lenni, mert az a valami. Tehát lehet írni regényt, meg lehet jelentkezni novellákkal, de a színpadi siker ebben a korban tényleg egy nagyon új és mindenki által vágyott jelenség. Nem véletlen, hogy mindenki megpróbálkozik a drámaírással, olyanok is, akiknek nincs drámaírói védája, de a színházi siker az az igazi. De ugyanakkor az előbb mondtam a tárca novellát. Az irodalomban is van egy áttörés. Ezek az újságok ugyanis az első meg a második oldalon közölnek folytatólagosan szépirodalmi szövegeket, regényeket is. A saját regénye is így jelenik meg egyébként. Ez is olyan, amit mi ma már nem nagyon tudunk elképzelni, de ha arra gondolunk, hogy például a Nők lapjában most is minden héten ott van egy novella, amit azért elolvasunk egy hét alatt. Nem túl hosszú, pont belátható, újra elő lehet venni. Na hát ugyanez volt az 1880-as, 90-es években, minden újság közölt folytatásos novellákat vagy regényeket is. És ez azért nagyon fontos, mert például most a Jókai évforduló kapcsán volt erről egy érdekes előadás az egyetemen, hogy Jókai is úgy írja a regényeit, hogy nincsenek is még készen, amikor elkezdi publikálni, hétről hétre folytatja saját maga is például az Aranyembert. Tehát amit mi ma nem értünk, hogy miért pont annyi ideig tart egy jelenet, miért pont olyan hosszú a leírása a Senki szigetének, annak az a magyarázata, hogy abban a lapszámban éppen egy akkora szövegre volt szükség, amit Jókai a megjelenés előtt megírt. Tehát ezek a tárca novellák rászoktatták az embereket az olvasásra, sokkal könnyebb volt hétről hétre egy ilyen rövidebb szöveget elolvasni, és a drámaírókat, a regényírókat rákényszerítették arra, hogy fordulatos regényeket írjanak. Hogy legyen értelme várni a következő hetet. Mert hogy mi lesz a következő. Hogy megvegyék azt a lapszámot is. Tehát nagyon erősen hatott ez így egymásra, és hát nagyon-nagyon komoly
közönsége lett ezeknek. Tehát Herceg már a 90-es években jachtot vesz az Adrián, a századfordulón fölépíti ezt a Hüvösvölgyi villát, Bajor Gizi lakott a Hüvösvölgy 85-ben, ő meg a Hüvösvölgy 100-ban, szomszédok voltak, egyébként ugye a legdivatosabb környéknek számított, akkor épült be a Hüvösvölgy. Nagyon gálás kalandjai vannak, ugye mondtam, hogy a nők nem igazán érintik meg, férjes asszonyokkal vannak gálás kalandjai, akiket nem kell feleségül venni. 45 éves, amikor megnősül, és azt is megbánja. Tehát egy gentry életstílus, pontosan az, amit el akart érni, olyan legyen, mint egy magyar középosztálybeli, vagy egy magyar köznemesi élet azt valósíthassa meg asszimilációval. Badacsony Tördemicen vásárol nyaralót, villája van a Hűvösvölgyben, egy olyan világfias életet él, amilyenről nagyon sok író vagy költő csak ábrándozhat. És miért támogatja őt a politika, miért fedezi fel, miért indítják képviselőnek, miért választják be minden társaságba, mert szüksége van ennek a sok nemzetiségű monarchiának sikeres pályákra, be tudják mutatni az asszimiláció eredményeit, és hogy ezeket a konzervatív társadalmi témákat valaki közérthetően, jól befogadhatóan, fordulatosan, jó stílusban meg tudja írni. És ő erre képes volt. Tehát sorra jönnek a megtisztelő felkérések, már mindenféle tisztséget megkap, és hát 1925-ben, amikor először terjeszthet fel Magyarország Trianon után irodalmi Nobel-díjra művet, akkor a Magyar Irodalmi Nobel-díj Bizottság Herceg Ferenc az Életkapuja című kis regényét jelöli, amit lefordítottak svédre, több nyelvre is, bár ezt a díjat nem kapja meg, de maga a gesztus nagyon fontos. Ennél a revíziós ligánál megállnék egy pillanatra, ugye máig vádolják ezzel, vagy ez sokszor előjön Herceg Ferenc megítélésénél, hogy ő a revíziós liga elnöke volt. Hát el kell, hogy mondjam, hogy ennek a revíziós ligának nagyon sok tagja volt, Kosztolányi Dezsőtől kezdve a legkiválóbb íróink és költőink is, ugyanis nem háborút akartak, meg nem erőszakos visszafoglalását a területeknek, hanem a saját külföldi kapcsolataik, ismertségük, a sok nyelvre lefordított műveik révén egy olyan propagandát próbáltak megvalósítani, amivel egy igazságos revízióját, vagyis átgondolását, felülvizsgálatát szerették volna Trianonnak. Természetes, hogy ebben a revíziós ligában éppen azok a leghangosabbak, akik az elcsatolt területekről származnak. Kosztolányi, aki évekig nem mehet vissza Szabadkára, és látja, hogy mi történik az apjával és azokkal, akik ott maradtak. Vagy Herceg Ferenc, aki számára elveszik Bácska. Tehát a revíziós liga elnökeként pontosan ezeket az irodalmi kapcsolatokat, a nemzetközi írói tagságokat akarja felhasználni arra, hogy Magyarország mellett agitáljon. Ezzel együtt ő soha nem volt náci, nem volt náci barát, sőt, 45-ben a villájában, ahogy Bajor Gizi is, ő is bújtat zsidó ismerősöket, menekülteket. Szimpatizál egy ideig a Mussolini-féle olasz fasizmussal, pontosan annak a városi, meg munkaalapú, meg a jóléti intézkedéseket hozó formájával, de egyáltalán nem volt náci barát, és semmiféle háborús bűn nem fűződik a nevéhez, nem kellett igazoló bizottság elé állni, amint Németh Antalnak, nem hurcolják meg 45-ben, de teljesen kiszorul, nyilván, mint a régi úri világ képviselője az 1945 utáni életből. Az, hogy mennyire megbecsült költő, még a nyugatosok, még a liberális vagy a másik oldalon álló költők és írók között, azt az 1943-as születésnapja bizonyítja, amikor mindenki köszönti és értékeli és nagyra becsüli, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll. Ugye mondtam, hogy a novellák azok, amikben igazán jó. Ma is úgy gondoljuk, hogy a novellái között nagyon sok jó novella van, ugyanis túllép Mikszáton, és ez az, amit Molnár Ferenc is észrevett, túllép Mikszáton, újfajta típusokat, új zsánereket mutat, újfajta társalgási nyelvet, a magánélet konfliktusai, férfi-nő viszony,
nem rajong úgy a nőkért, mondtam, hogy ilyen nagy regényei legyenek, viszont kiváló megfigyelő és nagyon empatikus. Nagyon jó nő alakokat ír. Nagyon jó női szerepeket ír, és a férfi-nő kapcsolat, a házassági bonyodalmak, miközben ő maga nem házas, nagyon jól jelennek meg a novelláiban és a drámáiban is. Ez a férfi és nő közötti örök és mindig izgalmas és érdekes szerelmi játék, ez a legtöbb társadalmi drámájának a témája. Tehát külső megfigyelőként, de nagyon jól látja ezeket. Hát térjünk rá akkor a drámáira. Már gyermekkorában játszanak a barátaival különböző előadásokat, színházrajongó, ahogy a kiegyezés körül vagy után mindenki, és hát ő élete végéig a színpadi sikereire a legbüszkébb. Ugye, amit alátámasztja azt, amit az előbb mondtam, és mondtam, hogy Jókai is megpróbál színpadi műveket írni, ő is átdolgoz drámákat, megírja azokat a darabjait, amikben a felesége, Jókainé Laborfalvi Róza szerepelhet, de nem lesznek jók ezek a drámák, de akkor is színpadi szerzőként próbálkozik vele, vagy Gárdonyi is, akinek aztán a Borral sikerül bekerülni majd a színházi kánonba, és egyébként ugye Gárdonyival kapcsolatban is ezt az Egri remete, meg milyen szűkösen él. Gárdonyi volt a legjobban kereső író 1903-ban, tehát annyi pénzt kapott a Nemzeti Színházból, amikor három darabja megy párhuzamosan. Tehát megvannak azok a kimutatások, amikkel látszik, hogy mekkora jövedelemre tett szert, mert a színház nagyon jó pénzt jelentett, és a Borral Gárdonyi befut, és utána még 7 darabot ír. Tehát a színház iránti rajongás az nála is ott van. Egy ilyen színésznő jelöltet vesz feleségül, aki 20 éves, 1908-ban, és egészen addig, amíg az asszony meg nem csalja őt, addig együtt élnek egy ilyen langyos polgári házasságban. Hát az, hogy mennyire kívülről tudja nézni saját magát, erre egy jó anekdóta ez a történet, mert hogy a felesége egy orvossal szűri össze a levet, és amikor ez kiderül, akkor Herceg csak annyit kérdez a Grill Júliától, hogy és elvenné magát ez az ember? És mondja, hogy hát boldogan elvenne engem, hát nagyon jól megvagyunk. Mire Herceg mondja, akkor holnap este jöjjön, megbeszéljük a részleteket. Tehát semmi párbaj, meg véres jelenet, szépen elválnak 1915-ben, és utána már nem is nősül meg.

0: nagyon sok darabot írt, ugye körülbelül 30 drámája van, vagy 35. Ezek között vannak leginkább bohózatok és vígjátékok, a közönség sikernek ugye ez az egyik oka. Jól végződő polgári vígjátékok, de ír történelmi drámákat, ugye az Árva László király, az Hunyadi Lászlóról szól, az Ocskai brigadéros, ugye a Rákóczi szabadságharc idején, de ír életrajzi drámát is. Itt is Dériné, ugye egy színésznői dráma, ezt Bajor Gizi játsza, Szendrei Júliának is ő a főhőse, és hát minden darabjában nagyon jó női szerepek vannak, különösen Márkus Emiliának, Bajor Gizinek és Jászai Marinak. Márkus Emiliának saját darabokat ír, tehát amiket ő tud eljátszani a legjobban. Hát akkor ez a 35 dráma azért teljesen nem lesz egyenlő színvonalú, vagy egyforma színvonalú, és egy idő után már egy ilyen rutinná, vagy mesterségé válik. Hát Karinti Frigyes Így írtok ti című paródia gyűjteményében Herceg Ferenc kiemelt helyet kap, ami már önmagában egy érték, hiszen azért nem sokan vannak, akikről Karinti ilyen hosszú paródiát ír. A címre fölhívnám a figyelmet, Herceg Ferenc és Pósa Ferenc. Hát Pósa Ferenc nevű szerző nincs, van viszont Pósa Lajos, ugye, aki gyerekverseket ír, gyerekmeséket, Pósa bácsi. És hát mivel Herceg Ferenc írta a Pósa gyerekvers gyűjteményéhez az előszót, és nagy tisztelője volt Pósa Lajosnak, hát ez már egy fricska, Herceg Ferenc és Pósa Ferenc, tehát itt ez egy fiktív név, és akkor most nézzünk két percet ebből a szövegből.
1: Herceg Ferenc. A munka diadala, vagy a megtért főúr. Tanulságos ifjúsági színmű négy felvonásban. Írták Herceg Ferenc és Pósa Ferenc. Első felvonás. A Léha társaságban. Egy főúri várkastély belseje, könnyelmű fényűzés elszorva a falakon és padlón. Minden majdnem olyan előkelő, mintha a Vígszínház rendezte volna be. Több főúrak könnyelműen kártyáznak és fényűznek. Livrés szolgák orgiát hordoznak körül. A könnyelmű főúr egy ottománon ül és mereng. A Léha főúr odajön és a vállára üt. Na mi az, kedves Bikbak falvi? Talán valami bánata van? Ej, ej, ej. A könnyelmű főúr cigarettára gyújt. Bánat, bolondság. Míg avallér emberek nem bánkódhatunk, mert mi vagyunk a felső 10 000. Bánat, ej. Egy velencei tükröd dévajul berúg. Keseregni? Mindegy. Hirtelen folytó zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és vidáman kiröpíti az ablakon aranyóráját. Már 9 óra, kedves gróf. Nőt. Könnyelmű leány bepertül. Vörösre van a szája festve, szembe beesve. Trágár dalokat énekel, és a könnyelmű főúr ölébe ül. Többiek kártyázva és fényűzve el. A könnyelmű leány. Te ilyen Pepita vagy nekem. Megcsípi és hunyorog. Könnyelmű főúr. Különös szemei vannak magának, leány. Miként, ha gyermekkorom jutna eszembe merengve. De mindegy. Hirtelen görcsös zokogásba tör ki, majd legyőzi magát és megveregeti a leányvállát. Mit törődünk vaj az egésszel? Ilyen az élet.
0: Hát ez a rövid jelenet pontosan azt figurázza ki, a felső 10 000, azt, hogy kurtizánok, ilyen bukott leányok nagyon gyakran szerepelnek Herceg Ferenc darabjaiban. Aki olvasta az Életkapuja című kisregényét, ugye annak az egyik főhőse, Fia Metta, a római kurtizán, és hát a többi darabban is nagyon sokszor találkozunk ilyen bukott nőkkel, ugye könnyelmű leányként szerepelt itt a darabban. És hát a legelső színmű, amit 1893-ban bemutatnak tőle, azt már felkérésre írja, ugyanis a Gyurkovics lányok című ilyen laza kisregényének, tulajdonképpen a korábbi novellái alapján írja meg, a Gyurkovics lányoknak akkora sikere lesz, olyan divatot támaszt 1892-ben, hogy 93-ban a Nemzeti Színház felkéri Herceg Ferencet, hogy írjon egy vígjátékot amit bemutatnának. Hát ez az első vígjáték, az első színpadi siker, később egyébként a Gyurkovics lányokat is dramatizálja, és azt is bemutatják 2 év múlva, a Dolovai Nábob leánya. Ez egy 5 felvonásos színmű, valamikor az 1880-as években, vagy a 90-es évek elején játszódik, méghozzá Dolován. Ez a Dolovai Nábob Jób Sándor, aki egy nagyon gazdag, de könnyelmű magyar nemes, aki elkártyázta, eltékozolta a vagyonát, de az utolsó csepp a bukáshoz az volt, hogy a húgának, özvegy Domaházinénak, a férje olyan adósságot csinált, aminek ő volt a kezese, és Jób Sándor emiatt az úri gesztus, vagy testvéri gesztus miatt elveszíti mindenét. Az első 3 jelenet erről szól, hogyan írja alá azt a papírt, amiben a teljes dolovai birtokot, a kastélyt, mindent odaad Merlin bárónak, és hát az ügyvédek aláírják ezt a papírt, és ahogy egy igazi magyar úrhoz illik, csak annyit mond, teljesen lazán ír alá mindent, és nem kérdez semmit, és mindenét odaadja, de azt kéri Merlin bárótól, hogy a régi cselédeit, akik itt vannak ezen a birtokon, ne bocsássa el, és mindenki dolgozhasson nála tovább, és akkor az ügyvédek arról beszélgetnek, hogy hát ilyen egy igazi magyar úr, aki ilyen könnyen tud veszteni. Jób Sándornak van egy lánya, Vilma, ugye a felesége már régen meghalt, Vilma most jött meg az angol kisasszonyoktól, 4 évig volt zárdában, közben szövődött egy regénye, egy szerelme, egy bizonyos főhadnaggyal, Tarján Gidával, akit a barátnője esküvőjén ismert meg. Már 1 éve nem találkoztak, de Vilma azóta is figyeli a katonai híreket, és onnan tudja, hogy Tarján Gidának volt egy párbaja, egy bizonyos vörös hölgy miatt. Úgyhogy amikor kiderül mindjárt a 4. jelenetben, innen kezdődik igazán a cselekmény, hogy Tarján Gidát ide helyezték éppen ebbe az ezredbe, itt fog szolgálni, és megjelenik Jób Sándor kastélyában. Akkor Vilma nagyon keményen fogadja, de hát Tarján Gida, aki egy könnyelbű nőcsábász, egy igazi ilyen fiatal, rendkívül szívtipró fiatalember, kimagyarázza magát, és innentől kezdve úgy látszik, hogy Vilma és Tarján Gida házasságának semmi akadálya, vagy a boldogságának semmi akadálya nincs. De Domaházyné tudja, hogy Jób Sándor elvesztette mindenét, Tarján Gida pedig egy hozományvadász. Tehát az, hogy annyira lelkesen udvarol Vilmának, Jób Vilmának, abban az is benne van, hogy szeretné, ha a lány hozományából lehetne kifizetni a kauciót, amit ugye egy katonatisztnek le kell tenni, hogy megnősülhessen, és hát úri életet élni, hiszen rengeteg adóssága van. Domaházyné, akiről kiderül, hogy Merlin bárónak volt a jegyese korábban, de a társadalmi elvárások miatt szakított vele, Merlin báró ugyanis nem igazi báró a többiek szemében, egy föltörekvő polgár, az apja még pallér volt Pozsonyban, építőmester, ő viszont cseréppel kezdett el kereskedni, ezt gúnyosan mindig el is mondják, és megvásárolta a bárói címet. Tehát Domaházyné nem Merlin bárót,

intézi a kertben, hogy egy sövény mögül kihallgathassa azt a beszélgetést, amikor őszintén elmondja Tarján Gidának, hogy Vilma tönkrement. Semmi pénzt nem tud vele adni az apja, mire Tarján Gida hosszas hezitálás után azt mondja, hogy hát nem lenne becsületes dolog egy szegény lányt elvenni, nem lenne becsületes dolog tovább szédíteni, még úgy se jegyezték el egymást, még nem kompromittálta, hát akkor itt most szakítanak. Hát Vilma, aki kihallgatja ezt ugye a sövény mögött, iszonyú bánatba esik, öngyilkosságot kísérel meg, ugye álmatlanság ellen kér morfiumot, aztán ezt a morfiumot beveszi, de szerencsére nem komoly a történet, és megtalálják. És ahogy telik az idő, Tarján Gida rájön, hogy hát élete nagy lehetőségét, nagy szerelmét veszítette el, és hát a karrierje meg az összes többi nő nem ér annyit, mint Vilma, ezért inni kezd, rendkívül bánatos lesz, és hát amikor megtudja, hogy hát Vilma eljegyezte magát Merlin báróval, már csak dacból is, már csak azért is, hogy megmentse az apját, hogy segítsen ezzel a nagynényének, hogy megőrizhessék a vagyont, akkor részegen kötözködni kell Szent Irmaival, a felettesével, aki párbajra hívja ki. És hát bekövetkezik ugye a párbaj. A párbaj nagyon sokszor előjön Herceg Ferencnél, látjuk, hogy önéletrajzi oka is van, és ebben a párbajban Tarján Gida súlyosan megsebesül, természetesen sebesülten is eljön Vilmához, hogy még egyszer utoljára beszéljen vele, és elmondja neki, hogy ő akár szegényen is, meg őrmesterként is feleségül venné, ott összeesik, és akkor elkezdik őt ott ápolni. Vilma odaadóan ápolja, a delíriumban, a lázas állapotában is folyton Vilmát emlegeti, és hát mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy szeretik egymást. Szent Irmai és Szent Irmainé alakja azért érdekes, mert Szent Irmainé az, aki megpróbálja összehozni a fiatalokat, és közben, mint fiatal házas, nagyon jó párbeszédei vannak a férjével, és hát Vilma hajthatatlan, akkor a folt esett a büszkeségén azzal, hogy Tarján Gida őt visszautasította, hogy egyáltalán nem akar feleségül menni hozzá. De hát miután látják, fölgyógyul Tarján Gida, hogy mennyire szeretik egymást, ezért Merlin báró azzal a javaslattal áll elő, hogyha Domaházinél hozzámegy feleségül, akkor ő kifizeti a kauciót, élhetnek együtt ugyanígy tovább, és hát végül is két esküvőt tarthatnak, ugye ez az utolsó jelenet, hogy mindenki megtalálja maga párját, Vilma feleségül meg Tarján Gidához, aki megváltozott, megjavult, soha többé nem fog párbajozni, nem lesznek vörös nők az életében, akik miatt párbajozik. Merlin báró pedig megbocsátja Domaházinénak, hogy nem őt választotta annak idején, és örül, hogy a kezét és a vagyonát a jobb család rendelkezésére bocsáthatja. Az első bemutatón Török Irma játszotta Vilmát, ott pedig Bajor Gizit látjuk, őnek is fiatalkori szerepe volt, ő veszi át aztán a nemzetiben Vilma szerepét. Na most ebben a darabban is ott van a humor. Az a humor, ami végig jellemzi akár az anekdotikus Mikszátot, akár a Mikszát nyomán új típusokat bemutató Herceg Ferencet. Ugye itt Vilma és Szent Irmainé első találkozása, ugye együtt jártak a zárdába, hát erre folyton utal a férje, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik Szent Irmainé, mint aki 4 évig zárdában volt. De hát ahogy elmeséli a házasságát, Árpád a második négyesnél szerelmet vallott, a keringőnél már megkérte a kezemet, a Kotillonig kértem gondolkozási időt, de ő azt mondta, addig nem tud nélkülem élni. A vacsora mellett mellém ült és zaklatott, és végül azt mondtam, beszéljen az édesmamával. Itt a hiszen ismered az édesmamámat, 7 leánya van, azért emeltem ki, mert az első nagy siker, próza sikere, a Gyurkovics lányok egy olyan asszonyról szól, akinek 6+1 lányt kell férjhez adnia. És a folytatásokban fogadásokat kötnek az olvasók, hogy a végén még az édesmama is férjhez megy, meg hogy melyik lány sikerül először és hogyan. Tehát itt van ez az utalás, hát Szent Irmai anyjának is 7 leánya van, tehát amint megtudta, hogy az Árpádnak kauciója van, ránk adta áldását.

0: És hát itt a humorhoz nem volt szerelmi házasság, csak érdekházasság, persze, mert szörnyen érdeklődtem Árpád iránt.
1: Kedves hallgatóink, Herczeg Ferenc életműve máig fontos része a magyar irodalmi örökségnek. Regényei és színművei együtt letűnt korszak világát idézik meg, ugyanakkor ma is számos kérdést vetnek fel a történelemről, a társadalomról és az emberi sorsokról. Az elmúlt percekben dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanár előadásába hallottak részletet. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sevcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sevcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sevcsuk, Kijev halicsi görögkatolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Geleger érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sevcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra fölfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Geleger érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka. Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
2: Van jövő. Most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új pilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másik kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingon lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körből, cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, hogy legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
1: És ez mit jelent?
2: Hogy a Hősök napja a temetőbe, a német oldalán nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik otthon szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszéd, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben megvannak tisztelve.
1: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
2: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
1: Tehát itt a Mincentinumban.
2: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy-két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, hogy ez a Hungáriában van, az október 23-on a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de Libertad nagyon szép a Rucsozin ház mögött, ott van egy nap nekünk, ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
3: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar Isten tiszteletek.
2: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
3: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen. De ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
2: Mondjuk, hogy igen.
3: Minden vasárnap?
2: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
3: Karácsony?
2: Nem, azon mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
3: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
2: Tirolban ismerkedtek már, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném, mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, mamiék 48-ba kapták meg, apiék 49-ben kaptak vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az api rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
3: És ez hogy történt?
2: És mert a Takács bácsi és a többiek azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözünk, miközben jöttek az olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az összülei, az én nagypapájának, és aztán a Takácsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy csak kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
3: évvonalat
2: ő tervezte.
3: Fantasztikus.
2: Igen.
3: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
2: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádorra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztpapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címát, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületek, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéde egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szeroszíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában.
3: Ez
2: és az összes hídak, minden az a Szeroszímát csinálja, a vasak csak van egy jöttek.
3: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végülis a magyarok itt is.
2: Itten nagyon ment a magyarok. 48, 49, 50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
3: Érdekes. Te végülis tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
2: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, a reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyetlen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyi kör. Itt van a különbség. Ezt mit csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyi kör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahova kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekekre, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
3: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
2: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
3: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
2: Igen, és a cserkészünnel, az én gyerekeink beszélnek magyarul, az unokáim a szominak voltak a Rákacinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
3: Öröm hallani, hogy mégis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
2: Még egyelőre, én mindig azt mondom, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár évben meg. Mindig én valaki, vagy valami történik.
3: Igen.
2: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. És valahogyan még megy.
3: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
2: Így van.
3: Igen.
2: Igen, most már jön lenne a fiatalabbak, és hogy kezdenek ők is dolgozni.
3: Igen.
2: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig van, ki kell találni.
3: Kreatívnak kell lenni.
2: De még milyen kreatív?
3: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
2: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a faragásokkal.
3: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
2: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak kis házak menni, aludni.
3: Igen.
2: Szóval arra is a mindszentényom.
3: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt...
2: Kell tart... csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nem kell csinálni, de senki persze. Sem nem kell semmilyen.
3: Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést.
2: Tényleg. Kell is tovább, igen.
3: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
2: Minden megvan. És éppen most nyáron itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
3: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
2: Igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgatta az egészet.
3: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent Vagy Uram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
1: Szeretettel jönnek hozzád, atyánk, hívő gyermekid. Meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
2: A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot.

Hallottuk, hogy az első verszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a szentmise áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén, és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel.

A második zenei sor szintén A-sor, azzal a különbséggel, hogy ennek a zárlata 5 hanggal odébb a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük.

A harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik-negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük.

A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját.

Hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen.

0: folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
1: Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted, áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
0: Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.

felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szentmisében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot.

Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és újra meghallgathatják néhány műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 11. részét olvassa fel Tóth Levente. Majd a Szerzetesek félórája című műsorunkban Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát a teremtésvédelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél. 1 óra 5 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. Majd Liceumi Krónika címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora szól. 2 óra 5 perctől Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, amelyben stílusosan a kávéról és a kávézás kultúrájáról beszélgetek Csohány Imre kávépörkölőmesterrel és Kun Frigyessel, a Kávédoboz vlog vloggerével. 3 óra 5 perctől pedig Itt élünk címmel Pap Péterrel ezúttal megnézzük a gyékényes napot Tiszavalkon, és még ellátogatunk a település kikötőjébe is. Majd Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk szól, amelyben ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk kedves hallgatóinkat, Széles László, Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Népszerű magyar együttesek felvételeiből válogatunk, érdemes lesz velünk tartani és nosztalgiázni. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak: Virincsik Márton, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Karkus István, Pap Péter, Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta, Nátrán István, Somogyi Márton, Tompos Péter, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek, a viszont hallásra!

szórós bogáncs közé hullott maga az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja benne az isteni szót. Olvasom a Máté evangéliumban. A gyermek sok húrú hangszer. Keveseknek adatott meg, hogy zengését meghallják. Könnyen elsikkadhat egyik vagy másik hang. A szülőn múlik leginkább, hogy a húr tisztán zendül-e. Olyan gyermeket kívánunk például, aki jól érzi magát a társadalomban, nem válik különcé és antiszociálissá. De könnyen azzá válhat, ha nincsenek testvérei, és ha a szülő nem foglalkozik vele. A gyermek közelsége a szülő számára a legnehezebb pillanatokban sem jelenthet áldozatot, a vele való törődés gazdagíthatja a szülő személyét is, hiánya pedig sivárrá teheti. Istenem, te taníts gyermekemet igaz szeretetre, őrizd meg őt tiszta szívű jó embernek. Segíts, hogy szent fiathoz, Jézushoz hasonlóan növekedjék korban és bölcsességben előtted és az emberek előtt. Kérlek, tedd boldoggá most és örökre. Segíts, hogy mindig választott gyermeked legyen szent fiad Jézus Krisztus által.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménes Gazdaság Szilvás Várad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megérénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 11. részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd Egek, mit évő legyek.

Hazatérve a plébániára vártam, míg valami mozgást hallok Darzwell atya hálószobájából, mikor délutáni álmából felkelve kissé bedagadt szemmel megjelent, kértem, jöjjön a dolgozó szobámba, hogy megbeszéljük Archie elbocsátásának problémáját. Elmulasztottam megmondani, hogy én ajánlottam Archie-t Tony Marlowe-nak. Amikor végighallgatott, Darzwell atya a véleményt nyilvánított. Valami nagyon bűzlik e körül a Peregrine Worsley körül. Elismertem, hogy én sem szerettem az ipsét ódivatú nyelv használatával és hízelgő búkjával, de szavahihetőnek látszott. Ah, na, szó sincs róla, Neil atya. Először is a címét valami Chambersként adta meg, na már most Kensington, Chelsea és Victoria kerületekben számos helynek van ilyen hangzatos neve, de Fairwaterben ilyen nem létezik. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy kívülálló. Nem véletlenül sétált el Tony boltja előtt, szándékosan kellett, hogy oda menjen. Másodszor Mr. Worsley azt állította, meglátta, hogy Archie Lee egy fűszeres boltban dolgozik, már a legelső reggelen, amikor elkezdte a munkát. Micsoda véletlen, Neil atya! És az ég szerelmére. Egy könyvelőt miért érdekli, mi történik egy fűszerüzletben, ráadásul milyen jó szeme kell, hogy legyen ennek a lelkiismeretes úrnak. Ezzel szemben bifokális szemüveget visel, tettem hozzá. Na, azután azt állítja, meglátta Archie-t, hogy Tony Marlowe-nál dolgozott, de egy teljes óráig nem hívta fel. Arra használta fel azt az időt, hogy kikeresse Tony számát a telefonkönyvből, vagy talán azt remélte, Archie közben majd valami rosszat csinál. Nem gondolja, hogy Mr. Worsley meséje nem túl valószínű. De miben sántikálhat akkor? Szerintem mindenhová követi Archie-t, vagy talán magándetektívet alkalmaz, hogy azt tegye helyette, hogy mi lehet a célja, biztosan nem tudom megmondani. Lehet, hogy halálra rémült, amikor Archie megfenyegette, hogy fejbe vágja, és azóta egyfolytában bosszút forral ellene. És nem engedi, hogy Archie megvesse a lábát valami állandó munkában? Aha. Úgy tűnik, de ez csak elméleti találgatás. Fogadni mernék, hogy itt valami rendhagyó dolog van. De Mr. Worsley vette a fáradtságot, hogy személyesen jöjjön el, atyám. Lehet, hogy ez a módszere, hogy erkölcsi nyomást gyakoroljon. Tony rendes fickó, de könnyen befolyásolható, érti? Lehet, hogy a szíve szerint kész lenne esélyt adni Archie-nak, hogy jót tegyen, de nem akkor, amikor egy olyan tiszteletreméltó állampolgár, mint Mr. Worsley, elkezd körülötte szimatolni és kinyilvánítja helytelenítését. Nem, úgy érzem, Mr. Worsley mindent elkövetett, hogy Archie Lee-t kidobassa. És ez sikerült is neki. Amikor Darzwell atya felállt, hogy távozzon, megkérdezte. Neil atya? Igen. Véletlenül nem maga volt az, aki Archie-nak ezt a munkát szerezte? Én voltam. Darzwell atya újra lerogyott. Ezt nem mondta nekem, suttogta minden szemrehányás nélkül. Hát nem kérdezte, atyám. Gondolati fenntartás? Nagyot nyeltem, de nem válaszoltam. Magának egy hátránya van, Neil atya, tudja mi? Van egy diója, ami üvegből van. És egy verset kezdett szavalni a mikádóból, szokása szerint megváltoztatva a szavakat, hogy találóbb legyen. Ismerem magát, kertelő szavát, mikor mellé beszél, hiába igyekszik, füllenthet napestig, immár semmit sem ér. Mikor befejezte, megszólaltam. Azt tudtam, hogy börtön töltelik, de azt nem, hogy erőszakos bűncselekmény van a rovásán. Hát, mindenképpen túl kockázatos volt, fiam. Egy pillanatig gondolkoztam, majd mégis makacskodni kezdtem. De ha így viselkedünk, hol a különbség köztünk és Mr. Worsley között? Hát nem látja, Neil atya, hogy éppen, mivel egy pap ajánl valakit egy adott munkára, a jövendőbeli munkaadó nem ellenőrzi, ahogy joga lenne hozzá? Ha akarjuk, mi alkalmazhatunk valakit, ha ült, de másnak nem varhatjuk a nyakába. Ez igaz, mondtam. Akkor tehát az ilyen Archie-féle fickók a hulló csillagok pályáját kell, hogy kövessék. Nagyon sajnálom, hibát követtem el. Ön biztos nem csinált volna ilyen ostobaságot. De lehet. Lehet, hogy mégis, mondta lassan bólogatva a fejével. Megtette volna.
Én csak azt mondtam, hogy mit nem szabadna megtennem, nem azt, hogy mit tennék, vagy nem tennék meg. Szóval megtenne valamit jobb belátása ellenére? Gyakran erőfordul, Neil atya, hogy ez az egyetlen tisztességes eljárás. Ha tekintetbe veszük, micsoda farizeusok vagyunk, ugyan mennyire bízhatunk a jobb belátásunkba. Szóval végül is jól tettem? Nem. Fiatalember rendkívül rosszul tette. Ahogy ön is tette volna? Pontosan. Maga tanácsot kért tőlem, és nekem azt kell mondanom, amit minden idősebb és bölcsebb embernek mondania kellene. Az Isten szerelmére soha ne kövesse az én példámat. Csóválta a fejét, mint egy saját reménytelensége miatt. 10 perc múlva itt a tea. Fölkelt és kiment. Kicsit jobban éreztem magam ezek után, eltekintve attól, hogy Tony kedvéért elköteleztem magam, hogy segítek Mr. Worsley-nak, és támogatom megtorló hadjáratában. Hogy utáltam azt a kopasz, könyvelőt makulátlan öltönyével, dagadó tárcájával. Miért kell olyan könyörtelenül üldöznie Archie-t, 10000-szeresen megfizettetve vele vétkeit, és rákényszerítve, hogy a bűnöző életét élje? Gondolatban felidéztem Krisztus példabeszédét a farizeusról és a vámosról. A farizeust Peregrinnek hívták, és Archie volt az, aki a mellét verte egy feszítővassal és mormolta: Uram, légy irgalmas hozzám, szegény bűnöshöz. Pontban 4:30-kor telefonáltam Tonynak, úgy intézte, hogy ebben az időben Archie az irodájában legyen. Fairwater 23-21, vette fel a Tony a kagylót. Hello, Tony, én vagyok Boyd atya. Oh, hello, Jim, mondta élénken. Örülök, hogy újra hallom a hangját, és ilyen hamar. Azt hittem, a bronchitis egy hónapig is eltarthat, vagy még tovább. Mogorván szorongattam a kagylót, azon gondolkoztam, morálisan mennyire megengedhető ez a műbeszélgetés. Ez remek újság, Tim, úgy érti, a doktor azt mondta, kifejezetten azt mondta, holnap újra munkába állhat. Nagyszerű! Alig várom, hogy újra lássam. 8:00, és Jim, üdvözlöm a feleségét és a gyerekeket! Tony ezzel végzett velem és a családommal. 7:30-kor újra telefonált. Köszönöm a segítségét, atyám. Hogy ment? Csodálatosan könnyen, szó nélkül fogadt, amikor megmagyaráztam neki, hogy a továbbiakban nem lesz rá szükség. Örülök, úgy érzem, főleg az én hibám volt. Oda se neki, atyám. Tudja, azt hiszem, gyanította, hogy valaki beköpte. Nem panaszkodott, de olyan megtörtnek látszott, mintha ez már máskor is előfordult volna vele. Szegény Archie, mondtam, mert valami furcsa vonzalmat éreztem a csirkefogó iránt. Igazán sajnáltam én is, ahogy az asszony mondja, az ember önkéntelenül is kicsit az ő oldalán áll. Nem tehetett volna mást, Tony. Túl nagy volt a kockázat. Így van, atyám, csak azt akarom mondani, úgy éreztem, Archie tényleg új lapot nyitott az életében, és ez benne a szomorú. Ott volt a pénztárca, amit visszaadott, meg egy másik dolog is. Igen? Szóval, mikor kifizettem a bérét, 10 fontot, amiben megegyeztünk, azt mondtam neki, nézze, Archie, igazán nagyon sajnálom, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoztam, és hogy a hét közepén kell új munkát keresnie, meg minden. Itt van még kárpótlásul 2 font hozzá, hogy ezt jóvá tegyem, és tudja, mit mondott? Így nem játszunk, Mr. Marlowe. 10 fontban állapodtunk meg, és 1 krajcárral sem fogadok el többet. És nem akarta. Látott már olyan bűnözőt, aki visszautasít 2 fontot, ha tálcán nyújtják feléje? Köszönöm, hogy felhívott, Tony, fejeztem be. Minden jó, ha jó a vége. Természetesen, ami engem illet, a dolgok nem zárultak ezzel le. Izgatott, hogy Archie azt fogja gondolni, én árultam be. Előző nap kikerestem a címét a Bennall Street-en, és nagy kísértésben voltam, hogy felkeressem és megkérdezzem, hogy van. De féltem, hogy kidob, vagy ami még rosszabb lenne, megkér, hogy keressek számára másik munkát a gyónási titok kötelezettségével, ahogy előzőleg. Mérlegelve úgy láttam, jobb, ha hagyom a dolgot, de 3 nappal később a High Street-en belefutottam Archie-ba. Ellentmondó érzelmekkel voltam tele, nem tudtam, elmeneküljek-e, vagy fejezzem ki részvétemet, amiért elvesztette a munkáját, vagy megvádoljam, hogy eltitkolt az igazságot, hogy erőszak miatt ítélték el. Archie csupa mosoly volt. Bejön velem egy csészeteára, atyám.
Ráálltam, és egy mellékutcában leültünk egy kis kávéházban. Fizetni akartam, de hallani sem akart róla. Legyen a vendégem, mondta. Látva, hogy békés hangulatban van, úgy gondoltam, megkérdezek valamit, ami a szívemet nyomta. Miért nem mondta meg nekem, hogy erőszakos bűncselekményét ítélték el? Miért mondtam volna, nem vagyok én már erőszakos, nem vagyok én már tolvaj? Miért mondanám el fűnek, fának, hogy büntetett előéletű vagyok? Hát én nem vagyok kifejezetten fű és fa. Ez igaz, atyám, de ugye nem kommendálhatott volna be munkára, ha tudta volna. Nem. Na hát ez az. Maga nem tudhatta, hogy most már szelíd vagyok, mint a bárány. Még valami, Árcsi, mondtam, elismerve érvei erejét. Igen, atyám, nem én köptem be. Ma tudom, atyám, egy Peregrine Worsley nevű ipse volt. Máskor is beköpte magát? Atyám, válaszolt Árcsi, állandóan ezt csinálja. Igazán sajnálom, mondtam. A farizeus Peregrine Worsley-ra gondolva újra elöntött a mérleg. Nincs ezen mit sajnálni, atyám, legjobb cimborám. Haverok vagyunk, mindig közösen dolgozunk. Úgy érti, az egész szándékos átejtés volt? Nem, dehogy, mondta Árcsi elszörnyedve. Na, hadd magyarázzam meg. Perry valaha könyvelő volt, évente 5 vagy 6 lepedőt keresett, de bajba került, elsikított még pár ezret, érti? Na, szóval csatlakozott hozzám egy bankkal kapcsolatos munkában Sunbury-ben. Csak egyenesbe akart kerülni, hogy ne kelljen bűnöző életet élnie. Nekem kellett volna, hogy beugratóm legyen, csak hogy kinyitotta a pofáját, mikor nem kellett volna, és majdnem elrontott mindent. Végül mindkettőnket elkaptak, és hála Istennek együtt kaszlisztak be. Azt hiszem, ezt ő mind elmondta. Hát nem teljesen így, mondtam, érthető bosszankodással. Minden esetre, atyám, így tartjuk magunkat fent mostanában. Én rendszeresen megkapok egy heti bért egyetlen napi munkáért, néha, ha szerencsém van, fél napért. De Árcsi, kiáltottam ingerülten, nagyon rossz néven veszem, hogy erre használtak fel. Nem érti, hogy belekevertek engem a saját bűnükbe? Mi bűnbe? Atyám, kérdezte Árcsi megdöbbenve. De hol itt a bűn? Hát még csak nem is hazudtunk.

Gyónási titok. Ízlett a marha süldadozvel, atya? Kérdezte a telt keblű fiatal pincérnő. Nagyon ízlett, Nelly. Gratuláljon a nevemben a szakácsnak, ha ő van ma bent. Plébánosan ma a Clinton Hotel éttermében ebédeltem, egy néhány asztallal és egy bárral rendelkező kis vendéglőben. Volt benne valami egy falusi kis kocsma hangulatából. Néha megengedtük magunknak ezt a kis luxust, hogy, ahogy Duddlesville atya mondani szokta, Mrs. Spring megszabaduljon kicsit a konyhai mosogatótól, mi meg az ő zapkásájától. Félig hallottam csak, ahogy Duddlesville atya megkérdezte Nellyt, sikerült-e megvennie a házat, amit kinézett magának, de belemerültem az étlap tanulmányozásába, hogy édességet válasszak, így nem hallottam Nelly válaszát. Neil atya, felkaptam a fejem az étlapról. Hallottam, mit Nelly mondott? Megráztam a fejem. Megvette azt a lakást a lapos tető alatt. Nelly épp az asztal fölé hajolt egy ezüst kefével, a morzsákat söpörte össze. Dús keblei néhány hüvelyknyire voltak a szememtől, eltakarták a láthatárt. Megbűvölve csak annyit tudtam bután ismételgetni. Lapos? Lapos? Nem tudom, milyen alakja volt Nellynek azelőtt. Nelly jeges pillantást vetett rám, felegyenesedett és megkérdezte. Lesz még valami folytatás, Duddlesville atya? Hát, ezt nehéz lenne folytatni, somolygott. Úgy értem, a sültet. Rám nézett az asztalon át. És maga? Szeretne valami egzotikus dolgot, például egy csésze forró kávét? Összehajtottam az étlapot, és visszaadtam a pincérnőnek. Köszönöm, atyám. A hab külön számít, Neil atya. Jó lesz csak feketén. Duddlesville atya megérintette Nelly csuklóját. Hozzon a káplánomnak egy csésze feketét, és nekem egyet habbal, Nelly. Ahogy Nelly az ő étlapját az enyémmel együtt a hóna alá szorította, folytatta. Azt hiszem, Neil atya szívesen benne egy kehely epret. Hálásan mormoltam valamit, amit meghallott, mielőtt újra megérintette Nelly csuklóját, hab nélkül. Epret önnek is, Duddlesville atya? Ma nekem nem. Azt hittem, szereti, mondta Nelly. Szeretem, Nelly, tényleg szeretem, de az árak ijesztően felmentek az utóbbi időben, és túl drága dolog lenne, hogy mindketten ezt együnk. Mikor Nelly útjára ment, Duddlesville atya megmutatta, ami kevés még megmaradt a Nuit Saint George üvegben. Még egy kis bort? Egy egész keveset, atyám, mondtam, nem várva többet, mint egy hüvelyk töredékét, és valóban ennyit is kaptam. Egy egész keveset, suttogta Duddlesville atya, a gyomra miatt, ahogy az apostol Timótnak tanácsolta. Ezek után kitöltötte a maradékot a poharába. Nem engedhetem, hogy teljesen bor nem issza legyen, mert Nelly esetleg metodista prédikátornak nézni. Megítélésem szerint ezt a sértést nem lehetne elviselni. Oldalra pillantott, és bal kezét a szája elé tartotta. Ez nála titkolódzás jele volt. E torlasz mögött folytott hangon mormolta, mint egy gengszter. Erre nézzen, fiam! Két idős hölgyre hívta fel a figyelmemet, akik épp befejezték étkezésüket egy mellettünk lévő asztalnál. A két Miss Flanagan. Gondolom katolikusok. Rendszeresebben járnak misére, mint maga Jézus. A hölgyek úgy látszik elkapták a tekintetét, mert udvariasan rájuk mosolygott és üdvözölte őket. Miss Flanagan, Miss Flanagan. Félig én is felemelkedtem és csatlakoztam hozzá. Mrs. Flanagan. Duddlesville atya, aki legpajkosabb kedvében volt, megjegyezte. Ha a fejem tetejére állok, akkor sem értem, hogy fér be valaki egy lakásba olyan alakkal, mint Nelly. Ha ez valami tréfa volt közöttünk, én nem akartam benne részt venni. Belemerültem a desszert majszolásába. A furcsa dolog, Neil atya, az eszmetársítás. Némelyik jó, némelyik rossz. Találó megfigyelés, gondoltam. Na már most a jó eszmetársítás. Kivett egy epret a tányéromból, mielőtt még a csuklójára üthettem volna a kanalammal, és a száránál fogva feltartotta. Ilyen az, mikor az ember ránéz egy eperre is, Jézus szent szíve jut róla az eszébe. Lenyelte.
Ezt már máskor is elsütötte nekem, hogy kedvében járjak a szeretetre méltó öreg fickónak, megkérdeztem, és a rossz eszmetársítás? Mint aki már előre várta ezt a kérdést és felkészült rá, a zsebéből kihúzott egy rikítóan színes szent képet és elém tartotta. Ez akkor van, amikor a szent szív képét látja, és egy eper jut eszébe róla. Haboztam, hogy ilyen szent tárgyba beleharapjak, és lassan letettem a kanalat a tányéromra. Helyes. Ha háború, legyen háború. Gondolkoztam, atyám. Bátor vállalkozás magától nélatja. Mit csinált a bazárból befolyt pénzzel? A bazárból befolyt pénzzel? Visszhangozta, mintha újdonság lenne a számára, hogy egyáltalán volt egy bazár. Miért? Hát természetesen a templom terem alapba ment. Minden? Minden? Kérdezte kicsit halkabban. Bólintott. Minden, amit a biztosító társaság adott. És a többi? Ó, a hívek adományai, szintén, természetesen. Természetesen, és Billy Basil hozzájárulása. A hívek nagyon nagy lelkűek voltak hozzánk a szükség órájában, nem gondolja? Mozdulatlanul néztem rá. Bill Basil hozzájárulása? Hát ugye ezt nem tehettem közhírré. Hát nem gondoltam, hogy elsuvasztotta egy magánbank számlára Zürichben, mondtam. Ha. Börös bor harciassá tett. Nincse körül semmi titok, nélatya. A Wellington építőtársaságba ment, ahol évente jó 3%-ot hoz. A kamat a templom kiadásaira megy. Igen, és szerintem valamennyit el kellene ebből a pénzből költeni. Dudleswell atya, aki, ahogy a Mrs. Spring megjegyezte, olyan szorosan tartotta markában az egyházkerület pénzügyeit, mint egy takácsomó, kivéve a harangját, izgatottnak látszott. Mire? Ismeri a templomunkban a Mickey-k állapotát? A Mickey O'Leary, Mickey O'Donnell, Mickey bátor kísérlet volt. A mikrofon Mickey-kre gondolok, mondtam. Pontosan tudta, hogy csapdába került. Jaj, számolja fel ezt az epret, és ne prédálja el az egyházközség pénzét. Nem reagáltam a célzásra. Szerintem új hangszóró rendszerre van szükség. A mostani rettenetesen zúg. A hívek nem hallják magát, akkor sem, ha pénzt kér. Ez az utolsó mondat minden esetre célba talált. Mikor Nelly megjött a kávéval, hozzátettem, új gyontatószékekre is szükség van, atyám. Nelly, kérdezte az atya, mivel locsolta meg azokat az epreket? Szegény Nelly zavart arckifejezéssel visszament a munkájához.

0: Elhangzott Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 11. része, melyet Tóth Levente színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát a teremtés védelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél.
3: Mi teremtésvédelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a Földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban. Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj, erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a pannonhalmi gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek, és az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű, és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a moros, elmés és buta ennek az egyberakásából, egy retorikai alakzat, azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása, és így valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor azért akadémikus azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások, azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikó városban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni. És a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken. Globális fajkipusztulásról is tanulunk. Nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet-Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé, 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá víztesté itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemlélet formálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlagembernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés, és mindenkinek van lehetősége, hogy részterületeken, ami éppen rajta múlik, ott tegyen valamit. És akkor úgy gondolom, hogy ha ezt a három lokális szintet kezeljük, akkor annak kell, hogy legyen globális módon is eredménye. Nem húzhatjuk ki magunkat így a felelősség alól. Szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, amit Pannonhalmán az elmúlt évtizedekben, amiről így gondolkodtunk. Célkitűzései közül ez a cégkultúrában benne legyen ez a téma, ami próbáltuk belevenni. Nagyon gyorsan fölvirrantom, és nem akarok erről sok mindent mondani. Számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld Pannonhalma kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között, a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy azt hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet. A személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott. A földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kW-os kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen. Ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük évente. Meleg vizet nyáron is kell produkálni, részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kW-os rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság, hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre, a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba, ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autóra cseréljük le a mostani benzinüzeműt, városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk, az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a

Elé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így eszkötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának. Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valamit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság, úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. A jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrába legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debrecen Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Tuza Györgyöt és dr. Vég Attilát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívüli ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szó Kovács Péter polgármestert hallják.
1: Ugye egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmasnak találta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.

0: eredményes évet zárt a Sárospataki Távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgálhatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
1: Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó, meg non-profit jellege van, tehát ez nem egy eredményorientált gazdasági társaság, de ettől függetlenül nekünk arra kell törekednünk, hogy minél eredményesebben működtessük ezt a gazdasági társaságot. Az eredményesség pedig azt akarja, hogy olyan szabályokat, olyan kontrollrendszert vezetünk be a gazdasági társaság működése során, ami alapján tudunk spórolni, hiszen azért függetlenül attól, hogy állami normatíva alapján, ugye itt a fűtés támogatások kapcsán, ami ráadásul egy rögzített ár, tehát nem a piac határozza meg, hogy mennyit kell fizetnünk egy giga joule energiáért. Szóval nekünk ott a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdasági társaságot minél eredményesebb munkavégzésre ösztökéljük. Azért azt tudni kell, hogy a távhő rendszerben vannak olyan kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok. És február volt is egy komoly probléma, egy Viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a tél kellős közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban is, bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyre, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakhő telephelyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként egy komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel ezt még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.

0: A gyöngyöshalászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabad idejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
1: A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig. Sajnos egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, tehát a város közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárőrséget, tehát közvetlenül Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőket áldozzák fel, hogy kint vannak esténként. Ugye ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, vagy gyanús személyek. Tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűn megelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk kint vagyok, mondjuk leszáll valaki este 10 órakor a vonaton, egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztően irányították, a félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, illetve a tűzoltóságnál is ott vannak.

0: A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a putnoki pedagógiai szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
1: Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra a legfontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak, vagy olyan társintézményeknek, akik szorosan kapcsolódnak a feladat ellátásainkhoz. Tehát itt meg szoktak jelenni a védőnők, a szociális szférában dolgozók, a családsegítők, úgyhogy számukra szoktunk szervezni programot. Vannak már hagyományosan megrendezett programjaink, ilyen például a Ne várjuk meg, még baj lesz, ez most harmadjára került megszervezésre. Külső segítségünk Mező Gábor volt, rendőr, főtörzsőrmester, nyomozó, és a drogellenes feladatok terén támogatott minket. Erről tartott előadást, a kollégáknak szintén előadást tartott Hentesné Ficere Melinda, pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége, mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.

0: A negyedik Miskolci Árszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő program kínálatát a szervezők csütörtökön ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ős bemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
1: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Árszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Árszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Árszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Árszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Árszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Árszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Árszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
0: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
2: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Árszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: Üzemeltetőt keres Sátoraljaújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
1: Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban. A étterem résznek a működésbe hozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál. Ott ilyen, nem kerthelység, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne. Jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni itt lenne lehetőség, és ugye nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, néhány négyzetméter maga az egész toronyhelyiség, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban, tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Aszubölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az idő, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni, tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az úgy evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.

0: Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
1: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemi válásának 10., valamint katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukné dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár, egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diplomátadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik zsomborosztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A 3 esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítmény nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
0: Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban is a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
2: Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
1: És a triatlon mikor került előtérbe?
2: Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából a 80-as évek, általános iskolás voltam. Édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt. Úgyhogy ezzel kezdtem. Versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
1: És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
2: Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből. Elhatároztam, idén lesz a 40. Palóc triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban. Persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
1: Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
2: Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem azt, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma nőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
1: Hogyan egészítik egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettséged a mindennapi szakmai munkádban?
2: A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert hogy jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor a testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszás edzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek föl ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
1: A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
2: Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, meg szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
1: Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
2: Több területen volt szerencsém kutatni, még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTDK-t is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy a mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, ez a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, hogy ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
1: Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe. Én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2: 2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve a potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett kiemelkedett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
1: És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
2: Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át. Megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait. Ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
1: És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
2: Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában, a kezdet

0: mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban üzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sportmennyiség, amelyet, vagy mozgásmennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
1: Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
0: A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, ingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
1: Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
0: Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksport Szövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertan, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
1: Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
0: Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg, az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskolaelhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt, 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepció, ami mentén az iskolák működnek.
1: És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
0: A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak, de hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
1: És akkor szerintem térjünk is rá az Eszterházi évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
0: 2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a testnevelési egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt a TDK, például a Magyar Tudományi

0: kutatók éjszakája és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
1: És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
0: Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
1: Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak?
0: Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: 2 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása.